0: dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé, minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, szerdán napközben 27-33 fok várható.
1: Manna Hit.

0: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Chris Cleveland with Stars Go Dim, and this is the story behind my new song, Yes He Does.
2: Yes He Does!
1: This song is just a reminder to know.
3: Ez a dal arra hívja fel a figyelmedet, hogy Isten nem egy távoli lény, hanem egy valóságos személy, aki közel van hozzád, aki veled van. Könnyű ezt szem elől téveszteni, különösen az élet káoszában. De nem számít, mi történik körülötted, mi történik veled, Isten szeretete még nem ért a végéhez. Bármi van is most az életedben, tudd, hogy Isten aktívan részt vesz benne, és törődik veled. Ő mindig hűséges.
1: So whenever you wonder if God's really a God who's active in your life, or if he even cares about you at all, his faithfulness always lets you know, yes he does.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
2: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.

98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Schmeier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Hányan olvastátok az Erőt adó gondolatok című könyvet? Oké. Nos, remélem, hogy nem bánjátok, de ezen a hétvégén ebből a könyvből fogok tanítani. És még ha olvastátok is a könyvet, garantálhatom, hogy fogok olyasmit mondani, ami nincs a könyvben, és mindebből tanulni fogtok új dolgokat. Hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb dolog, amit taníthatunk az embereknek, hogy a gondolataik rendkívül erőteljesek. És nem csak, hogy erőteljesek a gondolataid, de a gondolataidból nő ki a jövőd is. Bizonyára mindannyian hallottátok már a mondást, hogy minden fejben dől el. Őszintén szólva, a sikereink és győzelmeink nagy része az elménkben van. Ezért tudnak megtörténni. És nagyon rossz helyzetbe is hozhatjuk magunkat a gondolkozásunkkal. De a gondolatainkkal győzelemre is juttathatjuk magunkat. Az az egyik oka, amiért az emberek olyan sok könyvet és egyebet is vásárolnak az elmével kapcsolatban, hogy ez az egyik legnehezebben irányítható területe az életünknek. Én hiszem, hogy naponként el kell döntenünk, hogy nem gondolunk a rossz dolgokra, hanem a jókra. Ez nem fog csak úgy magától megtörténni. Nem lesz a miénk imádság által. Ez egy olyan dolog, amit tudatosan kell végeznünk. Az elme a csatatér. Ez az a terület, ahol a gonosz megtámad minket. Ha el tud hitetni velünk hazugságokat, akkor becsapottá válunk, és ez egy borzasztó állapot, mert olyasmit hiszünk el, ami nem igaz, és az valósággá válik számunkra. Nos, hadd magyarázzam meg. Vannak itt emberek, akik becsapottak. Vannak, akik a tévében néznek minket, és becsapottak. Lehet, hogy keresztény vagy. Lehet, hogy 20 éve a gyülekezetben vagy, de mégis vannak olyan területek az életedben, ahol becsapott vagy. Mondok egy példát az életemből. Gyermekkoromban bántalmazott az apám. Szexuálisan és sok egyéb módon is. Ezért elhittem a sátán hazugságát, hogy emiatt mindig másodrangú életem lesz. Egyszerűen elhittem ezt, hogy soha nem lesz olyan jó életem, amilyen lehetett volna, hogy én egy sérült vagyok, hogy egy káosz vagyok, hogy most már másodrendű áru vagyok, és hogy valószínűleg soha egy férfi sem akar majd engem. És ha valaha férhez is megyek, és a férjem rájön, hogy mi történt velem, akkor soha többé nem akar majd engem. És bár ez egyáltalán nem igaz az Isten igéje szerint, és most már láthatjuk, hogy Isten milyen életet adott nekem, egy olyat, ami sokkal több, mint amit bármikor is el tudtam volna képzelni. Mégis meg kellett engednem Istennek, hogy megváltoztassa a gondolkozásomat, mielőtt mindez megtörtént volna. Meg kell tanulnod jól gondolkozni, mielőtt jól tudnál élni. Istennek jó terve van az életeddel, de ha ezt nem hiszed el, akkor Isten nem fogja tudni valóra váltani. Ne hidd, hogy ezek más valakinek szólnak. Hinned kell, és meg kell értened, hogy ezek mind neked szólnak. A példabeszédek 23:7 azt mondja, amint az ember gondolkozik az ő szívében, olyan ő. Nos, sokszor mondom, hogy ahová az elme megy, az ember követi azt. Ezen a hétvégén Hershey, Pennsylvániában vagyunk. Ha csokira gondolva jöttél ide, akkor hozzájuthatsz majd, mielőtt hazaindulnál. Nos, így működik ez. Azzá válunk, amit gondolunk. Az, ahogy a magaddal beszélsz. Mint csináljuk ezt? Az, ahogy a magaddal beszélsz, az az egyik legfontosabb dolog az életedben, mert soha nem tudsz annál tovább lépni, mint amit gondolsz. Főleg annál, amit magadról gondolsz. Nem tudsz azon túlmenni, soha nem válhatsz nagyobbá annál, amit magadról gondolsz. A gondolkozás cselekvésre készít fel minket. Ha elég sokat gondolkozol azon, amit valaki elkövetett ellened, akkor ha legközelebb találkoztok, haragot fogsz mutatni. Vagy mondasz valamit, amit talán nem kellene. Olyan módon fogsz viselkedni, ami nem megfelelő. Tanulnunk kell, és nem akarom, hogy elszalasszátok ezt. Ez az egyik legfontosabb dolog ebben a könyvben, ami egyébként elérhető lesz számotokra a hétvégén. Egy nagy rakással hoztunk belőle, mert szeretném, ha mindenki hazavinne egyet. Azt kérdezheted, miért vegyem meg, ha úgyis ebből fogsz prédikálni? Mert az az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, hogy azt hisszük, ha egyszer hallottunk valamit, akkor az már a miénk, vagy azt gondoljuk, hogy ha egyszer elolvasunk valamit, az már a miénk. Túl sokat gondolunk magunkról. Újra és újra át kell ismételnünk valamit ahhoz, hogy ez benne maradjon az elménkben, vagy hogy a Biblia mondja, megújítsa az elménket. Érdekes dolgot találtam ma reggel egy másik könyvben, amit most olvasok. Azt mondta az író, hogy a tetteink 90%-a a tudatalattinkból fakad. Szokásokból. És ha valami egyszer bekerül a tudatalattinkba, azt soha nem tudjuk onnan kiszedni, viszont fel tudjuk higítani. Olyan ez, mintha lenne egy mérgező, poshat medencénk, és néhányunknak ilyen volt az elméje, mielőtt Isten belépett az életünkbe, és elkezdett megtanítani minket helyesen gondolkozni. Hányan értetek egyet ezzel, hogy az elmétek egy koszos állóvíz volt régen? Úgy értem, gyanakvó, tele rossz elképzelésekkel, gonosz gondolatokkal, haraggal és kapzsisággal, bizalmatlansággal és hasonlókkal. Szóval ez ilyesmi olyan, mint egy büdös, poshat állóvíz. De ha klort öntesz hozzá, és elég sokat öntesz, akkor megtisztíthatod annyira, hogy még iható is lesz számodra. Nos, az elménkkel is így van ez. Lehet, hogy azok a gondolatok mindig ott lesznek a tudatalattinkban, de olyan sokat beletölthetünk Isten igéjéből, olyan szinten megújíthatjuk az elménket, hogy ez a sok régi dolog soha ne jöjjön elő, mert az első dolog, ami feljön majd benned, az az Isten igéjének az igazsága lesz. Amen. Szóval meg kell tanulnunk, hogyan gondolkozunk tudatosan. Az én életem legnagyobb felfedezése ez volt, mert fogalmam sem volt, hogy irányíthatom a gondolkozásomat. Soha nem is gondolkoztam azon, hogy honnan származnak a gondolataim. Sok-sok éven át jártam gyülekezetbe, és nem tudtam, hogy a gonosz képes gondolatokat helyezni az elmémbe, és hogyha nem ismerem az Isten igéjét, akkor nem tudom felismerni, amikor ő hazudik nekem, és akkor tudjátok, a gondolataimnak megfelelően fogok élni. Régen, ha reggel azzal ébredtem, hogy lehangoltnak érzem magam, akkor egész nap lehangolt voltam. Ha mérges lettem Dave-re, akkor nem voltam képes kontrollálni a gondolataimat, hogy az Isten igéje szerint észszerű és logikus legyek. És akkor a következő 2-3 napot mérgelődéssel töltöttem, amíg jött egy új gondolat, és találtam valaki mást, akire mérges lehettem. És annyira elképesztő dolog volt, amikor rájöttem, hogy nem minden gondolatom származott tőlem. Hogy nem minden a körülményeimből fakadt, hanem egy jó részük a sátántól származott, aki mindenfélét az elmémbe dobált, mert ő akarta irányítani az elmémet. Szóval felnyíltak a szemeim. Aztán arra is rájöttem, hogy nem kell mindenen elgondolkoznom, ami eszembe jut, hogy a rossz gondolatokat kivethetem, és olyanokkal helyettesíthetem, amelyek segítenek nekem. Ez egy újabb nagy felfedezés volt. De az elején ez egy nagy harc volt, mert nagyon sok rossz szokásom volt. A Biblia azt mondja, hogy fogjul ejthetjük a rossz gondolatokat, és Isten igéjével megújíthatjuk az elménket. Néhányan ismeritek az ilyen jellegű tanításokat, mások pedig egy új ajtó küszöbén álltok, és azt gondoljátok, micsoda? Irányíthatom a gondolkozásomat? Úgy érted, Joyce, ha reggel felkelek és lehangolt vagyok, akkor nem kell egész nap lehangoltan járnom kell, nem? Nem. Ha reggel felkelsz, és azt gondolod, ó, nem lesz ez egy jó nap, akkor mondd azt, hazudsz, gonosz, ez az a nap, amit az Úr rendelt. Örvendezni fogok benne, és ez egy fantasztikus nap lesz. De mit csinálnak az emberek általában? Lehangoltnak érzem magam. Aztán elkezdett számba venni mindazt, ami hiányzik az életedből. Mindent, amivel mások idegesítenek téged. Vagyis rossz kedved volt, amikor felkeltél, de mire aznap ágyba kerülsz, addigra minden ismerősöd is rossz kedvű lesz, mert belefáradnak abba, hogy téged hallgassanak. Pedig mindezt el lehetne kerülni. Mindezt el lehetett volna kerülni, ha azt mondtad volna, ez nem Istentől való gondolat. Jézus nevében kivetem a fejemből. és olyasmire fogok gondolni, ami hasznomra lesz ma. Ezt már sokszor végigcsináltam, elégszer körbejártam ezt a hegyet, és többé nem fogom engedni, hogy a gonosz irányítsa az életemet. Nos, annak ellenére, hogy már régóta e szerint élek, mégis vannak napok, amikor arra gondolok, te jó ég, ilyenkor olyan ez, mint egy egész napos harc. Aztán megint sokáig nem fordul elő ez. Nos, az életem mostani szakaszában már nem olyan nagy harc ez, mert megtanultam, hogy megtegyem azt, amit most nektek tanítok. Azok számára, akiknek talán ez az első alkalom, amikor ilyesmit hallotok, vagy már hallottátok, de eddig nem nagyon kezdtetek vele semmit. Benneteket arra buzdítalak, hogy kezdjétek el megtenni a ti részeteket, és tanuljatok meg erőt adó dolgokon gondolkozni, hogy miként gondolkozzatok olyanokon, amelyek előnyötökre válnak. És szeretném megtanítani nektek, hogy naponta tartsatok gondolkozó alkalmakat, amikor is leültök egy csendes helyre, és tudatosan elgondolkoztok dolgokon, hangosan kimondjátok azokat, amelyek egyeznek Isten igével, és amelyek segítenek majd nektek megújítani az elméteket. Gondolkozó alkalmak. Régen is tartottam ilyeneket, de azok rosszak voltak. Annyira elegem van abból, hogy én vagyok itt az egyetlen, aki bármit is csinál. Mindenki csak kihasznál engem. Más se csinálok, csak dolgozok, és azt hiszed, értékeli bárki? Nem. Dave csak megy és golfozik. A gyerekek csak játszanak. Én meg takarítok. Aztán hazajönnek, és mindent szétrámolnak. És én újra összetakarítok. Annyira elegem van az életemből. Utálom ezt, meg azt is. Tudja valaki, hogy miről beszélek? Utálom a munkámat. Nos, hadd mondjak valamit. Van olyan valaki, akinek nincs munkája, és örülne a tiédnek. Nos, most már vagy 29 éve minden nap tartok gondolkozó alkalmakat. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Vigadozni és örülni fogunk ennek. Uram, mutasd meg, hogy kinek a számára lehetek ma áldás. Áldj meg, és tégy engem áldássá, hogy a szavaim és a szívem gondolatai kedvesek legyenek Istennek. Kérlek, tégy lakatot a számra, hogy ne vétkezzek ellened a beszédemmel. Bármerre megyek, ma Istenem, kérlek, tégy engem kedvessé mások előtt. Izgatott vagyok a mai nap miatt. Ez egy jó nap lesz. Arra számítok, hogy ma valami nagyszerűt teszel az életemben. Most figyeljetek rám, kérlek. A beszéded összeköttetésben van az érzelmeiddel. Amikor leülsz és negatív dolgokról beszélsz, minden érzelmed egyre mélyebbre süllyed. De ahogy itt ülök és pozitív dolgokról beszélek az Isten igéje alapján, és ezt most nem csak kitalálom, de érzem, hogy az érzelmeimben egyre izgatottabb leszek. A beszéded összeköttetésben van az érzelmeiddel. A beszédeddel beleviheted magad egy nagyon rossz hangulatba, vagy a beszédeddel ki is húzhatod magad az ilyesmiből. A szerencsétlen állapot egy lehetőség. Azt mondtam, a szerencsétlen állapot egy lehetőség. Ha akarsz, lehet szerencsétlen, de én eldöntöttem, hogy nem akarok az lenni többé. Ha körülötted mindenki nyomorult is, te mégis boldog lehetsz, ha úgy döntesz. Amen. A Kolossé 3:2 azt mondja, az odafent lévőkre fókuszáljatok, és tartsátok is ott az elméteket. Ezen a hétvégén sokat fogunk beszélni a fókuszról és annak megtartásáról. Úgy tudod fókuszálni az elmédet, ha gondolkozó alkalmakat tartasz, és jó előre tudatosan átgondolsz dolgokat. A férjem szereti a sportot és a golfot. A tévében is szeret sportot nézni, de a golf a kedvenc sportja. Nagyon szeret golfozni, és örülök, hogy van valami, amit Dave nagyon szeret csinálni. Sokat viccelődünk a golffal, de tudjátok, tényleg örülök, hogy van valami, amit nagyon szeret. Régen nem örültem ennek, de most már igen. Tudjátok, ahogy öregszünk, de Dave nem öreg, de idősödik, és tudjátok, ahogy az lenni szokott... Vannak dolgok, amelyek megtörténnek, ami bárcsak ne történne. Például a láb elzsibbad, a csípő valami mást csinál, a harmadik dolog meg megint mást művel. Néhány hónapja azt kérdeztem tőle, mit gondolsz, hogy fogod kezelni, ha... Mert tudjátok, nála mindig minden sima ügy, és mindig minden rendben lesz. Azt kérdeztem, mit gondolsz, hogy fogod kezelni, ha már eljutsz arra a pontra, hogy nem tudsz többé golfozni. Mert ez egy olyan dolog, amit nagyon szeret. Nos, a következőt mondta, és ez számotokra is jó lecke lehet. Azt mondta, már végig gondoltam ezt, és már eldöntöttem, hogy ha elérkezik ez a nap, akkor én jól leszek, és ugyanolyan boldog leszek, mintha mehetnék játszani. Nos, lehet, hogy ez csak 10-15 év múlva történik meg, vagy lehet, hogy soha nem jön el. Sőt, szerintem van, hogyha eldöntjük, hogy egy bizonyos dolog nem fog minket zavarni, akkor a gonosz nem is próbál megzavarni vele, mert már eldöntöttük, hogy nem fog minket ezzel kontrollálni. Hallottátok, amit mondtam? Nos, én is eldöntöttem valamit jó előre, körülbelül 10-15 évvel ezelőtt. Nem tudom, hogy egész életemben ezt fogom-e csinálni, de ez volt az életem. Az életemnek egy nagyon-nagyon nagy részét teszi ki ez. Prédikálás, a tanítás, a készülődés, ezek a konferenciák. Már vagy 25 évet csinálom ezeket a konferenciákat, és én szeretem, amit csinálok. Szeretem tanítani az igét. Úgy értem, el sem tudom mondani nektek, hogy mennyire szeretem azt, amit csinálok. Szóval arra gondoltam, Istenem, nem akarok olyan helyzetbe kerülni, hogy ha valahogy is képtelen lennék ezt tovább csinálni, akkor hirtelen azt érezzem, hogy egy senki vagyok, és már semmit sem érek. Nem akarom, hogy az önértékelésem abból táplálkozzon, amit csinálok, és ha nem tudom már tovább csinálni ezt, akkor ne tudjam, ki is vagyok. Szóval már végig gondoltam. Már döntéseket hoztam el. Erről. Eldöntöttem, hogy ha eljön az idő, amikor Isten már nem akarja, hogy ezt tovább folytassam, akkor egyszerű Joyce Meyerként is ugyanolyan értékes leszek számára, mint a prédikátor Joyce Meyer. Ő ennyire szeret engem. Így is ugyanolyan értékes lehetek. Lehet, hogy másként, de ugyanolyan értékes. Nos, néhányan rossz dolgokra fókuszáltátok az elméteket. Már előre azt gondoljátok, nos, ha ez a dolog megtörténik, azt nem fogom tudni elviselni. Ha megtörténik, nekem annyi. Ha ez megtörténik, akkor itt sem vagyok. Még egy ilyen, és kész. Na gyerünk, hozzátok beszélek ma. A gonosz nem tudja olvasni a gondolataidat, de ha kimondod a szádon, akkor úgy van vele, hogy na még egyszer. Jól van, kimondta. Nos, képes vagy teljesen új irányba fordítani az elmédet. A Biblia azt mondja, hogy gondolkozzunk a következő dolgokon, vagyis végig gondolhatjuk, hogy miken fogunk gondolkozni. Mert a Filippi 4 azt mondja, egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Minden nap meg kell újítanod az elmédet az Efézus 4:23 szerint. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Ha rossz napod van, csak gondold végig, hogy miken gondolkoztál egész nap, és rájössz, hogy miből fakad az a rossz nap. Amen. Ha szeretetteljes gondolataid vannak, nem tudsz mérges maradni. Akkor sem, ha irgalmas gondolataid vannak. Minden érzelem, akár jó, akár rossz, a gondolatainkhoz kapcsolódik. Tanuljátok meg, hogy céltudatosan gondolkozzatok. Sokkal többet fogsz tenni másokért, ha elgondolkozol azon, hogy mit tehetnél másokért. Amen. A Róma 12 egy nagyszerű fejezet a Bibliában. De az egyik dolog, amit mond, és ami nagyon fontos, az az, hogy Istennek terve van az életünkkel. Azt mondja, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát Istennek jó terve van az életünkre, de ha ezt meg akarjuk látni és tapasztalni, mert én nem csak énekelni akarok Isten ígéreteiről. Nem csak prédikációkat akarok hallani Isten ígéreteiről. Én birtokolni akarom őket. Meg akarom látni, ahogy a saját és a gyermekeim életében megnyilvánulnak. És látom is. De nem azért, mert passzívan végigültem egy üzenetet, és nem csináltam semmit. Én fogtam az Isten igéjét, és sok év alatt szorgalmasan megújítottam vele az elmémet, hogy egyetértésben legyek Istennel. Ha ketten egy akaraton vagytok, meg lesz nektek, amiben megegyeztek. Nos, a gonosz is itt van a földön, a Szent Szellem is itt van. Nem hiszem, hogy ez csak emberekről szól. Ha a gonosszal vagy egyetértésben, akkor azt fogod kapni, amit ő akar adni. De ha Istennel vagy egyetértésben, akkor ha a gonosz azt mondja legközelebb, hogy semmire sem fogod vinni, csak mondd azt neki, nem értek egyet veled. Nem adok neked hatalmat azzal, hogy egyet értek veled. Én Istennel értek egyet. Azt feleled erre, én nem beszélek a gonoszhoz. Miért nem? Jézus is azt tette. Távozz tőlem, Sátán, mondta. És amikor a pusztában volt, 40 nap és 40 éjjel, és a gonosz kísértette, és hozzátenném, hogy ez a nyilvános szolgálatának megkezdése előtt volt. Tudnod kell, hogy hogyan tedd helyre a gonoszt, ha szeretnéd, hogy Isten valaha is használjon téged. Nem sok haszna van, ha kéred Istentől, hogy használjon téged, ha közben nem érted meg, hogy amikor szélesre tárul egy lehetőség ajtaja, akkor az sok az ellenállás is. Amen. És a gonosz is beszélt ő hozzá. Ha valóban Isten fia vagy, a gonosz nagyon szereti megkérdőjelezni az identitásodat Krisztusban. Nos, ha Isten gyermeke vagy, akkor miért történnek veled ezek a rossz dolgok? Ha Isten valóban szeret téged, akkor miért vannak ezek a problémák az életedben? Ha Isten szeret téged, akkor miért nem válaszolta meg az imáidat már 10 éve? És a legrosszabb, amit tehetsz, hogy elkezdesz gondolkozni azon, amit a gonosz mondott. Éva is ezt a hibát követte el. Elkezdett azon gondolkozni, amit a kígyó mondott. Nos, igen, nem is tudom. Az az alma elég jól néz ki, nem is értem, Isten, miért? Nos, Isten talán nem bánná, ha megenném. És tudjuk, micsoda zűrzavar kezdődött ezzel. Nem, abban a percben, ahogy a gonosz hazudott Jézusnak, a Biblia azt mondja, ekkor az ördög így szólt hozzá, és aztán azt mondja a Lukács 4-ben, Jézus így szólt neki, megvan írva, és elmondta neki, hogy mit felel Isten a hazugságaira. Szóval, ha győzelmet szeretnél, akkor meg kell tanulnod visszabeszélni a gonosznak. Meg kell tanulnod, hogyan gondolkozz helyesen. Erről fog szólni ez a hétvége, és hiszem, hogy akár megvan már neked ez a könyv, akár nincs, akár olvastad már, akár nem, ez hasznos lesz számodra. Rengeteget fog segíteni, és ti, akiknek még nincs meg, emeljétek fel a kis hátsótokat, és vegyetek egy példányt odakint, mert van benne egy terv, egy cselekvési terv van benne, amit szeretnék megtanítani nektek. 12 különféle dologról fogok beszélni, 12 harci stratégiáról. Megtanítalak majd benneteket, hogy hogyan gondolkozzatok céltudatosan. Olyan dolgokat, amikkel helyes irányba fókuszálhatjátok az elméteket. A könyvben azt javaslom, hogy vegyétek sorra mindegyik, és egy egész héten át gondolkozzatok az egyes stratégiákon, aztán tovább mehettek, de amikor odaértek a 12. végére, akkor kezdjétek el újra az elsővel, és elmélkedjetek rajta egy teljes hétig. Ha ezt csináljátok egy bizonyos időn keresztül, akkor az új gondolkozásmód annyira a részletekké válik majd, hogy felhigítja a régi gondolkozásmódot, és annak már nem lesz többé ereje rajtad. Egyetért azzal valaki, hogy ez jól hangzik, jól van. Nos, akiknek már megvan a könyv, hányan hallanátok újra ezeket szívesen? Rendben, az sem baj, ha bánnátok. Erről fogok prédikálni. És valószínűleg túl messziről jöttetek, hogy csak úgy hazamenjetek. Szóval itt ragadtatok. Jól van. Az első dolog, amiről ma beszélni szeretnék, az első erőt adó gondolat. Amin szeretném, ha elgondolkoznátok. Ez egy egyszerű dolog, de olyan, hogyha nem gondolkozunk rajta, akkor nagy bajba kerülhetünk. Szóval ez a következő. Szeretném, ha elkezdenétek azon gondolkozni, hogy mindenre képes vagyok Krisztusban, akármit is kell elvégeznem az életemben. Bármit hoz az élet, képes vagyok kezelni azt. Bármit kell megtennem, képes vagyok rá. Nem tudom, mit hoz ez a nap, de akármi is lesz, Krisztus által képes vagyok kezelni. Ahelyett, hogy? Nem tudom, hogy képes vagyok erre. Nem tudom. Ha újra ez történik, akkor teljesen ki fogok borulni. Nem tudom elviselni. Mindenre van erőm a Krisztusban. Nézzétek meg ezt az igét. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Én mindenre kész vagyok, és mindennel elbírok. Hát nem nagyszerű ez? Azáltal, aki belső erőt táplál belém, Krisztus alkalmassága tesz engem alkalmassá. Nagyon szeretem ezt, mindennel elbírok, mindenre készen vagyok, semmi sem túl sok nekem, mert Isten bennem van, és én több, mint győztes vagyok. Tudjátok, mit jelent szerintem, amikor a Biblia azt mondja, hogy több, mint győztesek vagyunk Krisztus által? Szerintem a következőt jelenti. Évekkel ezelőtt azt kérdeztem Istentől, mit jelent az valójában, hogy több, mint győztes vagyok. És hiszem, hogy Isten a következőt helyezte a szívemre. Több, mint győztesnek lenni azt jelenti, hogy még mielőtt problémát támadna, már akkor tudod, hogy ha majd jön egy probléma, akkor győzni fogsz benne, mert mindenre képes vagy, amit meg kell tenni az életben Krisztus által, aki megerősít téged. Isten soha nem engedi, hogy nagyobb dolgok történjenek, mint amit elbírunk. Soha nem enged olyasmit, ami igazán túl sok lenne számunkra. Ha van egy adott dolog az életedben, és bízol Istenben, akkor az nem lesz túl sok, ha megtanulsz helyesen gondolkozni. Nem hisztek nekem? Azt akarjátok, hogy elidőzzek ennél a pontnál? Tudjátok, miért reagáltok így? Azért, mert néhányan túl sok évet töltöttetek azzal, hogy meggyőzzétek magatokat. Nem bírom ezt, nem tudom tovább csinálni. Nem tudom elviselni, nem vagyok rá képes. Azt mondom, hogy ha olyasmiről van szó, amit Isten most megengedett az életedben, vagy valamiért nem szabadít meg tőle most, azonnal, és olyan helyzetben vagy, amit nem tudsz megváltoztatni, mert ha meg tudod változtatni, akkor változtasd meg. De ha nem tudod, akkor ne engedd, hogy szerencsétlenné tegyen. És az egyik módja, amivel elejét veheted ennek, az az, ha elhiszed, hogy képes vagy kezelni. Mert ha nem hiszed, akkor egyre gyengébb és gyengébb leszel minden egyes nappal. A Biblia azt mondja, mindenre képes vagyok a Krisztus, aki engem megerősít. Mindenre készen vagyok, mindennel elbírok.

0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Életöröm zene.
1: Manna morzsa.
5: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint.
6: Egy világi ember kérdései Istenről.
0: Ez a Manna Selection.
4: Manna FM.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában és a következőben is egy újabb evangéliumról fogunk beszélgetni. Azt, hát ha szabad úgy mondani, szálazzuk szét, vagy hozunk benne és azzal kapcsolatban több megértést. Itt van velem újra Révész Lajos, a Baptista Szeretetszolgálat vezető lelkésze, illetve a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társlelkésze, apuka és nagypapa, és rendszeres résztvevője a Hitem szerint podcastnek. Szia Lala, köszönjük.
2: Szia, üdvözöllek, örülök a meghívásnak.
1: János evangéliumát fogjuk megbeszélni két epizódban, két részben, és annyit tennék hozzá, mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, hogy valahogy nekem ez az egyik legjelentősebb evangélium valamiért. Tehát én ezzel kezdtem, amikor elkezdtem a hangos Bibliát hallgatni, az evangéliumokat, akkor ezt hallgattam meg többször is. És Jánosnak a személye is nagyon érdekes.
2: Igen.
1: Mit gondolsz?
2: Különleges. Aha. Nagyon különleges. Különleges abban is, hogy ugye akkor tájt, mint ahogy ma is szoktak az embereknek beceneveket adni, ő azt a becenevet kapta friss tanítványként, hogy a mennydörgés fia.
1: És igen,
2: igen. És utána valahogy a későbbiekben már úgy hívják őt becenevén, hogy a szeretett tanítvány. Vagy a szeretett tanítványa. És hát el lehet képzelni, biztos mindjárt ismerünk olyan embert, aki, hogyha felemeli a hangját, akkor azt úgy mindenki meghallja az irodába, vagy az a lépcsőházba, akárhol. És valószínű ilyesmi lehetett János, hogy hatalmas belső önérzettel, nagyon érzelmes, ahogy látjuk a leírásokat, kevés leírás van arról, hogy hogyan kapcsolódik emberekhez, de azok mindenről szólnak. Vagy például ő volt az, aki a legvégsőkig elmerészkedett Jézusnak a keresztre feszítésekor, mindenki hátra maradt, ki meddig mert elmenni, ugye Péter a Pilátus udvaráig, de János elment egészen a keresztig, sőt Máriát például szárnyai alá veszi, ezt megerősítette Jézus a keresztről, hogy János, itt a te anyád, Mária, itt a te fiad. Na most ezt egy olyan burkolt szívűnek, aki kérges szívű, nem lehet így elmondani egy ilyen dolgot, vagy rábízni, és gyakorlatilag csak ez a gyorsan kiemelt pontja János életének is mutatja, hogy egy különleges tanítvány volt, és ha egy picit hátrébb lépünk, akkor talán kezdjük azzal egy olyan mondattal, ha te láthatatlan lennél, mint az Isten, de neked lenne szavad és gondolatod, akkor az hogyan közölnéd? Ha ebből az aspektusból nézzük a Bibliát, vagy különösen az Új Szövetséget, akkor gondolom, hogy mindig vagy ráutaló magatartásra, vagy egy nagyon egyértelmű dologgal, amit megteszel valakiért, aki nem látna téged. Ha mondjuk gondolok egy munkaközösségre, nem vagyok ott, de ha beküldök egy ajándékot valakinek, vagy teszek egy gesztust a háttérben érte, akkor jelzem, hogy én vagyok, és nem csak vagyok, hanem szeretlek. És valahogy Isten egy ilyen indulattal írta meg az Új Szövetséget, hogy nem láthattok engem, de nagyon szeretlek benneteket. És ennek egy olyan jelét adta, hogy az ő fiát, aki egy titok volt előttünk, nem tudtuk, hogy az Istennek van fia, és azt sem tudtuk, hogy az Istent alapvetően úgy hívják, hogy atya. Az Ószövetségben apának nevezni, vagy apa megszólítást mondani az Istenre, az Isten káromlás volt. Ezért aznap valószínű, hogy kivégeztek valakit. Ez volt ott döbbenetes az, amikor Jézus eljön, és kérdezgetik őt, és látják, hogy hát több, mint gesztus értékű az, amit tesz az emberekért, gyógyít, tanít, betegeket felemel, és halottakat visszahoz az életbe, és mindig azt mondja, hogy ez nem az én projektem, valaki elküldött engem, őt pedig úgy hívják, hogy Isten, aki az én atyám. Na most azt hiszem, hogy az Isten megismerésének itt van egy sarkalatos pontja, vagy egy töréspontja, hogyha valaki ezt elmeri hinni, hogy létezik egy atya a mennyben, és tulajdonképpen ez az atya gondoskodott arról, hogy az ő fiát leküldje, és ez a fiú, a názáreti Jézus Krisztus, amikor kelt járt az emberek között, 12 embert kiválasztott, és ez a 12 ember nagyon sokrétű volt. És ez a 12 ember közül hárman lehettek az evangélisták, ugye Máté, Márk és János, Lukács, ő nem konkrétan tanítványa volt, hanem majd később Pál apostolnak az orvosa, és így jut hozzá olyan információkhoz, amiket összegyűjt.
1: Erről ma beszélgettünk.
2: Igen, őről a beszélgettünk.
1: Találni, igen, az archívumban, igen. A River felületén.
2: Igen, és tulajdonképpen kiválaszt négy olyan embert Isten, aki négy különböző tulajdonságú, négy különböző habitusú, tehát nem az azonos gondolkodásúakat választja ki Isten, és azt mondja, hogy írjátok meg az örömhírt. Ez az evangélium. Ami azt jelenti, hogy úgy örömhír, amit talán már erről korábban beszéltünk, az örömhír akkor azt jelentette, azt értették alatta, vagy akkor használták ezt a szót, amikor például ilyen kiemelkedő esemény volt, hogy egy háborúban a győztes fél hazaküldte az örömhírt, hogy győztünk. Vagy egy apuka megkapja a feleségétől, hogy megszületett a fiad, lányod, és ez a mai örömhír. Vagy valami nagy kiemelkedő dolog történik, később ez az evangélium megírása után már csak az evangéliumra jellemző, vagy erre használják, hogy van egy jó hírünk, és tulajdonképpen négy jó hír gyűjtemény arról, hogy mit akar Jézus. Na most a négy evangélista, négy jó hír író, amikor rögzíti az ő evangéliumukat, akkor ugye természetesen ők nem egy osztályteremben négy padnál ülnek, és akkor négy különböző mód megírják a dolgozatukat, különböző korokban írják. Na most János már körülbelül olyan Krisztus után, ha mondjuk azt 33-nak mondanánk, tudom, hogy a tudósok azért néhány évet itt tologatnak ezen, ehhez képest 50-60 évvel írja le az evangéliumokat, tehát nem túl korán, és rá jellemző módon...
1: Ez fontos egyébként, hogy időben hol helyezkednek el az evangéliumok, a megszületésüket, megírásukat tekintve?
2: Talán csupán annyit esetleg, hogyha egy eseményt, ha visszagondolunk, akkor hazajövök egy megható, vagy egy nagyon meghatározó élményről, akkor általában belül az érzelmeinkből beszélünk, és sokszor a részletek elvesznek, vagy egy dologra fókuszálunk rá, vagy szisztematikusan, ahogy a többi evangélium író szisztematikusan megpróbálják A-ból B-be eljuttatni az embert, vagy alfától omegáig, tehát hogy készült elő Jézus Krisztus születése, és hogy ment a mennybe a halála és feltámadása után. János érdekes, hogy ő úgy írja az evangéliumát, ugye a többi evangélista inkább úgy írja, mint hogyha segítenék annak, aki nem nagyon van képbe ezzel a történettel. János pedig úgy van, hogy mivel én szerettem Jézust, amikor itt volt, szeretem az atyát, ezért belevág a közepébe, úgy gondolva, hogy ebből a szeretetből indulok ki. Nem a történetiségből, nem a kronológiából indul ki. És egy rá nem jellemző, vagy korábban nem gondoltuk volna, hogy ilyen mélységeket él meg ez a János, és ezért van talán jelentősége annak, hogy nem azonnal íródott az evangélium, hogy olyan filozófikus magasságba kezdi ez a nagyon egyszerű ember, hogy kezdetben volt az ige az Istenné volt, és az ige Isten volt, ő kezdetben Istenné volt, tehát olyan felütéssel kezdi az evangéliumát, hogy azt mondjuk, hogy hú, ez az ember nagyon mélyen értett meg valamit. És gyakorlatilag volt egy érzelmi testi közelsége is Jánosnak, megjegyzi a más evangélisták, ő maga is diszkréten jelez, úgy hívja magát, érdekes, hogy János evangéliumában nem beszél magáról, de nem nevezi néven magát, hogy én János, aki így úgy amúgy, hanem például az a tanítvány keblére hajtotta, Jézus keblére hajtotta a fejét, miközben beszélt, az a tanítvány, aki őt nagyon közel állt hozzá.
1: Tehát harmadik szemébe beszél magáról?
2: Igen, harmadik szemébe beszél magáról, és gyakorlatilag itt is mutatja, hogy figyeljetek, fiúk, nem én vagyok a fontos, bár én írom ezt az evangéliumot, én gyűjtöttem össze, én éltem át, de ez nem rólam szól.
1: Az ember voltát tekintve, az ő életét tekintve, milyen ember volt János? Honnan jött? Mit tudunk róla?
2: Igen, a testvére Jakab volt, illetve az ő édesapjával együtt egy halászati vállalkozást folytattak, ma lehet, hogy így mondanák. Tehát gyakorlatilag mondjuk így, hogy harcedzett emberek voltak, tetre készek, azért nem tudom, hogy hányan foglalkoznak halászattal, de ott minden nap a bőrödet viszed a vásárra. Igen. Akkor talán egy ilyen halászember megtanulja azt is elég korán, hogy a tengernek vagy a tónak a kegyeiből élünk, ha most van hal, akkor kicsit több a bevételünk, ha nincs, akkor nincs. Tehát, hogy az életnek a sűrűjében van ő benne.
1: És rá van bízva a természetre az élete.
2: Igen, rá van bízva a természetre az élete. Illetve ez egy olyan vállalkozás volt, ami természetesen akkori korra jellemzően ezek apáról fiúra szálltak, tehát hogy az én apám halász volt, akkor gyakorlatilag az unokámnak is biztosítva van az életpálya, a karrierje, mert majd valószínű is az lesz. Ebbe a lépésbe jön be az, hogy gyakorlatilag János felfedezi, hogy itt van a Mesiás, itt van Dávid fia, itt van Jézus Krisztus, és felismeri, és a hívásnál, amikor Jézus hívja őt, akkor azonnal ott hagyja a hálót, a csónakot, az apját, a vállalkozást, és azt mondja, hogy most akkor megyek és követem azt, akit minden zsidó évszázadok óta vár, és ez az a kor, tehát egy nagyon érdekes, nagyon egyszerű ember volt, de volt egy személy és egy kor felismerése, tehát a személy Krisztusban meglátta, a maga egyszerűségben meglátta, hogy mégis ő a Messiás, és ugye zsidók akkor is, meg ma is várják a Messiást, mint zsidók a Messiást, és gyakorlatilag...
1: A második eljöveted?
2: Nem, hogy megérkezzen eleve a Messiás, tehát a nem Messiás hívó zsidók ma is várják, hogy majd elérkezik Dávid fia, a Messiás.
1: De ha nem Messiás hívők, akkor miért várják?
2: Mert ők úgy gondolják, hogy még nem jött el.
1: Ja.
2: És ugye ez is egy több mint legenda volt, ez egy hittétel, egy olyan hittétel, ami mondjuk azt mondanánk ma, mint egy országnak egy alkotmánya, vagy egy családnak a fő mondani valahogy, hogy mi révészek ilyenek vagy olyanok vagyunk. Aha. És mindenki ebben nő fel. Na, mert zsidó is így nőtt fel, hogy a mi elsődleges várásunk, hogy, és dolgunk, hogy várjuk a Messiást. Senki nem gondolta volna természetesen, hogy ilyen közegbe fog eljönni a Messiás, Jézus Krisztus. Semmiképp nem gondolták az emberek akkor azt, hogy egyáltalán foglalkozik majd a eljövendő Messiás olyan, hogy egy halászt megszólít, és azt mondja, hogy gyere tanítványomnak. Azért akkor tanítványnak lenni, ez egy teljesen természetes dolog volt, bizonyos híres rabbik gyakorlatilag kiválasztottak embereket, akik a lábuknál ülhettek, és gyakorlatilag tanulhattak a rabbitól.
1: Miért fontos az, hogy a lábuknál ültek? Ez egy fontos momentum egyébként, ez sokszor...
2: Hát most egy kis kitérő erről, hogy gyakorlatilag tulajdonképpen a rabbi, a tanító ült, a többiek álltak. Tehát miközben beszélt. Illetve a tanítás az nem egy ilyen tantermes tanítás volt, hanem nagyon sokszor mozogtak. Mentek és felfedezték a természet dolgait, olvasták természetesen a Tórát, tanulmányoztak, stb. Az a tanítvány, aki szíve szerinti volt a rabbinak, ez nem azt jelenti, hogy érzelmileg, hanem azt látta, hogy amikor majd én elmegyek a minden élők útján, azaz meghalok, akkor úgy gondolom, hogy neki fogom átadni a stafétát, tehát ő jön majd utánam, ez az ember ülhetett le a lábához a mesternek. És hát ezért érdekes, hogy ezt a 12 embert így választja ki Jézus, hogy ti ott ülhettek a lábomnál, és nem csak egy, hanem mind a 12-en, és személyes közelségbe lehettek. És így szó szerint ugye megjegyzi az ige, hogy Jézusnak nem volt egy lakcíme, hogy a Bozót utca 7-ben lakom, hanem gyakorlatilag állandóan vándorolt, állandóan ment a tanítványaival, hol kint aludtak, hol egy városból, egy faluba kértek bebocsátást az akkori, ha tetszik, akkor a migrációt, ha valaki megérti, akkor Jézus igen. Tehát ők mentek állandóan, úgyhogy ezt azért kell...
1: És ez nagyon fontos volt.
2: Igen, természetesen, hiszen Jézusnak volt egy küldetése, ami a 12 ember felé volt, de a 12 ember felé úgy volt a küldetése, már a 12 apostol felé, vagy tanítvány felé, hogy mi be kell, hogy járjuk Izrael területét, ugye akkor is legalább 3 különböző részre tagolódott Izrael területe, voltak előkelő területek, mint Jeruzsálem környéke, és ugye volt a Galilea, ahonnan egyébként Jézus származott, tehát a születése után Betlehemből oda költöztek az egyiptomi kiruccanás után a szülei.
1: A külváros.
2: Igen, hát a kedvezőtlen település, ahonnan azt mondták, hogy de hát Jézus galileai, hát jöhet-e valami Galileából, nem mond már, hát abból a megyéből, abból a városból, abból a régióból csak gázdolgok érkeztek, és hát Jézus így vállalta be a galileaikat, és oda majd időnként visszamentek, és nagyon sokszor megtörtént az is, hogy nem tudták hova tenni Jézust, főleg Galileába. Hát te vagy a mi kutyán kölyke, hát itt születi, ismertük az apádat, ő tanított meg téged ácsolni, meg asztalt készíteni, meg stb. Hogy lenne már az, hogy te itt proféta, ne talán mesiás vagy?
1: Mit különöm tőlünk?
2: Igen, és akkor Jézus ugye itt el is mondja azt, hogy hát igen, a profétának a legnehezebb közege a saját otthon, a saját családja, mert egyszerűen nem értik meg. Na, de most nagyon szélesen nyitottuk az ernyőt.
1: Nem baj.
2: De jöjjünk vissza Jánoshoz. Nyilván nincs róla kép, és nincs róla rézmetszet, hogy nézett ki.
1: Ha csak nem az utolsó vacsorán, amiről azt feltételezzük, hogy ő az, aki János, vagyis aki Krisztus mellett ül, Jézus mellett ül, és oda hajtja a fejét.
2: Igen. Igen, vagy hogyha valaki most éppen a munkácsi kiállítást megnézi, akkor a Krisztus keresztre feszítésnél egy bordós ruhában áll János. Nagyon érdekes, hogy amikor én először bementem és megláttam ezt a képet, egyből az volt a kérdés, hogy a Krisztus be tudtam azonosítani, de ki az a piros ruhás? És ugye ki van írva számunkra? Vagy csak az én szegénységem bizonyítja, hogy nem ismertem föl őt, de hogy egy központi elem volt a tanítványok között, amúgy is Péter, Jakab és János

0: érzelmileg vesz dolgokat, vagy kapcsolódik, az nem annyira stabil, a tudomány az egy exakt és stabil dolog, de mégis azért már annyira értjük magunkat, emberek, hogyha van egy érzelmi kapcsolódásunk, akkor ott sokkal könnyebb átvenni azt, ami a másik emberben van.
1: Meg most már azt is tudjuk, hogy az érzelmek a legjobb iránytűk, és azt is tudjuk, hogy Isten a szívek vizsgálója, és a szíven keresztül, tehát az érzelmeken keresztül közelíti meg az embert, szóval abszolút stimmel.
0: Szóval János, nem mondanám, nem érzelgősnek mondanám, hogy ő volt az, aki könnyen elsírta magát, mert ugyanakkor filmet nem néztek, de ha egy történetet hallott, akkor elpityeredett volna, vagy nem ebben az értelemből volt, hanem igen, tehát az érzelmeit, és ebben talán hadd legyen egy tanúság nekünk, férfiaknak, hogy igen, az fontos, hogy az Isten megismerésének legyenek olyan csatornái is, ami az érzelmünkről is szól. Nyilván a tényekről beszélünk, tehát nem érzelmi kérdés, vagy nem érzékenység kérdése, hogy Jézus meghalt-e, vagy feltámadt értünk, de tulajdonképpen az, hogy mennyire közel kerülünk közel Istenhez, az annak a függvénye is, hogy mennyire merjük átadni az érzelmeinket is Istennek. Hát, hadd mondjuk egy egyszerű példát, hogyha egy olyan helyre kell bemennem, ahol szúros szemmel néznek rám, és keresztkérdéseket tesznek föl, nyilván érzelmileg nem érzem jól magam, kétszer meggondolom, hogy mit mondjak, és nem hiszem, hogy oda...
1: Hogy bemenjek-e?
0: Igen, hogy nem hiszem, hogy oda visszavágyódnék. Azt mondom, hogy jó, ezt túléltem. Abban az esetben, amikor azzal fogadnak, akár ismeretlen, hogy de jó, hogy itt vagy, mibe tudunk segíteni, és ebbe a beágyazódásba kérdeznek, esetleg én megnyilatkozhatom, akkor sokszor még olyat is elmond az ember, amit nem is gondolt elmondani. Tehát úgy szoktuk mondani, hogy belülről megnyílik. Na, egy ilyen belülről megnyílós ember volt János, akinek a Szentlélek talán egy kicsit érzékenyebben tudta elmagyarázni, hogy mi is történik itt. És ez is érdekes, hogy egyébként az Új Szövetségben, az Új Szövetség 27 könyve közül 5-öt János ír, ugye az első az evangélium, aztán írt 3 levelet, ezek inkább ilyen személyre vagy gyülekezetre szabott instrukciók, ugye János első, második, harmadik leveleként van bevezetve a kánonba, és van egy csoda, amit a mai napig is azt hiszem, hogy szájtátva olvas az ember, a jelenések könyve, János jelenések könyve. És ez az ember, aki így ennyire közel került az Istenhez, egyszer azt mondja az Isten neki, hogy gyere, János, fölviszlek téged. Hát kis szakszóval úgy mondanám, hogy egy mennyei üzemlátogatásba bevitte a mennybe. És megmutatta, hogy nézd, gyere ide föl, megmutatom, hogy innen, ebből az aspektusból, hogy látszódnak a dolgok. Egyrészt itt mi van fönt, mi történik, milyen lét és milyen lények vannak, és ez volt az a hely, ahol a múlt, jövő és jelen az együtt látható a mai napig is. És János ebbe látott bele, és itt akár a földi birodalmak, a földi történések, Jézus Krisztus utolsó történeti időszaka a Földön, az utolsó időszaknak, vagy korszaknak a jelenéseire néhány fontos dologot megmutatott Isten.
1: Olyan, a jelenések könyvében van leírva a János által az, ami odafönt van,
0: igen,
1: amit ő odafönt
0: igen,
1: látott.
0: Igen, amit odaföntről
1: meg
0: lát.
1: Meg onnan letekintve.
0: Igen, letekintve lát.
1: És azért nem írja, hogy... fönt mit lehet?
0: De, aki elolvassa. Nem kell megijedni, tehát, hogy úgy szoktam mondani, hogy ez a mennybe üzem látogatni az olyan, mintha a kisegeret beküldenék a paksi atomerőműbe, és azt mondanák neki, hogy mennybe, nézz jól körül, és mondd el, hogy mit látsz. Na most, ha tudna beszélni a kisegér, akkor eljönne, és a maga kis szűk szintjén elmondaná, hogy mit látott. És, de nem biztos, hogy össze tudná rakni, hogy ott mi történik. Vagy pontosan miért vannak ott dolgok. Na most egy kicsit így volt János is, bár az értelem, tehát sok kérdése volt, és hol Jézus, hol egy angyal instruálja őt, hogy most pontosan mit látsz, és ezt hogy értelmezd, de nagyon sok minden ebben a látomásban, vagy jelenésben, nagyon sok minden be van csomagolva a proféciának a időkapszulájába, ami azt jelenti, hogy néhány dolgot azonnal meg tudott érteni János, mert amikor azt mondja, hogy az öregkorú elé jött egy fiatalkorú, fényes öltözetű valaki, akkor tudjuk, hogy az atyáról és a fiúról van szó.

0: szó. Ezt az Ószövetségben nem tudták. De az, hogy például az utolsó idők folyamatát, ahogy így jelképesen, képekben elmagyarázza, vagy jelenetekben, úgy látom, mintha olyan lenne, mint egy videóklippet levetítene valaki, hogy milyen lesz a jövőben, akkor ugye azt kérdezzük, hogy és az meg hogy? De azt meg nem értem. És szabad nekünk, ugye a mi atyánk azt nem azt mondta, hogy és ha megismertek engem, akkor minden tudás birtokába lesztek, hanem azt mondta, hogy ami számotokra érthetetlen, azt én összekötöm hittel, azt én kipótolom. És amikor majd ide érkeztek fel hozzám, az örök létbe, akkor ott ki fog bomlani minden. Egy egész örökké valóság lesz áll rendelkezésünkre, hogy megértsük az Istent, megértsük az ő szeretetét, megértsük, hogy miért jött el a fiú erre a földre. Tehát egy ilyen különleges mennyei belátogatást, vagy betekintést látott János, illetve érdekes, hogy lelátott a földre is, olyan eseményeket látott a jövőben, amit hát én azt mondom, hogy érdemes elolvasni, és senki ne lepődjön meg, hogy a felét se érti. Én lehet, hogy körülbelül ennyit nem értek, de nem azért, mert értelmetlen, hanem most jelen pillanatban, ahogy említettem, a profécia az egy időkapszula. Több profécia van természetesen, Jézusra is voltak proféciák, erre van a legtöbb profécia.
1: És a jelenések könyve is az gyakorlatilag.
0: És a jelenések könyve az egy olyan érdekes profécia, ami vissza is mutat, az akkori jelenbe is mutatott, illetve a jövőbe is.
1: De nem tudjuk, hogy ez a jövő időben, tehát a mi földi agyunkkal felfogható időben hova tartozik?
0: Igen, és ezért mondja korábban Jézus az utolsó tanításai között van, hogy a tanítványok megértik, hogy hú, hát akkor mégse itt fogjuk Jézussal megalapítani az uralmat, és nem fogjuk lerázni Rómát a vállunkról, és nem úgy lesz, ahogy gondoltuk, hogy majd kiválaszt egy nagy épületet, és ott mi, mint miniszterek tüsténkedünk Jézus mellett, hanem ahova ő hív bennünk, az nem itt van a földön, hanem fönt a mennyben, és a lényeg az, hogy amikor ezt megértik, akkor azért megkérdezik, hogy és jó, most akkor ezt megértettük, szomorúan tudomásul veszük, hogy el fogsz menni. De azt is mondtad, hogy vissza fogsz jönni. Meg ennek milyen jelei lesznek. Hát egész pontosan, hogy mikor fogsz te visszajönni. És akkor Jézus azt mondja, hogy figyeljetek, napba és órában nem tudom nektek megmondani, az a mennyi atyám kizárólagos birtokába van, hogy ez mikor fog megtörténni. De Jézus azt mondja,
1: hogy... Ez jelenti azt is, hogy, hogy még lehet, hogy a mennyei atya sem tudja, hogy mikor küldi vissza újra, idézőjelben küldi vissza újra a földre Jézus Krisztus?
0: Hát szerintem...
1: Lehet, most se tudja?
0: De én egész biztos vagyok benne, hogy tudja. Csak vannak olyan tényezők, ugye az érkezésnél, amikor nagyon jól megy a dolgunk, akkor azt mondjuk, hogy aj, ne gyere még Jézus, még itt épp ma vettem egy sportkocsit, vagy nem tudom én mit, még ezt ki szeretném próbálni, vagy ma született a gyerekem, szeretném még felnőni, vagy az unokáimat. Nyilván mi így vagyunk az időbeniséggel. Amikor meg éppen nagyon nehéz dolgunk van, akkor azt mondjuk, hogy ó, már rég eljöhettél volna, akkor nem ért volna ez a veszedelem. Hát ennyire vagyunk mi stabilak emberek, de ezt tudja az Isten. Tehát így szeret bennünket, ahogy vagyunk. És azt mondja az Isten, hogy vannak olyan, vagy amit ő megoszt erről a témáról, hogy például a pogányok száma, amikor betelik, ez egy titok számunkra, hogy most ezzel a pontosan mit ért az
1: Isten? Mi az, hogy betelik?
0: Hát, hogy hát két értelmezés van, vagy az, hogy már megfelelő emberszám megszületik erre a földre, illetve azok, akik a pogányokból megtérhetnek Jézus Krisztushoz, akik nem a zsidókhoz tartoznak, ugyanis az Ó és az Új Szövetségnek az alapvető különbsége, ugye Jézus Krisztus személye, a megérkezése, illetve az Új Szövetség nyitja meg a lehetőséget a nem zsidóknak, őket nevezte az ókor pogányoknak, illetve a zsidók nevezik így, mai nap is golyóknak hívnak bennünket, akik nem vagyunk genetikailag zsidók, de gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy Isten azt mondta, hogy én megnyitok egy lehetőséget az első évezetekben, én megmutatom Izraelen a hatalmat, ezt nevezzük Ószövetségnek, azaz egy olyan mintát adok egy szinte nem létező és nagyon elnyomott államból, személyében létező, de állami struktúrában még nem létező egyiptomi rabszolga népből, kihozom őket, elviszem őket jó pár száz kilométerre odébb, letelepítem őket, és egy uralmat hozok létre. És hiszem, hogy Istennek az lett volna a célja, hogy hát körülbelül ez lenne a prototípus, hogy a népekkel így szeretnék gondolkozni. Ezért lesz az, hogy az utolsó korszakban, amikor az Jézus Krisztus 1000 éves békeországa megérkezik, akkor gyakorlatilag azt mondja, hogy Izraellel fogok uralkodni, és az egyéb népeknek az Izraelhez való viszonya fogja megmutatni, hogy mennyire szeretnek engem. De ez egy másik történetünk. A lényegben, hogy Izrael nem tudta betölteni ezt a küldetést, megalapították ugyan a saját vallásukat, a saját hitrendszerüket, megalapították a maguk hierarchiáit, de Istennek az a, mondjuk így az Isten szíve nem jött át a törvényeken, és nem tudta megértetni Isten az ő népével, hogy hát figyeljetek, ez nem rólatok szól, ez rólam, hogy járjatok velem, hogy szeressetek engem, és akkor én ettől függetlenül szeretlek benneteket, de így maradtok az én áldásom alatt. És abban a pillanatban, amikor már igazából nem szív szerint nem nagyon követték már az Istent, akkor ebben a helyzetben, ha én lennék ugye a mennyben ennek a földi expedíciónak a vezetője, akkor azt mondanám, hogy hát az ószövetségi időszak az sikertelen, töröljük ezt a rendszert, mert nem tudtunk elérni semmit. Nem jött át Izrael népének, hogy ki vagyok, mármint hogy az Isten ki, nem jött át az, hogy mennyire szeret, és nem jött át az, hogy mekkora áldás szeretne lenni rajtuk keresztül a többi népeknek az Isten. És hát, mint minden sikertelen projektet igyekszünk lezárni, és azt mondjuk, hogy na, ilyet soha többet. Na most erre azt mondta az Isten, hogy nyitok az időnek a teljességében, ez egy számunkra egy titok szó, amikor az Isten úgy látta a legjobbnak, akkor elküldte az ő fiát, csak ugye nem úgy, ahogy mi gondoljuk, és azt mondta, hogy megszeretgetem az emberiséget olyan módon, ahogy én akarom. És ez egy olyan dolog volt, amit senki nem tud megkerülni. Ha valaki, a világ mindenség ura a fiát leküldi úgy, hogy mondjuk így bele gyömöszöli egy 3 kilós embernek a testébe, úgy, hogy az az Isten, aki a fiát leküldte, ez a fiú gyakorlatilag mindent elveszít, a dicsőségét fönnhagyja a mennybe, de megérkezik, mint ahogy te meg én megérkeztünk, a mindenhatóság, ami kiterjedt arra, hogy ott volt a virág teremtésekor, és mindent átlát, és mindent tud, sőt, az ige azt írja, hogy reál nézve teremtetett minden. Ez a Jézus megérkezik ide a mi kis hűvös, hideg világunkba, ahol semmiféle el- és befogadást nem várja, a szülein és a pásztorokon és az angyalokon kívül.
1: És gyakorlatilag... Meg az állatokon kívül, akik ott
0: igen,
1: voltak
0: meg az állatokon kívül, igen, és ne felejtsük el az Isten teremtményeit. És gyakorlatilag arról szól a történet, hogy innentől kezdve olyan nem várt módon kezd az Isten közöttünk munkálkodni, ahogy amire mi nem számítottunk. De ne felejtsük el, hogy az Isten egy szuverén úr, tehát bárhogy munkálkodhat. Na és ez az, amit érdekes, hogy János meglát, de ez az, amit ő például nem tart fontosnak. Ő nem kezdi a Jézus születéssel, hogy annak idején, amikor Mária és József is. Szóval nem, ezt a sztorit így kihagyja, feltételezi azt, hogy ezt úgy is tudjátok, de amit nem tudtok, arra szeretnék fókuszálni, hogy kezdetben volt az Isten. Azaz a kezdetben az nem azt jelenti, hogy valamikor elkezdődött, hanem amire mi még vissza se tudunk nyúlni. Ugye az Isten örökkévaló.
1: Meg föl se tudjuk fogni.
0: Föl se tudjuk fogni.
1: Sehogyan se, igen.
0: És ez az, amit mondtam Jánosnál, hogy ezt az adást úgy tudta fogni János, hogy nem csak az értelmén, a logikáján, a németesen rideg filozófiáján keresztül engedi át magán, hogy na hát azért azt mégsem, hanem a szívén mennek át ezek a dolgok, hogy ki vagy te Jézus. Mert ne felejtsük el, hogy...
1: Másik szűrő.
0: Igen, ez egy teljesen más szűrő. És ezért szoktam mondani magamnak, meg a férfiaknak, hogy szabadna kellene, többször használunk ezt a szűrőt.
1: Igen.
0: És ha egyébként meg valaki nem érzelmes, azért ajánlom neki, mert úgy is fog, tehát a, a kontrollrendszer úgy is fog működni, tehát hogyha nagyon nagy hülyeségbe mennénk bele, akkor úgyis a korábban megszokott értelmi fékek úgy is fognak működni.
1: De itt, meg ott van a lelkiismeret.
0: Igen, meg a lelkiismeretemben, tehát hogy nincs is növekedése nélkül, ha nem engednénk egy kicsit néha, hogy ma akkor többet engedek meg, vagy fordítva, ma rájövök, hogy ennyi mindent nem szabad megengednem magamnak. De azt nem egy külső erő vagy egy törvény mondja meg, hanem én jöttem rá erre, hogy nem jó nekem az. Például nagyon sokan megakadnak a kereszténység témában, némely keresztény felekezet ki is, hát bocsánat, kemény szóért, de ki is heréli ezt a kérdést, hogy hát a bűn kérdése, hát nem beszéljünk róla, és akkor jól leszünk. De hát igazából, hogyha megnézzük, akkor János annyira közel került Jézushoz, hogy egy belső mély kontextusba érti meg, hogy miért jött Jézus, és ennek a kontextusába tudta elmondani azt a mondatot, ami nem is sértő, pedig egy nagyon kemény dolog van benne. János evangéliumának a harmadik része, annak a 16. verse, az úgy hangzik, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amikor ebbe a szeretetbe be van csomagolva az a szó, hogy elveszett, amit nem szeretünk. Hát hogyha megfelelő környezetben vagyunk, megfelelő ruhában vagyunk, és megfelelő társadalmi magasságokban éljük az életünket, akkor nem szeretjük azt a szót, hogy elveszett. Mert hát azt nem nekem találták ki. De azt mondja Isten, hogy az a helyzet, hogy az életünk ebben a síkban, amit élünk, ideiglenes, tehát úgy értem, hogy a bennünk lakó lélek, amit Istentől kaptunk, amitől ember az ember, az örökkévaló, de amiben ez bele van csomagolva, ez a kapszula, a test, az időleges. Nem kell nagyon magyaráznom, hogy senki nem fog, valószínűleg a 120. szülinapját nem fogja megélni. És ezeket az összefüggéseket látta meg János Jézusnál, és azt mondta, hogy annyira szeretett az Isten bennünket, hogy mielőtt tudatta volna velünk az elveszett állapotunkat, már megoldotta a mi elveszettségünknek a feloldását. Az elveszettség az, hogy gondoljunk egy egyszerű példára, én a körülbelül 3-4 évvel ezelőtt egy nagyon lehetetlen helyzetbe kerültem, megálltam az autómmal, és gondoltam, hogy a környező erdőbe sétálok egy nagyot. És nem tudom miért, talán védett hely volt, erdő, stb. Úgy gondoltam, hogy az autón a légkondit rajta hagyom, hogy majd visszajövök, akkor milyen hűvös lesz, nyári meleg volt.
1: De akkor benne hagytad a kulcsot.
0: Ugyan a motor nem járt, igen, ez egy teljesen védett hely volt, tehát a turista ösvény, és nem nagyon járt arra senki, és nem sokat voltam távol. És visszajöttem, és azt tapasztaltam, hogy lemerült az akkumulátorom. És ott vagyok egy erdő közepén, egy másfél tonnás járgánnyal, amit se előre, se hátra nem tudok mozdítani, és közben pedig ránézek a telefonomra, és 1%-om van, és eszembe jutott, hogy semmi gond, föltöltöm, de az autóba hiába teszem bele a töltőt, mert az akkumulátor ugye le van merülve, tehát többszörösen patthelyzetben vagyok, és itt vagyok egy kisebb erdő közepén, és fogalmam sincs, hogy merre menjek. Na akkor úgy rám esett ez a dolog, hogy hát ezt jelenti elveszettnek, hogy pontosan tudom a helyzetemet, de nulla esélye annak, hogy én kimenekedjek. Kínomban azt csináltam, hogy fölemeltem a motorháznak a tetejét, jelezve, hogy itt egy nagyon elakadt ember van. De hát itt az erdő közepén a madarak látják ezt. És képzeljétek el, 10 percen belül egy sárga vödrös horgász bottal a vállán átvetett idős bácsi érkezik. Ez vasárnap délutáni órában van, rekkenő meleg, amikor mindenki alszik, és vagy pihen, vagy hűsöl.
1: De most bent van a ház.
0: Vagy bent van a háza, én pedig kinn a semmi közepén, egy erdő kvázi közepén várom, hogy segítsenek, és nincs eszközöm, amivel hívjak. És megjelenik egy bácsi sárga vödörrel, horgászbottal az erdő közepén, nagyon szürreális a dolog, és mondja, hogy elakadtunk, elakadtunk. Hát mondom, elakadtunk, elakadtunk. És mondja, hogy na jöjjön utána, itt az erdő közepén van egy horgásztó, és a van egy horgásztanya, és ott a horgásztanyán van akkumulátortöltő. És hát 10 percig nagyon keményen úgy gondolom, na ez az elveszett állapot, és mit jelent az, amikor megtalálnak téged, az azt jelenti, hogy ez a bácsi odajött volna, és azt mondta volna, ó, nagyon együtt érzek veled, de hát nem tudok segíteni, ez még nem oldotta volna fel a helyzetemet. De nála volt egy olyan plusz megoldás, amiről én nem tudtam. És tulajdonképpen ez a helyzetünk, hogy az ember nem tudja azt, hogy sem azt nem tudja, hogy meddig él, még arra sem emlékszünk, hogy az első másfél évben mi történt, vagy két évben mi történt velünk. Azt tudjuk, hogy ide pottyantunk erre a Föld nevű bolygóra, több-kevesebb eséllyel bekerültünk egy valamilyen családba, valamilyen közegbe, valamilyen faluba, városba, tanyába, nagyvárosba, és valahogy valamit megpróbálom kihozni az életünkből, de hogy ez pontosan merre tart, azt lehet, hogy egy darabig nagyon jól irányítom, mert nagyon okos vagyok, ügyes vagyok.
1: Hogy azt hiszem.
0: Igen, de mi van, ha nem? Na most ezek azok a pillanatok, amire azt mondom, hogy ezekre János, mivel szívvel nyílt meg az evangélium felé, ezekre a megoldásokat ilyen vegytisztán lehozza. Ez olyan, mint amikor valaki úgy kap gyakorlatilag, tehát a célzottan kapja a gyógyszert, nem pedig úgy, hogy hát próbáljuk ki ezt is, hát ez nem működik, akkor próbáljuk ki azt is, hanem gyakorlatilag az evangélium, mind a 4 evangélium, benne János, olyan vegytisztán a mi belső kérdéseinkre választ ad, hogy honnan van ez az Isten? És akkor azt mondja, kezdetben volt az Isten, és nála volt az ige. És akkor elkezdünk ezek gondolkozni, hogy erről nincs tudásunk. Na most, amiről nincs tudásunk, azt általában az egy igaz magyar férfi azt mondja, na hát az engem nem is érdekel, ha eddig nem volt fontos, akkor ezután se lesz fontos, majd én járom magam útját, vagy pedig tehetjük azt, hogy mi lenne, ha én ennek a mélyére kicsit beleásnék. Na és ezt a beleásást csinálta meg János. És ennek a non plus ultrája az, amikor Jelenések könyvét leírja, hogy mit látott a mennybe. De gyakorlatilag, amikor beleláttat János bennünket az Istennek a szívébe, hogy ő mindig is volt, és akkor olyan fogalmakat lehet, hogy ki kell cserélnünk magunkba, hogy nincs Isten. Szabad, nagyon bátor. Én sokkal bátrabbaknak gondolom azokat, akik kimerik jelenti, hogy nincs Isten. Mert nekik ezzel az állítással egyszer el kell számolni az általam bizonyítottan létező Istennek. És én nagyon szeretem őket is, tehát félreértés ne essék, de én azt mondanám, hogy én nem a bátorságot hoznám most, nem is a félelmet, hogy jaj, most, hogyha nem ismerem meg Isten, mi lesz, hanem azt mondom, hogy legyen egy ilyen vagány kíváncsiság bennünk. Ha ez az Isten kérdés, mint olyan, ennyire rejtett volt az ember előtt, akkor mit ismerhetek meg belőle? És nagyon sok iratot, nagyon sok könyvet, és nagyon sok filmet, és nagyon sok podcastet meg lehet hallgatni, ami így kicsit terelgetnek bennünket, de ne felejtsük el, hogy az ige, azon belül az evangélium, az vegytisztán adja azt, amit Jézus Krisztus mondott, tett, cselekedett, és ő mindig arra mutatott, hogy figyeljetek, emberek, hát én nem úgy jöttem, hogy én most alapítsak itt valamit, vagy nem a magam akaratát jöttem cselekedni, hanem engem küldött az én atyám. És azt szerette volna megmutatni a testben járó Krisztus látható, kérdezhető, érzékelhető módon, hogy nézzétek, van egy nagyobb léttér, mint amiben ti gondolkoztok, és ez nem egy filozófia, és nem egy elvont hely, hanem ez maga az atyának a léttere, és oda várna be benneteket, csak ez az elveszett állapot, hogy nem is tudtok róla, ez elválaszt, és ennek az elveszettségnek ugye nálam volt egy oka, hogy botorul rajta hagytam a légkondit. Mindennek van egy oka, annak is van egy oka, hogy nem ismerjük az Istent, ezért céltévesztetté lesz az életünk.
1: De mi van akkor, hogyha azért hagytad rajta a légkondit, mert Isten meg akarta mutatni magát neked, vagy akart egy ilyen helyzetet teremteni, hogy lásd a gondoskodást.
0: Igen azért...
1: Ezt is gondolhatjuk, nem? Amikor nagyon nehéz helyzet van, és igen. Egy váratlan segítség.
0: Igen, igen. Épp most lesz 41 éve, hogy elköteleztem magam Istennek, és ez alatt a 41 év alatt azt tapasztaltam, hogy a leglehetetlenebb helyzetek is, amikor megtörténnek, akkor nehéz, mert valljuk be őszintén, nem ugráltam az örömtől, hogy végre nem tudok menni a kocsimmal, és majd milyen jó lesz ebből. Viszont egyet tudtam, hogy nagyon röviden azt mondtam Istennek, hogy figyelj, segíts ebbe a helyzet, olyan lehetetlen helyzet, bár én hosszú távú túrázó vagyok, a legközelebbi helység 20 kilométer, nem egy nagy dolog egy túrázónak, biztos be tudtam volna menni, valahogy logikusan megoldom, de azt mondja Isten, ha most ezt elvétetted, ezt a dolgot, akkor hadd tanítsalak meg valamire. Nem azért, mert büntetés, nem azért, mert hogy lehettél ilyen ostoba, hanem hát figyelj, ez most egy kis példa, ez az egész történet.
1: Lehet, hogy kerülhettél volna sokkal komolyabb helyzetbe ugyanezzel a hibával. Persze. Egy sokkal idegenebb helyen, egy sokkal nehezebb helyen, ahol rácsötétedik, ahol nem jön bácsi vödörrel.
0: Igen.
1: Viszont amikor abba a helyzetbe kerülsz, akkor már lehet, hogy nem is fogsz emlékezni arra, hogy ne hagyd rajta a légkondi, de nem fogod rajta hagyni a légkondi.
0: Igen. Igen, és erre mondom, hogy ilyen atyamódon tanít. Aha. Tehát, hogy nem tudom, hogy kinek, akik hallgattok bennünket, nem tudom, hogy milyen voltak a felmenőitek, apuka, anyuka. Ha valaki nagyon jó volt, akkor azt mondom, hogy az apukát, anyukát millióval szorozzátok meg, ilyen az Isten. Ha viszont nem, akkor valószínűleg olyan módon torzult az Isten képetek, mert ebből a képből, ahogy a szüleink foglalkoztak velünk, alapból, zsigerből, ebből állítjuk össze az Isten képünket. És így gondolkozunk az Istenről. De nyilván az én apám se volt, akit nagyon szerettem, de az én apám se volt Isten, meg az anyukám se, akit legalább ennyire szerettem, vagy még jobban, ha tetszik. De szó sincs arra, hogy Istenek lettek volna. Voltak hibáik, lehet, hogy alapvető hibáik voltak, de azt mondja Isten, hogy én nem ilyen vagyok, hanem olyan Isten, aki mindig azt nézem, hogy milyen korban vagy, mint ahogy a jó szülő egy 3 éves gyerektől nem kérdez, és nem kér olyan dolgot, amit már 8 évesen kellene. Uh-huh. Ha 3 évesen bekéri ezt az életére, akkor megnyomorítja. És fordítva is, egy 10 éves gyereket nem tart 3 éves szintjén. Akár felelősség, akár bármilyen szinten. A lényeg a lényegben, hogy az Isten ahhoz mérten is kornak azt mondanám, hogy ahogy megismerjük az Istent. Tehát a Földünknek is van egy kora, van egy kezdeti ideje, és akkor ahhoz mérten mérjük az éveket. Na most a lelkiségnek is van egy kora, éppen János ír majd a leveleiben erről, hogy írtam nektek fiak, írtam nektek apák, írtam nektek gyerekek, és így nagyon szépen belővi azokat a korosztályokat, hogy az Isten megismerésében milyen korban vagyunk. Lehet, hogy valaki 30 éves, de olyan mélyen és olyan elkötelezetten szereti az Istent, hogy mintha 50 éves lenne. És fordítva, 80 évesen kezdhetjük úgy, hogy ma született bárányként, de hát a kérdés, a nagy költői kérdés, hogy melyik korban szeretjük legjobban a gyerekeinket. Ugye az egy dolog, hogy melyik korban tudnak hozzánk jobban kapcsolódni, de a szeretetünk az nem változik a korral, ha csak nem nő a gyerekeink felé. És így van az Isten is, hogy ő mindig szeret, és a szeretet apostola, a szeretet Istenét, a szeretet által leküldött személyen keresztül, és az ő interpretációin keresztül, már hogy mit tett Jézus, és miért tett, ezen keresztül szeretne bennünket közelebb vinni Istenhez.
1: Szeretett apostola János?
0: Igen.
1: Uh-huh. Jánosnak mégiscsak volt az evangelisták között egy kiemelkedő, különleges szerepe, hogyha ő volt az, aki felmehetett körülnézni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Ennek volt egy, nem tudom, hogy ez hogy függ össze, és ez nagyon érdekes, amit mondasz, lehet, hogy erre majd, ennek majd jobban utána kell néznem, hiszen én nagyon szeretem a teológiát, de én nem vagyok tudományos ember. Uh-huh. Én egy elég gyakorlati típusú ember vagyok, és a lényegben, hogy nálam vannak ennél jóval okosabb emberek, de én arra, a kérdésedre arra...
1: Az, de én a te véleményedre vagyok.
0: Jó, az a véleményem erről, ha esetleg utána nézek és változnak, akkor jelzek a következő adásba. De az a véleményem erről, hogy tulajdonképpen, ha nézzünk egy egyszerű tényt, hogy a 12 apostol közül 11 nem természetes halála halt meg. Tehát magyarul kivégezték a hitükért. Jánosnak adta meg Isten, hogy 90-valahány, egyesek szerint 96, mások szerint 98 évet élhetett. Az utolsó éveit a legutolsó éveit ugyan nem, de a, mondjuk így a 90-es éveinek a kezdetét ő már Pátmos szigetén rabként éli, ugyanis a római birodalommal ugye az ő hite és a kereszténysége összetűzésbe került, elfogták, lefogták, kivitték Pátmos szigetére. Ha jól emlékszem, akkor itt egy kénbánya volt, de a lényeg az, hogy nagyon, nagyon szélsőséges körülmények között tartják őket, egy nagyon kopár szigetet kell elképzelni a földközi tengeren, és el lehet képzelni, hogy ez az ember, aki a szeretett kapcsolatokból élt, és oda tette a szívét, lelkét a gyülekezetekért, most ott találja magát úgy a semmi közepén. És még autója sincs, és erdeje sincs, és sárga vödörös bácsia sincs. És akkor meglátogatja Jézus, és megjelenik neki. És azt mondja, hogy gyere, innen a Pátmos szigetéről elviszlek téged, és megmutatom, hogy mi van ott, és hát erre írja az ige, hogy nem tudni, hogy testben vagy lélekben-e, tehát hogy szellemileg volt ez az elragadtat, hogy testben-e, de aztán ugye az, inkább úgy mondanám, hogy az értelme, a tudata, a lénye, a személye, az fellátogathatott a mennybe, de nem egy végleges döntésként, hanem az Isten tudta ezt, hogy most neked vissza kell menned, és írd le azt, amit mondtam, és amit láttál. És nem véletlen van ennek a jelenések könyvének a 22. részében, a legutolsó részben, amiről János ír, ott van leírva két fontos dolog, hogy aki hozzátesz, vagy elvesz ahhoz, amit az Isten beszélt, arra azok az átkok fognak rászállni, vagy beteljesedni. Tehát, hogyha valaki tudatosan elkezdi szabni, változtatgatni az igét, az azt mondja, hogy Istennel száll szembe. Ez pontosan ugyanolyan, mint hogyha én elkezdek vitatkozni a rendőrrel az 50-es táblánál, hogy de szerintem lehet itt 60-nal menni. Akkor úgyis neki lesz igaza. Tehát azt mondja az Isten, hogy ne tegyetek hozzá, ne vegyetek el, ha nem is értitek, ez így van, ahogy én jeleztem nektek.
1: Nem kötődik János evangélium az viszont ahhoz nagyon erősen, amit az imént mondtál, hogy akkor mi a helyzet az apokrif iratokkal, ugye? Igen. Szóval, hogy azért itt vannak olyan érdekes történések, mondjuk igen, akár a Vatikánt illetően, uh-huh, hogy milyen helyzet a Bibliával, az írásokkal, stb. De ez nyilván messzire visz, és ez nem tartozik szorosan János evangéliumához, de remélem, hogy egyszer erről is beszélhetünk majd. Viszont jó, az biztos, hogy János evangéliumát folytatjuk majd a következő epizódjában a Hitem szerintnek. Az első részben János evangéliumáról Révész Lajossal beszélgettem, és vele fogok a következőben is. Lajos a baptista szeretetszolgálat vezető lelkész és a budaörsi kőszikla gyülekezet társ lelkész, egyébként édesapa és nagypapa is, és hát egyik rendszeres látogatója, vagy szakértője, mondjuk így, vendége a Hitem szerintnek. Folytatni fogjuk János evangéliumát. Köszönöm, hogy jöttél.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Ki az

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus. Olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a kánikula, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az új államfő a választást követő 8. napon, augusztus 19-én lép hivatalba. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében azt mondta, megtiszteltetésnek és kivételes bizalomnak tartja, hogy megválasztották. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. A Paksi atomerőműben ülésezik szerdán a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, minden megyében zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg. Hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Látszöveti robotsebészeti rendszert vezetnek be a Szegedi Tudományegyetemen. A berendezést a sebészet, az urológia és a szülészet nőgyógyászat területén alkalmazzák szeptembertől. A rendszer nem önállóan operál, a sebész egy konzol segítségével irányítja a robotot. A megoldás precíz műtéteket tesz lehetővé, minimális méretű sebek alkalmazásával. Letartóztattak két magyar kamionsofőrt Lengyelországban, akik a vád szerint több mint 9 tonna veszélyes hulladékot csempésztek be az országba. Járművüket csaknem egy hónapja ellenőrizték a hatóságok a lengyel-szlovák határ közelében. Ismeretlen eredetű autóalkatrészeket, használt katalizátorokat, csatornaelemeket szállítottak. Folytatódik a napos, gomoly felhős idő, de néhány fokkal mérséklődik a kánikula. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északkeleten viharos széllökések is lehetnek. Hajnalban 16-22, Szerdán napközben 27-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Hét István Dániellel.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra. Elég hozzá egy okos telefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ez pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever, kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengokrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomása a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendezőnagyságok, a színészóriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Yes galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Világ Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található észak-budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt. De közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüst érmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegesség a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis Egyetemi Elméleti Tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is. A fővárosi látnivalókból összegyűjtöttem párat, amelyek kevésbé számítanak ismertnek. A régi idők alkimistái, amíg Mária Terézia nem tiltotta be a tevékenységüket, főleg az aranycsinálásról vártak hírhetté, pár sokuk még ennél is ambíciózusabb volt, hisz voltak, akik az örök élet titkáról is le akarták rántani a leplet. Hogy miként nézhetett ki a laborjuk, ahol csodát akartak tenni, a személyesen is megnézhetjük, a felkeressük a Budai Várban a Patika Múzeumot. Aki alaposan szemügyre veszi a budai rakpartot, annak fel fog tűnni, hogy van egy épület, amely szinte már komikusan keskeny, mint egy rajzfilmből pottyant volna a Duna partjára, nem messze az Erzsébet híd budai hídfőjétől. A szélessége alig több 6 méternél. Budán a történelmi épületek között ennél keskenyebbet nem találunk. A mélysége is csak valamivel 15 méter felett van. Külsőre szinte Amsterdam historikus épületeit idézi. Eredetileg az 1890-es években épült, úgyhogy aztán a 30-as években kapott egy kis bővítést, a tető tér ekkor lett beépítve. Ez egyébként a Mádl-ház. Miután a fővárosban kiépült a csatornarendszer, a barokk épületekben feleslegessé váltak a kutak, ezért jó részüket elbontották. Ritka kivételek egyik a Vitkovics utca 12-es szám alatt álló ház, amelynek az udvarában a vörös márványkút átvészelte az évszázadokat. Eredetileg a Műszaki Egyetem hallgatóinak építették meg az 1800-as évek végén a gólyavárat. A nevét onnan kapta, hogy eleinte itt zajlott több olyan előadás is, amely az első éves hallgatók, vagyis a gólyáknak szólt. Az a szóbeszéd járja, hogy az átadása idején ennél nagyobb előadóterem nem is volt az országban. Több mint 5000 diák fért be. A múzeum körüli Trefortkertben található épület egy időben nyomdaként működött. A következő állomásunk a Károlyi Csekonics Palota együttes. A Palota negyedben könnyű elsétálni mellette, bár a múzeum utcai homlokzat szépen mutat, nem tűnik ki különösebben, és még csak nem is igazán sejteti, hogy a falak micsoda úri pompát rejtenek, pedig a belső tereit tekintve ez a főváros egyik legszebb palotája. Elég csak a feszített textilekkel díszített falakra, vagy a hársfából és tölgyből faragott impozáns körlépcsőre vetni egy pillantást. Az épület tervezői nem akárkik voltak, az a Ferdinand Fellner és Hermann Helmer dolgozott rajta, akiknek a Víg Színházat és a Szegedi Nemzeti Színházat is köszönhetjük. A következő a Népligeti víztorony. A századforduló környékén divat volt a víztornyokat mutatósra tervezni. Elég csak a Margit-szigetire vagy a Siófokira gondolni. A Népligeti nem tartozik az ismertebbek közé, pedig a kialakítása ennek is igazán érdekes. Úgy fest, mint egy vadászkastély tornya lenne. Nem sokkal azután épült meg, hogy 1892-ben a környéken nagy kolera járvány söpört végig. A tragédia után sürgős lett, hogy a helyieket végre tiszta ivóvízzel lássák el. A budai vízivárosban a Dunához közel könnyű kiszórni egy igazán régi épületet, a Kapisztori házat, mivel ezek rendszerint az utcaszint alatt kezdődnek, a belépéshez kisebb lépcsőkön le kell hozzájuk menni. Az egyik ilyen a Kapisztori ház a főutcában, amelynek az alapja még a 15. századból származik. Mint annyi más épület Budán, az 1686-os ostrom idején ez is súlyosan megrongálódott. Mai arculatát, amelyet a 19. század elején nyert el, egy Dankó András nevű építőmesternek köszönheti. Bő 10 éve kapott egy felújítást az épület, emiatt a korábbi sárga szín helyett fehér lett a külseje. Ugye,

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: A rendőrségi akció után is marad a fokozott jelenlét Budapesten. Átalakítják a Szent Gellért rakpart közlekedését. Közvetlen kerékpárút köti össze Dunakeszit Budapesttel. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Ismét teljes vonalon jár a H6-os ráckevei hév. Az elmúlt 3 hétben a Sziget-Szent Miklós és Szigethalom közötti műúti átjárót újították fel. Az átépítés eredményeként megszűnt a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás, és a közúton közlekedők számára is biztonságosabb lett az átkelés. A 30 napos rendészeti akció befejezése után sem vonulnak ki a megerősített rendőri egységek Budapest közterületeiről. A főváros és a belügyminisztérium megállapodása szerint 19 kiemelt helyszínen továbbra is fokozott rendőri jelenlét lesz, közel 100 további problémásnak azonosított területen pedig mozgó járőrök teljesítenek majd szolgálatot. A budapesti közbiztonság javítását célzó akció július közepén indult, miután a kormány 30 napos fokozott ellenőrzést rendelt el. A BRFH azóta több társszerv bevonásával tart célzott közterületi ellenőrzéseket, amelyek elsősorban a közbiztonságot és a lakosság biztonságérzetét leginkább veszélyeztető jogsértésekre összpontosítanak. A belügyminisztérium összesítése szerint az első 3 hétben 154 embert fogtak el, és 118-at állítottak elő. 80 szabálysértési és 72 büntető feljelentés született, emellett 154 helyszíni bírságot szabtak ki. A programban eddig mintegy 1600 rendőr vett részt, akik 97 helyszínen összesen 11.000 szolgálati órát teljesítettek. A tapasztalatokról a belügyminisztérium, a főváros és a rendőrség vezetői közösen egyeztettek. Abban egyetértettek, hogy a fokozott rendőri jelenlét javított a helyzeten, ugyanakkor a budapesti közbiztonsági problémák egy része nem kezelhető kizárólag rendészeti eszközökkel. Sok esetben hajléktalansággal, függőségekkel, illetve más szociális és egészségügyi problémákkal is foglalkozni kell. A következő időszakra ezért külön rendészeti és integrált kríziskezelő munkacsoportot is létrehoznak. Havonta értékelik majd a közbiztonsági helyzetet, augusztus végéig pedig áttekintik a rendészeti szervek hatásköreit és a szabálysértési eljárásokkal kapcsolatos jogi kérdéseket. A cél az, hogy a 30 napos akció után is tartósan fennmaradjon a fokozott jelenlét azokon a budapesti közterületeken, ahol erre a legnagyobb szükség van. Átalakítják a Szent Gellért rakpart közlekedését. Jelentősen átalakul a közlekedés a budai Szent Gellért rakpart egy részén. Korláttal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az úttesten. A Budapest közút beruházásának célja, hogy megszüntessék a jelenlegi helyzetet, amelyben a gyalogosok és a kerékpárosok ugyanazon a járdán kénytelenek osztozni. Elsőként a Rudas gyógyfürdő környezetében egy mintegy 260 méter hosszú szakaszon változik meg a forgalmi rend. Itt a kerékpárosokat a járdáról az útpályára vezetik át, az új fizikailag is elválasztott kerékpársávot pedig a jelenlegi parkolósáv helyén alakítják ki. Ezzel a gyalogosok nagyobb és biztonságosabb területet kapnak, miközben a kerékpáros forgalmat is elkülönítik az autóktól. A beruházás miatt tehát a rakpart érintett részén a parkolási lehetőségek is változnak. A kivitelezéshez szükséges közbeszerzési felhívás várhatóan 1-2 héten belül megjelenik, a tényleges munkálatok pedig a tervek szerint szeptember végén kezdődhetnek el. A mostani 260 méteres átalakítás ugyanakkor csak az első lépése egy nagyobb fejlesztésnek. Hosszabb távon a Szent Gellért rakpart további részein is biztonságosabbá és rendezettebbé tennék a gyalogos és kerékpáros közlekedést. A folytatás szorosan kapcsolódik a budai fonódó villamoshálózat második üteméhez, amelynek kivitelezése ugyancsak hamarosan megkezdődik. A rakpart további szakaszain tervezett változások pontos műszaki tartalmáról és ütemezéséről még zajlanak az egyeztetések. Megszakítás nélküli biztonságos kerékpáros kapcsolat jön létre Dunakeszi és Budapest között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a fejlesztéssel a Dunakeszi felől érkező kerékpárút közvetlenül kapcsolódik majd az észak-pesti Eurovelo 6 nemzetközi kerékpáros útvonalhoz. A beruházáshoz szükséges forrást a kormány augusztus 7-i döntése alapján az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plus biztosítja. A fejlesztés során két jelenleg hiányzó szakaszt építenek meg. Egyrészt összekötik a Dunakeszi irányából érkező kerékpárutat a gáton már korábban kialakított aszfaltúttal, másrészt biztonságos és kényelmes kerékpáros kapcsolatot teremtenek a gát és a Dunasor között. A hiányzó részek elkészülésével folyamatos kerékpáros útvonal jöhet létre Budapest és a Dunakanyar között. A fejlesztés az Eurovelo 6 nemzetközi hálózat része lesz, így a Vácon és Szobon keresztül egészen az ország határig vezető kerékpárút közvetlenül kapcsolódhat Budapest belső kerékpáros hálózatához. Vitézi Dávid szerint a beruházás nem csak a szabadidős és turisztikai kerékpározást segíti, hanem az ingázók számára is valódi alternatívát jelenthet. A cél, hogy a rövidebb és közepes távolságokon egyre többen választhassák biztonságosan a kerékpárt az autó helyett. A közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése a közlekedés környezeti terhelését is mérsékelheti. A kevesebb autó csökkentheti a zaj és légszennyezést, valamint hozzájárulhat ahhoz, hogy Budapest legforgalmasabb útvonalai kevésbé legyenek zsúfoltak. Újabb Kollótkó miniszobor bukkant fel Budapesten, ezúttal Dr. Bubó költözött a Betesda gyermekkórházhoz. A Kérem a következő című legendás magyar rajzfilmsorozat Bagoly doktora augusztus 10-én jelent meg a 14. kerületi intézménynél. Az apró szobor a kórház területén egy kerítés tetején kapott helyet. Dr. Bubó egy fatörzsön ül, nyakában stetoszkóppal, mintha éppen rendelésre várná következő paciensét. A helyszín választás ezúttal is tudatos, Kollótkó Mihály alkotásainál gyakran a környezet és a megformált figura kapcsolata adja a miniszobor humorát és különlegességét. Dr. Bubónak ráadásul már korábban is volt kapcsolata a Betesda gyermekkórházzal. Az intézmény sebészeti folyosóját még 2012-ben a rajzfilmsorozat szereplőivel, köztük Dr. Bubóval és Ursula nővérrel díszítették, hogy barátságosabb környezet fogadja a gyerekeket. A most megjelent miniszobor így egyszerre utal a gyógyításra és egy több generáció számára ismerős gyerekkori mesére. A Kérem a következőt főszereplője az a doktor, aki nagy magabiztossággal látja el a pacienseit, még ha a diagnózisai nem is mindig bizonyulnak tökéletesnek. Kollótkó Mihály apró alkotásai az elmúlt években Budapest különleges látványosságaivá váltak. Az új Dr. Bubó szobrot a Betesda gyermekkórháznál lehet megtalálni, de érdemes alaposan körülnézni. A művész szokásához híven ez az alkotás is olyan kicsi, hogy aki nem keresi, könnyen elsétálhat mellette. Fél éven keresztül árulhatott kábítószert otthonából egy Dabas környékén élő nő, akit most bíróság elé állít a Pest vármegyei főügyészség. A vád szerint tavaly júniustól decemberig több helybélinek is rendszeresen értékesített kristályt. A nő általában 0,1 g-os adagokat készített, de olyan is előfordult, hogy egy ismeretlen megbízásából nagyobb tételben adott át kábítószert a hozzáérkezőknek. A nyomozók végül kutatást tartottak az otthonában, ahol a jelentős mennyiség alsó határának több mint kétszeresét kitevő drogot találtak. A hatóságok emellett 8 millió forint készpénzt is lefoglaltak, amely az ügyészség szerint kábítószer értékesítéséből származott. A nőt jelentős mennyiségű kábítószerrel elkövetett kábítószerkereskedelem büntettével vádolják. A Pest vármegyei főügyészség végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabását indítványozza, és azt is kezdeményezte, hogy a bíróság rendeljen el vagyonelkobzást. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene!

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos, meleg időre számíthatunk. Bak András Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Bak Andrást, a Tisza párt jelöltjét választotta meg köztársasági elnöknek az országgyűlés. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg. A Fidesz és a KDNP nem vett részt a voksoláson és a beiktatáson sem. Az új államfő jövő szerdán lép hivatalba. Baka Andrást 2011-ben a Fideszes kétharmad távolította el a legfelsőbb bíróság elnöki posztjáról. Az államfő az eskütétele után arról beszélt, hogy az elmúlt évek legsúlyosabb következménye a magyar társadalom mély megosztottsága. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Hűtlen kezelés és hivatali visszaélés gyanújával feljelentést tett Orbán Viktor közösségi médiás tartalmaival kapcsolatban a miniszterelnökség. A munkát a volt miniszterelnök sajtótanácsadójaként ismert Kaminski Fanni cége vezette, amely 4 év alatt több mint 4 milliárd forint közpénzt kapott. A vállalkozás vezetője visszautasította a vádakat. A Fidesz szerint politikai okokból támadják a céget. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Brit, francia, szlovák és holland rendőrök segítik a budapesti rendőrséget a Sziget Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvény biztosításában civil ruhás nyomozók is részt vesznek. A szigeten prevenciós pont működik, ahol elsősorban a kábítószer megelőzésre, a kiberbiztonságra és a sportra helyezik a hangsúlyt. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak meg a mentőcsapatok. A legfrissebb adatok szerint a természeti katasztrófában több mint 1300-an megsérültek. Legkevesebb 5000 épületen keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtér megrongálódott.
0: Időjárás.
1: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: határozottabb megközelítése a hitben járásnak. Azoknak szól, akik többre vágynak annál az életnél, amelybe beleszülettek is. Nem hallgatják meg azokat a hazugságokat, amiket mondanak nekik, és nem engedik, hogy azok a körülmények, amelyeket nem tudnak irányítani, meghatározzák, kik is ők valójában Istenben. Ez a dal arról szól, hogy hozd meg azt a döntést, és ugorj bele egy sokkal jobb életbe, amelyről maga Isten is azt mondja, hogy ott lesz neked, még akkor is, hogyha a szemeddel nem látod őt.
1: Thank you guys for listening. I love y'all.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Budapest egyik leghíresebb épülete valójában egy történelmi épületcsoport, melynek része a Jáki kápolna és a Vajdahunyadvár másolata is. Az Alpár Ignác tervezte épületet eredetileg az ezredéves országos kiállításra emelték, hogy bemutassa a magyar építészet jellegzetes stílusait, ám a közönség annyira megszerette, hogy megmentették a teljes elbontástól a Vajdahunyadvárát. A Világ Budapest írt erről. Rengetegszer sétáltunk már előtte, és a turisták is rendszeresen felkeresik a Vajdahunyadvárát a Városligetben, hiszen ez Budapest egyik legfőbb látnivalója. De az már egyáltalán nem biztos, hogy ismerjük a történetét. Meg lehet, azzal sem vagyunk tisztában, hogy a név valójában nem egy épületet, hanem egy történelmi épületcsoportot takar. Az először 1896-ra felépült vár az ezer éves magyar építészetet mutatta be, és csak egy kiállítás erejéig állt volna a ligetben, de annyira megtetszett az embereknek, hogy még jó ideig a helyén maradt. A vár a mezőgazdasági múzeum otthona lett, ám a fa és az átmeneti alap nem bírta túl sokáig a nedves környezetet, így amikor megadta magát, muszáj volt elbontani. Ám a sajtó, az építészek és a lakosság összefogásával végül 1908-ban már kőből és téglából építették újjá. Ezt a konstrukciót látjuk ma is. A milleniumi kiállítás az ország kulturális fejlődésének főbb mozzanatait mutatta be országvilág előtt. Ebből a sorból az ezer éves magyar építészet sem hiányozhatott, így a történelmi tárlat helyét adó ideiglenes építményt Alpár Ignác úgy tervezte meg, hogy felismerhetők legyenek a fontosabb épületek és részletek. A 21 részes történelmi épületcsoportot pavilon mi voltához híven gerendákból, fatáblákból, gipszből, vászonból, habarcsból építették, és egyértelműen a szezonális tartósságban gondolkoztak, hiszen a terv szerint a kiállítás bezárása után a ligetben felhúzott épületek jó részét lebontották volna. Az épületet azonban annyira megszerették, hogy amikor megindult a pavilonok bontása, ezt kivételesen megtartották, a főváros pedig átengedte az akkor frissen meg

0: mezőgazdasági múzeumnak. Ennek mindenki örülhetett, megmaradt a közönségkedvenc épület, és az intézmény is otthonra lelt. Az öröm viszont nem tartott oly sokáig, az átmeneti és gyenge anyagok ugyanis vizesedni kezdtek, az épületet életveszélyessé nyilvánították, bezárták és elbontották. A történetnek itt vége is lehetett volna, ám a nagy közönség heves tiltakozása, meg persze a művészek, a múzeológusok, a vallás és közoktatásügyi minisztérium, illetve Darányi Ignác földművelésügyi miniszter kiállásának köszönhetően a kormány úgy döntött, visszaépítik a Vajdahunyad várát immár tartós építőanyagokból. A terveket ismét Alpár Ignác készítette, irányítás alatt 1902-ben indultak meg a munkálatok. 1904-re készült el a gótikus, illetve a reneszánsz barokk épületszárny, a román stílusú részt pedig 1908-ra fejezték be, bár a kiállításokat már 1907-ben magyar királlyá koronázásának 40. évfordulóján nyitotta meg első Ferenc József. Az ezredéves országos kiállításra épült Vajdahunyadvára valójában nem vár, és nem is egy darab épület, hanem pavilonok sorozata, melyek román, gótikus, reneszánsz és barokk stílusban készültek, és több emblematikus magyar épület másolatai. A névadó épületet Alpár Ignác egyértelműen a Hunyadi család birtokában lévő erdélyi lovagvárról mintázta, és már megépülte után is ezzel azonosították az arra járók, de valójában csak a Vajdahunyadvár részleteit gyúrta egybe a tervező.
1: Programajánlót hallottak. Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP frakcióvezetője a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhírait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelességeikre és a mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a föld népességének fele 30 éves, vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot.
1: Időjárás.
2: Derült napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
4: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
6: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
7: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
4: Reklám hangzott el.
8: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudóst 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Esküdtett az új köztársasági elnök az országgyűlésben. Baka András beiktatási beszédében a magyar társadalom mély megosztottságát nevezte az elmúlt évek legsúlyosabb következményének. Hangsúlyozta, azért vállalta a jelölést, mert szerinte olyan időszak van, amikor az ország működéséről komolyan kell gondolkodni. A Fidesz szerint Baka András megválasztása nem csak illegitim, hanem 1956 örökségének megcsúfolása is. A KDNP frakcióvezetője a Facebookon azt írta, Baka András nem testesíti meg a nemzetegységét. A Mi Hazánk elnöke pedig úgy fogalmazott, a Tiszát nem zavarja, hogy a köztársasági elnök jelöltjük 1956 hóhírait mentegette, 2006 áldozataitól pedig megtagadta a jóvátételt. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. Áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek szeptember 1-től. Erről egyhangulag döntött az országgyűlés. A Fidesz és a KDNP a vitában azt kifogásolta, hogy a mentesség nem terjed ki minden gyógyszerre. A Mi Hazánk szerint a kibocsátásnál kellene megfogni a gyógyszerárakat. Ma van a Nemzetközi Ifjúsági Nap. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a fiatalok társadalomban betöltött szerepére, jogaikra, kötelességeikre és a mindennapi problémáikra. Az alkalomból világszerte rendezvényeket, akciókat szerveznek. Napjainkban a föld népességének fele 30 éves vagy annál fiatalabb, és ez az arány 2030 végére várhatóan eléri az 57%-ot. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
9: társadalmi célú hirdetés.
10: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
11: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
12: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt, már is indul a szerda reggeli Budapest Update. A mikrofonnál István Dániel, a kalendárium pedig azt mutatja, hogy augusztus 12-e van, úgyhogy ennek megfelelően mindjárt nyitom is. Például a mai napon alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége, hogy hány évvel ezelőtt, az is kiderül hamarosan, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Szokás szerint hazánk egyik legnagyobb táncházas eseménye, a Folk Park Táncház Fesztivál az 5. jubileumához érkezett, hogy hogyan ünneplik ezt, meg mindjárt elmondom.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, augusztus 12-e. 81 éve alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége, a legnagyobb múltú és létszámú média szervezet Magyarországon, rövidebb nevén MUOSZ. Mintegy 5000-es tagságában, szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve, az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikációs szakma minden képviselője jelen van. Újságírók, szerkesztők, fotósok, karikaturisták, dizájnerek, szóvivők és PR szakemberek. 2010-ben nyitotta meg kapuit új székházuk a 6. kerületi Vörösmarty utcában. A felújított és átépített egykori Keglevics ház az Aradi és a Szondi utca között nem csak média szakmai programoknak ad otthont, de egyben Budapest egyik új továbbképzési kulturális színtere. 95 éve született szintén a mai napon Cigány György író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és József Attila díjas érdemes művész. A győri Bencés gimnázium diákja volt, majd a Zeneakadémián szerzett zongora művész tanári diplomát. 1956-tól a Magyar Rádió munkatársa, illetve zenei főosztályvezetője, majd a Magyar Televízió munkatársa, elnökségi tagja, a művészeti producere, a zenei műsorok stúdió vezetője lett. 99-től az Írószövetség költői szakosztályának elnöke. Rendszeresen orgonált a Krisztina városi templomban. Lánya Cigány Ildikó író és az első női pilóta Magyarországon, fiai Cigány Zoltán filmrendező, író és Cigány Gergely operatőr. 339 éve vívták a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulejmán nagyvezér hadait. Még ezen a napon megvívták a nagyharsányi csatát is, melynek győzelme visszafordíthatatlan tényét tette Buda visszakerülését. 98 éve fejeződött be a 9. újkori nyári olimpia Amsterdamban. A politikailag semleges holland fővárosnak sikerült végre egy valóban békés olimpiát szerveznie 1928-ban. A résztvevőkről szóló számok minden eddigit meghaladtak. 46 országból 14 sporták képviselői 109 számban versenyeztek, összesen 2724 férfi és 290 női sportoló. Ezen az olimpián lobban fel először az olimpiai láng, mely előtt minden nemzet küldöttsége elvonult. A magyar csapat zászlóvívője Egri Kálmán volt. Tarzan Johnny Weissmüller itt úszott le a világon elsőként 1 percen belül 100 métert, mögötte a második a magyar Bárány István lett. A többi magyar résztvevő is szép eredményeket ért el. A kardvívó csapat aranyérmes lett, és az egyéni döntőt is két magyar vívta, így Tertyánszki Ödön arany, Pesaur Attila pedig ezüstérmet kapott. A dobogó legfelső fokára állhatott még Keresztes Lajos könnyű súlyú birkózó és Kocsis Antal légsúlyú ökölvívó. Ezüstérmes lett a magyar vízilabda csapat, és a birkózók is bezsebeltek még 2 ezüst és 1 bronzérmet. 98 éve hunyt el a mai napon Endre Béla festőiparművész, az Alföldi iskola jeles képviselője. 1910-től minden nyáron Mártéjon alkotott. 13 éve, hogy nincsen közöttünk, Vukán György kosudia zongora művész, zeneszerző, aki mintegy 150 film zenét írta. Balázs Béla is Erkel Ferenc díjas, mintegy 150 film, 50-60 színpadi mű, rádiójáték, illetve balett kísérő zenét szerezte. Zenei karrierje mellett fogorvosként is dolgozott. 6 éve hunyt el Kulcsár Gergely olimpiai ezüst és bronzérmes gerelyhajító. 4 olimpián vett részt. Az 1964. évi tokiói olimpián ezüst, a 60. római és a 68. évi Mexikó városi olimpián bronzérmet szerzett. 3 olimpián ő volt a magyar csapat zászlóvivője. 12-szer volt magyar bajnok, gerelyhajításban többször megjavította a magyar csúcsot. Ő volt az első magyar gerelyhajító, aki 80 méteren felül dobott. 77 éve született Mark Knopfler, brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és producer, a Dire Straits alapító tagja. Pályáját 1969-ben a Yorkshire Evening Post rock kritikusaként kezdte, majd a Lowton College tanára volt, londoni papokban zenélt és képzőművészetet tanított félállásban. 1977-ben alapította a Dire Straits együttest, amellyel 1978-ban Európában turnéztak a Talking Heads előzenekaraként, később világkörüli turnéjukon felléptek a Live Aid-en is. 1980-ban Bob Dylan és Steely Dan, majd 86-ban Tina Turner lemezének producere is volt, és aztán később 86 és 90 között a Dire Straits felfüggesztette a munkáját. 90-ben a Notting Hill Wills-szel dolgozott, lemezt készített Chet Atkins country gitárossal, majd ismét a Dire Straits-szel szerepelt a nyári Nebworthy fesztiválon. Ma is meleg nyári időre kell számítani, marad a kánikula csapadék nélkül, a hőmérséklet maximuma ma 30 fok körül alakul. Nem sokára arról lesz szó a Budapest Update-ben, hogy hazánk egyik legnagyobb táncházas eseménye, a Folk Park Táncház Fesztivál az 5. jubileumához érkezett.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Szokás szerint már is mondom a budapesti aktualitásokat. Hazánk egyik legnagyobb táncházas eseménye a Folk Park Táncház Fesztivál az 5. jubileumához érkezett, ami 2021-ben egy különleges kísérletként indult, már a Budapest Park egyik legjobban várt hagyományában nőtte ki magát. Egyetlen éjszakára az egész park a népzené és a néptánc érez, ahol három tánctéren egyszerre szól az élő muzsika, és több ezer ember ropja a táncot a csillagos ég alatt. A jubileumi Folk Parkot idén augusztus 21-én rendezik meg, közvetlenül a Bagosi Brothers Company nagy sikerű Csillag az ége koncertje után. A koncerten a zenekar ismert dalai népzenei hangszerelésben csendülnek fel, a színpadon néptáncosok közreműködésével, így a folk hangulat ezúttal nem ér véget a ráadásnál. Folytatásként érkezik a hajnalig tartó Táncház Fesztivál. A Folk Parkra a kezdetektől úgy tekintünk, mint a népzene örömünnepére. Az évek alatt ráadásul bizonyította, hogy a népzene és a néptánc ugyanúgy képes több ezer embert összehozni, mint bármelyik könnyű zenei koncertünkön. Külön öröm számunkra, hogy idén a Bagosi Brothers Company Csillag az égen műsora és a Folk Park szinte egyetlen közös történetté áll össze, mondta el Ferenc Sándor, a Budapest Park brand menedzsere. A népzene tehát nem nosztalgia, hanem élő, folyamatosan megújuló műfaj, amely ugyanúgy képes megszólítani a mai közönséget, mint a kortárs könnyű zene. A Budapest Park és a népzene kapcsolata 2019-ben kezdődött, amikor az első táncházat megszervezték a Nagy Tánc téren. A kezdeti sikerek után a program évről évre tovább fejlődött, 2021 óta pedig a Folk Park keretében már egy teljes estére a népzene és a táncház világa költözik be a rendezvényre. Egynapos kulturális fesztivált rendeznek Budapesten szeptember 12-én. A holland sikerformátum alapján szervezett eseményen még kísérleti fázisban lévő művészeti projektek, performanszok kapnak teret magánlakásokban. Jön a Hova Tova, az első holland stílusú egynapos fesztivál. A koncepció lényege, hogy a költséges helyszínbérletek helyett egymástól séta, tömegköz vagy bicikli távolságra elhelyezkedő magánlakások nyílnak meg egy napra a látogatók előtt, ahol kora délutántól késő estig zenei, kulturális és tudományos programok várják őket, írta a művészeti portál a Prey. A lakások átmenetileg előadóterekké válnak, koncertekkel, felolvasásokkal, lakásszínházi előadásokkal és kerekasztal beszélgetésekkel. Miután ilyen esemény még nem volt Magyarországon, biztosan különleges lesz az első, egy non-profit rendezvény, amelynek hátterében egy elhivatott fiatal kultúra szervezőkből, művészekből és egyetemistákból álló csapat áll, és amely minőségi programokat kínál elérhető áron, elsősorban fiataloknak. A fellépőket és a konkrét programokat a legegyszerűbb a HT oldalán követni. A szervezők örömmel várják produkciók, szervezetek, társulatok jelentkezését. Közben lezárult a Budapest Play, megvannak az utcazenei verseny győztesei. A Budapest Play utcazene fesztivál és verseny záró napján hirdették ki a díjazottakat, akik értékes nyeremények mellett fellépési lehetőséget is nyertek. A Budapest Play utcazene fesztivál és verseny szombati záró napján ünnepélyes keretek között adták át a szakmai és közönségdíjakat. A fődíjat Larissa Rosis, míg a közönségdíjat Esther Brown Wood érdemelte ki a többnapos eseménysorozat végén. Az Egyesült Államokból származó, de magyar gyökerekkel rendelkező és nemrég a magyar állampolgárságot is megszerző Larissa a fődíjjal oklevelet és értékes tárgyereményeket vehetett át. Az énekes, aki 3 éve rendszeresen utcazenél Budapesten és környékén, a verseny elismeréseként pénteken a Sziget Fesztivál közönsége előtt is felléphet. A félig amerikai, félig magyar énekes dalszerző Esther Brown Wood a közönségdíj elnyerésével szintén értékes tárgyereményekben részesült és lehetőséget kapott a Szigeten a bemutatkozásra. A szakmai zsűri döntés alapján további elismeréseket is kiosztottak. Az első Budapest Play hangszeres utcazenei díját a latin zenét játszó Alex Torres érdemelte ki, míg az Artisius szerzői külön díját Héja Norbert kapta. Utóbbi a díj részeként mentor programban vehet részt, emellett felléphet a Szigeten, valamint tárgynyereményben is részesül. Közben sűrített menetrenddel és éjszakai közlekedéssel készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A H5-ös héva szokásosnál gyakrabban jár, a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat visz az Óbudai Szigetre, a 6-os villamos pedig éjszaka és hétvégi menetrend szerint közlekedik. Az augusztus 16-áig érvényes Sziget City Pass korlátlan utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. Közleményük szerint a fesztivál idején a szokásosnál sűrűbben éjszaka is jár a hév, a Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 15-ig transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek is közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 226-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2-7 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10 és 16 között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. A rendezvény a MOL Bubi közbringáival vagy akár elektromos rásegítésű kerékpárral is könnyen elérhető. Közvetlenül a fesztivál bejáratánál ideiglenes Bubi állomás működik a fesztivál ideje alatt. A BKK a Filatorigát hívállomásnál a belváros felé vezető oldalon mobil ügyfélpontot létesít, ahol igény esetén angolul is válaszolnak a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre. Több mint 80 év után kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús motor oldaldobozát. Megmutatták, mit találtak benne. A motorkerékpár a Batthyány tér közelében volt látható a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt. A több mint 80 év a Dunában fekvő járművet az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így egyben sikerült kiemelni. A ritka leletet a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat segítségével hozták felszínre. A múzeum munkatársai most az oldaldobozt is kinyitották, amelyből többek között egy Bosch gyújtógyertya, a Bakelit gyertya tartójával, olajozó flakon, zsírzó tubus, szigetelőszalag, hengerfejkulcs, gyertyakulcs és egy kis drótkefe is előkerült. Közben őrizetbe vette a rendőrség annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és közvetlen segítőjét, aki a gyanú szerint hamis okmányokkal és megtévesztéssel próbált megszerezni több összesen 100 millió forint értékű ingatlant Pest vármegyében és a fővárosban, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitánysága a rendőrség honlapján. Felidézték, hogy a nyomozás adatai szerint a bűncselekmény sorozat már legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten. Az ügyben eddig 10 ember szerepelt, de köztük többen már gyanúsítottak is, míg egy szemét elfogató parancs alapján keresnek. Az elkövetők által célba vett ingatlanok összértéke meghaladja a 600 millió forintot, ugyanakkor a rendőrség gyors közbelépésének köszönhetően a sértetteket végül nem érte vagyoni kár, az ingatlanokat pedig a csalók nem tudták megszerezni. A lefoglalt bizonyítékok alapján a rendőrök azt is vizsgálják, hogy a bűnszövetség készült-e további hasonló csalásokra. Azt is írták, hogy a főkapitányság üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást. A gyanú szerint az elkövetők előre megszervezett szereposztásban dolgoztak, hamis személyazonosító okmányokat és valótlan tartalmú meghatalmazásokat használtak fel, magukat a tulajdonosnak vagy hozzátartozójának adták ki, majd a hivatalos ügyintézés látszatát keltve próbálták megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanokat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Napos meleg időre számíthatunk. Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzijáték. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzijáték megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Turisták 100 000-re érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is.
0: Időjárás.
1: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: Élet, öröm, zene. Ez

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértek tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az Óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementi spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pilismaróton. A Pilisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni, Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szeme elé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból, azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárdéget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13.-14. században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérház tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, ami ez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentté avatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi, majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilmsorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilmsorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk, egykori Süsfelna Fesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fair lemez vásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer. Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
6: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-éig érvényes!
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
4: Reklám hangzott el.
11: Napos meleg időre számíthatunk. Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. Tovább emelkedett a kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. A Duna alacsony vízszintje miatti fennakadások kezeléséről egyeztet a kormány ma a Paksi atomerőműben tartott ülésén. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon nyújthat megoldást. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzi játék. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzi játék megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit Columbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén. Turisták 100 000 érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is.
0: Időjárás.
11: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Augusztus 12-e van, jó reggelt kívánok mindenkinek, Isten édesse a Klára, a Hilda, a Larina és a Hilárius nevű hallgatókat, ebből ami vastag betűs, tehát a legrégebben ünnepel ezen a napon, az a Klára. Boldog születésnapot mindenkinek, aki augusztus 12-én, vagyis az első Ford T-modell születésnapján született, és ha már találmányok és születésnap, akkor természetesen a találmányok rovatunkban ma a Ford T-modellről lesz szó. Egyébként 1908-ban 118 évvel ezelőtt született meg az első Ford T-modell, a Népautó. Ezen a napon alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége, és Erwin Schrödinger, Nobel-díjas osztrák fizikus, a kvantummechanika egyik atya szintén ezen a napon született. A vendégem lesz ma dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus szakorvos, akivel a tetoválás eltávolításról beszélgetünk majd. Szó lesz az Odüsszea filmről is, sőt, elsőként majd a 32. Sziget Fesztiválról, ami ugye most már elindult, és ezen a héten végig ünnepli a zenét és a kultúrát. Erről lesz szó, érdekességek, hogy mit kérnek a fellépők, és érdekességek a Sziget történetéről is. De előbb az Életöröm zenék, szokás szerint ezzel indulunk. Jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Tegnap elstartolt a 32. Sziget Fesztivál, és természetesen ugye az köztudott, hogy legendás előadók vannak minden egyes nyáron, minden augusztusban a Sziget Fesztiválon, de hogy mit érdemes tudni a Sziget Fesztiválon, még mielőtt elmondom azt, hogy mi mindent kértek, milyen különlegességeket az idei fellépők. Szóval érdemes tudni egy-két dolgot a Szigetről, mert ugye, hogy tulajdonképpen a köznyelvben ezt Szigetként emlegetjük, bár valójában Sziget Fesztivál, vagy Island Fesztivál, hogy a külföldiek emlegetik, aztán volt Pepsi Sziget is korábban. Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvény ez, ugye, ahogy mondtam, minden év augusztusában, augusztus elején rendezik meg Budapesten, az Óbudai Szigeten. 2011-ben Európa 25 legnagyobb fesztiválja közül a Sziget lett az első Európai Fesztivál Szövetség a Europe szerint, illetve a Virtual Festivals Europe által szervezett szavazáson a nagy fesztiválok versenyében. És akkor egy kis történet, ugye akkor még a Diák Sziget elnevezésig kell visszaugranunk, 1993-ban járunk, amikor is a Sziget története elindult, Gerendai Károly és Müller Péter Szijjámi saját ötlete alapján, Szegfű Balázs segédletével, akkor indult el 1993-ban megrendezett Diák Sziget Fesztivállal a Sziget története, kell egy hét együttlét szlogennel, ugye az azért a mai napig megvan, az esemény helyszíne akkor is az Óbudai Sziget volt, és ez azóta is így maradt, ez az otthona a Sziget Fesztiválnak. 1994-ben volt a Woodstocki Fesztivál 25 éves jubileuma, és ennek alkalmából Euro Woodstock alcímmel rendezték meg a Diák Szigeten, az eredeti fesztivál több fellépője is koncertet adott, akkor volt ugye a Jethro Tull, a Ten Years After is például itt Magyarországon, aztán a fesztivál Pepsi Sziget néven futott 96-tól 2001-ig, és 2002 óta Sziget Fesztivál néven működik, azóta így hívják, és így hívjuk. A 2000-es években vált összműfajúvá a fesztivál, mert hogy ugye korábban zömmel alternatív és rockzenei stílusú zenekarok fellépők voltak a meghatározóak, ilyen előadók és ilyen együttesek a kínálatban, de azóta már összműfajú, ami azt jelenti, hogy nem csak zenében sokszínű, hanem a kulturális előadások és programok tekintetében, és 2011-ben Európa 25 legnagyobb fesztiválja közül a Sziget lett az első, a Európai Fesztivál Szövetség, és ahogy már mondtam, a Virtual Festivals Európát a szervezett szavazáson. Azóta már vannak nulladik és mínusz napok is. Ugye a hivatalos kezdés előtti napon, a fesztivál nulladik napján, ami tegnap előtt volt, ez először 2005-ben volt így, akkor az Illés együttes zenélt, és az alakulásuk 40. évfordulóját ünnepelték meg, és együtt el is búcsúztak a közönségtől. 2008-ban a nulladik napot már megelőzte a mínusz egyedik nap, ez volt a Magyar Dal napja, amin akkor ismert magyar előadók játszottak általában egy vagy két számot saját repertoárból, és azóta ez meg is maradt, már mint a nulladik és a mínusz egyedik nap. Ez azt jelenti, hogy idén a 32. Sziget Fesztiválon tegnap volt az első nap, tegnap előtt a nulla és előtt a mínusz egy, tehát már két nappal korábban el lehet kezdeni bulizni, és akkor, ahogy ígértem, itt van néhány érdekesség, hogy mi mindent kértek az előadók, mert van köztük szobabicikli, kókuszvíz, meg porcelántányérok, ugye a legtöbb fellépő szeretné kipróbálni a magyar ételeket, a magyar gasztronómiát. Sokan kikötötték, hogy csak helyi alapanyagokat használhatnák fel az ő ételeik elkészítéséhez. De nézzük részletesen, hogy mi a helyzet. Ugye azt mondta Bona Márk, amikor mesélt a Szigetről, hogy van egy időszámítás a rendezvény szervezésben a Covid előtti, illetve a Covid utáni időszak értelemszerűen, hiszen a Covid után, amikor visszatértek turnézni a zenekarok, akkor volt egy bizonyos fajta nyugodtság, és valamilyen fajta hála, és egy kicsit nagyobb alázat, hogy újra visszajöhetnek zenélni, és nem volt rögtön mindenki annyira akaratos, meg annyira különleges kívánságokkal teli, ezt már csak én teszem hozzá. Itt van például egy-két konkrétum. Luis Capaldi például a szobabiciklit kért az öltözőjébe. Florence Welch, a Florence and the Machine frontembere nem szeretne semmiféle papír, műanyag, tányért, poharat, étkészletet látni a backstage-ben. Csak üvegpoharakat, porcelán tányérokat és fém evőeszközöket akar használni. A Bring Me the Horizon tagjai egyenesen kitiltották az alkoholt a színfalak mögötti területről, Zara Larsson pedig sushit és kókuszvizet kért. mert hogy ezt szeretném fogyasztani a fellépése előtt. A legtöbb fellépő viszont egyöntetően szeretné kipróbálni a magyar gasztronómiát, ahogy ezt külön mondtam már az elején, ráadásul nagyon sokan kikötötték, hogy azokhoz az ételekhez, amik magyar ételek, és amiket a backstage-ben kapnak, kizárólag magyar alapanyagokat használjanak. Helyi édesség, helyi sör, helyi újság. Az egyik előadó például egy magyar szakácskönyvet is kért, de ez valószínűleg majd a színpadon az előadása előtt ki is fog derülni. Úgyhogy ez a Sziget Fesztivál története, illetve a mostani fellépőkről néhány érdekesség. A Sziget Fesztivál elindult, úgyhogy mindenki nagyobb időt számoljon a közlekedésre, hosszabb ideig tart eljutni tömegközlekedéssel A-ból B-be ilyenkor. Egy kicsit nagyobb türelemre, nagyobb megértésre, nagyobb nyitottságra van szükségünk, hiszen ilyenkor sokkal színesebb és sokkal vidámabb és sokkal hangosabb Budapest, aminek egyébként nagyon kell örülnünk, mert itt dobog Európa kulturális és zenei fővárosának a szíve ilyenkor. Ez a 32. Sziget Fesztivál második napja, jó szórakozást mindenkinek!

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Korszakalkotó személyiségek és a történelem nagyjai sorozatunkban Mohandász Karamcsand Gandhi, akiről ma szó lesz, ő a főszereplő, vagyis Mahatma Gandhi. Indiában, Gujarat államban született egy nagyon jó módú család sarjaként, az apja Porbandar régió állampolitikai alakja volt, a család a hinduizmus követője volt, ez a vallási háttér később erősen meghatározta a tanait. Még gyermek, mindössze csak 13 éves volt, amikor a hindu szokásokhoz híven a szülők választása szerint megházasodott, és feleségül vette a vele közel együttős Kasturbáit. Első gyerekük 5 évvel később született, de párnapos korában meghalt, aztán később még 4 fiú gyermeket hozott a világra a felesége. 1887-ben apja halála után 2 évvel érettségi vizsgát tett, aztán rövid ideig az Ahmadabadi Egyetemen tanult, és 19 éves volt, amikor 1888-ban elhatározta, hogy Angliába, Londonba megy tovább tanulni. Abban az időben még kevés egyetemi tanulmányokat folytató indiai fiatalember szánta rá magát a hosszú utazásra. A fiatal Gandhi viszont elutazása előtt táplálkozási és nemi megtartóztatási fogadalmat tett, ekkor már 1 fiúgyermeke volt, aztán később még 3 fia született, ahogy ugye korábban mondtam. Londonban a University College-on és az Inner Temple-en jogot tanult, és az angliai

támogatás mellett később, mert vallási származásából adódóan nem tartotta erkölcsösnek az orvosi munkát a boncolások miatt. Nem a gyógyítás miatt, a boncolások miatt. 1893-ban egy indiai kereskedőcég felajánlotta neki, hogy mint ügyvédjét kiküldi Dél-Afrikába. Ő elfogadta az ajánlatot, hogy így egy új országot ismerjen meg, és bővíthesse a tapasztalatait. Ott Durban városában igen jól élt ő, de nagyon sok bevándorolt indiai vendégmunkás volt, és a jómenő ügyvédi iroda így aztán tudott segíteni rajtuk. Gandhi és családja kisebb megszakításokkal 21 évet töltött Dél-Afrikában, és ez alatt az idő alatt kialakult benne a későbbi erőszakos módszereket kerülő forradalmár és néve felszabadításának harcosa. Az országban azonban szembesült az indiaiakat sújtó diszkriminációval, leszállították a vonatról, miután nem volt hajlandó átmenni az első osztályról a harmadik osztályra, pedig az első osztályra volt érvényes jegye. A hindu kisebbség szószólója lett az idők során, és aztán ebben az időben alakította ki filozófiai rendszerét, mert az egész pályafutása épült. Elvének a lényege az volt, hogy az igazság ereje győz, és ennek érdekében passzív ellenállással kell elérni a kitűzött célokat. Pár év alatt sikeres ügyvéd és kimagasló politikai személyiség lett, ügyvédi gyakorlatát fokozatosan felhagyta, és ideje legnagyobb részét a dél-afrikai hinduk életkörülményeinek a javítására szentelte. A szerződött munkások jogainak védelmezőjeként nagyon széles körben ismerté vált, konferenciákon szólalt fel, memorandumokat fogalmazott a kormány minisztereinek, leveleket írt az újságoknak és petíciókat küldött szét. Két röpiratot adott ki, a felszólalás minden Dél-Afrikában élő brithez és a felszólalás az indiaiak választójogáért. Létrehozta a passzív ellenállás egyesületét és 1906. szeptemberében a Johannesburgi Empire Színházban összegyűlt indiaiakat megeskedte, hogy nem engedelmeskednek a megalázó törvényeknek. Más tömeggyűléseken is a kormány elleni bojkotra szólította fel az indiaiakat. Közben megkezdte sajátságos egyéni életmódját, a húsevéstől továbbra is szigorúan tartózkodott, hosszú töprengés után pedig úgy döntött, hogy a legeszményibb étel a kecsketej, bár erre az elhatározása is nehezen szánta el magát, mert a tej is állati eredetű eledel. Dél-Afrikában kezdte megtartani hétfői csendes napjait, ehhez később is szigorúan ragaszkodott. Bármilyen sürgős ügyei is voltak, a hétfőit mindig szótlan, magányos elmélkedéssel töltötte. John Ruskin könyveinek hatására egy önfenntartó mintatelepülést hozott létre Phoenix elnevezéssel, azzal a céllal, hogy a nincsteleneknek és a meghurcoltaknak legyen átmeneti otthonuk. Barátja Hermann Kallenbach, egy gazdag üzletember, 1000 hektáros gazdaságot adományozott Gandhi számára Johannesburg közelében. Ott a birtokon mindenki fizikai munkát végzett és szerény vegetáriánus táplálékot fogyasztott. Egyben itt kísérletezett Tolstoj késői elképzeléseinek megvalósításával, így a közösség később a Tolstoj Farm nevet kapta. Mahatma Gandhi örökségét 70. születésnapja alkalmából anno 1939-ben Albert Einstein a következőképpen írta le. Népének olyan vezetője, aki semmilyen külső hatóság nem támogat, politikus, akinek a sikerét nem a technikai módszerek elsajátítása, hanem egyszerű személyiségének meggyőző ereje adja, egy győztes harcos, aki mindig elutasította az erőhasználatát, a bölcsesség és az alázatosság embere, határozott és rugalmas következetességgel felfegyverkezve, aki minden erejét népének felemelésére és sorsának javítására szentelte. Egy olyan, aki az egyszerű ember méltóságával nézett szembe az európai brutalitással, és így mindig magasabbra emelkedett. Talán az eljövendő generációk aligha hiszik el, hogy egy ilyen ember húsvér formában valaha ezen a földön járt. A tisztelet, ami Gandhit az egész világon övezi, arra jobbára öntudatlan felismerésre épül, hogy korunk a morális hanyatlás időszaka, és ebben ő volt az egyetlen államférfi, aki a politikai szférában az emberi kapcsolatoknak azt a magasabb koncepcióját képviselte, amelyre minden erőnkkel törekednünk kell. Ilyen ember volt Mahatma Gandhi.

0: 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- hírek, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha valamit idén nyáron meg kell nézni a moziban, az az Odüsszeia természetesen. Homérosz minden idők legnagyobb és legismertebb írásának ismert eposza, az Odüsszeia elkészült 2026-ban Christopher Nolan rendezésében, és 2026 júliusában be is került a mozikba, a mai napig látható egyébként itthon is, gyakorlatilag majdnem mindenhol, és külföldön is. Van néhány érdekesség, ami meglephet bennünket az Odüsszeiában, amit Christopher Nolan teljesen átírt az eredeti történethez képest, de egyébként az annyira nem is meglepő, tulajdonképpen azért a filmben mindig egy kicsit átírják az eredeti történetet, és aztán el fogok mondani pár érdekességet még a bevételekkel kapcsolatban is, mert az is megdöbbentő. Na de nézzük, hogy mi ez a hét meglepő dolog az Odüsszeiával kapcsolatban. Ugyanezt az Insta-ban Tihanyi Luca is írja, a bemutatása óta már az Odüsszeia, Christopher Nolan új filmje az év egyik legnagyobb filmes eseményének számít. Tehát nézzük csak a szereposztást: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson és Charlize Theron főszereplésével, hát ugye nem lehet nem egy óriási durranásról beszélni. Monumentális maga az alkotás is, ráadásul filmtörténeti mérföldkőként emlegetik, ugyanis ez az első nagy játékfilm, amelyet teljes egészében IMAX kamerákkal forgattak, és új szintre emelték a mozis látványvilágot. A rendező Christopher Nolan ezúttal minden idők egyik legismertebb eposzához, Homérosz, több mint 2000 éves művéhez nyúlt hozzá, de a látványos adaptáció természetesen nem mindenben követi, nem is követhetni mindenben az eredeti történetet. A film több ponton is újraértelmezi a görög mítoszt, egyes szereplők nagyobb hangsúlyt kapnak, más történet szálak teljesen kimaradnak, a befejezés pedig egészen új irányt kap. A nagy irodalmi klasszikusok filmes adaptációi ritkán követik betűről betűre az eredeti történetet, és ezért egyszerűen elkerülhetetlen, hogy a film versus valóság párharc megjelenjen itt is. Christopher Nolan sem egyszerű illusztrációt készített a Homérosz eposzból, hanem egy saját értelmezést, tulajdonképpen egy ilyet alkotott, amelyben a hangsúly az emberi döntéseken van, a trauma feldolgozásán és a hazatérés lelki jelentésén. Ami azért nagyon érdekes különben, és azért van, ha valamikor erőteljes és igazi létjogosultsága, ami most van, mert tulajdonképpen mindannyian a világban, legyünk földrajzilag bárhol, legyünk bármilyen életkorban, tulajdonképpen ezek a leghangsúlyosabb problémái a ma emberének. A döntéseink, a választásunk, a traumafeldolgozás, amiről annyit lehet hallani most már előadásokban, írásokban, könyvekben, reels videókban, és a hazatérés lelki jelentése pedig elkerülhetetlenül fontos, nem csak a hétköznapi életünket tekintve, hanem a hitünket tekintve is. A hitben járó ember sokszor beszél a választás fontosságáról, és a hazatérés nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, de tulajdonképpen ami az ultimate hazatérést jelenti, ez mindig az Istenhez való visszatérés, vagy a hitünkhöz való visszatérés, vagy a bennünk rejlő isteni magnak a megtalálása, az ahhoz való visszatérés. Ezért is óriási jelentőségű az Odüsszeia. Szóval itt vannak az érdekességek, nézzük meg, hogy mi ez a hét dolog az Odüsszeiában, amit Christopher Nolan teljesen átírt. Például a trójai háború sokkal hangsúlyosabb. Ugye az Odüsszeia a Homérosz eredetiében ott kezdődik, ahol a trójai háború már véget ért. Odüsszeusz és társai elindulnak hazafelé Itakába, és a híres falu történetét csak említésekből ismerjük meg egyébként a filmben. Maga az ostrom nem része ennek az eposznak. Az istenek háttérbe szorulnak. Ez is nagyon érdekes. Az eredeti eposzban ugyanis az olimposzi istenek szinte folyamatosan alakítják az eseményeket, közülük Athéné, Odüsszeusz legfontosabb támogatója, segíti Télemakhoszt apja felkutatásában, és közben jár Zeusznál, hogy Odüsszeusz elhagyhassa Kalipszosz szigetét. Koldusnak álcázza a hazatérő királyt, és a történet végén békét teremt. A film ezzel szemben sokkal emberközelibb megközelítést választott. Zendaya, Athéné ugyanis megjelenik, ám szerepe jóval visszafogottabb, és Nolan inkább Odüsszeusz lelki útjára és a döntéseire helyezi a hangsúlyt. Aztán a második érdekesség, Kalipszosz története új értelmezést kap. Nolan filmjében Lotus segítségével tompítja Odysseus emlékeit, így a múlt felidézése a történet egyik fontos dramaturgiai elemévé válik. Antinousból valódi főgonosz lesz, ugye Homérosznál a legellenszenvesebb alak ő szervezi Télemachosz meggyilkolását, sértegeti az áruhás Odysseust, és elsőként esik el a bosszú során. Nolan azonban ennél is nagyobb szerepet ad neki, Robert Pattinson karaktere a film egyik központi antagonistájává válik, aki személyes konfliktuson keresztül testesíti meg mindazt, ami Odysseus otthonát fenyegeti. Ugye a gonosz szerepének központosítása egy figurában és hozzávezetve minden olyan szálat, ami az életünket megnehezíti, a hamisság, a képmutatás, a kapzsiság, a hatalomvágy, ez nagyon jól ábrázolja a mai embert. Kimarad az egyik legismertebb jelenet, ez is érdekesség még, ugye az Odüsszeia a legismertebb epizódjai közé tartozik, Polüphémosz, a Küklopsz története. Ez a legendás jelenet Nolan adaptációjából teljes egészében kimaradt. Aztán Kirkész szerepe jóval kisebb, mint az eredeti Homérosz írásban, és végül, ami fontos, hogy a befejezés teljesen más, de erről nem beszélek, mert hogy nem fogom lelőni a poént. Aztán akkor néhány érdekesség még, a bevételek szempontjából már most a legsikeresebb film az Odüsszeia, július közepén bemutatták a filmet, és eddig 1 milliárd 104 millió dollárt, azaz 350 milliárd forintot termelt világszerte, hogy ezt a Guardian megírta. Nolan korábbi rekordtartója a 2012-es A sötét lovag, a Felemelkedés volt, amely 1 milliárd 85 millió dolláros bevételt ért el, míg a virtuális dobogó harmadik helyén a másik Batman filmje, A sötét lovag áll. Aztán ott van a kontextus, ugye, a gyártási költségvetése a hírek szerint 250 millió dollár volt, a marketing kiadásokat nem számítva, ez Nolan egyik legdrágább filmje. A filmet a kritikusok is nagyon kedvezően fogadták, és a bemutató hétvégén világszerte már akkor a bevételi lista élén nyitott, és két egymást követő hétvégén is megőrizte ezt az első helyet. Szóval, hogyha csak egy filmet nézünk meg idén nyáron, akkor az legyen az Odüsszeia. Már csak azért is, mert mindannyian tudunk valamilyen módon kapcsolódni, és hiszem, hogy az az alak, akit Robert Pattinson alakít, az az összes pici és nagyobb gonoszság összetevővel sokkal könnyebbé teszi számunkra, hogy felismerjük ezeket a karaktereket a saját környezetünkben, a jelen életünkben is.

0: délelőtt Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna
1: FM. Az emberiség életét megváltoztató találmányok sorozatunkban ma a Ford T-modellt ünnepeljük, amit magyar szakembereknek is köszönhetünk. Henry Ford azt mondta, hogy a vevőnk bármilyen színben megrendelheti autóját, feltéve, hogy a szín fekete. 1908. október 1-én került piacra a detroiti Ford Motor Company világhírű autója, a híres Ford T-modell. Akkor került piacra, de augusztusban készült el. Attól a naptól kezdve 825 amerikai dollárért lehetett megvásárolni a Bádog Böske becenevet viselő járműt, amely alacsony előállítási költségei és a hasonlóan kedvező ára folytán néhány év alatt a világ első népautójává vált, melyből 1927-ig összesen 15 millió darabot adtak el. Amikor Henry Ford 1903-ban megalapította a Ford Motor Company-t, a világ útjain alig több mint 200 ezer gépkocsi közlekedett, mivel ez a jármű még ritka luxus cikknek számított. Az autókat abban az időben egyéni kívánságra egyedi alkatrészből szerelték össze, vagyis a javításuk szintén nehézkes és költséges dolog volt. Ford aztán a T-modellnek köszönhetően néhány éven belül gondoskodott arról, hogy ezek a körülmények gyökeresen megváltozzanak. A gyártulajdonos 1904-ben alkalmazta a makói születésű Galamb Józsefet, aki Farkas Jenővel és az amerikai Child Harold Wills-szel együtt kulcsszerep játszott a következő években magalkotott Ford típusok és prototípusok megtervezésében. A cél kezdettől fogva természetesen egy viszonylag olcsó, egyszerű formatervezésű és tömegesen gyártható jármű megalkotása volt, amelynek révén az autó tulajdonosok körét a középosztálybeli polgárokkal is ki lehetett bővíteni, hogy többé ne legyen luxus az autóval közlekedés. A tervezők munkája nyomán, ahogy ezt a Rubikon is írja, már 1904-ben megszületett az A modell, 4 évvel később pedig a T betűvel jelzett prototípusról Ford úgy ítélte meg, hogy képes lesz betölteni a neki szánt szerepet. A hamarosan világhírűvé váló Ford T első példánya 1908. augusztus 12-én készült el a vállalat detroiti gyárában, október 1-én pedig, ahogy már említettem, ki is került az autópiacra. Az ára, ahogy mondtam, szintén 825 amerikai dollár volt, ami ma nagyjából 18 ezer dollárnak felel meg, forintra átszámolva ez egy középkategóriás gépkocsi ára. Galamb, Wills és Farkas munkája nyomán a Ford T éppen olyan lett, mint ami ennek a cég tulajdonosa a népautót egykor megálmodta. A gépkocsi mindössze 540 kg-ot nyomott, köszönhetően annak, hogy a benne rejlő 22 lóerős négyhengeres motort egy abban az időben nemrég feltalált sokkal könnyebben tartósabb acélötvözetből készítették el. Az autó két sebességes váltóval, valamint egy Galamb József által megtervezett mechanikus kuplunggal működött, és képes volt akár az óránkénti 60 kilométeres sebesség elérésére is. Ford az autó árának alacsonyan tartása érdekében a T-modell megalkotása után leállította az újabb típusok tervezését, és inkább a világ minden szegletét meghódító gépkocsi fejlesztésébe fogott. Az évek során a Ford első szélvédőt és fém karosszériát kapott, miközben a sorozatgyártás révén lehetővé vált az alkatrészek cserélése, tehát az autó gyors és olcsó javítása is. Az új gépkocsi alacsony árának másik titka a minimalista hozzáállás volt, vagyis hogy a gyártók csak és kizárólag olyan munkálatokat végeztek el, melyek a biztonságos működéshez okvetlenül szükségesek voltak, és ennek eredményeként például az autót hosszú ideig kizárólag fekete színben lehetett megvásárolni, de a Ford T-t a belső kialakítás szempontjából sem jellemezte a fényűzés. Egyszerű puritán jármű volt, amely kiszolgálta a tulajdonosát, és az olcsó vételára ellenére Henry Ford számára sem bizonyult ráfizetésnek. Az új Ford modell sikeréhez ugyanakkor a hirtelen támadt népszerűség és kereslet, valamint az akkoriban viszonylag olcsó üzemanyag még nem volt elegendő, mert meg kellett teremteni annak a lehetőségét is, hogy a több százezer reménybeli autó tulajdonos haza is vihesse maga gépkocsiját. Ebben ugyancsak Galamb József szerzett múlhatatlan érdemeket, aki időközben a Ford detroiti gyárának az igazgatója lett, miután 1914-ben saját üzemet már dolgozóit a munkafolyamatok szerint sorba rendezte, és egy-egy művelet elvégzésére tanította be őket. A magyar konstruktőr találékonysága nyomán létrejött a földkerekség első gyártósora, melyen egy évtizeddel később hetente több ezer Ford T-modell gördült le, miközben egy másik michigani gyárban naponta 10 000 motort készítettek el. A népautó hatalmas termelékenység nyomán meghódította a világot, ráadásul a vállalat az Egyesült Államokon kívül hamarosan Németországban, Argentínában és Brazíliában is újabb létesítményeket alapított. Addig elképzelhetetlen mennyiségű autó került így forgalomba, és az első világháború utáni években a Ford T szinte egyeduralkodó lett az utakon.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és a tetoválás eltávolítása, ahogyan azt ígértem, a vendégem a friss hírek után dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos. Hamarosan kezdünk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Napos meleg időre számíthatunk, Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke. A szárazság és a tűzveszély miatt elmaradt Tatabányán az augusztus 20-i tűzi játék. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét választotta meg az országgyűlés Magyarország 8. köztársasági elnökévé. A 73 éves jogtudós 140 igen, 6 nem ellenében tartózkodás nélkül választották meg titkos szavazáson. Baka András az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évig kapott felhatalmazást. Gratulált Baka Andrásnak megválasztásához a román államfő. Nikuszar Dán úgy értékelte, Romániának és Magyarországnak most lehetősége nyílik arra, hogy tovább erősítsék együttműködésüket. A szlovák államfő Peter Pellegrini azt írta, bízik abban, hogy a két ország kapcsolata továbbra is a kölcsönös tiszteletre, a bizalomra és a nyitott párbeszédre épül. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. A rendkívüli szárazság és a fokozott tűzveszély miatt Tatabányán elmarad az augusztus 20-i tűzi játék. Az országos ünnepi programok költségvetését korábban drasztikusan 4 milliárd forintra csökkentették, emiatt a budapesti tűzi játék megtartása bizonytalan. A nemzeti ünnepet bemutató hivatalos sajtótájékoztatót ma tartják. Tovább emelkedett a hétfői 7,4-es erősségű kolumbiai földrengés áldozatainak a száma. Már csaknem 260 holttestet találtak a mentőcsapatok, de még kutatnak esetleges túlélők után. A sérültek száma meghaladta az 1300-at. Legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt, 7 repülőtéren továbbra is szünetel a forgalom. Az országban szükségállapotot hirdettek. Terjed az erdőtűz Kanada nyugati részén. Brit-Kolumbia tartományban a hétvégi 20 000 után további 10 000 embernek kellett elhagynia az otthonát. Több mint 100 helyen küzdenek a lángokkal. Az Okanagan-tó környékén lakóházak is leégtek. Egy 80 éves nő meghalt. A térségben szükségállapotot hirdettek a hétvégén.
1: Időjárás.
4: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Mit kell tudni a tetoválás eltávolításról? Erről beszélgetek ma szakértő vendégemmel, dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvossal. Már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos a műsor mai vendége, akivel állandó szakértőként most eljött az ideje, hogy beszélgessünk a tetoválás eltávolításról, mert hogy az az egyik leggyakoribb kezelés, amit most én látok, legalábbis nem a leggyakoribb kezelés, inkább úgy mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor látni, hogy emberek úgy döntenek, hogy ezt már nem akarom, és ugye van lehetőség, régen nem volt ilyen, hogy akkor kiszedetek magamból egy tetoválást. Mit jelent ez pontosan? Hogyan zajlik ez? Mikor érdemes újra tetováltatni? Ezekről beszélgetünk a mai műsorban. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szívesen.
1: Beszéljünk egy kicsit általában a tetoválásról. Sokan akarják eltávolítatni. Vajon mi készteti az embert arra, hogy egy feltetovált, nyilván sminktetoválás és egy másik, ami díszítő vagy esztetikai tetoválás, az más, de hogy mi az, mit tapasztalsz, ami az embereket arra készített, hogy eltávolítassák, és mivel jár az eltávolítása?
2: Leginkább én onnan indulnék ki, hogy miért tetováltatunk. Tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a tetoválás 1000 millió évvel ezelőtt a börtönből indult ki, illetve csapathoz való tartozást tud kifejezni. És pontosan ugyanezért tetováltatnak most is az emberek, mert önkifejezés egyik módszere, illetve nagyon sokszor az összetartozást jelképezik vele. Itt én a testtetoválásokra gondolok. A sminktetoválásoknál pedig nyilván azért, hogy minél szebbek legyünk, aki állandóan sminkel, sokkal egyszerűbb az élete, hogyha már eleve ott van rajta a gyönyörű tus, gyönyörű szemöldök. Azért sminktetoválunk, hogy könnyebb legyen a hölgyek élete, illetve hogy minél szebbek legyenek.
1: Ébredéskor is.
2: Ugye? És ébredéskor is, mert ugye aki szép, az reggel is szép.
1: Igen, szép. Ezt már tudjuk. Igen.
2: És sajnos idővel ezek a tetoválások megkopnak, átalakul az arcunk a sminktetoválásnál, felvarratjuk a szemhéjunkat, elhúzza a sminktetoválást, illetve nem úgy sikerül, ahogy azt a hölgy elképzeli, vagy nem úgy áll be a szín, mondjuk egy zsíros bőrön, egy szemöldöknél, ahogy ő azt eredetileg gondolta. Testtetoválásoknál pedig nagyon-nagyon sokszor látni, ugye nem ez a szeretlek Mari felirat, hanem ennél azért már sokkal szebb tetoválások vannak, amik az összetartozást jelképezik, de megszűnik a kapcsolat, átalakul az élet, és már nem szívesen viselik magukon ezt a kapcsot az emberek, ezeket szokták leginkább kiszedetni.
1: A sminktetoválásnak a divat miatt történik az eltávolítatása sokszor, vagy legtöbbször?
2: Ketté bontanám ezt is, szemöldök, illetve szemhéjtetoválásra. A szemöldök tetoválás eltávolítása az nem feltétlenül a divat miatt történik, hanem azért, mert már nem szép. Más a színe, esetleg a tömött tetoválás helyett, ami régen volt, szálasat szeretne berakatni, és ezt nem lehet egy tömött, telibe satírozott szemöldökre megcsinálni. A szemhéjtetoválások eltávolítása pedig zömében azért történik, mert igen, megváltozott a divat, megváltozott a kor előre haladtával a szemének az állása. Amit én látok, legtöbbször volt régenben ez a divat, ez a cica farkat húztak, hogy így minél cicásabb legyen a tekintet, ezt a cica farkat ütjük ki a leggyakrabban.
1: Tetoválás eltávolítás miért, hogyan, miként történik, mikor érdemes újra tetováltatni, mik a szabályok és mik a javallatok? Erről beszélgetünk a mai műsorban dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Dunakanyar Esztétikai Centrum vezetőjével, hamarosan

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Tetoválás, eltávolítás és újra tetoválás, esztétikai szempontok, bőrgyógyászati szempontok, erről beszélgetünk ma hálandó szakértőnkkel, dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász kozmetológus szakorvossal. Beszélgettünk arról, hogy mi az oka általában a tetoválás, eltávolításnak. Most beszéljünk, kérlek Ildikó, egy kicsit arról, hogy milyen eltávolítási módok és lehetőségek vannak. Mennyire fájdalmas, mik után alja vallatok, mire kell ügyelni, 100%-osan eltűnik-e például a régi tetoválás, amit el szeretnénk tüntetni.
2: Jó, maradjunk általában a tetoválásoknál, és akkor nem bontanám külön, hogy smink vagy testtetoválás. A testtetoválásoknál mégis megemlíteném azt, hogy nagyon sokszor rátetováltatnak egy fedőtetoválást az eredetire kiszedés nélkül. Ez is egy megoldás, nem feltétlenül esztétikailag a legszebb, meg akkor még több rétegben még több festékanyagot juttatunk be. Van, aki azt mondja, hogy nem kerül be a nyirokkeringésbe, azért bekerül a makrofágokba, a nyirokba. Az eltávolításnál pedig többféle módszer létezik. Vannak a kémiai eltávolítások, hát nem tudom, hogy ezek mennyire biztonságosak, főleg egy szemhéjtetoválásnál, azért ezek marós savak be tudnak kerülni óhatatlanul is a szem területére. Nyilván ezt én így nem merem kijelenteni, mert biztos lesz, aki azt mondja, hogy nem. Én sosem merném megkockáztatni a savas lúgos eltávolítást szemkörnyéken. Úgyhogy leginkább a lézeres tetoválás eltávolítás az, ami marad, ami szerintem a legbiztonságosabb, de ebből is többféle gép létezik. Van olyan tetoválás, amit egy karbonlézerrel el lehet távolítani. Nagyon szépen ezek inkább a fekete festéket, a csak fekete festéket tartalmazó tetoválások. Vannak kevert színű tetoválások, még akkor is, ha mi azt gondoljuk, hogy nem kevert. Azokat már egy picit nehezebb a hagyományos neodímium jaglézerrel eltávolítani, mert ott az úgynevezett hard lézer funkciót kell használni, ami után sajnos hegesedhet a bőr, és nagyon nehéz vagy lehetetlen arra a területre újra tetoválni. A legmodernebb eljárás pedig a pikoszekundumos lézeres tetoválás eltávolítás. Hatalmas minőségi ugrás a lézerek tekintetében. Ugye a pikoszekundum alatt jut el a lézersugár a megfelelő pigment szemcsébe. Ez hihetetlenül rövid, tehát el se tudjuk képzelni, hogy mennyire rövid időintervallum, és ezáltal nem sérül meg a bőrfelszín, tehát nem hegesedik, gyönyörűen, gyorsabban el lehet távolítani, mint a nanoszekundumos neodímium jaglézerekkel, és sokkal szebben lehet újra tetováltatni azt az adott területet, ha valakinek ez az igénye.
1: Dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos a vendégem a mai Manna délutánban, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan is zajlik a tetoválás eltávolítás, miért kérik, milyen modern módszerek vannak, és most már eljutottunk oda, hogy mikor érdemes újra tetováltatni, mert ugye ez is nagyon fontos, hiszen hogyha valaki valamit kiszedett, akkor általában előbb vagy utóbb szeretne egy másikat, vagy egy másmilyet a helyére. Hamarosan folytatjuk.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Tetoválás eltávolítás, erről beszélgetünk. Ma szakértő vendégem dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Dunakanyar Esztétikai Centrum vezetője. És akkor eljutottunk oda a beszélgetésben, hogy mikor lehet és mikor érdemes újra tetováltatni, mert általában azért a hölgyek, akár sminktetoválásról, akár esztétikai testtetoválásról van szó, előbb-utóbb akarnak egy újat.
2: Bár van, aki azt mondja, hogy soha többet, de általában azért szeretnének új tetoválást. Ugye a testtetoválás az abszolút szabad, bárhova tetováltathat, akár az eltávolított tetoválás helyére is. A sminktetoválás újra tetoválása inkább a kérdés. Én itt általában együtt dolgozom tetoválóval, tehát hogyha valaki tudja, hogy kivel szeretné újra tetováltatni, vagy ha nem, akkor én javaslok nekik. És azért nagyon fontos együtt dolgozni, mert ő tudja megmondani azt, hogy milyen bőrre tud már újra tetováltatni, mi az, ami el tudja esetleg fedni a még kicsit jelenlévő régi tetoválást, vagy teljesen ki kell szedetni, és csak utána fogja tudni ezt úgy megcsinálni, hogy az tényleg nagyon ütős, nagyon szép legyen.
1: Mielőtt folytatnánk az újra tetoválást, annyit még hadd kérdezzek meg, Ildikó, hogy fáj-e a tetoválás eltávolítás, illetve hány alkalom az, amíg valóban eltűnik? Mondjuk akkor most csak beszéljünk egy telibe tetovált satírozott szemöldökről.
2: Szerintem az fáj a legkevésbé. A testtetoválások eltávolításnál nyilván az alhason, a lábfejen, csuklótájon levő tetoválások eltávolítása a legkellemesenebb. A szemöldök tetoválás eltávolítást mindig érzéstelenítésben csináljuk, bár olyan pici terület, és olyan gyorsan lehet haladni a géppel, hogy nem egy kibírhatatlan fájdalom. Tényleg pár perc alatt megvan. Ami viszont nagyon-nagyon kellemetlen, az a szemhéj tetoválás eltávolítás. Amire én szeretném felhívni a hölgyek figyelmét, hogy soha ne menjenek bele olyan szemhéj tetoválás eltávolítási módszerbe, ahol nem használnak szemvédő kupakot. Nagyon veszélyes, megsérülhet a szaruhártya, és abból csak a baj van. Úgyhogy mindig be kell helyezni ezt a szemvédő kupakot, és csak úgy engedjenek bármit is a szemkörnyékükön, bármilyen lézerkezelést. Mert ez a kupak, ez egy védelmet ad a szemnek. Még egy nagyon fontos jó tanács, ha elmennek szemhéj tetoválás eltávolításra, mindenképpen vigyenek magukkal sofőrt, ugyanis ödémásodik, bevérezhet, és nem biztonságos mondjuk Budapestről, teszem azt, Bajára egyedül levezetni.
1: A tetoválás eltávolításnak van-e valami utókezelési rutinja vagy protokollja, amit mi hozzá tehetünk otthon? Bőrkezeléseket, nyilván itt krémekre vagy szérumokra gondolok, illetve amit nem csak hogy lehet, hanem amit meg is kell tennünk.
2: Igen, itt nagyon függ attól, hogy milyen módszert választunk. Én leginkább a pikoszekundumos lézerkezelésekről tudok nyilatkozni. Ott ugyebár nem történik bőrfelszín sérülés, mégis a klinikai végpont az az, hogy egy pár perc múlva megjelenhetnek apró kis kapilláris vérzések az eltávolítás területén. Ez teljesen normális. Még úgy is, hogy a bőrfelszín nem sérült, érdemes hálmosító, regeneráló krémeket használni otthon egy pár napig, amíg ez rendben nem jön, illetve, hogy hű maradjak önmagamhoz, a fényvédőkrém használata kötelező ezeken a területeken.
1: A vendégem volt dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Dunakanyar Esztétikai Centrum vezetője. Köszönjük az idődet!
2: Nagyon szívesen, Petra!

0: világ ellen.
1: 98.6 Manna FM életöröm zene, és ma napközi, ahogy az ilyenkor lenni szokott, tárgyak és felületek, amiknek a higiéniája a kisállatunk miatt fontos. Aztán elmondom, hogy hogyan lesz tökéletes és különleges az omlett. Variációk jönnek padlizsánkrémre, természetesen az igazi eredeti padlizsánkrém receptjét is el fogom mondani, és a nyári egyik legnagyobb bőrprobléma a hiperpigmentáció, ezzel foglalkozunk a szépségrovatban, a friss hírek után indul a Manna közé.
2: Manna Morzsa. A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy, lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni, gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
3: Ez volt a Manna Morzsa. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
4: Életörömzene.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Madárgyűrűző akciót tartanak a cinkotai naplástónál. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony dunai vízszint okozta fennakadásokat. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdély autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Vízben sodródó harci drónokat semmisítettek meg egy fekete-tengeri Romániához tartozó gázmezőnél. A két orosz gyártmányú pilóta nélküli repülőszerkezetet a térségben dolgozó civil hajósok vették észre. Miután az ukránok jelezték, hogy a drónok nem hozzájuk tartoznak, a helyszínre küldött román katonai búvárok felrobbantották azokat. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Turisták százezrei érkeztek Spanyolországba, hogy megnézhessék a mai teljes napfogyatkozást. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. A jelenség megfigyelésére legalkalmasabb régiókban csaknem 5 évvel nőtt a foglalások száma tavalyhoz képest, a kempingek teltházzal üzemelnek. A teljes napfogyatkozás sávja Galíciától egészen a Balear-szigetekig jut el, de jól látható lesz majd például Grönlandon és Izlandon is.
3: Időjárás.
5: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
1: A mai mannapköziben szó lesz az otthonunkban lévő tárgyakról és felületekről, amelyeknek a higiéniája és a tisztentartása a kisállatunk szempontjából is ő miatta fontos. Nem mondom, hogy hogyan lesz tökéletes, vagy és vagy nagyon különleges az omlett. Jönnek a variációk padlizsán krémre, hiszen itt a padlizsán szezonja, és a nyári időszak, a meleg, az erős napsütés, az UV-sugárzás által okozott legnagyobb bőrprobléma, a hiperpigmentáció és a pigmentfoltokról lesz szó. A szépségrovatban ezzel kezdődik a mannapközi most.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Amen.

0: Schiller Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: A pigmentfoltok, a hiperpigmentáció egy klasszikusan nyári, vagy nyáron legalábbis sokkal erőteljesebben előtérbe kerülő probléma. Persze, aki szoláriumozik, vagy érzékeny a napfényre, azoknál, a bőrtípusú embereknél ez előjön ősszel, télen is. De ilyenkor különösen érdemes odafigyelni, nyilván magas faktorszámú naptejet kell használni, de érdemes fogyasztani azt az 5 vitamint is, ami segít elhalványítani és megelőzni a pigmentfoltokat, vagy a hiperpigmentációt. Ugye a pigmentfoltok kezelésére nagyon sokféle krém, szérum, illetve esztétikai megoldás is rendelkezésre áll, de belsőleges kezelésről sokkal ritkábban beszélünk, mint kéne, pedig simán tehetünk belsőleg is a halványításukért és a megelőzésükért. A barnás foltok kialakulásának a hátterében az úgynevezett túlzott melanin termelés áll, amit sok minden okozhat, például a genetika, vagy a hormonháztartás felborulása, különböző irritációk, gyulladások, de a fényvédelem hiánya is nagyban hozzájárul a mennyiségükhöz és az erősségükhöz, már mint a pigmentfoltok mennyiségéhez és erősségéhez. Nyilván a menopauza idején 45-től fölfelé, vagy 40 pluszos korban már egyre többször fordul ez elő, hogy az arcon, az állkapocs vonalában, a dekoltázson, a készfejen megjelennek. Ezek főleg akkor, hogyha az adott hölgy folyamatosan napozik. Az A-vitamin hiánya vezet például hiperpigmentációhoz, de ez alapvetően segíthet a pigmentfoltok mérséklésében, mert hogy segít kiegyensúlyozni a tirozináz nevű enzim szintjét, ami pedig azt szabályozza, hogy a melanociták mennyi melanint termeljenek. Emellett pedig láthatóan simábbá, puhábbá teszi a bőrt, valamint a ráncok megelőzésében, illetve a porusok méretének csökkentésében szintén nagy szerepe van. Sok található belőle például az édesburgonyában, a sárgarépában, a spenótban, a zellerben és a piros kaliforniai paprikában is, de hogyha bétakarotint szedünk étrendkiegészítő formájában, vagy sütőtököt, répát sokat fogy vagy édesburgonyát, spenótot például, ugye, amit az imént mondtam, akkor már a bétakarotin, mint az A-vitamin provitaminja, azaz elővitaminja, ugyanúgy ezt a hatást ki tudja fejteni. Az antioxidánsokban egyik leggazdagabb vitamin a C-vitamin szérumok formájában ajánlott a pigmentfoltok ellen, mert hogy ez is képes segíteni egységessé, ragyogóbbá, fényesebbé és feszesebbé tenni az arcot, belsőleg sem csak az immunrendszer erősítésében segít, az arc szépségét is támogatja, képes és segít felvenni a harcot a hiperpigmentációval. A paprikában, a citrusfélékben, a homoktövisben, a brokkoliban, a karalábéban és a csipkebogyóban is nagy-nagy mennyiség található belőle. A B12 vitamin szintén fontos, mert hogy ennek a hiánya szintén okozhat hiperpigmentációt, ilyenkor jellemzően a végtagokon, a készfejen, a lábujjakon jelentkeznek a foltok. A megfelelő mennyiség bevitele azonban segít elhalványítani őket, és hozzájárul a bőr feszességéhez, illetve képes csökkenteni a viszketést, az irritációt is. Tojás, tonha, joghurt, marhahús és a lazac B12 vitaminban igazán gazdag. Aztán ott van a varázslatos E-vitamin, ami az egyik legfontosabb vitamin a bőr számára, és csökkenti a melanin termelést is. Nem véletlen, hogy külsőleg krémekben, szérumokban is javasolják a hiperpigmentáció mérséklésére. Ez nagyban fel is van tüntetve az ilyen típusú termékeken. Emellett még az E-vitamin képes elősegíteni a sejtek regenerálódását, simává, puhává, egységessé varázsolja az arcot. Nagyon sok antioxidáns van benne, így a ráncok ellen is hatásos. A természetes E-vitamin források közé tartoznak az olajos magvak, a növényi olajok, a máj, a lazac, a tojás, az avokádó, a brokkoli és a spenót is. A plusz egy pedig a glutatión, ami hivatalosan nem vitamin, hanem egy antioxidáns, glicinből, ciszteinből és glutaminsavból álló úgynevezett tripeptid, de mégsem szabad kihagyni, ha hiperpigmentációról van szó, a sorból ezt az anyagot. Ez ugyanis az egyik leghatásosabb és legnépszerűbb anyag, amit a bőr egységesítésére, a pigmentfoltok halványítására használnak. Az emberi szervezetben egyébként természetes módon is jelen van, de hát minek utána múlnak az évek, és egyre több dolog vészel a szervezetünkből, a bőrünkből, egyre több dolognak a termelődése áll le, illetve bizonyos egészségügyi problémák hatására a mennyisége le tud csökkenni. Képes a sötétebb melanint halványabbá alakítani ez az anyag, és mérsékli a melanin szintézist, így hatékonyan veszi fel a küzdelmet a foltok ellen. Egyes ételekben, a spenótban, az avokádóban, a spárgában is sok van, de az emésztőrendszerből nehezen szívódik föl, ezért fontos, hogyha étrend kiegészítőként vetnéd be, akkor az úgynevezett liposzómás formájú glutationt válaszd.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Az igazi, finom, klasszikus sült padlizsán krém. Most van padlizsán szezon, úgyhogy ilyenkor nyár végén, őszelején érdemes bezsákolni belőle egy nagyobb adagot, és még szabad tűzön megsütni, hogy az igazi jó ízhatást elérjük. A Nosaltinak köszönhetően, akár hogyha a TikTok csatornájukat nézitek, akár hogyha recepteket keresitek, van egy nagyon jó gyűjtés, és olyan pazar padlizsán krémet lehet rittyenteni, amivel nem csak az a jó, hogy beízesítetlenül le lehet fagyasztani, és bármikor tudtok nagyon finom padlizsán krémet készíteni, hanem valóban azt az igazi erdélyi vinete ízvilágot, ugye kint így hívják, azt tudjuk elérni, ahogyan Ferenc Gabi barátnőm, kolléganőm, ugye, hát a családi Mannának a műsorvezetője is mindig szokta volt emlegetni ezt idebent, és hogyha otthon van anyukájának, akkor szokott is hozni igazi vinetét, amit az ő anyukája készít, az valahogy másmilyen ízű. Az, ami igazán a szabad tűzön megszenesedve készül el, hiszen tulajdonképpen a padlizsánnak, és mindjárt mondom a receptet, és egyébként már kint van a Facebook oldalunkon. A valódi vinetének, padlizsánkrémnek a lényege az az, hogy el kell szenesíteni a héját teljesen. Ettől belül semmi más nem történik, mint kap egy nagyon finom, füstös, olyan igazi grillezett, sült ízt. Tehát csak a héja sül meg teljesen, az szépen, amikor már lehűlt, akkor mint egy ilyen kis réteget, mint a sült paprikáról le lehet hántani. Imádjuk a padlizsánt, ez egyik legsokoldalúbb zöldség a piacon, csodás főételnek, tulajdonképpen paradicsomosan, hússal, simán megsütve, vagy csak fokhagymás joghurttal, ahogy a törökök készítik, mindenképpen nagyon finom, de hogyha készítünk belőle egy igazán finom padlizsán krémet, a gyerekzsúrokon is helytáll, a házi bulikban is helytáll, vagy hogyha brancsolunk hétvégén a ráérős reggelizésre gondolok, akkor ott is nagyon jól tud esni. Sejmes, simogató, pikánsan füstös ízű ez a kence, pontosan annak köszönhetően, amit az imént elmondtam, ugye a szabadban sütésnek, és hogyha jó kis ropogós kenyérre kenjük, hát az valami egészen elképesztő, de persze lehet mártogatni répával, zellerrel. Nagyon finom, klasszikus. Nézzük, hogy hogyan készül, hogyha ennek az eredeti változatát készítjük, ami a keleti eredeti változat, nem az erdélyi eredeti változat, abba kerül tahini is. No, úgyhogy most ezt fogjuk elkészíteni, de az nagyon fontos, hogy mindenképpen, ha megtehetjük, akkor szabad tűzön süssük meg a padlizsánt. Meg lehet azt is csinálni ám, hogy veszel egy jó nagy adag padlizsánt, és hogyha elmentek még vendégségbe így nyár végén, ősszelején sütögetni barátokhoz, akkor viszed a magad kis padlizsán adaglát, és grillezésnél azt még oda csapod a végén, és aztán ne hazaviszed magaddal, nincs ebbe semmi rossz. A mutabal a közép-kelet sült padlizsán kréme, oké? Tehát Erdélyben vinete, közép-keleten pedig mutabal. És a legnagyobb különbség az itthon készített mártogatóshoz, kencéhez képest, hogy a majonéz helyett tahini, az a szezámmakrém kerül bele. Érdemes kipróbálni, mert még a majonéz az édesebb, addig a tahini nyersebb, kicsit fanyarabb ízeket tud előhozni belőle. A hozzávalók ehhez a bizonyos mutabalhoz: két evőkanál tahini, két evőkanál görög joghurt, két gereszt fokhagyma, egy fél citromból kinyert citromlé, lehetőség szerint kezeletlen helyű biocitromról legyen szó. Só, kell hozzá két nagy darab padlizsán, természetesen két evőkanál olívaolaj, 50 g gránátalmáz elhagyható, és 2 szál petrezselyem. Egyébként a gránátalmának csak a magját szórjuk majd tálalásnál a mutabal tetejére. 200 fokos előmelegített sütőben sütjük a zöldséget, addig, míg az feketére pirul, és amíg hűl, addig az aprítóban elkészítjük a tahini krémes görög joghurtból pár hozzávalóból, majd pedig a kimagozott, kihűlt padlizsánt adjuk hozzá, és jól összedaráljuk. Tulajdonképpen ennyi az egész, zúgy bele a kevés oliva, rá pedig az isteni gránátalma magok, és már lehet is mártogatni. Uborkával, répával, szárzellerrel süthetünk hozzá nachoszt, piríthatunk hozzá tortillát vagy pitát, úgyis nagyon finom, de egy sima hétköznapi pirítóson is a gránátalma mag elhagyható, azt akkor érdemes rátenni, hogy egy kicsit flancolunk, vagy villantani akarunk a grillpartin, de mondom még egyszer, úgy még inkább megvan ez a finom füstös íze, hogyha szabad tűzön meg tudjuk sütni, és ilyenkor érdemes egy nagyobb adagot lesütni, akár 2-3 kiló padlizsánt is, lehántani a héját, és ezt a sima, meghámozott, sült padlizsánt úgy, ahogy van, még csak összesen kell aprítani, fogod és berakod a fagyóba, és télen bármikor előveszed, bedobod az aprítóba hozzá,

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban téma választása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Ahány ember annyiféle rántotta, szoktuk volt mondani, de hogyan lesz igazán finom a tojásrántottát, tessék figyelni, mert itt van a jó tanács, a mindmegette segítségével. Ugye rántottát készíteni tulajdonképpen mindenki tud, azt hiszem, hogy akinek minimális főzőtudománya van, az a pirítóst, a fokhagymás pirítóst, amit ugye csak bedörzsölünk, hogy a receptben is hallottátok, teát és a rántottát, azt el tudja készíteni. Fel kell verni a tojásokat, egy tapadásmentes serpenyőben megsütjük, kész, egyszerű, nem? De azért mégis előfordul, hogy valahogy nem vagyunk elégedettek a végeredménnyel. Így felszokták tenni a kérdést, amikor valaki készít nekünk rántottát, hogy szeretjük szárazon, vagy egy kicsit krémesebben. Ennyi gyakorlatilag a kérdés, ami elhangzik, és akkor az ember igyekszik nem kiszárítani a rántottát, úgyhogy most itt van néhány trükk, hogy tökéletes legyen. Számtalan módon fel lehet dobni extra hozzávalókkal, például, hogyha igazán puhát szeretnénk, nem azt a folytós, morzsolós piskótaszerűt, akkor tejet kell használnunk a puhaság elérése miatt, hogyha krémes rántottát szeretitek, akkor a nyers tojáshoz pár csepp tejet vagy tejszínt kell adni, és minél több folyadékot teszünk a tojáshoz, annál puhább és nedvesebb lesz a rántotta. Aztán a pikáns ízt, azt egy kicsit savanyúbb tejtermékkel érhetjük el, tejföllel vagy joghurttal, és még krémesebbé tehetjük a kész tojást, hogyha sűrű tejterméket, például tejfölt adunk a nyers tojáshoz. Beütjük a tojásokat egy tálba, felverjük a szokásos módon, és öntsük bele a keveréket egy forró serpenyőbe, óvatosan lehúzzuk a tojást. A serpenyő közepe felé, és amikor megdermed, de még kicsit folyós, akkor tojásonként egy pupozott evőkanál tejfölt kanalazunk rá, és így sütjük tovább. Ugyanígy ki lehet próbálni ezt a módszert natur joghurttal is. Aztán, míg a hozzáadott tejtermékektől dús lesz és krémes, addig például a szódavíz, ugye, vagy a szénsavas ásványvíz habkönnyűvé és levegőssé tudja tenni, mert hogy a vízben lévő buborékok kitágulnak, amikor a tojások a forró serpenyőben átmelegednek, és a légbuborokok megnőnek, két tojáshoz nagyjából egy evőkanálnyi bubis víz elegendő. Vagy habzóborral is lehet, különleges alkalmakkor felnőtteknek fel lehet dobni ezt így, és egy kis prosecco vagy káva is csodát tud tenni. Aztán a citrusok tudják igazán fokozni az ízt. Például furcsa hangzik, de tényleg nagyon izgalmas lesz tőle a rántotta, az a narancslé, és bár őrültségnek hangzik, hogy az imént is mondtam már, de hogyha a tojás rántottához is adunk, akkor egy egészen különleges ízvilágot érünk el. A narancslé, és általában a citrusok leve fényesebbé, gazdagabbá, testesebbé tudja tenni a tojás rántottát, anélkül, hogy a savasság íze az jelen lenne, vagy akár zavaró lenne. Aztán ott van az a bizonyos tisztított vaj, vagy a ghee más néven, amit vaj helyett használhatunk, mert bár a legtöbben vajjal készítik a rántottát, mert úgy az igazi, az íze azért úgy az igazán finom, de hogyha azt szeretnénk, hogy igazán extrán finom és sejmes legyen, akkor még egy ennél is jobb megoldás létezik, ez a ghee. Tehát a sima vaj helyett tisztított vajat használunk, a vajnak alacsony a füstölési pontja, ezért könnyen megég, és a tojások átvehetik ezt a füstös, kicsit égett ízt. A tisztított vajjal viszont az ilyen, mondjuk úgy, balesetek elkerülhetőek. Aztán az a legendás kukorica keményítő, amit az ázsiai konyhában olyan sokszor használnak, vagy süteményeknél is a ropogóság fokozása érdekében. Hát ezt is lehet tojás helyettesítőként használni, ugye a kukorica keményítőt, vagy sűrítő anyagként is, és ez segíteni tud abban, hogy a tojások rövid idő alatt váljanak krémesebbé, és mivel a tojás meglehetősen kényes, a túl gyors, túl magas hőfokon történő sütés általában azt eredményezi, hogy a fehérjék leragadnak, és a végeredmény egy ilyen száraz, túrós állagú valami lesz, úgyhogy kis mennyiségű kukorica keményítő kell csak a tojásokhoz, és az lassítja a fehérjék összehúzódását, és akkor így nem lesz olyan gumis állaga a tojásnak. Ami jó ötlet még tojásrántottánál, a maradék hasznosítás, amit felsőfokon tud űzni az ember, hogyha rászoktatja magát. A spórolás jegyében a rántotta szinte minden húsos, zöldséges maradékkal feldobható, hogyha sült zöldségről, párolt zöldségről, főtt húsokról, sült húsokról beszélünk, mind belemehet a tojásrántottába, egy is isteni finom omletet fogunk készíteni így gyakorlatilag. Aztán lehet egyébként a mikróban is rántottát készíteni, és sokan idegenkednek a mikrozott tojástól, pedig a végeredmény ugyanolyan finom lehet, kizsírozunk egy mikrozható tálat vagy csészét, Beleütünk egy-két tojást, sózzuk, borsozzuk, hozzáadunk egy evőkanál tejet vagy vizet, attól függően, hogy teltebb vagy könnyű rántottára vágyunk, felverjük a tojásokat a hozzáadott folyadékkal együtt, betesszük a mikróba 30 másodpercre, megkeverjük, újra visszatesszük 30 másodpercre, és ha szükséges, akkor tovább lehet mikrózni, és ez a módszer az, ami tökéletes egy adag tojás elkészítéséhez, egy mozgalmas rengeren, amikor csak gyorsan pikpak szeretnénk elkészíteni egy kis kiadós és mégis jó energiát adó reggelit egy személyre. Sütőben is meg lehet sütni, úgyis nagyon finom, pici kis kerámia tálakban, isteni jó lesz, és aztán tejhabosítóval is meg lehet próbálkozni. Martha Stewart tudja az igazi rántotta titkát, és el is árulta a követőinek, a Twitteren tett közzé egy videót, amiben feltör néhány tojást egy bögrében, egy villával felhabosítja, sózza, borsozza, hozzáad másfél táskanál vajat. Ezután viszont nem serpenyőbe önti a tojást, hanem egy kávéfőzőgép kőszpálcikáját segítségül hívva, igen, amit a tejgőzölésére használnak azt, közvetlenül nyers tojásba teszi, bekapcsolja, és pillanatok alatt megpárolja a tojást. A gőz csak forró vízgőz, és finomabban főzi meg a tojást, mint a forrásban lévő víz, így aztán egy lágy és krémes eredményt kapunk, úgyhogy ha valaki ezt kipróbálná, akkor csak hajrá, mert ez is fincsi.

Nagyon sok olyan szennyezett felület van a háztartásunkban, vagy a lakáson belül, amiről nem is gondolnánk, hogy mennyi szennyezés van rajta, úgyhogy most itt a Mannapközi Állatbarát rovatában a 98.6 Manna FM-en kiderül, hogy mi az, ami nem csak ránk nézve, pontosabban leginkább nem ránk nézve, hanem mondjuk a kutyára, cicára nézve lehet kellemetlen hatással, hogyha nincsen rendszeresen tisztítva, mert hogy a kutyatál igen szennyezett tud lenni, nem azért, mert nem mossuk el, hanem azért, mert például, hogyha vizes tárról beszélünk, akkor ugye, hogyha több kutya van, vagy több cica van, de egy kutya is elég, is rendesen, folyamatosan iszik belőle, hát hiszen meleg van, és nyilván feltételezzük, hogy igen, ezért azt nagyságrendileg olyan 2 óránként cserélni kéne, hogy ne ázzon benne a kis nyála. Ugye a kutyatál tisztántartása alapvető fontosságú amúgy is, és egyértelmű, mert hogy nagyon sok baktérium megtapadhat rajta, pont úgy egyébként, mint mondjuk az embereknek a poharán, és ezek aztán különböző betegségeket terjeszthetnek. Persze az sem mindegy, hogy milyen anyagból választunk etető edényt, mert van, amelyiket könnyebb tisztítani, és sokkal könnyebb csírátlanítani, fogalmazzunk így, azaz letörölni, leszedni róla a baktériumokat, és van, amit sokkal nehezebb. Ugye a legtöbb kutya, miután befalta a vacsoráját, szépen tisztára nyalja a kis edénykéjét, a tálkáját, viszont ez nem jelenti azt, hogy a kutyatál tényleg tiszta lenne, ugyanis az NFS International tanulmánya szerint, ami nemrég készült, a kutyák vizes tája lehet az egyik legszennyezettebb tárgy átlagos háztartásban, pontosan ugyanúgy, mint egyébként mondjuk egy nyáridőben telepakolt és napokig ott hagyott mosogató a koszos edényekkel, baktériumok és kórokozók táptalaja. Úgyhogy nagyon fontos, hogy megfelelő anyagból készüljön az a tál, mert hogyha megfelelő anyagú tálat választunk, és ezt rendszeresen naponta tisztítjuk, akkor rendesen is igazából hadat üzenhetünk a baciknak. Milyen tálat választunk, nyilván adódik a kérdés ilyenkor természetesen. Hát a műanyag állítólag a legrosszabb választás, mert hogy a műanyagból készült etető is itató tál idővel elkezd hát gyakorlatilag úgy elhasználódni, erodálódni, ahogyan az apró karcolások, horzsolások és repedések ezt megtehetik vele. Ugye ezt már gyerekkorunkban is észrevettük, mi a 40-45 pluszos generáció, hogy annak idején mondjuk az önkiszolgáló éttermekben, vagy az úttörő táborokban gyakran műanyag tányér, meg műanyag evőeszköz volt, meg műanyag kis pohár, amit egy idő után nem lehetett elmosni, és hogyha megfogtad a poharat, bizony megcsúszott a kezedbe, annyira zsíros volt a felülete, mert nem lehetett rendesen megtisztítani. Mondjuk nem is nagyon törték össze magukat annak idején a mosogatástól. Na mindegy. Szóval, hogy a műanyag tálakban lévő vegyi anyagok pluszban még emellett, hogy nehezen tisztíthatók a karcolások és a repedések, meg a horzsolások, a beívódó dolgok miatt, közben pedig a benne lévő vegyi anyagok, amikből készül maga a tál, azok is felszívódhatnak a bőrön keresztül, ez pedig a kutyák orrán és száján különböző pigmentvesztést és foltosodást okozhat. Na, adódik a kérdés, hogy mi a helyzet a kerámia tálakkal, hogyha a műanyag tányérokat akkor most kilőttük. A Harper Egyetem központjában végeztek egy brit tanulmányt, ami szerint a kerámia tálak is képesek betegségeket terjeszteni. A konkrét vizsgálat célja annak a megállapítása volt, hogy egy tál anyaga, például egy műanyag, kerámia vagy rozsdamentes acél, és a használat időtartama befolyásolni tudja-e a jelenlévő baktériumok mennyiségét és fajtáit, meg hát nyilván az élettartamukat. A legmagasabb baktérium szintet a hosszabb ideig használt műanyag tálakban találták meg, azonban a legkárosabb baktérium fajukat, köztük az E. coli-t és az MRSA, ugye, ami egy húsevő baktérium, leggyakrabban a kerámia tálakban azonosították. Úgyhogy a nyerő választás úgy tűnik, mint ahogy ez már egyébként mondjuk akár az orvosi rendelőkben vagy a kórházakban látható is, meg bizonyos konyhai eszközöknél. Szóval a nyerő választás az a rozsdamentes acél, úgyhogy a kutyatálak közül is a rozsdamentes acélt kell választanunk. Ez az anyag nem porózus, ami azt jelenti, hogy a baktériumok nem találnak réseket és repedéseket, ahol meg tudnak bújni, vagy ahol el tudnak szaporodni. Tartós is, könnyen tisztítható, mosogatógépben mosható, fertőtleníthető, így aztán a rozsdamentes acélból készült tál felületén bár megtapadnak nyilván a baktériumok, de egyetlen mosószeres mozdulattal tisztít tök könnyen el lehet távolítani őket. Azonban még ezt a kutyatálat is el kell mosni minden nap, és hetente legalább 1-2 alkalommal fertőtleníteni, és bedobni mondjuk a mosogatógépbe, egy 70 fokos mosás is jót tud tenni neki, vagy forró vízzel kiforrazni.

0: 98.1 FM életöröm zene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikánk. A friss hírek után jó szokásunkhoz híven indul ez a különleges és egyedülálló zenei óra. A zenei finomságok órája kizárólag itt a Mannán.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Reklám hangzott el.
8: Napos meleg időre számíthatunk. A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány, többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: A paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több települési lakóházakat rongáltak meg. Két ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben egy ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás. 2 meghaltak, 2 megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat. Újabb 12 kilométeres szakasszal bővült az Észak-Erdélyi autópálya, miután megnyitották a Magyar-Zsombor és Vaskapu közötti részt. Az új út egyelőre nem kapcsolódik a korábban átadott szakaszokhoz, mert a szomszédos részeken még dolgoznak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Minden régióban zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest megyében valósul meg, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, több évre előre tervezhető országos útfelújítási programot dolgoznak ki, hazai és Európai Uniós források bevonásával. Nyárvégi madárgyűrűző akciót tartanak mától a Cinkotai naplástónál. A madarak befogása az időjárástól függően naponta kora reggeltől délelőtt 10 óráig, illetve este 7 órától napnyugtáig tart. A kezdeményezés részeként tavaly 51 madárfaj, csaknem 3500 egyede került kézre az ideiglenes gyűrűző táborban. Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, Késő este 18-23 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Ma is válogatott különleges finomságok, hogy a hét közepe is jól teljen, és könnyedén rendüljünk át a hétvége felé. Jön a zenei finomságok órája. Már most érdemes felhangosítani a rádiót, és akár jegyezni a dalokat is. Már is kezdünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

A 98.6 Manna FM zenei finomságai között egy újabb extra zene. Gyerekek, ezt muszáj megismernetek, meghallgatnotok többször is, és leginkább azért, mert hogyha nem is figyel az ember a szövegére, olyan végtelen vidámságot tud adni ez a dal, még a nevük is annyira helyes. The Ting Tings, That's Not My Name, ez jön most a zenei finomságok között. Egy nagyon cuki zenekarról van szó, szintén egy indie pop zenekarról, ugye ez independent, mint független szó, ahogyan erről már beszéltünk korábban többször is. Abból ered, hogy annak idején a 80-as évek végén, amikor az Egyesült Királyságból elindult az indie, mint independent műfaj, az olyan zenéket egyesített, gyúrt össze és hozott össze, amiket korábban előtte soha senki még. És ez azért volt fontos, és onnan kapcsolódik ez az indie, illetve az independent kifejezéshez, hogy ezeket a zenéket akkor nem nagyon vállalt el egyetlen kiadó sem, annyira szokatlanok voltak. Benne volt a punk, benne volt a funky, benne volt egy bizonyos fajta folk vagy tribe zene is egy kicsit itt-ott megjelent, és az independent kiadók, vagyis a független lemezkiadók voltak azok, akik ezzel először elkezdtek foglalkozni 86 környékén. Na, a Ting Tings is egy ilyen zenekar, egy angol indie pop duó, Jules de Martino dobol és énekel, illetve Katie White az, aki szintén énekel, de gitározik, és basszus dobol is. Eredetileg Leyből származnak, 2007-ben Salfordban alakultak, három kislemezt jelentettek meg eddig, a Kolumbiánál vannak, és az első bemutatkozó kislemezük a That's Not My Name, amit most meg fogunk hallgatni, 2008. május 12-én jelent meg, és azonnal a slágerlista élén volt. Az első We Started Nothing című album ugyanebben az évben május 19-én jelent meg, és szintén az első helyig jutott, szinte rögtön Amerikában. 2009-ben voltak itt Magyarországon először, a Szigeten. Katie White Manchesterben, Lee-ben nőtt fel, és először egy tini lányokból álló kis helyes zenekarban, a TKO-ban tűnt fel, és aztán, amikor rájöttek, hogy egy kicsit másfelé is kéne elindulni, akkor már elkezdtek körülnézni, de először most még egy pillanatra vissza a TKO-hoz. Katie-ből és két barátnőjéből, Joanne Leetonból és Emma Lilyből állt ez a zenekar, és olyan zenekarok előzenekaraként szerepeltek, mint a Steps vagy a Five, de sose kaptak lemezszerződést, és csak egyetlen digitális kislemezt jelentettek meg, na és akkor visszakanyarodunk most, ahol az előbb jártunk, hogy ekkor jöttek rá, hogy egy kicsit másfelé is kéne körülnézni, nézelődni. Londoni születési Jules de Martino szintén, ő egy Babakotó nevű keresztény zenekarban kezdte a muzsikálást, mármint a zenei karrierjét, és 87-ben a Just to Get By című lemez volt az, amit megjelentettek, és akkor ami utána Babakotó feloszlott, egy Mojo Pin nevű indie rock formáció énekese lett de Martino, és aztán később, amikor összetalálkoztak, akkor még a TKO feloszlása előtt ismerte meg de Martino Katie White-ot, és aztán újra egymásba botlottak, és Martino Manchesterbe költözött, és ott együtt alapították meg a Portishead által inspirált zenekart, a Dear Eskimo-t, ez volt az előzetese, vagy hogy mondjam, csak az elődje ennek a zenekarnak, aztán le is szerződtek a Mercuryhoz, de folyamatos nézeteltéréseik voltak zeneileg és stílusilag a kiadóval, és akkor feloszlottak, és akkor utána jött össze a The Ting Tings, mert amikor White és de Martino a saját véleményt megformálta a zeneiparról és arról, hogy milyen muzsikát szeretnének játszani, akkor tisztában voltak vele, hogy valahol máshol kell keresgélni már, mint kiadót. És akkor így született meg a That's Not My Name, ez volt az első sikerük, és ez is azok közé a típusú zenék közé tartozott, amiről maga az alkotó sem tudta, hogy ez siker lesz. Amikor megkérdezték Katie White-ot a Pop Justice interjújában, hogy ő tudta-e, hogy siker lesz az dal, azt mondta, hogy én simán és azonnal nagyon szerettem ezt a dalt, de úgy éreztem, hogy az ítélő képességem az elromlott, és nem mertem azt mondani, hogy ez sikeres lesz, vagy nem lesz az, el sem mertem hinni magamnak, hogy sikeres lesz, mert hogy amikor a Dear Eskimo még létezett, amin mi azzal keresztül mentünk, ahogyan lehúzták a dalainkat, így arra gondoltam, hogy lehet, hogy a füleim se jók, és lehet, hogy nincs is jó ízlésem zeneileg, aztán persze kiderült, hogy nagy siker lett, de Martino is elmondta, hogy tulajdonképpen bár kicsit váratlanul érte őket, mégis tulajdonképpen számítottak rá, mert tudták, hogy az embereknek szükségük van az ilyen fajta muzsikára. Itt a zenei finomságok között jön a The Ting Tings, ez a That's Not My Name.

kell. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, ezt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted.

következő zenei finomság szintén egy párkapcsolatról szóló dal, a zseniálisan ügyes előadótól, úgy hívják őt, hogy Tiffany Cobb, vagyis igazából az ismertebb nevén Blue Cantrell. Ugye ő az az R&B, amerikai R&B szól énekesnő, aki bár 76-os születésű, mégis úgy néz ki, mint hogyha megállt volna vele az idő 25 éves korában kb. Rhode Islanden született, a szülei kiskorában elváltak, és 5 testvérével egyedül nevelte föl őt az édesanyja, már kicsi korától kezdve énekelt, először csak játékból és játék közben, babázás közben, hogy ezt a később egy interjúban elmondta, és természetesen a divat szeretet, a sminkelés, a csajoskodás, az is mind-mind jött. Gyakorlatilag az anya tejjel az ő életében, mert az anyukája az korábban Rhode Island szépe volt. Viszont nem csak filmet érdemes nézni, hanem zenét is érdemes hallgatni, mert hogy az ember akkor a szemét nem köti le, így az agya sem kötődik oda egy képhez, hanem a zenével szépen elindul a lelked, és tudsz egy kicsit máshol lenni, egy kicsit olyan ez szerintem zenét hallgatni, mint könyvet olvasni. Na és miért fontos ez? Azért, mert a most következő dal Blue Cantrell-től is egy fontos dal, ez a Breathe, ami szintén, ahogy mondtam, egy párkapcsolatról szól, de azért még néhány szóról. A 2001-ben több demo felvétel és háttérénekesi munka után szerződtette le a Red Zone Entertainment, és még abban az évben megjelent az első lemeze, a So Blue. De úgy képzeljétek el, hogy a háttérénekesi munka az nem csak egy ilyen kis lötyögés volt, például Puff Daddy-nél is énekelt háttérénekesként. Nagyon sok énekesnő különben vokalistaként indult el, hát például képzeljétek egy Sheryl Crow is, Michael Jacksonnak volt a vokalistája. Na, még egy zárójel, és még egyszer bezárva. Amikor ő egészen picike volt, akkor már az éneklésben nagyon sokszor talált menedéket, főleg a szülei válásai után. Az anyukája színésznő volt és jazz énekes, és ő pedig az afroamerikai Narragansett és zöldfoki származású édesapja oldalán, illetve a német, francia, angol, skót és ír Félix Pán brit-szigeteki származású édesanyjából is örökölt. Anyai oldalról is, tehát és apai oldalról is olyan ez a vérbő, tudod, ez a vérbő nagyon mediterrán, hát azért itt van ez az afroamerikai zöldfoki szigetek, skót, angol, francia, ír, szóval ez mind-mind olyan genetikát ad, amiben az éneklés egy nagyon fontos része ezeknek a nemzeteknek az életében, úgyhogy nem véletlen, hogy a kislány folyamatosan énekelt, ezt az anyukája később észre is vette, úgyhogy elkezdte foglalkozni azzal, hogy tanítassa a kislányt, hogy járjon énekes, vagyis énektanárhoz, és aztán a 90-es évek végén már ő profi háttérénekes volt, ugye ezt az imént mondtam el. Ott volt Sampafikomsz oldalán, aztán ott volt az 8 Avenue lánycsoport, ott is énekelt. Teddy Riley énekespárt fogoltjánál, aztán ott volt igazából a Black Street, szóval nagyon sok mindenkinél vokálozott, és aztán szépen miután aláírta később az artistával a szerződést, akkor egyenesen felvételizett Dallas Austin és Stewart, valamint Jimmy Jam és Terry Lewis társaságában, és amikor már a So Blue-t kiadták 2001-ben, onnantól kezdve, mivel nagyon pozitív kritikát kapott a lemez kritikusok és a zeneértők től is, akkor már óriási kereskedelmi siker is lett, tehát nagyon sok lemezt adtak el tőle. Na, és a Breathe című dala, ami igen nagy siker lett egyébként, és egy nagyon kedvelt Blue Cantrell szám, az pedig konkrétan arról szól, amikor tudod, azt mondják egy párkapcsolatban, hogy figyelj, tartsunk egy kis szünetet, egy kis levegőre van szükségem van egy kis térre, hogy egy kicsit külön legyünk. Na hát ebből általában egyébként az lesz, hogy szakítanak. Van, amikor működik ez a kicsi különlét, de szerintem, amikor két ember egy párkapcsolaton belül, ami egyébként addig működött, még hogyha döcögve is, megbeszél, hogy akkor tartsunk egy kis szünetet, mert szükségem van egy kis térre, és szükségem van levegőre, akkor valószínűleg ott csak arról van szó, hogy az illető, aki a levegőt és a teret kéri, meg a szünetet, az nem mer szakítani a másikkal. Egyébként pont szakításban volt egy nagyon-nagyon

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

Rochford a következő a sorban a zenei finomságok között, azaz maga a Rochford, ahogyan a zenekarát elnevezte, 65-ös születésű ő maga, és tulajdonképpen 89-re datálható az, amikor a Cuddly Toy megjelent, és a Family Man is, amikor ezeknek az együttes sikerével a szóló karrierje is elindult a saját kis zenekarával, ugye aminek azért lett Rochford a neve, mert van mögötte egy nagyon jó muzsikás brigád, de hát tulajdonképpen ő a fő. Londonban született Angliában Andrew Rochford, és 87-ben alapította a zenekarát. Andrew Rochford, tehát ő maga, Chris Taylor, Harvey Gontway és Derek Taylor volt az a három ember, aki megalapította, bocsánat, négy ember, aki megalapította a zenekart, és aztán 88-ban elkezdtek turnézni, kvázi előzenekarként, bár ők úgy hívják, hogy fellépőket támogató zenekar, valahogy így nevezik őket Amerikában, Angliában. Terence Trent D'Arby előtt zenéltek, vagy The Christians előtt is zenéltek, és aztán nem sokkal ezután 7 albumra szóló felvételi szerződést írtak alá Columbia Records-al, és 1990-ben már sorozatos sikereik voltak, és a Columbia legnagyobb eladási példányszámú brit fellépésévé váltak. A Family Man is egy nagyon nagy siker náluk. Érdemes azt is tudni, hogy hogyan született a Family Man, ami az első sikereik között ott volt a Cuddly Toys-szal együtt. Képzeljétek el, hogy ezt a dalt, ha hiszitek, ha nem, Ozzy Osbourne ihlette. Méghozzá Ozzy Osbourne-nak a vadsága melletti gyengéd apasága és férjsége, hogyha szabad így fogalmazni. Történt ugyanis, hogy Andrew Rochford összetalálkozott egy hát úgynevezett kantinban, tehát egy próbahelyiségnek a közös éttermi részében. Ezt el is mesélte egyébként annak idején egy interjúban, hogy ott volt Ozzy Osbourne, és az egész családja, a felesége, meg a gyerekei is. Ugye őket egyébként láthattuk az MTV The Osbourne című valóságshow sorozatában. Őrületesen vicces család, nagyon bírom őket. Sharon Osbourne egy nagyon határozott nő, a felesége Ozzy Osbourne-nak. Egyébként őt lehet sok helyen látni, a Britain's Got Talent-ben például. Simon Cowell mellett vannak olyan jelentek, amikor annyira elkezd, bocsánatot kérek, hogy így fejezem ki magam, de annyira elkezd vihogni, röhögni Sharon Osbourne, hogy kiküldi Simon Cowell a telemből, keressetek rá a férjem, mert mindig ezeket a részeket nézzük, pontosabban, hogy ő talál rá ezekre. Figyelj, sírva röhögtem én is, mikor már Sharon Osbourne annyira röhög, hogy kiutasítja, azt mondja neki Simon Cowell, jó, Sharon, légy szíves, most menj ki, hagyd el a termet, menj ki. És annyira röhög a Sharon Osbourne, hogy neki megy az ajtónak, beüti a fejét, ugye kíséri egy kamera. Őrületesen jó fejenő. Na hát ez azért lényeges, mert hogy úgy ihlette meg a Family Man című dalt Andrew Rochfordnál Ozzy Osbourne, hogy ott volt ez a szikla, ez a rock fene gyereke, aki denevérek fejét harapja le, és üvölt a színpadon, és kemény, és félmeztelül énekli a hosszú hajával a rockzenét, és mindenki gyakorlatilag, aki imádja a rockzenét, és Ozzy Osbourne ez az alattvalójának érzi magát, és ehhez képest ott voltak ebben az ebédlőben, és úgy leteremtette a felesége, mint annak a rendje. És valahogyan ez a rock sziklasága ennek a vadembernek, ahogy Andrew Rochford fogalmaz, megindította őt, hogy ilyen egy családos ember tulajdonképpen. Ez a lényeg. Nem a rock zene is lényeg, persze, meg a sztárság is lényeg, de hogy abban a pillanatban, ahogy nem színpadon van, ő is csak egy családapa, egy férj, akinek megmondja a tutit a felesége. Jó, mondjuk mondom, a Sharon Osbourne az ilyen is. Úgyhogy ilyen helyesen született meg tulajdonképpen ez a dal, a Family Man. Érdemes odafigyelni rá, 88-as a dal, és azok közé tartozik, amik olyan igazi szépséget mesélnek el nekünk. Úgyhogy érdemes hegyezni a fületeket, és figyelni nagyon nem csak a szövegére, hanem arra, hogy hogyan olvad bele a szövegbe a dallam. Andrew Rochford és a Family Man itt a zenei finomságok között most a Mannán.

A zenei finomságok között itt a 98.6 Manna FM-en a világ egyik legjobban sikerült és legtöbbet feldolgozott dala következik, ami tulajdonképpen egy tribikus, azaz fai dal, amit ezer éve már énekelnek New Orleansban az utcákon. Ez az Aiko Aiko című dal a The Bell Stars feldolgozásában vagy verziójában fogjuk most meghallgatni. Igen, ez az a dal, ami akkor jelenik meg a Rain Man, vagyis az Esőember című filmben, amikor ugye megjelenik Tom Cruise, Charlie Babbitt és rakos rakosgatják le az autókat, ugye a méregdrága sportkocsikat a kikötőben rakják le a dokra. Akkor szól az Aiko Aikonak az eleje. Ez a jellegzetes dobszóló, aminek tényleg van egy fajta kis varázslós, egyfajta kis, hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a Mardi Gras indiánok törzséhez tartozó varázslós ritmusa, vagy egy ilyen ismétlődése. Na, hogy miről is van szó? Ez az egyik legtöbbet feldolgozott dal, az a dal, aminek egyébként az eredeti címe Giacomo volt, de különben ez a New Orleans-i felvonulásban az összeolvadása a tradicionális, illetve a Mardi Gras indiánok kultúrájának ezt volt hivatott képviselni és ünnepelni dalban. 1953-ban megjelent James Sugarboy Crawford and his Cane Cutters, ez volt a zenekar, nekem a nádvágók és Sugarboy Crawford, de hogy nem sikerült nekik ekkor még felkerülni ezzel a listára. Először 1965-ben lett népszerű a dal, képzeljétek el, amikor a Dixie Cups nevű lányban elénekelte ugyanezt a dalt, akkor már nagyon ismert lett Aiko Aiko címmel, és aztán 67-ben a Dixie Cups-szal Crawford együtt már újra felénekelte, akkor már nagyon híres lett, és igazából amikor Natasha England, a skót énekesnő megcsinálta a saját verzióját, akkor még ismertebb lett a dal, sőt, akkor már igazán népszerűnek számított 1982-ben, és aztán később még kétszer nagyon, hogy mondjam csak, akkor már nem is híres lett, hanem nagyon ismert lett, és újra nagyon szeretett és népszerű, és újra elkezdték játszani. Először, amikor a The Bell Stars megcsinálta, 82. júniusában, és aztán később, amikor a Captain Jack fel dolgozta 2001-ben. A mi kedvenc feldolgozásunk az Aiko Aikoból a The Bell Stars verziója. Egyébként ezt lehet hallani természetesen a Rain Man, vagyis az Esőember című filmben is, ott az elején. Amit érdemes tudni erről, hogy a Mardi Gras az tulajdonképpen New Orleans egyik legnagyobb karneválja, amit párhuzamba szoktak állítani a riói karnevállal. Igazából az Amerikai Egyesült Államokban ez a fesztivál vagy karnevál az egyik legnagyobb. Ezt nevezik Mardi Grasnak, és a Mardi Grason felvonuló indiánok énekelték ezt az Aiko Aikot. Louisiana államban van, ugye a franciák által alapított úgynevezett ipari központ, ami egyébként kikötőváros, 10 felsőfokú zseniális oktatási központtal, tehát csoda egyetemeik, főiskoláik vannak, és gyönyörű épületeik. New Orleans az maga a varázslat. Erről nem tudok egyébként nem szuperlatívuszokban beszélni, mert az egyik kedvenc városom, de szerintem ezt értiteket. Ott van a jazz zene, a kreol konyha, a zenei hagyományok őshazája. Tényleg egészen fenséges és elképesztő, és Dixielandben rendezik meg húshagyó kedden ezt a világhírű karnevált, a Mardi Grast, és ez egy nagyon könnyed, nagyon varázslatos, vidámságra hajlamos ottani lakosság az, akik ezt minden egyes évben felvezetik, elővezetik, óriási turisztikai látványosságnak számít, és nem véletlen, hogy a Canal Street-en akkor ebben a néhány órában olyan elképesztő önfelett ünneplés van, amit egyébként az Aiko Aiko hivatott volt mindig is bemutatni és képviselni azt, hogy hogyan olvad össze a hagyomány, a tradíciók, ez a varázslatosság a zenében, a hangzásban, a minden egyes aktuális modern korral. Szóval ezt, kb. Ezt képviseli az Aiko Aiko, aminek eredetileg, ugye már mondtam, Giacomo volt, de ezt is éneklik a dalban, az eredeti címe. Szóval most ezt teljes egészében, minden varázslatával együtt, az összes információt a fejünkben tartva fogjuk meghallgatni. Eszünkbe fog jutni Charlie Babbitt, gondolunk egy kicsit New Orleansra, a kreol konyhára, és aki teheti, gyerekek, az hangosítsa föl a rádiót, és táncoljon. Jön a The Bell Stars, és az Aiko Aiko, itt a zenei finomságok között.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene is az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült mindenkinek magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Isten éltesse születésnaposokat, legyen nagy a tortások az ajándék. Aki most kell útra, hogy elinduljon nyaralni, vigyázzon magára, nagy a hőség, hidratáljunk, napszemüveg, napvédelem és sok finom uzsonna. Ez legyen nálunk mindenképpen. Még ha repülővel utazunk, akkor is érdemes vinni magunkkal valami kis finomságot. Nem a fasírtra gondolok, jaj, nem arra, hogy kibontjuk, és akkor mindenki tudja, hogy van egy magyar a gépen, hanem valami jó kis szendvicsre, vagy valami fincsi rákcsára. Most csak sós mandula és sajt, mondjuk például, az is fincsi lehet. Szóval jó utat mindenkinek, aki munkából tér haza, jó pihenést, mi holnap találkozunk, és ami a legfontosabb most is, meg mindig is, ahogyan azt Janikowski Éva írta, mosolyogni tessék, puszi.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója. Rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük. Reklám hangzott el.
3: Napos meleg időre számíthatunk. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Többen meghaltak az orosz-ukrán háborúban az éjszakai dróntámadásokban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Ha a nyugati országok elfogják az orosz kereskedelmi hajókat, Moszkva hasonló lépésekkel fog válaszolni, jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök az orosz csendes-óceáni flotta hadgyakorlatán. Az államfő hozzátette, hogy akcióikat készek a világ bármely pontján végrehajtani. Az Ukrajnát támogató országok az utóbbi időben többször lecsaptak az úgynevezett orosz árnyék flotta hajóira, amelyek külföldi zászlók alatt játsszák ki az Oroszország elleni szankciókat. Oroszországban és Ukrajnában is többen meghaltak az éjszakai dróntámadásokban. Az orosz légvédelem 500 drón lelövéséről számolt be. A lehulló roncsok a krasznodári terület több települési lakóházakat rongáltak meg. Két ember meghalt, több mint 10 megsebesültek. A Krimben egy ember vesztette életét, az orosz ellenőrzés alá vont Zaporizsja közelében pedig 3 sérültek meg egy ipari létesítményben. Ukrajnában Herszont érte súlyos támadás, 2 meghaltak, 2 megsebesültek. Az oroszok célba vették Odesszát is, a Fekete-tengeri kikötővárosban lakóházakat, ipari létesítményeket ért találat.
1: Időjárás.
3: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, Hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Meg is érkezett az adás első vendége, Szai Dániel. Van-e, aki ezt a nevet nem ismeri? Lehet, hogy van. Mondjuk el nekik azt a mondatot, amit szerintem te írtál, és mindent elmond rólad, hogy 90%-ban magyar vagy, 20%-ban szirei, és matekból pedig csillagos ötös voltál.
2: Pontosan.
1: Ez egy remek mondat. Ki is vagy te, Dani? Csak pár mondat, mutasd be magad, kérlek szépen, aztán indulunk egy riport mentén.
2: Hello. Köszi szépen. Igen, Szaid Dániel vagyok. Biztos, hogy van, aki nem ismeri ezt a nevet, úgyhogy ne érezze rosszul senki magát. Igen, ez a Szaid, ez egy arab hangzású név, ez azért van, mert arab név, édesapám szíriai, de igazából ez nem annyira van bennem. Szóval én itt Budapesten születtem, nőttem föl, és nem beszélek arabul, de attól még megpróbálok mindenkit megnyugtatni, amikor stand-upolok, hogy miről van itt szó.
1: De ez elő is jön a stand-up ez a téma, nem? Hiszen azért kicsit rád is van írva.
2: Előjön, igen. Csak nem annyira hatalmas része az életemnek. Ugyanakkor kívülről néha látható, meg a nevem olyan fura, úgyhogy próbálok valamit mondani róla, hogy az emberek kontextusba tudjanak kerülni.
1: Na, lépjünk túl ezen, most már akkor megmagyaráztuk ezt a furcsa és érdekesnek tűnő, de szép nevet. Azt mondta egyszer az egyik kollégád, Jancsék Üli, aki abban a székben ült, hogy igazából akkor ő egy stand-up, hogyha az ember saját magáról beszél. Arra vagyok kíváncsi, aki fönn van a színpadon. Te ezt műveled, a saját sztorikat mesélgeted el. Hogyan alakul egy-egy ested, mert te azért már ott vagy mind a Soder klubban, mind a Duma színházban, tehát nem alapból vagy most itt. Hogy indul egy ested? Hogy áll össze?
2: Igen, hát nekem ugye nem annyira estjeim vannak jelenleg, de sok Soderem, tehát majd gyakorlatilag minden évadban voltam az utóbbi pár évben, úgyhogy például az egy ilyen visszatérő esemény, amire készülök, és nekem én szerintem az átlag legtöbb emberhez képest, mondjuk akivel beszélgettél, én a kevésbé otthon előre megírós fajta vagyok, inkább a sokat eljárok mindenféle helyre fellépni, hogy ott alakulgassanak idővel az anyagok. Én ebbe a módszerbe vagyok.
1: Én jobb szeretem ezt a módszert különben, mint aki még a levegő vételt is beírja. Nyilván ennek is helye van.
2: Mindennek helye van, vagy majdnem mindennek, mert nagyon sokféleképp lehet csinálni, de az nekem nem is menne. Valamennyire szeretnék elmozdulni az alaposabb felkészülés irányába, de 100%-osan én soha nem leszek olyan ember, aki ebben van.
1: Én figyeld, ugye nekünk sok közös múltunk az nincsen, ugye a Fakockában olyan volt 51-et, én hívom, ott egyszer-kétszer felépünk, viszont volt egy közös falunapunk, amúgy a stand-uposnak hát egy picit egy ilyen rettegett lehetőséget, de viszont te 40 percben nagyon remekül megoldottad, vagy 20 percben nagyon élénken reagáltál az ott lévő kis közönség, és ez így működik. Ilyenkor ilyen témagombócok vannak a fejedben, hogy tényleg ott jön ki valami poén.
2: Hát fölviszek magammal valami gondolatot, valami listát, hogy mégis mik azok az anyagok, amiről beszélhetnék, de vannak helyzetek, amikor az nem annyira működik, vagy fölöslegessé válik, úgyhogy akkor inkább beszélgetek a közönséggel, vagy valamit ott alakítok. De szóval igen, tehát hogyha olyanok a körülmények, hogy látszólag semmi értelme végigmondanom elejétől a végéig az összeszedett dolgaimat, akkor én nem vagyok rá képes, vagy nem, de értelmét se látom. És akkor inkább beszélgetek, vagy behozok valami más dolgot, vagy valahogy improvizálok, vagy akár reflektálok a helyzetre, mert nekem ez jön, meg nekem is ettől jobb, és szerintem nekik is abban a pillanatban.
1: Na, kedves hallgatók, a következő etapban egy picit belemerítkezhetünk Dániel művészetébe, hogy szabad ezt mondani, világába, ugyanis egy részlettel fogunk indulni, és akkor picit meghallját, most megágyaztunk az egésznek, és meghalljátok, hogy ő hogyan poénkodik. A stúdió vendége Szai Dániel, a Duma Színház és a Soder Klub állandó fellépője, vele beszélgetünk még hamarosan, most azonban zenék következnek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért
3: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, olyan remek, mint amin az én vendégem Said Dániel. Nehezen sikerült, de azért leszerveztük. Itt van élőben a stúdióban. Köszönöm szépen, hogy nem telefonon kell beszélgetni, és egy picikét akkor utazunk el a stúdióba az egyik felépésére. Így beszél Dániel a színpadon.
2: Pedig én azt hittem, hogy okos vagyok, egy csomót olvasok, csoki csomagolásokat, műzlisdobozokat, nagyon sokat olvasok. Mostanában minden csoki csomagolást elolvasok, az van ráírva egy csomóra, hogy származási hely, nem EU. Mi ez a titkolózás? Eddig oda volt írva, hogy Csehország, jó, oké, nem tudom attól miért volt jobb, de jobb volt. Most olyanokat írnak rá, hogy ne tudd meg, az nekem nagyon jó lett volna a földrajz órán, tehát így, melyik ország fővárosa Buenos Aires? Nem EU. Na nem lehetett. Csoda, hogy nem az van ráírva, hogy így fogyasztóvédelmi panaszával, csak így írjon bárhova, nekünk mindegy, talán. És nem viccelek, van, amire tényleg az van már ráírva, hogy származási hely EU és nem EU. Akkor mi? Az minden. Hogy megértem ezt a fajta titkolózást, én félig arab vagyok, amikor egy ilyen nagyon ijesztő kopasz ember megkérdezi, hogy szüleim honnan származnak, én is, hogy EU és nem EU, oké? Ne foglalkozzunk el. Nem akarok többet.
1: Ugye említetted azt, hogy minden évadban ott vagy a Showdel klubon, ennek van még ma hatása? Érződik az, hogy utána jobban keresnek? Azt mondják, hogy a tévé halott, minden az interneti, amiről pedig beszélünk, az egy televíziós műsor.
3: Hát igen, ez egy érdekes dolog. De hát folyamatosan csökken a hatása, és az internet. Internet a nagy, az most egy szerencsés helyzet, hogy televízióban készül el, de már ki tudom tenni az internetre is, tehát YouTube-on van, ott van az összes Showdel klubom, és ezt most már gyakorlatilag mindannyian megtehetjük a Showderből, ami nagyon hasznos, mert másképp. Én nem nézek tévét, és az én ismeretségi körömben sem néz senki tévét. Vannak ilyen buborékai a világnak, ahol senki nem néz már tévét. Úgyhogy kell az internetre, de nem, sokkal kevesebb hatása van, mint régen. Én egyszer felbukkantam a Showdel klubban még régen, és nekem egy kicsit ilyen két részből áll a eddigi karrierem. Volt egy ilyen régebbi rész, aztán egy ilyen kb. 5 éves kihagyásom, és most ez a második rész, és akkor abban az első felében 2013 körül voltam egyszer, és már akkor sem volt nagy hatása, de még mindig több. És évről évre szerintem érezni, ahogy ez így már egyre...
1: Ha nem titok, akkor a kihagyás az miért volt?
3: Hát, ezt nehéz megmondanom, azt az 5 éves kihagyást. Amúgy pont akkor volt egy 5 éves párkapcsolatom, és nem tudom, hogy van-e összefüggés a kettő.
1: Hát igen, ez rébus.
3: Valószínűleg véletlen.
1: De egyébként sajnálod azt, az azt mondja, teljesen eltűntél ebből a
3: szerepből? Teljesen eltűntem.
1: Ezt most már sajnálod kicsit, hogy nem törődtél jobban ezzel az 5 évvel?
3: Vagy nem? Most nagyon bölcsnek fogok hangzani, de amúgy nem. Nem, mert hogy hajlamos vagyok a múlt sajnálására, de szerintem mint hogy hülyeség volt úgymond kihagyni, de jelenleg visszanézve jobb, hogy akkor kezdtem újra, amikor, mert szerintem egy fokkal máshogy jobban álltam hozzá azóta, tehát 2019 körül újra kezdtem, és szerintem, hogyha akkor csináltam volna abban az 5 évben, akkor lehet, hogy fejlődgettem volna, de még mindig nem láttam volna jól a műfajt, meg hogy miből áll, meg hogyan.
1: És most hogy látod a műfajt, hogy miből áll? Igen. Ha már megkérdezted saját magad.
3: Igen. Hát ami tudom, hogy régen egyszerűen nem tudtam belátni, meg nem láttam be, az van egy pár dolog, amit amúgy a Duma Színház is segített így belátni, hogy így amúgy jó másokkal is dolgozni, meg másokkal írogatni, vagy gondolkodni, vagy ennek nem kell teljesen magányosnak lenni, ennek az amúgy magányos műfajnak. Meg magam szerintem, mert én mindig az ilyen amerikai stand-uphoz vonzódtam, meg nekem a mai napig is igazából az a fő dolog, amit én magamba teszek, ha stand-upot nézek, a magyar az vagy én csinálom, vagy, és ha már csinálom, akkor ott vagyok, és akkor nézem, de akkor sem nézem, mert akkor éppen gondolkodom, hogy mit fogok mondani, de hogy így teljesen az amerikai stand-upra hagyatkozni, azt befogadni, az egy kicsit azért elterelte a fejembe azt, hogy mik a lehetőségek, meg hogy néz ez ki, ami nem feltétlenül felel meg annak, hogy mik a magyarországi viszonyok, meg tényleg most mi az, hogy egy Magyarország méretű piac, vagy egy amerikai, tehát ez teljesen más világ, és jobb látni azért ezt helyesen.
1: Na innen folytatjuk, azért kiszedjük belőle azt, hogy miben különbözik egy amerikai stand-up, akár témaválasztás, vagy bármi másban a következő etapban. Zene, aztán folytatjuk, a vendégem Said Dániel, humorista, stand-upos, melyiket szereted?
3: Legyen a stand-upos, az amerikai jobban hangzik.
1: Így van.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenéket tett be a mi zenei szerkesztő kollégán. Köszönjük neki, de folytatjuk a remek témánkat. A vendégem Said Dániel stand-upos, mert azon amerikai módon hangzik, ebben egyeztünk meg. Tudom, nem könnyű a kérdés, hogy főleg nincs most annyi idő, kifejtsük, de mégis. Te vagy már a második vendég, ugye Matejewski Igor, aki mostanság nálunk fellép, és igencsak 18 pluszos témákat hoz a színpadra. Ő is az amerikai stand-upot viszi magá, azt a fajta tempót, azt a lendületet, azt a témavilágot. Szerinted miben más az amerikai stand-up? Milyen az amerikai stand-up, hogy sokan erre esküsztök?
2: Igen, nehéz erre válaszolnom. Nem vagyok egy ilyen analitikus elme, aki így meg tudja határozni. Nekem ez egy ilyen érzés dolog, amit nehezen tudok megfogalmazni. Nyilván van valami, ami nekem tetszik benne, vagy így talán egy ilyen kulturális különbség, és talán nem is mindig a fellépőtől, hanem a közönségtől, de például akár csak abból kiindulva, hogy Budapesten is csinálom angolul is, és abban látok különbséget, hogy angolul vagy magyarul stand-upolok, hogy egy kicsit a közönség egy angol nyelvűn egy másfajta nyitottság, egy nyitottabb, vagy egy reagálásra hajlam, nagyobb hajlam, egy nem ilyen iskolában megkérdez a tanár, akkor sem teszem fel a kezemből táplálkozó közönséget látok, pedig nagyon sok helyről jönnek, tehát egy nagyon színes közönség.
1: De akkor a téma is más, hogyha angol anyanyelvűeknek szól a stand-up, vagy angolul beszélőknek?
2: Merészebb? Nagyobb eséllyel érzem azt, hogy egy merészebb téma nem fog ilyen megijedést kiváltani, ezt mondanám, igen. Tehát, de én nekem alapvetően amúgy nem nagyon nagy különbséget tartok az angol meg a magyar között.
1: De kimondtad már a szót, hogy merészebb téma, merészebb meg tabu döntőgetőbb. Tehát kevesebb tabut ismer szerintem az amerikai stand-up, mint a magyar. Mert mindig PC vagyunk egy picikét, nem? Ugye most lehet erről beszélni, vagy nem lehet erről beszélni. Ki mondja, hogy nevezzem ezt, így vagy úgy nevezzem, nem? Benned van ilyen félsz, vagy kimondod? Szabad szájú, vagy magyarul is? Kérdezem én.
2: Én nem tudom, ezen gondolkodok. Hát azért mondjuk azt kijelenteni, hogy a magyar az PC, mint az amerikai, az talán erős. Tehát, hogy,
1: próbálnám, abba de, terelnek minket, hogy ezt nem szabad
2: lehet,
1: meg.
2: Lehet.
1: Így, tehát nem általános.
2: Amerikai mintára. Lehet. Nem tudom. Hát én amúgy nem tudom. Nyilván én azért elgondolkodok, hogy pontosan mit, hogyan nevezek, de ezt én amúgy a magánéletemben is, tehát hogy próbálok nem tudom, nem rasszistán kifejezi dolgokat, vagy akárhogy, vagy mit tudom én. De igen, például, de ami engem foglalkoztat, szex, meg mit tudom én, hát arra szeretek beszélni, és az jó érzés, amikor a közönség sem. Az a rossz, és ez Amerikában is, és mindenhol, az a rossz, amikor, tehát vagy vannak a nehezebb témák, ami okkal nehezebb.
1: Mondj egy kettőt, mi a nehezebb téma?
2: Politika, akár csak a szex, aha. De lehet a vallás is, vagy akár vallás, az itt nagyon nehéz, ezt mindenki ezt mondja, de hogy tényleg de hogy szerintem az a nehéz téma,

0: ami, és akkor még nehezebb, amikor már csak a téma megemlítése ilyen befeszülést okoz. És ez egy ilyen dolog. És nyilván kulturálisan különböző. Amerikában például, mit az abortusz, az mindig egy ilyen nagy dolog. Mm-hmm. És akkor ki így gondolja, ki úgy. De tehát emiatt a téma is olyan, hogy nem, hogy a poénnak a tartalmát nem tudják feldolgozni, ha már kimondtad, már akkor egy ilyen csend tud lenni. Most, mm-hmm. Tehát, hogy, és akkor át kell törni ezt a gátat, ami stand-uposként is meg kell tanulni, hogy hogyan tudsz túllendülni azon, hogy a reflexív befeszülésen túl elkezdjenek meghallgatni, amit mondasz. És akkor persze nehéz téma az azt jelenti, hogy még nehezebben, meg még óvatosabban kell próbálni tálalni a gondolat.
1: Ilyen előfordult Magyarországon, és magyar nyelvű stand-up, hogy befeszülést vettél észre a közönségben?
0: Hát én veszek észre befeszülést a közönségen. Hát például a politika az azért egy olyan dolog, ahol...
1: Arról beszélünk majd.
0: Igen. Például abban érezni azért, ott amúgy azért egy nyilván általánosságban beszélek, de az, hogy Budapest vagy nem Budapest, ott azért érezni különbséget.
1: Tehát más témagombocok jönnek el az agyadban mondjuk Baján, meg más mondjuk Budapesten.
0: Lehet, igen. Vagy ha nem is más, de mivel én így színpadon próbálom kicsiszolni a dolgokat, hát akkor ott tapasztalom meg, hogy ez mennyire működik, vagy mennyire nem, vagy mik a határai, vagy... De ez, ami nem akarok oda jutni, hogy jó, akkor vidék, akkor én nem mondom el a gondolataimat, mert vidék, de nem fog pont úgy működni, és tehát ez igazán rajtam, nekem kéne azon dolgozni, hogy na, de hogy? Én mindig abba akarok hinni, hogy csak át lehet adni valahogy, csak nekem kell ügyesebbé válnom, ami egy sok éves folyamat lesz. Hogyan lehet átadni?
1: Tök jó a gondolatiság, ami belőled szól, hogy át lehet adni, és ezen kell gondolkodni, hogy hogyan, mert mindent át lehet adni szerintem. Hát ezen szavak tulajdonosa Szai Dániel, a stúdiónk vendége, akivel még beszélgetünk. Én arra leszek kíváncsi a következőben, hogy mennyire bátran nyúl a politikához, főleg ő, hogy miért pont főleg ő, az hamarosan kiderül, zene, aztán folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Most, hogy letette a vizes porrat vendégem, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem Szaid Dániel, stand-upos. Volt annak idején Lázár Jánosnak egy bécsi videója, amely rettegett, úristen, hova tart Magyarország, stb. És ennek te megcsináltad a paródiáját, vagy hát egy valamiféle reagálását. Picit talán annak is köszönhető, hogy azért lehet azt mondani, hogy mondjuk te, meg én, kettőnk közül te hasonlítasz jobban Lázár Jánosra, és néha ezt mondod is, van az a mosod, ami neki is van. Picit akkor a politikára rátérve, hogy van olyan, kimernél állni mondjuk csak politikai 20 perccel, van benned annyi? Vagy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy fal, amit át kell törni, vagy...
2: Hát lenne...
1: Van anyag? Van
2: gondolatom 20 percig, tehát hogy akkor remélem kimernék, szerintem nincs ilyen, tehát ezért nem tudok.
1: Az a fajta stand-upos vagy, aki most taxival jöttél, teszem azt, gyűjtöttél valami poént a taxissal, én például biztos beszélgettem volna vele a napokban történt taxis szállalékról.
2: Csak arról beszéltem vele, sőt, én hoztam föl.
1: Ezt így kell csinálni.
2: Ami amúgy egy, nem minden nap vagyok én egy ilyen nagyon beszélgetős kedvű, de legalább készültem rádióra, hogy beszélgessek valakivel. Ja, kérdez. De amúgy tényleg érdeklődéssel töltöttem, mert nem annyira követtem a taxis tüntetés sztorit, nem annyira tudtam pontosan, hogy ők mit akarnak, meg a nem tudom, a önkormányzat mire gondolkodik, és akkor próbáltam kihúzni, meg kíváncsi voltam, hogy milyen volt igazából, csak úgy az élmény nekik hangulatilag, milyen volt megállítani, meg milyen volt, de ott meg nem tartok, hogy ebből anyag... Az őszintén nem is gondolkodtam. Most csak ilyen ember voltam egy pillanatra a taxiba.
1: Egy picit egy beleegyütt érző ember. No, mind a mellett, hogy te stand-uposz, ugye fordítóként is dolgozol. Van olyan, nevezzük üzleti tervnek az egészet, hogy esetleg egyszer ezt háttérbe tolod, és akkor csak a stand-upon megélni. Te már azért nem az alapkockákon állsz, hanem ott vagy a Schröder klubban, a Duma színházban. Van egy olyan karaktered, amely keveseknek van, van egy olyan hangod, amely keveseknek van, van egy olyan témakör, ami keveseknek van. Tehát arra ösztönöz, hogy ha picikét elindulj, csak a stand-upból megélj. Lesz ilyen? Van ilyen terved?
2: A terv az egy nagyon erős szó, de van egy ilyen elképzelésem, vágyam, homályos vízióm. Igen. Tehát szeretnék. Tehát
1: mi kell ehhez? Szerencse vagy akaraterő? Melyik kell jobban?
2: Vagy a mind a két kifejezéssel tudok vitatkozni. A szerencsével nem tudok vitatkozni, az amúgy kell sok dologhoz az életben. Az akaraterő az egy olyan kifejezés műnek az értelmezésén én a mai napig küzdök, mert nem tudom. Tehát például, hogy ide késve érkeztem nagyon, és hogy ennek mi az oka, és hogy az akaraterő például sokak szerint egy dolog, hogy de későn, nem tudom. Vannak, na mindegy, ez itt túl filozofikus ehhez.
1: Belefér.
2: De a lényeg, mi kell ehhez? Sok munka. Sok munka, meg sok... hát azt hiszem az általánosan elfogadott nézet, amit én is osztok, hogy sikert kell elérni. A siker elérése, az nevezzük úgy mondjuk, hogy nekem azt jelenteni, hogy jönnek rám, ismernek emberek, akiknek annyira szimpatikus vagyok, hogy jegyet vesznek valamire, amiben én ott vagyok, és ehhez az kell, hogy ismerjenek. És ahhoz, hogy ismerjenek, ahhoz pedig... Hát jelenleg azt értem, hogy videókat kell gyártani az interneten.
1: Ide akartam kiukadni a sok munka, hogy az online jelenített mennyire erős, az nagyon sok munka. Igen. Ott lenni jelen. Van erre kapacitásod, művelet, vagy ha komolyan magadban nézel, akkor hát igen, Dani, mondod magadnak, ebben még kicsit fejlődni
2: kell. Ebben nagyon sokat kell fejlődnöm, és ez egy ilyen belső örlődés, belső, ez most egy éppen egy nagyon releváns része az életemnek, hogy ezzel mit. Sokkal kevesebbet csinál, mint szeretném. Az, hogy ezt hogyan kezelem magamba, az meg a pszichológusom és a barátnőmmel való tárgyalások tárgya, meg a magammal. De nekem nagyon nehéz. Nekem nagyon sok minden nehéz. Nem tudom, ilyen agyam van, ami nem kívülről érkező határidőkhöz kötött. Bár az mai ideérkezés egy kívülről érkező határidő, és még ez is nehéz volt. Tehát ez a videókat csinálni az internetre magam kedvéért, viszont magam által megszervezett időkre, ez egy jelenleg egy ilyen lehetetlen feladat nekem.
1: Nem a magad kedvéért, hanem a rajongók és a nézők kedvéért.
2: Hát igen, de magam kedvéért. Na, is akkor. Nem akarnám, nem úgy, hogy amúgy én nem szeretem semennyire. És amúgy szeret, tehát hogy ez nem szabad így beszélni az embernek, de ezért utálom magam, hogy én ezt szeretném csinálni, és nem csinálom, amit nem tudnak feldolgozni emberek, de, és én se. Nehéz, nehéz. Ez hát a minden nap el tud csúszni azzal, hogy majd holnap megcsinálom.
1: Picikét egyek vagyunk, Lázár. És ha a végére megengedsz egy ilyen szubjektív megengedést, azért szeretem a te anyagaidat, mert azok igen mélyről jönnek, semmiféle felszínes poénnak ott helye nincs, és én azt hiszem, hogy valamiféle élettapasztalat kell az, hogy valakiből jó stand-upos legyen. Én már terítve vagyok a középiskolai kémia tanárok sztoriával, nem érdekelnek. Viszont a te életed azért olyan, meg a te látásod olyan, amit kedves hallgatók, nektek is mondok, keressétek Danit az összes fórumon, ahol előfordulhat, és ott nyilván ott vannak, hogy hol és mikor lehet őt látni. Hát röviden ennyi volt, szerintem ha nem egy hosszabb műsorban pedig ezen vagyunk, akkor várlak téged, és akkor bővebben kifejtjük, mert én szeretek veled beszélgetni, szeretek téged hallgatni, ez így is marad. A vendégem Szajd Dániel volt, köszönöm szépen, hogy befáradtál.
2: Köszi!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik. Akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyez minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Napos meleg időre számíthatunk. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Kihirdették az ország kenyereit és desszertjeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Áttekinti a 3-as metró meghosszabbításának lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ. A bővítés Rákospalota Újpestig jelentene 2 megállós szakaszolást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése az elsődleges cél. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű, erdei gyümölcsös, mandulás, túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás, diós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csaknem 60%-os fedés napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat.
0: Időjárás.
4: Derült, napos, száraz idő lesz ma is. Nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét, megkezdjük a második órát. Megérkezett vendégem Szűcs Krisztián, aki hát egy turné folytatásában van éppen benne. Ha minden igaz, akkor nyár elején kezdtétek a kedvenc időszakodban a turnét, és hát ennek van egy apropója, 25 éves a Hol van az a Crazy srác című dal, 23 és 19 éves az én két gyerekem. Mondtam nekik, hogy ki jön be hozzám. Megmondom őszintén, a név elsőre semmit nem mondott. Majd mondtam egy dalt, jó, hát azt ismerem, az tök jó. Úgyhogy ez valami nagyot sikerült annó alkotni, nem ezzel a dallal, hogyha egy akkor még nem élő gyerek, aki ma már agyánál van, tud a dalról, nem?
2: Hát igen, sziasztok egyébként. Ezzel, amit most elmondtál, ez a kis sztorival, ez elég gyakran megesik. Tehát az, hogy mondjuk az, hogy én ki vagyok, Szűcs Krisztián, vagy hogy a Heaven Street 7 az ki, mi volt, azt azért van, aki nem, egyáltalán nem tudja, de azért általában mondjuk a Crazy srácot, meg a Dél-Amerikát ismerik, ezért is, meg hát azért is, mert hogy ez a figura, vagy ez a, nem tudom, szimbolikus valaki, aki a Crazy srác, aki nem biztos, hogy én vagyok, de te is lehetsz,
1: meg bárki,
2: stb. Azért ezzel általában beazonosítanak engem, és lehet, hogy többen tudják, hogy ez a kopasz, az a Crazy srác, mint hogy Szűcs Krisztián. És hát igen, arról szólt tulajdonképpen ez a turné, hogy az elmúlt 25 évben írtam sok dalt, nyilván ennek a nagyon nagy része Heaven Street 7 volt, de már az elmúlt 3-4 évben létezik már a szóló projektem is, és ezen kívül pedig még ugye elég sok mindent csináltam, tehát a Budapest Bárnak is írtam dalt, vers megzenésítéseket csináltam, amik közül lett jó néhány elég jól működő dal, illetve sok minden mást, és ezekből egy ilyen best of jellegű műsor, vagy program, erről szól, ez a Crazy Srác 25 turné. Az éveleim már volt egy Momkultban volt egy ilyen, az volt az első, tehát az a turné nyitása volt, hogy úgy mondjam, aztán utána még volt kicsit nagyobb, a Kobuciba volt nyáron, és most folytatjuk, mert igazából a vidéki nagy, kisebb és nagyobb városokban még nem játszottunk, és hát az is egy újdonság, visszatérő újdonság számomra, hogy nagyon régen volt ilyen, hogy ilyen kvázi klub, meg művelődési házas turné a saját zenekaromban, bocsánat. Úgyhogy most ebbe vágunk bele.
1: Ezek a koncertek úgy eltűntek.
2: Ami egy kicsit kamikáze akció egyébként.
1: A mai előadók ilyenben nem gondolkodnak, hogy klubkoncert vagy műfáz koncert, de a műfaj kicsit eltűnt, ezt hozod akkor vissza. Kik vannak a nézőtéren? Le tudsz nézni akkor, hogy aki, teszem, az 15-20 éves volt akkor, amikor ez a dal megírodott, és mondjuk aktív volt fesztivál, vagy fesztiváljáró volt. Ugye ott mindig ott voltatok, hát top helyen. Azon 40-45 éves. Ők vannak nagyjából ott ezen a koncerten?
2: Hát azt gondolja az ember, hogy igen, meg arra is számítunk, de igen, tehát természetesen a korosztályom, illetve kicsit fiatalabbak, vagy akár idősebbek is vannak, de nagyon örülünk annak, hogy azért 20 évesek is voltak, vannak, remélhetőleg lesznek a koncerten, tehát amit mondtál, azért valamilyen szinten ez át tud jönni. Nyilván ez egy balanszírozás az egész, mert azt sem akarom, hogy ez ilyen nosztalgia hullám legyen teljes egészében, mert hát azóta is születnek dalok, meg most már gyakorlatilag volt egy komplett szólólemez, meg azóta megjelent már 6-7 dalom, és majd tervezek jövőre egy új lemezt is, tehát hogy engem, tehát én nem arról akarok szólni, hogy a múltamból vajas kenyerezek, vagy nem tudom micsoda, hanem ez egy élő, jelenleg is működő produkció, méghozzá van egy elég szuper kis zenekarom, amiben fantasztikus zenészek vannak, akik szerencsére még a barátaim is, úgyhogy ez egy elég jó kombó.
1: Egyébként, még volt itt a hangsúly, még a barátaim.
2: Igen, még eddig.
1: Ja.
2: És hát nagyon, én nagyon élvezem, úgyhogy Pécsen fog kezdődni az egész, utána Kecskemét, aztán így megyünk tovább.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, aztán majd arra kérek téged, hogy a zenék alatt azért legyen majd pontos dátum, be tudjuk mondani az utolsó szegmensbe, ráérsz még, hogy hol és mikor bukkan fel ez a Féletmű nevű koncert, igen, ugye ezzel a kis szójátékkal. Kedves hallgatók, most zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Szűcs Krisztián.
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her, going crazy, face it.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, és a vendégem is remek, Szűcs Krisztián, aki épp egy turné sorozat, hát mondhatom közepén vagy, hiszen elkezdted, picike szünet, és folytatjátok. Abból az elejtett mondatodból is látszik, hogy régóta a szakmában vagy, joggal, hogy ugye egy, hamarosan jön ki egy új lemez. Lemez az már nem jön ki, nem egy új lemeznyi anyag jön ki. Mennyire változtatta meg, biztos megkaptad ezt a kérdést sokszor, a zeneipar változása a te életedet. Ha valami nagyot változott, az én szakmám a televízió, rádiózás, illetve hát a könnyű zene. Mennyire szólt bele? Mennyire volt könnyű akklimatizálódni?
2: Hát folyamatosan akklimatizálódni kell.
1: Kell, ez a lényeg.
2: És most lehet, kesereghetnék is, hogy mert nem az van, mint régen, hogy megjelent egy új lemez, és akkor az egy esemény, mert gyakorlatilag én azt tapasztalom, hogy önmagában az, hogy megjelenik egy új zene, még hogyha zseniális is, az önmagában egyszerűen már nem éri el az inger küszöbét az embereknek, még azoknak se annyira, akik egyébként mondjuk rajongók, vagy nagyon szeretik. Tehát én azt tapasztalom, hogy tehát most viccesen azt szoktam mondani, hogyha holnap megjelenne a Yesterday, akkor ez egy ilyen, azt mondják, hogy hát ez egy aranyos dal, de hát most oké. Hol van hozzá a mondás, hol van az esemény, hol van a nem tudom mi.
1: Az a baj, ez nem vicc, ez így lenne.
2: Így van.
1: Hát tehát, igen. Vicces, igen.
2: Úgyhogy ehhez egyrészt kell egy kicsit, kell is alkalmazkodni valamilyen szinten, ahogy az online kommunikációval is, ami régen ilyen herótot kaptam tőle, de mostanában valahogy így kicsit így hülyeségeimet így lehet egy kicsit belecsatornázni ebben.
1: De mi változott, hogy most már van kedved vele foglalkozni?
2: Nem tudom.
1: Bátrabb lettél, vagy mi?
2: Hát nem, inkább az hogy most azt látom, hogy mert volt egy pár évnyi idő, amíg már jóval a Heaven Street Summer feloszlása után, amikor már elkezdtük ezt a szóló zenekarozást, de hogy megfelelő képzavarra légyek, hogy szóló zenekar, de nem igazán, tehát mindegy, szóval nem akarok ebben nagyon belemenni, ezek ilyen emberi dolgok is, emberekről is van szó, és nem igazán történt semmi. Tehát, és most meg összeállt egy ilyen kis team körülöttem, akik általában leginkább lelkesedésből csinálják, a menedzsmenttől kezdve az online kommunikáción át a sajtózáson keresztül, egy nagyon jó kis csapat, és így egyszerűen így most van kedve az embernek dolgozni.
1: De ez ezen... volt, ezek a körülmények, ezek mind kellenek ahhoz, hogy alkotó ember vagy, így mióta van. Az eszedet tudod. Úgy nem lehet alkotni, hogy nincsenek rendbe körülötted az emberek, nincsenek
2: igen.
1: körülmények rendben.
2: Vagy, hogy igen, vagy hogy általában az a nehéz, amikor tehát olyan emberekkel vagy együtt, akikről azt hiszed, hogy veled együtt dolgoznak, de kiderül, hogy nem. És most, szerencsére most már az, hogy mindenki tényleg egyszerűen mindenkinek a szívügye ez az egész. Úgyhogy így már nekem is könnyebb, tehát igazából azt mondanám, hogy eddig le voltak folytva azok az energiák, amiket mondjuk például egy ilyenre tudtam volna fordítani, és most meg egyszerűen már úgy látom, hogy van miért dolgozni ezen, és ehhez még hozzátartozik az, hogy elkezdtem írni ilyen kis, hát úgy hívtam, hogy sznobellák, bár lehet, hogy ezt később akartad kérdezni.
1: Nem baj, az menjünk bele.
2: És tehát azt mondom, hogy valahogy olyan az egész, hogy van mondjuk a zene, mondjuk megírom a minden idők legjobb lemezét vagy dalát, úgy érzem én, de az önmagában egyszerűen kevés, és valahogy keretezni kell valamivel. Tehát az én esetemben most úgy érzem, hogy most itt erről van szó, hogy ezek a történetek, amiket leírok ilyen rövid kis novellákban, amik egyrészt szólnak a zenéről, akár a dalszövegekről, de másrészt teljesen más, tehát a családomról is szólnak, meg egyáltalán arról, hogy milyen hatások érik az embert, tehát hogy ez igazából mondjuk azt, hogy rólam szól, de nem az a cél, hogy rólam szóljon, hanem az, hogy mindenkiről szóljon.
1: Ez egy picit azért visszatekintő, ez a
2: az is.
1: Kötet?
2: Tehát igazából most gyakorlatilag már be kéne fejeznem körülbelül jövő héten, de még mindig vannak új ötleteim, amiket meg akarok írni.
1: Majd a második részben.
2: Igen. És természetesen van egy csomó minden benne, ami a zenek, tehát ami érdekes is, vicces is, a zenekar történetéhez is, a Heaven Street, meg a saját élettörténetemhez is, ből is merít, de az a jó az egészben, hogy még most sem tudom pontosan, hogy ez mi, minek nevezzem. Tehát, hogy most azt találtam ki, hogy ez ilyen tendenciózus tárcák, vagy nem tudom, mi mondjuk, ettől nem lett egyszerűbb, de tehát, hogy gyakorlatilag ilyen mondhatnám, egy kicsit jobban megírt Facebook posztok.
1: És ez még változni is fog lehetni. Innen folytatjuk, hogy a hallgatók, a vendégem Szűcs Krisztián, aki most már hamarosan első könyves szerző is lesz. Amin, az erről még beszélgetünk, okay. Most azonban zenélünk.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Zene után ismételten folytatjuk, a stúdiónk vendége pedig Szűcs Krisztián még mindig, és szóba jött ez a könyv, a Snowball, nekem tetszett ez az egész, és hogy belementem, hát csak amit kaptam sajtóanyagot, hogy miről szól az a könyv, és megmerem kockáztatni, ugye kerested itt a műfaját, hogy mi ez, én azt találom ki, lehet picikét nagyképű a megjegyzés, hogy egy ilyen szubjektív kordokumentum tulajdonképpen a te korodról, arról a korról, ami nagyon sokat változott, hiszen ugye egy generáció vagy nagyjából, ugye a mi életünk, vagy a mobiltelefon, az MTV, a YouTube, a mi egymást, tehát például, ha már erről beszélünk, te örülsz, hogy akkor születtél, amikor, vagy jobb lett volna, ha picikét később születsz, vagy így minden, így teljes az egész.
3: Hát most erre nagyon zenben azt tudnám mondani, hogy akkor kellett szülessek valamiért, úgyhogy
2: ez egy remek válasz.
3: Nyilvánvaló, hogy vannak, tehát mindenkor, tehát mondta.
2: Egyébként igen, olyan változás nem
3: mondanám, lesz. Azt mondanám, hogy örülök.
2: Igen.
3: Mert mégpedig azért, mert úgy gondolom, hogy mondjuk a szüleink korosztályában egyszerűen nekik nem volt lehetőségük arra, hogy a saját valós lelki problémáikkal foglalkozzanak. Nekünk már, bár most még nem vagyunk már 20 évesek, sajnos már 30 sem, nekünk, mi most ezt megtehetjük, hogy ezzel foglalkozunk. Viszont a mai fiatalok, 10-20 évesek, azok meg már annyira durva, ilyen lelki darálóba kerülnek bele, hogy ilyen szempontból lehet, hogy ez egy ilyen kis ilyen balansz, hogy ilyen egyensúlyi helyzetbe tudunk lenni, de ugyanakkor persze olvastam olyanokat is, hogy a mi generációnk az, aki mindent megszívott. Ez az X generáció.
2: Ebben van valami, igen.
3: De szerintem, tehát
2: de ezen túl kell lennünk, mert különben akkor beborulhatnánk a saját agyunkba. Lehet, hogy picikét hülyét vagy butát kérdezek, de mikor volt könnyebb dalt írni? 20-30 évesen, vagy most 50-en túl?
3: Hát nekem szerencsére mindig volt egy ilyen betegségem, hogy kénytelen vagyok dalokat és zenéket és szövegeket.
2: De hogy ez hogy jön, az nem mindegy azért, nem, hogy jön, ki jön belőled, vagy mondjuk szenvedsz egy soron, mondjuk napok, nem tudom, az jellemző rád, vagy nem?
3: Nem igazán, tehát azért én megmondom, hogy sajnos egy kicsit ilyen kritikus tudok lenni magammal szemben is, de másokkal szemben is, és azért sokszor hallok olyan dalszövegeket, amikről így meg tudom állapítani, hogy ez azért született ez a dalszöveg, mert kellett egy dalszöveg. Tehát, és az, tehát hogyha nem azért írsz egy dalszöveget, mert úgy érzed, hogy ennek mindenképpen meg kell születnie, de ez a zenére is igaz, akkor az baj. Én nem nagyon ritkán írtam úgy dalszöveget, hogy most erre kell írni egy szöveget, és akkor valamit így kikínlódok magamból. Volt ilyen is, de azért ez nagyon, nagyon ritka volt, azt hiszem. Hát nekem mégis, ha úgy tetszik, ez a hivatásom, vagy ez a...
2: Uh-huh. A hivatás az
3: a misszió.
2: Hivatás. De te 0-20 éve dalszerző vagy? Tehát most is van, hogy jöttél ide tömegközlekedve. Most is van a fejedben valami dalszöveg, flossline, zene, valami mindig van?
3: Hát nem így működik nálam, hanem általában úgy, hogy tehát nem, azért nem mindig, mert akkor megőrülnék, de hogy bármi lehet az utcán, olvasok valamit, vagy valaki mond nekem valami hülyeséget, vagy nagyon komoly dolgot, akármiről eszembe juthat valami, ami elindít egy folyamatot, amiből lesz mondjuk egy dalszöveg. Általában ez tényleg, ezt a Lovasi is mondta, és egyébként ez valószínűleg tényleg így van, hogy egy dalszöveg gyökere általában egy valami mondat, vagy lehet, hogy csak egy szó, vagy egy mondat,

0: vagy egy jelzős szerkezet, és akkor valahogy az így valahogy nagyon motoszkál az emberbe, hogyha már napok óta motoszkál, akkor már így kezdem érezni, hogy ebből valami lesz.
1: A régi nagyok, akik nekünk voltak a régi nagyok, mondták ezt, hogy én a Dob meg basszú című műsorban sok ilyet csináltam, hogy a bemondás kell, ők ezt bemondásnak mondták. Amit te most egy mondatnak, egy gondolatfoszlánynak mondtál, valami kell, ami elindítja azt a folyamatot, mert egy dal lesz.
0: Hát szerintem a bemondás az inkább, tehát annak van egy rossz értelmezése is szerintem, mert van az a kötelező bemondás, hogy most akkor ez valami izé.
1: Hát ők így hívták.
0: Igen, tehát hogy ez szerintem nem pontosan ugyanaz, amire én gondolok, hanem ez inkább ez a forrás, vagy nem tudom micsoda, mert lehet, hogy nem az lesz a dalnak, nem az lesz a refrén, vagy nem is az lesz a nyitó mondat, vagy nem tudom micsoda, hanem a felütés, hanem egyszerűen csak az valamit elindít, ami, sőt olyan is lehet, hogy az konkrétan az a szó, az el is fog tűnni a szövegből, csak valamit elindított, de nyilván létezik ez a bemondás, tehát, hogy
1: hát, amiről beszélünk, hol van az a Crazy Srác, hát ez amit szinte mindenki ismer. Na, innen folytatjuk ezt.
0: De azt mondta, hogy azt egyébként az E-plusznak köszönhetem.
1: Ezt így nem tudtam, tényleg nem. Na, ez meg meghallgatjuk.
0: Mert az például úgy született, mindegy, tehát erről pont most meg is fog jelenni egy ilyen kiadványban, Artisziszos kiadványban, mert kérték, hogy egy ilyen előzetesen egy ilyen valamit küldjek, és a Crazy Srácról, mert ugye a magyar dal éve van,
1: igen,
0: és ezzel kapcsolatban, és pont ez úgy született, hogy volt, ez egy nagyon érdekes sztori, hogy született a Crazy Srác, most nem megyek bele, azt majd olvassátok el, de hogy a Crazy, tehát az volt, hogy a Crazy az úgy jött, hogy néztem be volt kapcsolva a Viva, vagy akkor nem tudom pont, szerintem Z plusz volt, és ment valami Emergency House szám, és akkor az MC Ducky valami tizet, hogy nem tudom mi, annyira crazy, annyira nem tudom mi, így, és de. Mondom, ez most tessék?
1: Ne, csak hallgatom.
0: Igen, és akkor mondom, ez annyira idióta szó, ez a crazy, hogy ez kell ide, és ennyi. Tehát így lett Crazy Srác.
1: Hát ebből látszik mindent, a műsorvezetőset mutat, pedig felkészül, de hát ez egy jó sztori, köszönöm szépen, innen folytatjuk, még a többit pedig a könyvből megtudhatjátok majd.
0: Így van.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: All right.
1: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést a vendégem Szűcs Krisztián. A témánk pedig ugye, hát az apropó, aztán ugye itt kiágasztunk, kilinkeltünk jobbra-balra össze-vissza, mint egy jófajta beszélgetésben illik a Féletmű. Ugye ez egy koncert sorozat, és akkor most már utolsó szegmensben akkor remélem van egy-két dátum, hogy mikor láthatnak és hallhatnak téged a nézők, illetve hát a hallgatók. És arról beszél nekem, légy szíves, hogy hogyan alakul a vendégkör, mert ugye itt zenészek vannak, a állandó vendégkör mozgásban, még Bődöcsöt is észrevettem a színpadon, bár sokat nem tudott csinálni, lement a színpadon. Egyszer csak. Na tehát mikor, kezdjük, hogy mikor lesz a legközelebbi, ha tudsz valami infót?
3: Hát az első az október 3-án Pécs, illetve október 4-én Kecskemét. Uh-huh. Ez lesz az első két állomás. Most utána gyakorlatilag szinte minden hétvégén játszunk. Most ezeket fejben annyira nem tudom.
2: Megnézik.
3: De a turnézárás az mindenképpen fontos, hogy ez egy karácsony után levezetésnek december 27-én lesz az A38 hajón.
2: Azt olvastam én is. Ez egy méltó befejezés.
3: Igen, és az lesz gyakorlatilag a Crazy srác év lezárása. Uh-huh.
2: Na és hogyan alakul a vendégkör? Mert ugye itt láttam itt a 30Y-ból embereket, Bödöcs volt a színpadon. Igen. Tehát vannak még itt nevek, most olvashatnám a sajtónak.
3: Hát így rugalmasan kezeljük, mert ugye tehát, hogy a Tibi volt, igen, a Bödöcs, akkor a Szálinger Balázs barátom, a másik Zalai Betyár, a Begzoli, és azt még pontosan nem tudjuk, hogy de valószínűleg majd a búcsú koncerten is. Mert volt a Janklovics Peti, aki fantasztikus, énekelt velem, tehát az valami frenetikus.
2: Egy nagy muzikalitása van az.
3: Igen, tehát Prodigy számot énekeltünk, és a Tavaszi szél vizet árasztott, tehát egybe. Úgyhogy még pontosan nem tudom, de majd a karácsonyi koncerten mindenképp lesz valami.
2: Egy ilyen felkérést azért örömmel elfogadhatnak, nem? Ez nekik is ünnep azért, nem? Egy ilyenben részt venni, hogy valami 20.
3: Hát igen, én kicsit fél, tehát én egy kicsit ilyen olyan visszahúzódó izé vagyok, de mindenki nagyon örült, hogy gondoltunk rájuk, hogy meg hozé, úgyhogy jó élmények voltak. Ezek nyilván nem mindenkinek kell énekelni, a Tibinek nem kell feltétlenül, meg a Szálinger Balázsnak sem.
2: A Szálinger Balázs, aki nem tudja, ő inkább az irodalom.
3: Hát ő egy
2: költő. Velünk
3: író. És már író is. Igen.
2: Nekem volt kollégám egy honlapban, nem is tudom, hogy tetszik. Kultúrpartnál együtt dolgozunk egy asztalnál, és ott tapasztaltam meg az ő nagyon színes látását. No, érdekel, és gondoltam, hogy megkezdem, ha már itt vagy bent, és érdekelt, és vagy, hogy ugye nagyon megváltozott a világ, és erről beszéltünk, és én legutóbb akkor döbbentem meg, megmondom őszintén, csak a számon döbbentem meg, nem vagyok a PAM kutya követője, de 7 MVM domot megtöltenek. Hogy nektek, meg neked, akik zenében élnek, és van erről véleményetek, vagy egyszerűen csak tényleg tudomásul kell, mint valami nagyon megváltozott. Az egyik komment az, hogy gyerekek, itt valami nagyon megváltozott, hogy ilyen arcok, és nem minősítem őket ezzel, 7 MVM domot megtöltenek. 7-et, és ez nem tévedés.
3: Igen, hát ez tényleg sokkoló, tehát, hogy...
2: Ez jó szó.
3: Nem tudom, tehát most nem kezdem el azt magyarázni, hogy egyébként én még tegnap előtt azt sem tudtam, hogy mi az a PAM kutya, de ez teljesen mindegy.
2: Tudtam, hogy egyes vagyunk valamiben.
3: Senkit nem érdekel.
2: Igen.
3: De...
2: Azóta megnézted, hogy kik ők? A hetes
3: láttam,
2: szám,
3: igen, láttam, hogy valami paródiákat.
2: Nem kell elemezni őket. Csak egy
3: nem tudom, hát nincs, tehát most én nem kezdek el itt tenizni.
2: Nem is kell.
3: De hogy, tehát itt már mi abban nőttünk fel, de nem csak mi, hanem az elmúlt 60 év arról szólt, hogy a koncertezés, az események, az nagyjából a rock and rollról, a zenéről szól. Szerintem ma már teljesen más. Tehát a produkció, az gyakorlatilag lehet bármi. Tehát az online jelenlétedet monetizálod. Uh-huh, gyakorlatilag uh-huh. Most is erről van szó valószínűleg. Nyilván ennek mi zenészek megisszuk a levét. Már most nem akarom kedves barátaimat sem izélni, de ezt nekik is szoktam mondani, hogy a zenekaroknak a legnagyobb konkurencia nem a másik zenekar, hanem a stand-uposok voltak már az elmúlt 4-5 évben. Aha. Tehát most gondolj bele, most ez tök vicces, de ezt ők is tudják, meg ők is röhögnek rajta, mert azzal rajtunk röhögnek, hogy most elmegy egy, beül a Ford Focusba, lemegy Karcagra, ott van, mit tudom én, 400 ember, 0 költség, és ugyanezt egy zenekar megcsinálja, hát akkor, igen. Tehát, hogy és tényleg az van, hogy az emberek iszonyú éhesek arra, hogy a mások is megnyíljanak, meg hogy a mások véleményét így direktbe hallják, tehát ebben ez ilyen valamilyen szinten egyébként érthető. Uh-huh. Most nem állítom, hogy mondjuk ez a PAM kutya az feltétlenül erről szól, de ez is valahogy ez is benne van, aha, hogy most már nem feltétlenül az érdekli az embereket, hogy mekkora művészet van, vagy mennyire jó a gitáros, vagy milyen fantasztikus énekes van, vagy mit tudom én, hanem egyszerűen annyi feldolgozatlanság van mindenkinek a lelkében, hogy minden, akár egy hülyeségeket beszél, még az is érdekli őket, de hogyha meg nem hülye beszél, nem, esetleg nem hülyeségeket,
2: az
3: meg főleg, egyébként megmondom őszintén, egy kicsit ez a könyv is ebbe az irányba is szól. Tehát, hogy és nagyon érdekes, mert voltak már, ugye már azért a Facebookra párat már így kirakogattunk, és olyan visszajelzések érkeztek, hogy olyan emberek, akik mondjuk 25 éve szeretik a zenét, amit csinálok, de hogy mondták, hogy imádják a szövegeket, meg a zenét, de hogy egyáltalán nem fogalmuk se volt, hogy én milyen vagyok, vagy én mit gondolok, vagy mit érzek, és hogy már ezekből már így kiderülnek dolgok, és lehet, hogy ez adott esetben jobban is érdekli az embereket, mint mondjuk a maga a zene. Nem állítom, hogy ez mindig így lesz, tehát azért mindig vannak ilyen kilengések, tehát nem vagyok benne biztos, hogy mindig a... tehát azt gondolom, hogy azért a zene az nem fog eltűnni, nem, meg nem elpusztulni.
2: És te magad se fogsz
3: stand-upolni. De vannak hullámzások.
2: Te magad se fogsz stand-upolni. Azért beléd kell folytsam a szót, hosszabbak voltunk, nem baj, kevesebb zenét hallgattak a nézők, de hát tudtam én, hogy ez kevés lesz.
3: Sok a duma.
2: Én találkozunk, akkor én megkeresem a módját, hogy a könyvet elolvassam, és miután elolvastam, akkor viszont várlak vissza szeretettel. Úgy nem beszélgetünk könyvről, hogy nem olvastuk el.
3: Egyébként még a címén nagyon gondolkodom, sajnos.
2: Munka cím, egyet mondja.
3: Hullik az ápor az ifjúságra.
2: Na, ezzel fejezzük be, és majd azzal kezdjük, hogy mi lett a cím. Kedvesre, remélem, jól szórakoztatok. Én jól, én átmentem hallgatóban, ilyen azt jelenti, hogy remek a vendégem volt.
3: Bocsi.
2: Ne, ez pont miért kell? Pont jó, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy bejöttél.
3: Köszi, sziasztok.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szám.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Napos meleg időre számíthatunk. A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. Kihirdették az ország kenyereit és desszertjeit. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A Paksi atomerőműben ülésezik ma a kormány. A miniszterelnök honvédségi helikopterrel utazott a helyszínre, hogy a levegőből is megtekintse a Duna alacsony vízállása miatt kialakult helyzetet. Magyar Péter tegnap közölte, hogy a kihelyezett tanácskozáson olyan beruházásról döntenek, amely hosszú távon kezeli az alacsony vízszint okozta fennakadásokat. Az atomerőmű 4 blokkja közül továbbra is csak a 2-es üzemel. Hétfő este óta a korábbi 50% után ismét névleges teljesítményén. Áttekinti a 3-as metró meghosszabbításának lehetőségeit a Budapesti Közlekedési Központ. A bővítés Rákospalota-Újpestig jelentene 2 megállós szakaszolást, közölte a főpolgármesteri hivatal. Jelenleg a kivitelezési idő megállapítása és a kockázatok felmérése az elsődleges cél. 3 napos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-i nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit szigeten, a Kossuth téren, a Szent István téren és a Bazilikánál. A hagyományos zászlófelvonás és tisztavatás után a rakpartokról a katonai és légi parádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíbor fehér elnevezésű, erdei gyümölcsös, mandulás, túrós desszertet választották. Az idei cukormentes torta pedig a szilvás, diós, fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. Részleges napfogyatkozás lesz este. A nyugati égbolton a hold a lemenő nap elé kerül. Budapesten 19 óra 22 perctől látható a jelenség. A legnagyobb, csaknem 60%-os fedés napnyugtakor nem sokkal 20 óra előtt következik be. A szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a jelenséget csak az erre a célra gyártott speciális szemüveggel szabad nézni. Napszemüveg, kormozott üveg, CD vagy bármilyen más házi megoldás maradandó szemkárosodást okozhat.
5: Derült napos, száraz idő van, nagy területen megélénkül, a Tiszántúlon megerősödik a szél. Délután 27-33, késő este 18-23 fok valószínű, a Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 25 fokos. Hasonló idő várható a következő napokban is, hétvégén azonban ismét visszatér a kánikula.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, már is indítom a Manna délutánt, a mikrofonnál István Dániel, pont a hét közepe van, jó kis délutánunk lesz, ezt ígérem, már is Shania Twain és Jazz Glynn hármasa érkezik majd, ők lesznek az óra sztárjai, aztán majd lesz egy óránk, ahol megérjük a pillanatot, ugye a Carpe Diem feeling érkezik majd, leginkább moment kapcsán, hiszen ez a megfelelő szó a pillanatra az angol nyelvterületen, itt lesz a heat of the moment, a feel the moment, vagy a waste the moment, mert mondom a részleteket, ebben az órában viszont időutazunk, már is 2004 és 14 terítéken, Immigrantel, a Shapeshifters, de jön majd Damon Albarn is, Biga is. Egyelőre a Panic at the Disco-val indulunk, szól a High Hopes.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenéken, ma már azért barátságosabb arcát mutatta a nyár. Ez a 30 fok kimondottan üdítő az előző napokhoz képest. Mindenki tegyen egy jó nagy sétát, végre nyugodtan lehet úgy, hogy törölgetnénk a homlokunkat. Egyébként nagyjából ez az időjárás marad, majd jön egy újabb meleg front, ugye hétvégére egy picit melegebb lehet, de jövő héten is egyébként nagyjából ez a 30 fok kalkulálható, akkor talán már csapadék is lesz. A 0677-986-os SMS és Viber szám egyébként már izzásban van, ugye valaki írna nekem, akkor ide lehet. Közlekedési információkat is várok, és mivel időutazunk, ha valakinek van valami életre szóló nagy élménye 2004-ből, vagy 14-ből, azt is ossza meg velünk. Miközben egyébként a fiatalabb évből 2004-ből Amy Grant, a Shapeshifters és Kelly Clarkson robban mindjárt éterbe, de hát mi minden történt, akkor helyezzük el egy picit magunkat az időben. Mert 2004-ben március 29-én a NATO 7 új tagállammal bővült, akkor csatlakozott Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia, és nyári olimpiai játékok is voltak, egészen pontosan Görögország fővárosában, Athénban. Ez volt a 38. a sorban. Athén mellett egyébként Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan is pályázott a megrendezésre. Hivatalosan a 28. újkori olimpia volt, ténylegesen viszont csak a 25., amennyiben nem számoljuk bele a világháborúk miatt elmaradt játékokat. Négy magyar csapat is szerepelt különben az olimpián, a férfi és a női vízilabda csapat és a két kézis csapat. Férfi vízilabdázóink hozták a szinte kötelező első helyet, és bár kézilabdában a női csapattól vártunk eredményeket, a bravúrt végül a férfi kézisek negyedik helye jelentette. Na jöjjenek a zenék, Amy Lee Grant érkezik, vagy rövidebb nevén Amy Grant, és a legnagyobb sikere az Every Heartbeat. Ő egyébként keresztény neveltetésben részesült, amikor kisgyerek volt, vallásos családban nőtt fel Nashville-ben, későbbi életét és gondolkodásmódját is ez a vallásos háttér határozta meg. Hát nagyjából 2004 hozta el számára az átütő sikert, addigra egyébként a szülei mindent elkövettek annak érdekében, hogy sztárt faragjanak a kislányukból, költöztek sokat, megismertették producerekkel, zeneszerzőkkel, különböző kocsmai fellépéseken vett részt Amy Grant, hogy magába szívja a showbizniszt, és aztán 2004 meghozta az átütő sikert, az lett az Every Heartbeat. Aztán majd egy igazi klub klasszikus érkezik, a Shapeshifters, 2004-es a Lola's Team, de hát a mai napig egyébként a klubok DJ-i akár ezzel is indítanak egy-egy showt, hiszen annyira szereti a közönség, hogy kihagyhatatlan a zenei repertoárból. Egyébként a Shapeshifters tulajdonképpen egy göteborgi, illetőleg egy svéd producerből áll. 2008 óta szerződtek le a Defected Recordshoz, és onnantól fogva lett hivatalosan rendezett a pályafutásuk, de 2004 júliusában mászták meg a slágerlistákat ezzel a bizonyos Lola's Team-mel. Hát leginkább az Egyesült Királyságban ment nagyot. És aztán Kelly Clarkson érkezik hozzánk, aki annak idején az American Idol-t nyerte meg 2002-ben, és azóta számtalan különböző területen kipróbálta magát. Például jelen pillanat ugye, hogy Oprah Winfrey Amerikában egy több évadot megélt show műsor, talk show házigazdája, imádnak hozzá menni a sztárok, hiszen abszolút önfeled beszélgetést folytat velük Kelly Clarkson, és általában a végén még énekelnek is egy nagyot. Hát főleg karaoke-ról van szó, régi nagy slágereket énekelnek újra, és néhány éve ezekből a dalokból egy válogatás lemezt is kihozott a piacra Kelly Clarkson. De most 2004-ből a Since You Began érkezik, de csak Amy Grant és a Shapeshifters után, itt a 98 pontot Madnál felem.

a 98 pontat, Manna FM életöröm zenékkel. Jó színűdét kívánok a gyerekeknek, most már azért fogy a centi, nem akarom őket paráztatni, de hát augusztus 12-e van, jövő héten jön a hosszú hétvége, és utána már azért lehet készülni a sulira, bár ki hogy áll ehhez. Én egyébként mindig nagyon vártam, nem azért, mert stréber voltam, hanem kollégista is, és ilyenkor duplán találkozhattam a kis cimboráimmal, amikor elindul szeptemberben a suli, de tudom, hogy ez még a jövő zenéje, addig élvezzük a kánikulai meleget és a nyarat egy 2014-es időutazással. Most ebben az évben kötünk ki, onnét érkeznek mindjárt az akkor is lágerista vezetők, Damon Albarn, Biga, illetőleg Noah Gallagher és a bandája is rázendít pillanatokon belül. Hát 2014-ben március 2-án Los Angelesben a hollywoodi Dolby színházban rendezték meg a 86. Oscar gálát. Itt egyébként a 12 év rabszolgaságot díjazták, a legjobb rendező Alfonso Cuarón lett, és szobrot kapott Matthew McConaughey és Kate Blanchett is. Május 10-én pedig a Conchita Wurst által képviselt Ausztria nyerte az 59. Euróvíziós Dalfesztivált a dán fővárosban, Koppenhágában. Minket egyébként Kálai Sanders András képviselt, az 5. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében, és Kulcsár Edina is nagyot ment, minden idők legjobb szépségverseny helyezését érte el a 2. helyével, ugye a 2014-es Miss World szépségversenyen Londonban. Na már is Damon Albarn érkezik, aki most szólóban jön, hát ő már sok formációt megjárt, mire 2014-ben piacra dobta a Mr. Tambourt, ugye a Blur tagja is volt, illetőleg a Gorillaz formációból is ismerhetjük. Egyébként egy angol dalszerző, énekes, producer, a fiatalember többször fellépett a Sziget Fesztiválon is, ráadásul annyira tisztelik hazájában, Angliában, hogy 2016-ban a zenei munkásságáért II. Erzsébet királynő a Brit Birodalom rendje lovagjává avatta. Aztán majd Biga érkezik, aki szintén egy ismert zenész lett már 2014-ből, hát nem tudom, ki mennyire göngyöli fel az ő karrierjét, még a Megasztárban is elindult, élősóban nem jutott, aztán később a Dalban ismertük meg, és aztán Biga annyira kitartó előadó volt, hogy abszolút feljutott tehetségkutató nélkül is a csúcsra. Egyébként 2005-ben jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, 2009-ben pedig az Euróvíziós Dalfesztiválon Moszkvában Ádok Zoli Dance With Me című dalában működött közre vokalistaként, de egyébként együtt dolgozott Varga Ferivel és Balázsi Bettivel, Rojés Ádámmal, Dobrádi Ákossal és Varga Viktorral is. Most szólóban érkezik, mindjárt jön a Zene te vagy, és aztán a végére majd Noah Gallagher, aki az Oasis után ezzel a bandával próbált hódítani, egyébként abszolút sikerrel 2014-ben az In the Heat of the Moment ment tőle. Hát az Oasis egy elég hányatott csapat volt, 91-ben alapították, tulajdonképpen a Britpop mint műfaj meghonosítói, utánuk jöttek a többiek. Két testvérpár alakította egyébként a formációt, arról lehetett tudni, hogy eléggé zajos a viszonyuk. Nagyon sokszor a koncertek előtt vesztek össze, úgyhogy aztán színpadra sem álltak. És aztán mindenkit meglepett a hír, hogy kibékültek, hiszen tavaly egy Nagy-Britanniát keresztül kasuljáró koncert turnéra szerződtek állítólag elképesztő csillagászati összegért, úgyhogy hirtelen félre is tették a csatavárdot. Akkora volt a szerződés végén az a bizonyos összeg. Egyébként Noah Gallagher külön a Szigetet már megjárta ezzel a bandával, ami mindjárt az In the Heat of the Moment énekli majd. De 2014-es kalandozásunk egyelőre Damon Albarnnal indul, jön a Mr. Tambourt, és aztán majd Biga. Itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en egy megszakítás nélküli zenefolyam érkezik pillanatokon belül. Király Linda jön majd, és a Runaway. Lindáról azért sokat lehet olvasni, manapság az újságok hasábjain abszolút révbe ért az énekesnő minden tekintetben. Rengeteget tett azért, hogy visszanyerje a versenyformáját, a versenysúlyát, abszolút sikerült is neki, illetőleg el is jegyezték, úgyhogy a boldogság is rátalált. Mindjárt jön tőle a Runaway.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó

0: Rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Összesen 13 intézmény vesz részt idén az állatkertek éjszakáján, melynek ezúttal az állatvilág tényei és tévhitei lesznek a középpontjában. A rendhagyó programokkal jelentkező eseményt augusztus 28-án rendezik meg. Vajon tényleg vaka vakond, a sün valóban almát hord a tüskéin, a denevérek belegabajodnak az emberek hajába, többek között ezekre a kérdésekre is választ kaptatnak mindazok, akik ellátogatnak az állatkertek éjszakája programjaira, ahol idén a tények és a tévhitek az állatvilágban a fő téma. Az állatokkal kapcsolatban ugye számtalan legenda, félreértés és generációról generációra öröklődő történet él a köztudatban. Az állatkertek éjszakája programhoz csatlakozó 13 intézmény szakemberei ezen az estén látványos bemutatókon, izgalmas előadásokon és interaktív programokon keresztül mutatják be, mi igaz ezekből és mi csupán mítosz. A budapestiek és környékbeliek számára a fővárosi állat és növénykert, a budakeszi vadaspark, valamint a veresegyházi medve otthon lehet majd elsősorban érdekes. Először a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható a Queen emblematikus 1986-os budapesti koncertjéről készült korszakos mozifilm 4K-ban felújítva. Az alkotást a Sony Music Vision megbízásából az NFI Filmarchívum és Filmlabor, valamint Peter Jackson csapata a Park Road újította fel. Szeptember 15 és 20 között 9. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Filmintézet a restaurált klasszikusok nemzetközi fesztiválját fővárosi helyszíneken. Az ősz kihagyhatatlan filmünnepe restaurált ikonikus filmeket tűz műsorra. Kiemelt témái közt lesz az 56-os forradalom 70. évfordulója is. Pontosan 40 évvel ezelőtt, 1986. július 27-én a világ egyik legnépszerűbb zenekara, a Queen, 80 ezer néző előtt lépett fel a Népstadionban. A becslések szerint a koncertet a falakon kívül további 45 ezer ember hallgatta. A végnapjait élő szocializmus budapesti gigakoncertjéből felejthetetlen generációs élmény lett, és azért is emlékezetes világszerte, mert a zenekar ekkor lépett fel először a Vasfüggöny mögött a Keleti blokkban. A magyar filmszakma összefogásával és kiválóságainak közreműködésével a Zsombolyai János rendezésében elkészült Queen Budapest című koncertfilm örökítette meg az ikonikus eseményt. A világsztárok utazását és a koncertet számos operatőr rögzítette összesen 17 kamerával 35 mm-es filmre. A koncert teljes felvétele mellett a Queen budapesti tartózkodása során forgatott jelenetek is láthatók, köztük az ünnepelt sztárok megérkezése Budapestre szárnyas hajóval, szentendrei és budapesti séták, önfeled gokártozása a Hungaroringe. A Sony Music Vision és a Nemzeti Filmintézet együttműködésének köszönhetően az 1986-ban a magyar fővárosban felvett koncertfilm a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként lesz látható először, teljes körűen felújítva szeptember 15-én az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A Liget Budapest és a Pavilon kert a kiemelkedő látogató érdeklődésre tekintettel augusztus 19-ig meghosszabbítja az ingyenes Városligeti kert mozi programját, melyben mások mellett helyet kapott a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak és a Ponyva regény is. A Pavilon kert közleménye szerint a június elején elindult vetítés sorozat az elmúlt két hónapban nézők ezreit vonzotta a Városligetbe. A 100 éves fák lombjai alatt kialakított szabadtéri moziban kultikus klasszikusok, romantikus közönségkedvencek és családi filmek várták az érdeklődőket. A programot meghosszabbították tehát augusztus 19-éig.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát, ha abból jut, jó pihenést, hogyha éppen a nyári lazulás zajlik. Mindjárt egyébként az óra sztárjai hozzák majd a jó hangulatot. Hogyha ők érkeznek, az mindig annyit tesz, hogy egy-egy előadó három dallal jön, majd megpróbálom összefoglalni szóban is röviden a zenei karrierjüket, és aztán majd zenékel is felöleljük azt. Így lesz a Shania Twain-nál és Jazz Glynn-nel is hamarosan, az óra pedig szívvel indul. Máriszor az Unfamiliar.
1: Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
6: Autódarú, Kósvéber!
7: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
8: Reklám hangzott el.
9: Folytatódik a napos, szeles idő. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Továbbra is kutatnak a földrengés túlélői után Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Lesz tűzijáték Budapesten, de a szokásosnál rövidebb. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászló felvonulással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. A programok 4 milliárd forintba kerülnek. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű, vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahéjas ízvilágú szilvafácska lett. A jövőben a Hungarikum cím odaítélése politikai szempontoktól mentes, szakmailag megalapozott döntés lesz, ezt írta a Telex érdeklődésére az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. Közlésük szerint fontos, hogy a Hungarikum megnevezés valóban rangot és elismerést jelentsen, és olyan kiemelkedő értékeket emeljen ki, amelyek méltán lehetnek nemzeti identitásunk részei. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapotot hirdettek. Több hektáron ég a füves fás terület és két présház Várpalota külterületén. Az egyik épületből egy embert is kimenekítettek. A tűz miatt több távvezeték leszakadt, ezért az áramszolgáltató szakemberei is a helyszínen vannak. Az oltást a környékbeli hivatásos tűzoltók végzik. Vasúti talpfák égnek a Borsodabaúj-Zemplén megyei Hidas Németiben, az M30-as autópálya közelében. A tűz nem veszélyezteti a vasúti közlekedést. A Miskolctól mintegy 20 km fekvő Alsóvadász külterületén 25 hektárnyi akácos terület kapott lángra, az oltást a szél is nehezíti.
1: Időjárás.
9: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Ma és holnap is főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható. A Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: És akkor indulunk is, már is jönnek az óra sztárjai, a country nagyasszonya érkezik, aki Taylor Swiftig tulajdonképpen uralta a terepet. Shania Twainről van szó, majd az ő három dalát hozom. Az újabbak közül itt lesz a Waking Up Dreaming, a klasszikusok közül pedig az Up meg a That Don't Impress Me Much, és aztán majd Jazz Glynn érkezik a fiatalabb generáció képviseletében, ő majd hozza például a Hold My Head-et. Egyelőre Sea Bindit, már is jön az Unfamiliar.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat kívánok, hogyha éppen hazafelé tart a menet. A 0677-986-os SMS és Viber számon várom az üzeneteket, hogyha lenne közlekedésről hír, akkor hadd adjam tovább a többieknek. Miközben egyébként az óra sztárjaira fókuszálunk, már is Shania Twain érkezik, aki 1965. augusztus 28-án született. Elaine Regina Edwards néven Kanadában, az Ontario állambeli Windsorban. Öten voltak testvérek, úgyhogy nagy a család, ő volt a második legidősebb közülük, gyerekkorát pedig Timmins-ben töltötte, 500 mérföldre Torontótól. Indián mostohapja Jerry Twain és édesanyja Sharon nevelték közösen. Gyakran nem volt mit enniük, annyira szegények voltak, a zene viszont mindig ott volt az életükben. Shania gyakran ragadta meg gitárját és vonult vissza a szobájába, hogy énekelhessen és dalt írhasson. Édesanyja észre is vette, hogy igazi tehetség, ezért a rádióban, TV stúdiókban, közösségi házakban, nyugdíjas otthonokban is énekelt már 8 éves korától kezdve. 87-ben, amikor 21 éves volt, a szülei meghaltak autóbalesetben, így ráhárult az összes ház körüli munka, és vigyáznia kellett a háromnál a fiatalabb testvérére, vezetnie kellett a háztartást. 3 évig szinte kizárólag a testvérei nevelésével foglalkozott. Debütáló albuma aztán 1993-ban készült el, de nem volt túl sikeres. Csak egy olyan dal szerepelt, ami igazán Shania-ra jellemző, a God Ain't Gonna Get You For That. Shania Twain ezután ismerkedett meg Robert John Matt Lang producerrel, aki felfigyelt tehetségére és tovább egyengedte zenei karrierjét, aztán 93. december 28-án össze is házasodtak. Házasságuk aztán 2008-ban romlott meg olyannyira, hogy 2 évvel később el is váltak. Munkájuk első eredményei közé tartozik a Whose Bed Have Your Boots Been Under című szám, ami 95. januárjában a Billboard 11. helyén végzett. Shania második nagy lemeze a The Woman in Me címet kapta, és több mint 18 millió példányban kelt el, meg is kapta a minden idők legkerendőbb country énekesnőjének járó díjat. Első kis lemez az Any Man of Mine volt, ami májusban az első helyen végzett, utána következett az I'm Not Here, a You Been My Love és a No One Needs to Know. Az album nyert egy Grammy díjat, és az év country lemezének kiáltották ki, de ez még mindig nem hozta meg az igazi átütő sikert, amiről őt ugye ismerjük. Harmadik albuma viszont annál inkább a Come On Over 2 évvel az előző után került kiadásra, és hozta a formáját, ezen már ott volt a You're Still the One című lassú dal, ami első helyen végzett a country slágerlistán, és a másodikon a Billboard Hot 100-ason a pop slágerek mellett. Ezután jött a Pimas hangvételű Man I Feel Like a Woman, amit majd én is hozok mindjárt, ez bekerült a country slágerlistán a top 5-be, a Come On Over nagylemezből pedig 39 millió példány kelte világszerte. 98-ban turnézni indult az énekesnő Come On Over című albumát népszerűsítve, a turnénak meg is lett az eredménye, ugyanis Shania jobbnál jobb díjakat kapott. Részt vett az ACM és a Country Music Association díjátadókon, és összesen 5 Grammy díjat nyert, köztük 2-t a legjobb country dalért, és 2-t a női legjobb country előadásért. Az American Music Awards-on is nyert díjakat, és Kanadában is, például a Canadian Country Music Awards-on és a Canada's Juno Awards-on. 99-ben a Broadcast Music Shania-t a legjobb dalszerzőnek és a legjobb pop dalszerzőnek járó díjjal lepte meg a You're Still the One című számáért, és még ezután jött csak egyébként az a dal, ami aztán tényleg meghozta számára az átütő sikert, hiszen nem picit ki is lökte ebből a country királynő nyerekből, már nem olyan szempontból, hogy nem volt a műfaj legnagyobb királynője, hanem már a popvilág is nyitott a műfajára, hiszen jött a That Don't Impress Me Much, amit mindjárt én is hozok. Szóval induljon végre akkor a hármasunk, már is jön az Up, amit jól ismerünk már a 2000-es évekből, aztán az újabbak közül jön a Waking Up Dreaming, és aztán majd itt lesz a nagy klasszikus Shania Twain sláger, amivel mindenki azonosítja őt, az lesz a That Don't Impress Me Much, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM-en az óra sztárjai muzsikálnak, közben egyébként nézem SMS falunkat, egyre többen indulnak hazafelé, úgyhogy hasznos lehet a közlekedési információ a többieknek, ha jön róla SMS vagy Viber üzenet, 0677098-at. Ez a számunk, itt tudunk kommunikálni. Miközben egyébként már is az óra másik sztárja érkezik, Jazz Glynn, ő is három dallal jön majd, itt lesz többek között a Hold My Hand. Az énekesnő egyébként tavaly ünnepelte a 37. születésnapját, és aki Észak-Londonban nevelkedett, szülei zsidó származásúak. Édesapja ingatlan ügynökként dolgozik, édesanyja pedig korábban az E&R zeneiparban dolgozott. 15 évesen jelentkezett az X-Faktorba, de kidobták, miután összetűzésbe keveredett a producerekkel. Tanulmányait a Rhodes Avenue iskolában, majd a Fortismer iskolában végezte el. Ezt követően különböző butikokban, fitnessközpontokban és fodrászati üzletekben kezdett el melózni, miután néhány évig utazgatott, zenei menedzserként is munkálkodott, itt került kapcsolatba dalszövegírókkal és producerekkel. Utána egy éves zenei kurzuson vett részt az Access to Music-ba. 2013. augusztusában szerződött az Atlantic Recordshoz, ekkor a producer Route 94 megkérte, hogy működjön közre My Love című slágerében. A dal DJ M-ek albumán az Animac Presence-en kapott helyet, a Clean Bandit nevű együttes is hallotta a dalt, és felkérték Jazz-t, hogy énekelje fel a Rather Be című dalukat. A kislemez 2014. januárjában jelent meg, és hatalmas sikert hozott. Első helyen debütált az Egyesült Királyságban, Európában és Ausztráliában is. Több országban benne volt a top 5-ben, az Egyesült Államokban pedig a top 10-be került a Billboard Hot 100-as listán. 2014. februárjában Route 94 My Love-ja is megjelent, mint kislemez, és szintén első helyre került az Egyesült Királyságban. A Rather Beard Jazz Grammy-díjat is kapott, az első saját kislemeze, aztán Right Here néven jelent meg, az Egyesült Királyságban a 6. helyet sikerült megszereznie vele magának. Az év további részében különböző fesztiválokon lépett fel, mint a Bestival, a Glastonbury, a Love Box, a Summer Sears, a Somerset House. Októbertől az Egyesült Királyság területén turnézott, és olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Iggy Azalea, a Little Mix Mo, Rita Ora, Rudimental és Tiny Tempa. Novemberben egy második közös projektje is megjelent a Clean Bandittel, a Real Love. Aztán 2015 márciusában került a boltok polcaira második szólóalbuma, Hold My Hand, ami első helyre került az Egyesült Királyságban, és 3 hétig birtokolta ezt a pozíciót. Tiny Tempa slágerében is közreműködött a Not Letting Go-ban. Ez év közepén műteni kellett a hangszálait, ezért több fellépését is le kellett mondania, köztük a Glastonbury Fesztivált. Jazz debütáló albuma az I Cry When I Love augusztusban jelent meg, nem sokkal később pedig a 3. kislemez, a Don't Be So Hard On Yourself. Olyan előadók működtek közre rajta, mint Knox Brown, Naughty Boy, Star Smith és Switch. Cheryl mellett ő lett a 2. brit női szóló előadó, akinek sikerült 5 kislemezével elérni a number one pozíciót. 2015. szeptemberében az X-Faktorban Cheryl segédmentora volt a mentorok házában. A Take Me Home című dala a 2015-ös Shirley Need kampány dalaként jelent meg novemberben. Szintén ebben a hónapban jelentette be, hogy novemberben turnéra indul a Take Me Home tour keretében. A turné november 18-án vette kezdetét Birminghamben, és december 1-én ért véget Walesben. Úgyhogy annak ellenére, hogy nagyon fiatal az énekesnő, elég foglalkoztatott. Néhány dal címit elhangzott, hát ezekből válogattam én is. Már is elsőként jön a Hold My Hand, aztán az In Got Far To Go, és a végére a Don't Let Be Hard On Yourself. A 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között. Jó szórakozást hozzájuk!

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó kis időnk lesz a folytatásban, nem az a tikkasztó hőség, ami múlt héten ilyenkor volt, alig megyünk 30 fok fölé. Ez a csütörtök pénteki nap, majd holnap ugyanilyen 29-29 fokot hoz. Hétvége egy picit melegebb lett, de akkor sem lesz az a tikkasztó 31 fokra lehet számítani, és egyébként ragyogó napsütésre, úgyhogy ha valaki már is szerdán szövegeti a hétvégi gondolatait, szerintem a strand simán szerepelhet a tippek között. Mindjárt egyébként megállás nélkül érkeznek a legjobb zenék, majd a program ajánlatok után Lenny Kravitz jön és a Chamber.
1: Sorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a Félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől is mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt.

0: Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly Doki bizony érti a dolgát, és még Cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A Fővárosi Állat és Növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikorszarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántus János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A Fővárosi Állat és Növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedi valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyész program keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámia a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitó Matek Márk egykori Süsfelnap Vesztbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98 pont Manna FM életöröm zenéke. Már is indul az újabb óra az igazi Carpe Diem feelingben, amikor megéljük a pillanatot és nem foglalkozunk azzal, hogy mire szólnak. Egyébként a középkor óta foglalkoztatja ez az emberiséget, talán még előtte is, csak akkor írtak róla így olvashatóan először. És hát természetesen ihlette ez a dolog a könnyű zenészeket is. Pillanatokon belül jön majd a Hanging by the Moment, a Living the Moment, a klasszikusok közül pedig az Asia dala, itt lesz a Heat of the Moment, de egyelőre a Midnight-tal indulunk.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a mi történetünk is.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Autódaru, Kossvéber.
5: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
6: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
7: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Reklám hangzott el.
8: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Duna-Szent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Kihirdették az ország idei desszertjeit és kenyereit. A Szent István napi kenyér a pilisi pityókás lett, míg az innovatív kategóriában a hosszú érlelésű vadkovászos technológia felhasználásával készült magvető kenyér lett az első. Magyarország tortájának a gyulai bíborfehér elnevezésű erdei gyümölcsös mandulás túrós desszertet választották, az idei cukormentes torta pedig a szilvás diós fahíjas ízvilágú szilvafácska lett. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát. A korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapot hirdettek.
1: Időjárás.
8: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: És akkor indulunk, hogy élvezzük és megéljük a pillanatot. Erről muzsikálnak ebben az órában a sztárok. Tényleg eléggé gazdag a témakör. Szinte alig tudtam válogatni, hogy melyek dalok kerüljenek be a kínálatba. Jön majd a Hanging by the Moment, a Living the Moment, itt lesz a One Moment in Time Whitney Houston klasszikusa, és ha már klasszikusok, akkor meg a következő körben jön az Ázsia is, és a Heat of the Moment, de összesen 6 ilyen dallal készültem. István Dániel vagyok, és már is indítom az órát, jön a Midnight.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Are you?

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, jó utat kívánok hazafelé, nagyon sokan autóban hallgatják a kedvenc rádiójukat. A 0674986-os SMS és Viber szám abszolút aktív, ide várom a közlekedési információkat, hogy aztán továbbadassam a többieknek. Miközben egyébként nagyon baráti arcát mutatja az előző napokhoz képest a nyár, 30 fok körüli csúcsőmérséklettel, most már azért felfrissülnek a hajnalok is, úgyhogy jól át lehet szellőztetni a lakásokat, és ragyogó napsütésre készülhetünk egészen jövő hét közepéig, úgyhogy igazából ez az igazi, szerintem úgy a magyar színnek megfelelő nyár, lehet nyugodtan strandolni, az időjárás megengedi ezt. Közben egyébként a pillanatot éljük meg, ugye a Carpe Diem, mint olyan kifejezés Horáciuszhoz köthető, ő vetette először papírra, tulajdonképpen annyit tesz az egész, hogy éljünk a pillanatnak, ne foglalkozzunk azzal, hogy minek milyen következményei lesznek, és ne foglalkozzunk azzal, hogy mit hoz a holnap, hiszen az a pillanat, amiben most vagyunk, életünk legfontosabbika, hogy tanuljunk valamit, ez volt a tudományos háttér. Egyébként sokkal könnyedebben kerülik meg a témát mindjárt a könnyűzenei sztárok, a Lifehouse, a Portugal Domain és Whitney Houston ide passzoló témája, de majd Pitbull, a nálunk koncertező Pitbull is érkezik majd, valamint az Ázsia és a tesó csapata Kings of Leon, de egyenlőre a Lifehouse Hanging by the Moment-je robbantja az étert, ők egyébként egy alternatív rock együttes. 5 albumuk jelent meg, az utolsó 2010-ben, aztán egy évvel később, augusztusban 2011-ben jelentette be az együttes, hogy a 6. nagy lemezükön dolgoznak, úgyhogy feloszlásról még szó sincs. Kétségkívül ez volt egyébként a legnagyobb slágerük. Aztán majd a One Moment in Time érkezik Whitney Houstontól, ami ugye a Szóli Olimpia nyitó dala volt annak idején, hát elképesztő hangi adottságokkal rendelkezik Whitney Houston, nagyjából ezt a dalt szerintem csak ő tudja így elénekelni. Ha valaki még nem látta az I Wanna Dance with Somebody című filmet, ami az ő életéről és aztán a haláláról szól, akkor mindenféleképpen nézze meg, igen, oldalhelyesen is pontosan dolgozza fel Whitney életét, ami azért Bobby Brownnak, illetőleg a gyerekkorának köszönhetően nem mindig volt könnyű, de például a felfedezésének a pillanata az nagyon megható volt, amikor ugye az anyukája háttér énekesnőjeként énekelt, és aztán egyszer csak meglátta az anyukája a neves producert Clive Davis-t a nézőtéren még a fellépés előtt, is eljátszotta, hogy bereket, hogy Whitney Houston tudja énekelni a szólót, hiszen pontosan tudta, hogy nem miatta ment oda a neves producer, hanem Whitney-t felfedezni, hogy abban a pillanatban, ahogy már ez volt a tét, hátralépett és engedte, hogy Whitney Houston szerepeljen, és aztán tulajdonképpen mindent elérjen, amit lehet a könnyű zenében. Még az is megmutatkozik a filmben, hogy Clive Davis megígérte Whitney Houstonnak, hogy ahány Billboard Hot 100-as első dalt ad ki a stúdióból, annyiszor egy igen már Márkás pesgővel fogják ezt megünnepelni, hát vagy ötöt kipukkantottak a film során, ha jól emlékszem. Ő érkezik tehát, és aztán kettejük között a Portugal Domain formáció, egy portlandi alternatív rockzenekar, két alapító taggal, John Gorley-vel és Zach Carothers-el, akik egyébként még a középiskolában ismerték meg egymást, és aztán valahogy, amikor elkezdtek zenélni, hogy nem nagyon jött az ihlet, nem nagyon tudták azt, hogy mihez nyúljanak, és aztán hazautaztak egyikük családi házából, elkezdtek kutakodni a pincében, és akkor ott bukkantak az édesapja relikviái között egy Woodstocki kép. Lapra, azt úgy nézegették, és úgy valahogy azt érezték, hogy ez a Woodstock dolog lenne az ő stílusuk, amit úgy jól lenne elkapni úgy megfelelően ebben az időben, és aztán igazán meghozta az ihletet számukra, hiszen egy bomba albumot hoztak ki, azon szerepelt a Living the Moment, ami szintén érkezik, de egyelőre a Lifehouse-szal indulunk, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, a pillanatnak élünk, e kapcsán muzsikálnak a sztárok, ez angolul annyit tesz, hogy moment, úgyhogy szinte az összes dalban a címében ott van ez a moment dolog, mindjárt jön a feel the moment, a heat of the moment, illetőleg a waste the moment. Ugyan most nincs az a dögmeleg, ami az elmúlt napokban volt jellemző, itt hőkopuláról, kánikuláról hallottunk, azért a folyamatos folyadékpótlás ugyanúgy fontos, hiszen 30 fokban is rendkívüli módon szüksége van a folyadékra, a szervezetnek ki mit dolgozik, akár 5-6 liter is lemehet, hogyha egyébként tűző napon kell akár egy építkezésen dolgoznia. Na de jöjjön a pillanat, a Carpe Diem feeling. Pitbull érkezik mindjárt, és a Feel the Moment, ő egyébként kétszer is koncertezik idén Magyarországon, az egyik koncert már lement, de hát annyira nagy sikerrel fogytak a jegyek, hogy novemberre meghirdettek még egy dátumot. Elképesztő koncertet nyomott le Pitbull, láttam róla részleteket, a nagy-nagy klasszikusok csendültek fel, és hát a Pitbull rajongók be is szereztek a különböző külföldi oldalakról ilyen úszósapkaszerű gumi fejfedőt, hogy aztán kopasznak tűnjenek, hiszen ezzel fejezték ki a nagy rajongásukat Pitbull felé. Egyébként november 24-én tér majd vissza a sztár az MBM Dome-ban a műsort, ott felcsendülnek majd a régi slágerek, és a turné címe egyébként I'm Back, és ennek lesz majd a tavaszi folytatása után az őszi állomás Budapesten látható, különben közben Spanyolországban, Svájcban, Olaszországban, Franciaországban, Szerbiában, Szlovákiában és Németországban is fellép Pitbull. Aztán majd érkezik hozzánk őt követően az Ázsia, egy klasszikus csapat, akiknek a legnagyobb sikerük volt a nekünk témába vágó Heat of the Moment. 81-ben alakultak egyébként igazi szupergrupként, tagjait a Yes, a King Crimson, az Emerson, Lake & Palmer és a Bagels tagjai alkották. Muzsikájuk kellemes, szélsőségektől mentes, eredeti együtteseik zenének keveréke, a romantikus hangzás elérésében a producer Mike Stone-nak is szerepe volt, aki a Journey-vel vált ismerté, írták annak idején a kritikusok róluk. Egyébként az együttesben az alapító tagok között ott volt John Wetton, Carl Palmer, Steve Howe és Geoffrey Downs is, később aztán formálódott a felállás, de kétségkívül korának egyik legmenőbb együttese volt az Ázsia, hogy meghalljuk egyébként a Heat of the Moment első néhány taktusát, mert tényleg az ember azt érzi, mint egy Rocky betétdalt hallana, hogy venni kell a kabátját és indulni valahova, akár partizni. A pillanat megérésének sorát pedig majd a Waste the Moment-tel zárjuk, azt majd a Kings of Leon hozzá, ők is egyébként többször megjárták a Sziget Fesztivált, igen komoly rajongóbázissal rendelkeznek hazánkban. Egy három testvérből és egy unokatesóból álló elismert rockzenekarról van szó. Hát nagyjából az alternatív és az aréna rock hangzás jellemző rájuk. A BBC Top 40-es listáján 9 daluk is szerepelt, 2008-ban pedig 2 Brit Awards-ot is nyertek, illetve 3 albumuk is bekerült a UK Albums chartba, úgyhogy tényleg igazán termékenynek és sikeresnek mondhatóak. Szóval akkor érjük meg a pillanatot, Carpe Diem, ahogy Horácius annak idején megénekelte. Mi most könnyű zenében tesszük ezt, jön Pitbull és a Feel the Moment, itt lesz majd az Ázsia és a Heat of the Moment, és aztán a végére jön majd a Kings of Leon és a Waste the Moment, a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.
1: And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, mindent megállás nélkül jönnek ezek szokás szerint a programajánlatok után. James Blunt érkezik hozzánk, aki sokszor járt már Magyarországon az egyik turnéját, annak idején még a Covid miatt sokszor csúsztatta, aztán minden tisztességesen pótolt. Nagyon jók a koncertjei, imádják őt a hazai közönség tagjai, a rajongótábora igen, széles itt Magyarországon is. Mindjárt jön a Bonfire Heart.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Ha azt keresjük, hogy mi az, ami igazán budapesti, akkor a gangos házak típusa biztosan előkelő helyet foglal el a sorban. A főváros körfolyosós házainak sajátos hangulatát nem csak a Villa Budapest, de az ide látogató turisták is imádják. Rengeteg Instagram vagy Facebook posztban köszönnek vissza a Budapest bájos bérházai, de azzal nem biztos, hogy tisztában vagyunk, hogy hogy alakultak ki ezek a jellegzetesen budapesti háztípusok. Budapest a gangos házai nélkül olyan lenne, mint a húsleves szérna metélt nélkül, jó, nem lenne az igazi. Ez a háztípus úgy összefort a várossal, hogy az ide látogató külföldieknek kihagyhatatlan látnivalóként szolgál, de mi magunk is gyakran romantizáljuk a körfolyosós házak világát. Nem tagadjuk, hogy van valami különös bája ezeknek, a 19. és a 20. század fordulóján épült bérlakásoknak, ahol sokszor egyszerre volt jelen a nagypolgársági gazdagság és a segédmunkások szegénysége, mindenre pedig a mai napig emlékeztet minket az építészeti kialakítása is. Bár a századfordulón jelentek meg a gangok, nem egyik pillanatról a másikra alakultak ki, ráadásul érdekes

0: a folyamat is, ami belejátszott a létrejöttökbe. A 18. században jellemzően földszintes vagy egy-két emeletes házak épültek az utcai frontra, ám ahogy haladunk előre az időben, egyre jobban megjelenik a beruházások mögött a pénz jelentősége is, ami a későbbiekben átformálta az épületek kialakítását. A városegyesítés után egyre többen érkeztek a fővárosba, részben egy új élet reményével, részben pedig a munkalehetőség miatt, hiszen a milleniumi építkezések miatt szükség volt a munkaerőre. Mindez pedig egy új problémát vetett fel, a lakhatást. Mivel az egy-két emeletes házak már nem tudták kiszolgálni a várost, megindult a nagyobb, 4-5 szintes bérházak építése, ezeket sokszor vagy üres telkekre, vagy a régi földszintes házikók helyére építették. Emellett persze a befektetők a már meglévő házakhoz is hozzáépítettek új oldalszárnyakat, amikből először U alak lett, majd hogy a lehető legtöbb lakást bérbeadhassák, teljesen körbeépítették a telket a függő folyosós rendszerrel, ezzel pedig létrejött a gangos ház. A függő folyosóra egyébként azért volt szükség, hogy ne kelljen nagy költségek árán lépcsőházakat építeni, hanem a folyosóról megközelíthető legyen minden lakás. Ezeknél a házaknál jellemzően egy díszesebb és nagyobb főlépcső, valamint hátul egy keskeny cselédlépcső található. Az emeletekre az előbb említett két lépcső vitt fel, s míg a főlépcsőt jellemzően a tehetősebb lakók és vendégeik használták, addig az eldugottabb kisebb lépcsőt azok használták, akik az udvari szárny pici, szobakonyhás lakásaiban éltek, de itt közlekedtek a cselédek, a postások és az ügyintézők is. Az ilyen házak első és második emeletén az építtető maga vagy a gazdag polgárok éltek, hiszen itt volt a legjobb, a legtágasabb a lakás, ezeket érte legjobban a napfény, és innen volt a legjobb a kilátás. Ettől felfelé haladva, illetve a hátsó traktusban viszont egyre csökkent a lakások értéke és minősége is, így itt éltek a szegényebbek. Minél több körfolyosós házat látunk, annál inkább rájövünk, hogy bár a gangok és a körbezárt udvar megléte közös, a monotonitást különféle építészeti megoldásokkal igyekeztek megtörni. Az Andrássy út és a Nagykörút mentén több olyan épületet is találunk, ahol az utca felé nem egy szimpla függő folyosót alakítottak ki, hanem lodzsaként építették azt. Ezeknél a házaknál oszlopokat, boltíveket és a legkülönfélébb díszítéseket fedezhetjük fel.
1: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Szerda délután Pipa, István Dániel búcsúzik, holnap is találkozunk. 2 órától várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, és addig is jó szórakozást. Maradnak az életöröm zenék is, csak már nem én adom éternek őket. Szóval akkor holnap folyik.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
3: Reklám hangzott el.
1: Társadalmi célú hirdetés.
8: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
9: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
10: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti közlekedés Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Szeptembertől nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések intézményi adatai. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos egy háttérbeszélgetésen elmondta, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét, hangsúlyozta. A cél az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hogy a meghozott intézkedések hatékonyak-e. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tisza Újváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehetőség lesz. A kolumbiai hatóságok módosították a hétfői földrengés áldozatainak számát, a korábban közölt 241 helyett 216 ember halálát erősítették meg. A mentőcsapatok tegnap élve mentettek ki egy 32 éves nőt, valamint egy apát és csecsemőjét a romok alól, és továbbra is kutatnak az esetleges túlélők után. A 7,4-es erősségű földrengésben legkevesebb 5000 épületben keletkeztek károk, mintegy 1600 összedőlt. Az országban szükségállapot hirdettek.
1: Időjárás.
10: Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül. Főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható.
11: Manna.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you get all my praise. Jesus, only you get all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the beginning.
2: Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem, remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az Urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret is. Tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
1: Thank you. This is Ryan Ellis.

0: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúság érzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Hit.
1: I think it's just a deep aspect of the human condition that whether we realize it or not.
2: Úgy gondolom, akár bevállaljuk, akár nem, az egyik legnehezebb felismerése keresztényként az életünknek az, amikor rájövünk, hogy saját magunk irányítjuk az életünket. És lehet, hogy most azt gondoljátok, Mike, mi nem akarjuk irányítani az életünket, csak bizonyos dolgokban Isten megkérdezése nélkül döntünk, hiszen szabadok vagyunk. De valójában ez a bűn lényege, mert minden bűn azzal kezdődik, hogy a teremtett egyszer ránéz a teremtőre, és azt mondja, hogy nem, nem megyek a te utadon, a saját magam útján szeretnék járni. És tudjátok, ennek mindig ugyanaz a vége. Az a baj, hogy a végén kárt teszünk magunkban, és a körülöttünk lévő emberekben. Csalódottak leszünk, és üresnek érezzük magunkat. Isten mindig többet tud, mint mi. Mindig többet lát, mint mi. Mindig úgy tesz mindent, hogy az a javunkra legyen. Sokszor próbálok dolgokat szeretetben megtenni, de hogyha ezek nem az Úrtól való cselekedetek, akkor csak rombolok velük. Az én életemnek is volt egy ilyen szakasza, amikor görcsösen ragaszkodtam ahhoz, hogy úgy csináljam a dolgokat, ahogyan azt én szeretném. Ez a dal arról szól, hogy egyszer csak ráébredtem arra, hogy rajongok saját magamért. De szerencsére Isten az ő kegyelméből megmutatta, hogy Jézus az igazi király. És mindig ő kell, hogy az életemet irányítsa, és az igazi szabadság akkor kezdődik, amikor megadjuk magunkat neki.
1: Jesus is the true king, he's the better king always. And freedom begins

0: Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Folytatódik a napos, szeles idő. Ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása a Duna vízállása miatt. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehet. Lehetőség lesz. Tarló és bozott tüzek pusztítanak több vármegyében a hőség okozta szárazság miatt. Vasúti talpfák égnek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hidas Németiben, az M30-as autópálya közelében. A vartűz miatt lezárták a 8-as főutat a Veszprém megyei Hajmáskér és Pétfürdő között. Nem járnak a vonatok Székesfehérvár és Veszprém között, jelenleg pótlóbuszok szállítják az utasokat. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Újra egy nagyon érdekes téma, egészen különleges, és ez szintén, ahogy a többi is, mindannyiunkat érint. Mi is ez pontosan, Deszi, ráthagyom, mert bonyolult.
1: Igen, ez az ügynök alapú mesterséges intelligencia.
0: Ami mit jelent? Mert az ügynökről nem az jutna eszünkbe, hogy mesterséges intelligencia.
1: Ha, ugye angolul agentic AI-nak hívják, amely azért az ügynök szóval van használva, de egy kicsit én azt mondanám, ez kb. Olyan, mint amikor mindenkinek lenne egy személyasszisztense, vagy egy AI
0: van egy
1: titkárnője. Igen. Hol mondjuk ez a AI képes önállóan elvégezni feladatokat, ez azt jelenti, hogy többféle platformó összeszedi az adatokat, elemez, statisztikakat készít, megcsinálja helyettünk a dolgokat. És
0: erre akkor... is meg kell tanítani? Bocs, hogy a szabadba vágok, mint ahogy minden másra, mesterséges intelligenciát?
1: Hát végsőképpen vannak olyan megoldások, én tavaly találkoztam egy olyan HR, illetve a pénzügyet segítő szoftver megoldás, amelyet egy magyar cég fejlesztett nagyobb cégeknél, mert tegyük föl egy olyan cég, ahol pár száz vagy ezer fő fölötti munkatársak vannak, mondjuk a HR kollégáknál érkeznek folyamatosan kérdések, akar az, hogy mondjuk a kafetéria mikor lesz kifizetve, erre tudom-e használni, vagy nem fogadtak azt a kártyát, akkor mi lehet?
0: Tehát ami nem feltétlenül személyre szabott kérdés, hanem általános, de nagyon fontos kérdés, ami mindenkire vonatkozik, akkor erre megtanítják válaszolni? Vagy ez be van programozva?
1: Igen, be vannak építve ezek a válaszok, akár úgy is lehetne elképzelni ott a HR, vagyis a Human Resource típusú agentic AI megoldást, amelyet ők vittek nekik, mint amikor mondjuk van egy kolléganő, akit folyamatosan zaklathatnak mindenféle kérdésekkel. Legyen a kérdés például az, hogy még hány szabad napom van, vagy mikor kell befizesek valamit, vagy most miért mondjuk nem kaptam azt a munkarendet, amelyet szeretnék, és akkor erre ezek be vannak építve, vagy például van egy gyár, ahol nagyon sok helyről érkezik, akar mondjuk kistermelőktől alapanyagok, amelyeket ők feldolgozak és csinálnak különböző élelmiszereket. Lehet, hogy ezek különböző módon szállítanak árut, akar úgy, hogy átadják szállítólevelen, vagy akkor kézi számlát adnak, meg egyebek, és akkor ezt a hatalmas információ adatmennyiséget ilyen összetett programokkal lehet feldolgozni, digitalizálni, feldolgozni, hogy ezáltal a kollégákra maradjanak sokkal kreatívabb feladatuk. Igen, így van.
0: És akkor ez azt jelenti, hogy ez az ügynök alapú mesterséges intelligencia legyen bármilyen irányú, tehát akár mondjuk logisztikáról van szó, akár HR-ről van szó, stb., hogy abban az irányban és abban a szegmensben ő elemzéseket készít, válaszol, stb., és akkor azt egy valaki mondjuk ellenőrzi, vagy havonta megnézi, hogy milyen kérdések jöttek, ez hogyan válaszolt rá, mi a leggyakoribb kérdés, mire kell külön odafigyelni. Tehát ez mindig plusz információt ad, amivel lehet finom hangolni a működését egy cégnek?
1: Igen, akkor így is lehetne egy ilyen ügynök alapú mesterséges intelligenciának általában véve a főbb jellemzőik az, hogy ugye önállóság, ez azt jelenti, hogy a kollégának tényleg ezekre a feladatokra
0: nem kell figyelnie,
1: az, hogy tervezni lehet, ez azt jelenti, hogy hosszú távon több lépést tud megcsinálni, és akkor azoknak a végrehajtását az adott célhez vinni, tud cselekedni, és akkor már nem olyan AI-ról beszélünk, amelyet a legtöbben megszoktuk, hogy kinyitjuk a telefont, és akkor a ChatGPT-nek felteszünk kérdést, vagy kérést, hogy generáljon nekünk valamilyen tartalmat. Itt arról van szó, hogy akkor ő megcsinálja ezeket a feladatokat, ezeket az összetett feladatokat, beszélget más AI-okkal, akkor onnan kapja az adatokat, meg ezek az interakciók végsőképpen, amelyeket most említettem, hogy akkor a másik alkalmazásból, vagy a másik szoftverből, vagy egy adott eszközről lehívja azokat az adatokat, amelyekre szükség van, mint hogy láss a HR példa, az az osztály, amely foglalkozik a munkatársakkal, hogy tegyük föl neki az a szoftver, behívja azokat az adatokat, hogy mondjuk például a beléptető kártyával lépnek be a kollégák rengel a munkahelyre, vagy esetleg arcfelismerő szoftver ellenőrzi, hogy hánykor jött, meg egyebek, és akkor azokból az adatokból össze tudják szedni az, hogy hánykor jelent meg, mondjuk mennyi szünetet tartott, vagy esetleg tartózkodott olyan területen, ahol nem szabadna tartózkodni, vagy mondjuk egy nagy építkezésen viselte sisakot, láthatósági melint, meg egyebek, és akkor azért jó, hogy mondjuk így vannak ezek az ügynöki típusú megoldások, mert ugyanúgy, ahogy mondjuk egy ember vagy egy kolléga alkalmazkodik, ahogy jönnek a feladatok is tanul abból, amit mondjuk most hoz az élet, vagy esetleg egy új törvényrendelkezés, akkor ugyanúgy ezek is meg tudják csinálni.
0: Ez nagyon érdekes, mert akkor ezek szerint ugye itt nem a kérdésekkel tanul ez a bizonyos ügynök alapú vagy típusú mesterséges intelligencia, hanem erre íródik egy program valaki egy szakember által?
1: Mondjuk azokra az esetekre, amelyeket itt említettem a magyar példából, igen, akkor egy cég az ír, vagy akkor esetleg más AI szoftvereket úgy összevet, egybegyűri, hogy akkor megfeleljenek annak a cégnek a működésére, vagy a folyamataira. Most én azt olvastam a neten, hogy 2026-ra az várható, így ez néha az ügynöki AI-nál, hogy lassan mindenkinél, vagy minden kolléganál lehet akar egy-egy ügynök, amely segíti a munkáját. Hogy tegyük föl akkor, hogyha van egy raktáros, és ő használ egy vállalatirányítási rendszert, vagy egy logisztikai rendszert, akkor az ő feladataival kapcsolatosan akkor össze lesz gyűrve ez, mint például a rendelnek az ügyfelek árót, azt lehet küldeni csomagküld, vagy akár lehet küldeni saját kollégával, és mondjuk a saját kiszállításnál az alapján, amelyet ott megmutatja, hogy ki rendelt, mennyit rendelt, hova kell menni városon belül, esetleg vannak el útlezárások, meg egyebek, akkor ez a program csinál egy útvonal tervet is, netán például azt mondja, hogy az egyik csomag, amelynek pici a mérete, meg kicsi az értéke, akkor azt javaslom, hogy ne saját kollégával küld, hanem azt küld a futárszolgálata, amely szintén segíti a cégnek a logisztikáját.
0: Sőt, hogyha már ezt felhoztad, akkor lehet, hogy a mindennapjainkban azok az SMS-ek, Viber üzenetek, e-mailek, amiket kapunk mondjuk egy csomagautomatától, nyilván nem magától az automatától, hanem hogy attól a cégtől, az is AI generált, gondolom, hiszen megvannak az adatok, a cím, a rendelési szám, és az legenerál egy e-mailt, hogy hova és mikor érkezik meg a csomagom, melyik automatába, mi a nyitókód, kell-e fizetni, nem kell.
1: Igen,
0: akkor
1: így van.
0: Ez is ez.
1: Hát csak, végsőképpen tehát, igen, nem ülott, ez is
0: nem
1: ez.
0: Ülott Klári és nyomja az Entert.
1: Igen.
0: Ugye?
1: És ezeknek már elég jó AI ügynökei vagy mondjuk telefonos kisasszonyai vannak, ha lehet úgy mondani. Én is vártam egy csomagot, és akkor úgy gondoltam, hogy az egyik ilyen típusú céget felhívom, és mivel mondjuk egyből azonosítja azt a számomat, mert ugye ahhoz, hogy én megkapjak egy csomagot azzal a szolgálatot, meg kell adjak a nevemet, telefonszámot, e-mail címet, meg egyebe, és akkor az azonosította a telefonszámomat, és akkor már nevén nevezett engem, hogy szervusz, üdvözöllek, és akkor te várod a XY-tól azt a csomagot, abból a lokációból, amerre a lokációba, és akkor most itt tart, meg egyebek. Viszont annál összetettebb kérdésem volt, és akkor ott ő felhozott pár menüpontot, akkor kiválasztottam, mert én szerettem volna egyben tűlő kollégával beszélni, viszont akkor ott egy ennél összetettebb ügynököt, EA ügynököt kapcsolt nekem, és akkor, de annak annyira jó volt a hangja, hogy az ember azt gondolna, hogy egy emberrel beszélget. És akkor feltettem két-három kérdést egybe, hogy várom ez, de úgy látom, hogy az, meg mit tudom én, és akkor be tudott azonosítani, és vajon tehát így meg úgy, és akkor az AI válaszolt nekem, akkor persze jöttem rá, hogy ez AI, hogy bocsánat, ez egy kicsit nekem túl összetett, legyen kedves ezt egy kérdésé megformálni, és akkor megkérdezni engem.
0: De aztán végül sikerült elintézni?
1: Aztán végül igen, a következő menőbe már felajánlott egy olyat, hogyha kicsit várakozva is, de tudok beszélni egy kollégával, és akkor két ember között két kérdésből akkor már megbeszéltük, és akkor megkaptam azt a választ, amelyre szükségem volt, viszont mindenképpen azt mondom, hogy ez a megoldása, amelyet ez a szolgálat, egy futárcég létrehozott, sokkal, de sokkal több embert tudnak egy időbe kezelni, és megfelelő válaszokat adni, mert ugye nem biztos, hogy mindenkinek ennyire összetett kérdés vannak, és ezáltal most már nekünk az ügyfél élmény is sokkal jobb, mert akkor nem kell várakozni, mire a következő telefonos kisasszony felvegye meg minden. Én mindenképpen így AI párti vagyok, mert sokkal gyorsabban lehet megoldani a dolgokat, a nagyobb megelégedésre. Ne is beszélj arról, mert az előző adásban arról beszélgettünk, hogy az emberek és akkor a saját érzései, vagy netán-tán türelmetlenségei néha vezetnek mondjuk akár kis összeütközésekre. Igen. Viszont egy helyája, én úgy látom, nem nagyon lehet összeütközni.
0: De ez azt is jelenti, hogy mert hogy te nagyon, azt tudom, hogy te nagyon szereted az AI-t, AI evangelistaként is szokták téged apostrofálni, erről még itt nem beszéltünk, majd erről is beszélni fogunk, de hogy az nagyon érdekes dolog lenne, ha elmesélnéd, hogy szerinted hol lenne még szükség sokkal kiemeltebben a mesterséges intelligenciára a hétköznapjainkban? Lehetne nagy segítség? Nyilván anélkül, hogy bármilyen szakmai ötletet elpukkantanál, tehát nem ezt szeretném, de mondjuk az ötletek, vagy hogy hol lenne érdemes az AI-jal kapcsolatban szkeptikus embereknek egy kicsit megnézni, hogy mi van akkor, hogyha használnak egy ilyen felületet?
1: Hát én azért azt gondolom, hogy még a szkeptikus emberek is használják az AI-t, mert talán nagyon-nagyon ritka, hogy valakinek ne legyen okostelefonja, és ha már van okostelefonja, akkor ott futnak a különböző programok, applikációk, meg egyebek, és az, hogy tegyük föl a social media, mert ez is rettentően ritka, hogy valakinek ne legyen például egy Facebook fiókja, ő az alapján dönti el, hogy milyen tartalmakat fog nekünk mutatni, hirdetéseket, meg egyebeket. Amennyiben nem a fizetős verziót használjuk, akkor gondolom azért mindenki látja, hogy az utóbbi időben lehet látni pár posztot ismerőseinktől, de azért a zöme a posztoknak hirdetések, vagy próbál minket rávenni, hogy kövessük azt a céget, vagy azt az embert, aki meg azért fizet, hogy akkor az ő anyagait megjelenítsek nekünk. Szóval így ez a szkeptikus is sajna mindenképpen találkozik az AI-jal.
0: De lehet, hogy nem tudja.
1: De lehet, hogy nem tudja. Másfelől, ha megnézed, mondjuk bemész egy boltba vásárolni, és ma azért a legtöbb, vagy mondjuk a az ilyen retailekbe vannak önkiszolgáló kasszak.
0: Igen.
1: Hát azok is
0: mesterséges
1: intelligencia, mert ugye ott a szoftverek azok, akik a vonalkód alapján beazonosítják a terméket, vagy hogyha netán-tán mondjuk van egy PKRO, amely nincsen felcímkézve, akkor ott elkezdi az adott ember, aki magának számlász, hogy szökíteni, és akkor a végén megtalálja azt a terméket. Így mondjuk sokkal kevesebb pénztárba ülő kolléganővel lehet ellátni ezeket a feladatokat, mert mondjuk egy hölgy, tegyük föl 6-8-10 kassa fölött diszponál, és akkor mi magunk pedig elvégzünk ezeket a feladatokat.
0: És remélhetőleg, hogy az ember, aki odáll a saját holmiait lehúzni az önkiszolgáló kasszánál, ő nem lassú. Mert ugye szoktak ott lenni olyan emberek, akik úgy kicsit tartanak tőle, de azért odaállnak. Most már Magyarországon is van ennek gyakorlata, de nagyon sokan még kicsit olyan bizalmatlanok. Lehúzom, biztos azt írja be, lehúzza, leteszi, megnézi. Biztos annyi? Jó.
1: Következő. Igen, hát itt nem lehet azt mondani, igen, ahogy szoktak nevetni, hogy mindenki a saját szerencsének a kovácsa, így akkor magunkra tudunk haragudni, hogyha lassan húzzuk le ezeket a vonalkodókat. Már megjelentek olyan típusú megoldások, hát külföldön azért Amerikában, főleg a nyugati
0: már nagyobb
1: parton.
0: Gyakorlata
1: igen,
0: van
1: igen, igen. Úgy van, hogy mondjuk belépsz, tegyük föl egy ilyen Amazon által, vagy más cég által kezelt boltba, és akkor enged be téged, hogyha mondjuk a bankkártyát, meg az adatait azonosít, kvázi akkor te oda egy fizetőképes azonosított vevő vagy, és akkor elkezdett leszedni a termékeket, teszed be egy kosárba, akkor abba lehetnek érzékelők, és akkor ők folyamatosan ágyak össze, hogy miből rakta a hány darabot, és akkor értelemszerűen kinyitja neked az ajtót, és akkor ki tudsz ezekkel sétálni. A
0: plusz a saját raktál készletüket, és azonnal
1: nyilvántartja. Igen, így van, így van. Igen. Na de ebből sokféle megoldás létezik, de például ez egy olyan. És akkor így sokkal gyorsabban tudunk bevásárolni. Viszont azok, akik meg szeretnek mindent is ellenőrizni, lehet, hogy abba a boltba, hogyha van egy kassa, ahol be tudják húzni maguknak a csokét, meg a vizet, akkor azt fogják használni, mert akkor látják, hogy jó számút az intelligencia.
0: Ha már a bevásárlásnál tartunk, és a mesterséges intelligenciánál, akkor most már itthon is találkozni sok helyen a nagy bevásárlóközpontokban azzal a saját kódleolvasóval, tehát gyakorlatilag nem kell az árukat egyenként lehúzni, hanem mikor a kosárba teszem, akkor le...
1: Igen, így is lehet.
0: Így jelenti az ember, és akkor csak ezt a leolvasót tartom oda, és fizetek, és az már nyilván tartja az én tudom én klubkártyámat is, vagy az oda szóló törzskártyámat, és már veszi le, fölajánlja a pontokat, vagy a kuponokat, vagy minden. Ez is mesterséges intelligencia.
1: Hát ez is mesterséges intelligencia, és ez szerintem egy tök jó dolog. Ne is beszélj arról, hogy manapság azért Magyarországon is elég elterjedt, hogy egyre több cégnek létezik saját applikációja, amely által sokkal összetett módon és sokkal gyorsabban tudnak az ügyfelekkel kapcsolatot tartani, nagyobb ügyfélélményt tudnak generálni, illetve automatán tudják értesíteni őket, hogyha mondjuk érkezik egy olyan termék, amely iránt érdeklődtek, vagy pedig mondjuk adnak kupont a most érkező teljesen új megoldásra, és így tovább. Én azt mondom, hogy a gyorsuló életünkbe az, hogy van mesterséges intelligencia, és hogy bizonyos dolgokat másképp tudjuk csinálni úgy, hogy a kérdéseinkre azonnal kapjuk meg a választ, vagy a terméket azonnal kézbe tudjuk venni, és akar a csokit elkezdeni enni, és akkor nem megvárni a nagyon hosszú sort, az csak egy jó dolog, nem?
0: És ez is megint az, amivel kapcsolatban Ferivel is mindig megegyezik a véleményünk, hogy az emberi tényező nem kihagyható, mert mi kezeljük, mi használjuk, mi tanítjuk ezt. Tehát ha jól csináljuk, akkor ez rendben lesz. A következő epizódban beszélni fogunk arról majd, hogy miért említette többször is ebben az epizódban, illetve az előzőekben is Desszi a nyugati partot az AI-jal, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban Desszi, illetve hogy mit is jelent pontosan az, hogy AI evangelista, és hogyan találkozott Desszi a mesterséges intelligenciával, és miért szereti ennyire. Ezzel jövünk majd a jövő héten. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, Petra.
0: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Programajánlót hallottak. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük.
4: Reklám hangzott el.
6: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó, az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A fővárosban 10 helyszínen várják az ünneplőket, egyebek mellett a Margit-szigeten, a Kossuth téren, a Várkertben, a Szent István téren és a Bazilikánál. A programok 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással és tisztavatással kezdődnek, majd a rakpartokról a katonai és légiparádét lehet megtekinteni. Szeptember 1-én sűrített járatokkal indul újra a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, a 3 éve bezárt villamosított vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd. A vonatok Nyíklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A járatokon kerékpárszállításra is lehet. Nagy boldogasszony főbúcsúját tartják a Mátraverebélyi Szentkóti Nemzeti Kegyhelyen ezen a hétvégén. Szombaton és vasárnap is lesz gyóntatás és szentmise. Szombat este pedig virrasztás kezdődik keresztúttal és éjféli misével. A Mátraverebélyi Szentkóti búcsújáró helyett Erdő Péter bíboros prímás 2006-ban nyilvánította a Nemzeti Kegyhelyé. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
7: Anna FM.
8: Köszöntöm a Cinemanna hallgatóit. A mai is egy rendhagyó beszélgetés lesz, mert bár vendégemet alapvetően a filmekhez is köthető témákban fogom kérdezni, de a válaszait elsősorban nem a filmes aspektusok fogják meghatározni. Szakértelme, tudása és ismeretanyaga szakmája kiemelkedő vélemény formálójává tette. Ha bármilyen autóval kapcsolatos eldöntendő kérdéssel szembesülök, mindig kikérem a véleményét, és élvezettel olvasom az írásait is, a legnépszerűbb helyváltoztatásra használt eszköz a gépjárművek jövőjét érintő kérdésekben, melyeket természetesen most sem fogunk kihagyni. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál Várkonyi Gábor autópiaci szakértőt.
9: Köszöntelek benneteket, hát ez nagyon kedves felvezetés volt.
8: Köszönöm szépen. Hát régóta figyelem a munkásságodat, és valóban így van, hogyha autóval bármilyen kapcsolatos kérdésem van, akkor nem csak én, hanem a családom összes tagja is téged szokott telefonon zargatni. Sokszor írtam már neked incselkedve az interneten, hogy ki foglak követni, mert annyi csodálatos helyen, annyi csodálatos gépet, vasat, autót, négykerekűt vezetsz, hogy azt nehéz tolerálni innen a városból a dugóban ülve. Tehát, hogy mondhatjuk, hogy ami nekem a filmek, az neked az autók. Egy hetente mennyi új autó volánya mögé ülsz be?
9: Hát alapvetően ha a tesztautókat nézzük, tehát amiket így ki lehet próbálni, az azt jelenti a gyakorlatban, hogy 22 éve minimum egy autó per hét. Tehát minden héten van egy másik autó, néha van nagy kettő, hogyha úgy jön ki. Vannak a tesztutak, tehát a különböző sajtóesemények, meg hát ugye van az aktív kereskedői háttér, ami ugye azt jelenti, hogy általában 40-50-60-70, Isten tudja mennyi autó szokott ott nálunk állni, és akkor nyilván azokkal is foglalkozni kell.
8: Ez a nálunk állni, ez konkrétan mit jelent? Hogy...
9: Van egy olyan cégem, a ketten csináljuk, és nyilván vannak még a csapatban többen is. ami azzal foglalkozik, hogy gyakorlatilag ügyfeleknek kérésre megoldjuk az autó problémáját, akár új, akár használt, akár import, akár hobbi autó, akár youngtimer, akár bármi más kategóriában nézve a dolgot. Tehát van egy ilyen nagyon aktív piaci történet is emellett. Tehát amellett, hogy van az autós újságírás, amellett van egy ilyen konkrét, aktív, napi szinten ezzel foglalkozó ága a dolognak, és igazából ezt nyilván kevesebben tudják, de ez a főállás és minden más, amit te látsz írásként, meg tesztelésként, meg ilyesmi, az, ami egy picit inkább a színesíti a képletet.
8: Most én azért teszem föl ezt a kérdést ilyen álnaívan, mint aki nem tudja, hogy miről van szó, mert ugye ez egy olyan dolog a részedről, hogy leülsz valakivel beszélgetni, tökéletesen felméred az igényeit, a szokásait, ez egy ilyen hosszú procedúra, én is estem már át ilyenen veled, és akkor a pénztárcádhoz, az én pénztárcámhoz viszonyítva te mondtad, hogy figyelj, neked az életstílusodnak, a családi körülményeidnek, a szokásaidnak körülbelül ezek az autók felelnek meg, így és így, és így, és így. És gyakorlatilag tökéletesen bejött, nekem is két autót mondtál, hogy amikor az előző vasból kiültem, akkor milyen beüljek át, és gyakorlatilag azóta is tökéletesen lekopogom, meg vagyok vele elégedve, és tényleg csak a üzemanyagot kell venni az autóba, meg a kötelező szervizt, és szuper, tök jól működik. Tehát, hogy lehet, egyébként van ennek egy ilyen platformja, ahol téged meg lehet kell találni ezzel a szolgáltatással?
9: Hát alapvetően ilyen szájhagyomány útján terjed ez a dolog, tehát az évi mondjuk 5-600 ügyfelet jelent, és egy kicsit azért vagyok visszafogott ennek a propagálásában, mert hogy nyilván nekem is fontos, hogy olyan ügyfél jöjjön, akit én is visszatudok valahol térképezni, ez egy ilyen kölcsönös bizalmi történet, tehát nem azt mondom, hogy nem örülök neki, hogyha akárki fölhív, csak nyilván mindig úgy könnyebb, vagy jobb, vagy számomra kellemesebb dolgokat intézni, hogy van valami kötődési pont, tehát hogyha úgy jön egy ügyfél, hogy valaki közvetlen tapasztalattal ajánlotta ezt a dolgot, akkor a bizalomépítésnek egy körét gyakorlatilag ki lehet hagyni. Mert van egy hivatkozási pont, és akkor gyorsabban tudunk a lényegre térni ilyen szempontból.
8: Valahogy ez kb. Olyan, mint az ingatlan ügynök, nem? Tehát azért az autó is egy olyan nagy befektetés kvázi, még a mai napig is.
9: Hát
8: ahol a bizalom, igen, ahol a bizalom az nagyon fontos. Tehát ez a éves szinten ez a heti egy, legalább heti egy új autó. Tehát most is, hogy itt összefutottunk a rádió épülete előtt, nekem csak amikor kiszálltál belőle, akkor tudatosult, hogy tehát egy vadonatúj autó, gyönyörű szépen felmatricázva, és még a gumia is oldalról se voltak porosak, hogy akkor tényleg kiszállhat ki ebből a kocsiból, nem más, mint te. De hogy lehet megőrizni az objektivitást, amikor tényleg ennyi új technikával találkozik az ember hétről hétre?
9: Az objektivitás, vagy a függetlenség, mint ilyen, az egy legenda. Tehát most ezzel nem akarok, hogy mondjam, senkit sem akarok olyan sarokba szorítani, hogy esetleg nem teszi meg a kellő mértékű távolságtartást mindenhonnan, de azért alapvetően azt vallom, vagy gondolom, hogy mindenkinek van egy személyes preferenciája, és az a korrekt szerintem, ha ezt valahol adott esetben jelezzük is, hogyha írunk valamiről, vagy mesélünk valamiről, de ettől még lehet objektívnek maradni. Tehát belevenni, de szerintem valószínűleg, hogy filmkritikai, vagy filmes szakmában is kicsit így működik, hogy vannak ízlésbeli preferenciák, és vannak szakmai kérdések, és a szakmai kérdések azok olyanok, amiket elég korrekt módon el lehet dönteni, és be lehet vinni egyébként személyes ízlésbeli kérdést is, csak akkor érdemes szerintem mindig hozzátenni, hogy ez most egy olyan szubjektív elképzelés, amit ezért és ezért gondolok fontosnak megemlíteni adott esetben.
8: Akkor most hogyan említsük meg az olasz márkát, ami neked a szíved csücske?
9: Hát sok autót szeretek, tehát hogy ha arra gondolsz, hogy mondjuk birtokolok Alfa Romeo-kat, igen, de birtokolok egyébként japán autót is, meg német autót is, meg franciát is, meg vagy most éppen nem, de egyébként volt ilyen is, tehát hogy én mindenben meg lehet látni a szépet. Pont ez az izgalmas ebben, hogy annyi féleképpen lehet ezt a történetet mesélni, hogy én jó autópárti vagyok.
8: Neked mikor és hogyan alakult ki az autók iránti szenvedélyed?
9: Hát ezt több helyen kérdezték, mert mindig elmondom, az első szavam az volt, hogy autó.
8: És akkor ott már eldőlt?
9: Ez így eldőlt, és szerintem azt tettem jól az életembe, hogy nem engedtem magamat erről le vagy eltántorítani, inkább így fogalmaznék, mert amikor ennyire erős elhivatottság van egy dolog iránt, akkor szerintem az egy olyan ügy, amit, hogyha az ember nem vesz figyelembe az élete vagy a karrierje tervezése során, akkor könnyen lehet, hogy mindig ezt fogja keresni, és mindig vissza fog valahogy tévejedni ide, ahelyett, hogy egyébként ezt tenni a hivatásával.
8: Matchbox vagy Hot Wheels volt?
9: Siku.
8: Siku?
9: Igen.
8: De az a harmadik, igen.
9: Mert hogy az volt ugye Németországban, amikor én gyerek voltam, akkor ott nőttünk föl, vagy ott nőttem föl, és akkor inkább az volt, hogy akkor a Matchbox is volt, meg aztán ugye később 90-es években itthon a Burágó volt, ami ugye nagyon ment, meg ilyesmi. Persze, mindenféle ilyen, meg volt a francia, nem tudom, hogy ejtik, Majorette, vagy valami ilyesmi. Ugye ezek mind, hát ugye ezeket lehet szeretni, ezeket is modellautós dolgokat. Egyébként az marha érdekes, hogy ez mennyire be tud vésődni egy embernek így későbbiekben is. Volt egy ilyen kedvence, akkor az valahogy úgy megmarad, és akkor keresed felnőttként is a megfelelő párját.
8: Neked volt ilyen, hogy fogtad a Sikut, és már kiskorodban dédelgetted, hogy na majd, ha felnövök, akkor ilyen nem lesz?
9: Ilyen is volt, meg voltak olyan modellek, amiket így később rájöttem, hogy azért kedveltem meg, vagy azért szerettem meg, vagy azért figyelek rá jobban, mert ugye az, amikor az úgy ott van a kezed közében, nyilván nem végtelen számú ilyen autója van egy gyereknek, hát ugye nem milliárdosok az idei, akkor biztosan. És akkor azzal, amit tudom én, 5-10-20 autóval ott úgy tök jó el lehet játszogatni.
8: Mert hogy ugye most egyébként lesz a Hot Wheels-ből is, meg a Matchbox-ból is film.
9: Nem mondod.
8: De fejlesztik a... Ugye most mind a két márka tulajdonképpen a Mattelhez, aki a Barbie-t készítette, a Mattelhez tartozik, és most mind a kettőből fejlesztenek filmet. A többek között a Barbie nyomdokain is, ugyanazzal a körültekintéssel, ugyanazzal a szakmai elhivatottsággal tervezik. És ráadásul a Hot Wheels filmet a J.J. Abrams fogja felügyelni, tehát hogy pontosabban az ő kezében van a projekt, tehát hogy úgy tűnik, hogy izgalmas lesz. Hát ugye a mozikban folyamatosan találkozunk autós filmekkel, ugye ahol a kultikus autók köré szerveződik a történet. Chicagói tanú, amit ugye a Bullet vagy Bullet néven ugye jobban ismerünk a Steve McQueen-nel, vagy a Tolvajtempó, a Taxi, vagy mondjuk az utóbbi időben nekem személyes nagy kedvencem az Aszfalt királyai, hogy ezek a filmek, ezek mennyire tekinthetők az autógyártóknak a reklámjainak?
9: Ha egyet kéne mondani, ami tényleg összefort, és nagyon összefort filmtörténeti és autózási vagy automárkaként, az mégis az Aston Martin meg a Bond. Szerintem ennyire erős kapcsolat nincsen semmi között autó és film szempontjából. Ennyire. És úgy, hogy ugye ott volt egy kihagyás. Volt egy rész, amikor ugye nem az Aston Martin volt a hivatalos szolgálati autója ő felsége titkos ügynökének. És ezek, amiket felsoroltál, ezek persze mind olyan filmek, amiket szerintem egy autókedvelő alapvetően csípőből. Csípőből nyom. Nyilván a Ronin, meg a Szállító, meg ezek még inkább, még inkább autófókuszúak. Talán, ha lehet ilyet mondani. És hát ugye nem egy, nem két tényleg kultikus, autós, üldözéses történet van meg szerintem az ember fejébe akkor, hogyha egyébként autós szempontból is képes vagy szereti nézni a filmeket.
8: Neked van ilyen személyes kedvenced az autós filmek közül?
9: Inkább egyébként sorozatban, mert hogy a szuper csapat az nekem egy ilyen, annak idején egy ilyen kedvencem volt, és nyilván ott az ikonikus busz, amivel közlekednek, meg a Corvette, amivel az egyik főszereplő jellemzően megszokott jelenni itt ott, az így azért megmaradt. Szerintem a minden idők legjobb autósorozata az mégiscsak a Knight Rider.
8: Igen.
9: Lehet itt bármit mondani, de hát az szerintem olyan dolog, amit minden gyerek várt annak idején, hogy menjen.
8: Starsky és Hutch, vagy a Hazard megy a lordjai, az már kevés.
9: Nekem kevésbé, de ez megint ilyen...
8: Mert most nyilván a Petrocelli fadíszítéses kombi az kevésbé.
9: Az is jó volt, igen.
8: De az is jó volt.
9: Ezek igen. is megvannak. A Magnumnak nyilván a mind a két autója, ugye a Higginsnek az Audia, és Magnumnak a Ferrari, hát ezek is olyan dolgok, hogy tehát életre beleégnek az agyadba. Lehetne még bőven sorolni, de egyébként Ronin, ha már... Tehát azt szerintem az egy nagyon jó sikerült és nagyon jó megcsinált valami. Vagy hogyha ilyen modernkori dolgokat nézünk, ugye a Baby Driver, az igen. Szintén egy szerintem autós, üldözős jelenet szempontjából egy meglepően realisztikusan és jól megcsinált valami, tehát az kifejezetten élvezhető volt.
8: Mondjuk akkor európai filmet is, mert mondjuk lehet mondani rögtön a Dökkesejűt is, de ezt már a Ragály eleméről annak idején kiveséztük, ahol gyakorlatilag egy egész ország tanulta meg, hogy hogy kell 1002-es ladát feltörni, de ott van például a Profiból is, ugye a Belmondo nagy autós üldözése Párizson keresztül, ahol gyakorlatilag ránézésre teljesen realisztikus autókkal üldözte a rendvédelmi szerva Belmondot. Tehát azért azt gondolom, hogy az is az ilyen, ha már emlékezetes autós üldözést kell mondani. De hát ugye most, ha már akkor autós üldözést akkor lezárjuk így, azért most például ott van a Gran Turismo, ami ugye alig pár hete jött a mozikba, és ez erre se lehet azt mondani, hogy ez a Nissannak a reklámfilmje lenne?
9: Nem láttam még képzeld.
8: Nem láttad? Ja, mert annyi helyre jössz, mész, hogy...
9: Hát az a baj, hogy ritkán jutok el moziba, de azt még konkrétan nem, pedig meg kéne nézni, meg egyébként eszembe jutott megint csak sorozat szintjén, aztán nyilván gondolatunk erről sok minden, de azért a Cobra 11 a maga
8: és tényleg.
9: Maga egyszerűségével az szerintem a 90-es években, tehát amikor ez az egész úgy még nagyon újszerű volt, aha, meg ahhoz képest, hogy ez egy tévésorozat, ahhoz képest nagyon úgy tűnt, hogy rengeteg pénzt költöttek volna arra, miközben mindannyian tudjuk, hogy egyébként ezek az autók nem sokat értek, amiket ott össze-vissza törögettek.
8: De hát azért ennyi lakókocsi és ennyi teherautó pontja, ami ott áldozatul esett.
9: Igen, csak ugye amikor indul az ugratás egy típusú BMW-vel, és a földetérés meg egy korábbi típusú BMW-vel történik meg, akkor úgy azért érzed, hogy nyilván a budget az nem végtelen.
8: De jó, de ezt is csak a te szemed veszi észre szerintem, hát, kevésbé vagy.
9: Lehet. Meg mi volt a ilyen végtelen mennyiségű sorozat készült? Vagy film készült a Vin Diesel-lel? Segíts ki.
8: Ja, a Halálos iramban. Igen. Arról majd külön kérdezek még, mert ugye ott is az autók is önmagában.
9: Hát igen, de azért az elment egy olyan irányba, hogy az nagyon...
8: Az már olyan, mint egy videójáték egyébként, nekem legalábbis.
9: Nem tudom, én nem...
8: Tehát, hogy annyira hiteltelen már az teljesen. Egész, tehát hogy ez már teljes mértékben minden szempontból kivitelezhetetlen szerintem gépjárműügyileg, tehát hogy ez már kifejezetten arra van, hogy tényleg ilyen videójátékszerűen éled meg a filmnek az eseményeit.
9: De ha már tovább fűzzük, és akkor az igénytelen teresből elmegyünk a művészfilmek irányába, akkor az eszeveszett mesék, jól emlékszem, azt hiszem, hogy így hívták, ugye ez a dél-amerikai, vagy argentin film volt talán?
8: Igen.
9: Az a kis film, amikor a road rage megtörténik, és gyakorlatilag kinyírják egymást a szereplők, hát az ikonikus, és ez nem egy klasszikusan autós üldözős történet, de úgy nagyon bele tudod magad élni abba, hogy az egyik meg a másikot felhúzza a másik viselkedésével gyakorlatilag egymást, uh-huh, és akkor lesz belőle egy ilyen indulatokat kiélő 20-25 perces haláltusa, és úgy szerintem, aki már igazán fejlegesítettem magát vezetés közben, annak úgy volt valami vonatkozási pont abban az eszkalálódó erőszakban, aminek szemtanúi lehetünk. Szóval szerintem ez is mutatja egyébként, mennyiféleképpen lehet egy ilyen autós vonatkozású valamit belevinni akár ebbe is.
8: De akkor mondjunk még, hát akkor ott van a Spielbergnek ugye a kamionos filmje. Tehát ugye akkor vagy a Convoy című klasszikus, ugye, ami szintén ugye a teherautós, tehát a kisautó és a teherautó közötti viszonyt mutatja meg igen plasztikusan. Ugye a Spielberg filmje ugye a Párbaj. Tehát hogy az is egy külön irány, mert most az, hogy a Tökéletes katonában milyen kamionokat látunk, meg még néhány ilyen futurisztikus filmben milyen kamionok jönnek, mennek, amik úgymond aprítják az ellent, azt szerintem kevésbé, tehát azok is emblematikusak, de azok talán kevésbé testesítik meg ezt a nagy országúti ragadozót, mint ezek a filmek.
9: Hát meg ezek a klasszikus ilyen road movie jellegű dolgok, ezeket is szerintem nagyon lehet élvezni. Tehát amikor nem feltétlenül az autó van a fókuszban, de az, hogy tehát hogy az autó az élettér, hogy onnan jutsz valahonnan valahova, hogy az a cselekmény központja, azt is kifejezetten lehet.
8: De hogy egyébként tényleg teljesen más. Tehát ugye most ugye a Gran Turismo-t ugyan nem láttad, de kénytelenek vagyok egy picit visszakanyarodni, mert a szakmai részét meg szerintem sokkal jobban tudod, mint én. Hogy ugye a japánok is teljesen más, hogy állnak ehhez a kérdéshez, mint az európai. európaiak is, meg az amerikaiak is. Tehát engem, amikor annak idején hallottam még erről a Gran Turismo dologról, hogy ugye a Nissan kitalálta azt, hogy a versenyautóiba kvázi szimulátoros nyeretlen kezdőket, akik soha még nem benzin közt vélhetőleg nem szagoltak, beülteti, akkor ez egy tényleg nagyon nagy dolog volt, de hogy engem nem, annyira nem lepett meg, tehát hogy tőlük ez az ő, mondjuk így, hogy kultúrájukban ez így jobban benne volt, hogy egy ilyen döntést ők meghoznak?
9: Már hogy a...
8: A Nissan, hogy így azt mondja, hogy ő valami különlegeset és valami újszerűt akar az autóival megtestesíteni.
9: Ez nem olyasmi egy picit, mint amikor a Will Smith-es filmbe az Audi belerakta magát, mint egy ilyen jó product placement. Nem egy picit hasonló, hogy akkor épül a történet?
8: Tulajdonképpen igen.
9: Erre azért vannak szerintem példák.
8: Csak én arra gondolok, hogy más autóversenyző cég azt megelőzően, vagy más autógyártó cég azt megelőzően nem nagyon tett ilyen gesztust, hogy a saját márkáját egy új szintre emelje azzal, hogy tényleg odaenged fiatalokat a versenyzés közelébe.
9: Biztos, hogy egy jó kiszámolt marketing túl, főleg egy olyan világban, ahol az autó azért egy picit kezd az egykori vágytárgyából, meg nem is tudom, hogy fogalmazzam. Tehát ez mégiscsak egy ilyen szexi dolog volt az autózás. Uh-huh. És most egy kicsit egy ilyen defenzív helyzetben van legalábbis Európában biztosan. És nem feltétlenül már az autó dizájnjából, vagy az egyéb attribútumainak felsorolásából sem feltétlen az elsődleges dolog, ami mondjuk egy ilyen esetben kijön, hogy az erő, vagy a kompetitivitás, vagy ezek a dolgok, ezek nem ezek az elsődleges hívószavak. Uh-huh. Tehát ez picit ilyen szempontból, hogy mondjam, szintén a Woke áldozata lett az elmúlt időszakban.
8: Tehát igen, hogy film dramaturgiailag ezt én úgy nem látom, hogy mondjuk egy nehéz fiú, mondjuk egy bankrablás, vagy valami erkölcstelen dolog után mondjuk elhagyja a helyiséget, és akkor nem egy ilyen csikorgó gumis izomautóba pattam bele, hanem mondjuk elsüvít egy villannyal. Tehát, hogy azt úgy nem látom a jövőben.
9: Hát ezt én sem, de hát oly sok mindent nem látunk. Tehát most ez arra gondolok egyébként, hogy szerintem nyilván te vagy az, aki ilyen nappal a filmekkel foglalkozol, de hát szerintem látszik egy ilyen tendencia, hogy azok a témák, amik igazán izgatták az embereket, azok egy picit azért ki vannak herélve. Tehát, hogy azt, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt meg lehetett csinálni, ma már azt sem lehet megcsinálni, amit meg 30 évvel ezelőtt meg lehetett csinálni a filmben, azt meg már végképp nem lehet megcsinálni. Hogyha a klasszikus, akár rossz értelemben vett sztereotípiákat, vagy nemi szerepeket, vagy maszkulinitást, vagy erő fitoktatást, vagy ilyesmit nézzük, akkor egy csomó olyan dolog van, ami már egyszer nem jöhetne szóba.
8: De ha meg azt nézem, hogy mondjuk például ott van a John Wick, tehát hogy mondjuk a John Wick valószínűleg egy Tesláért nem biztos, hogy bosszút forralt volna, nem?
9: Biztos, hogy nem.
8: Vagy akkor ha már most a halálos iramban, tehát mondjuk Dominic Toretto valószínűleg egy Toyota Prius-szal fele ennyire dologra se vállalkozott volna, és én most nem dehonestálni akarom ezeket az említett márkákat, hanem hogy egyszerűen tényleg átalakult minden szempontból az autózás, és tehát hogy a Cowboy filmekben megszoktuk, hogy a lóra pattant a hős, és ugye elporzott a pusztába, a préribe, a valamerre, hogy ezt azért az autók azért nagyon-nagyon sokáig megjelenítették, mint dramaturgiai fogás, és hogyha most megszűnik az, hogy ezentúl tényleg csak ilyen gördülő tabletekkel fogunk közlekedni, akkor ez valóban egy ilyen nagyon rossz irány tud venni a filmeknél is.
9: Igen, mert én nekem már ez tök jó, hogy itt vagyok veled, és meg tudom tőled kérdezni, nekem már az is egy marha nagy kérdés, hogy egyébként forgatókönyvírás szempontjából a random faktor az ugye a mostani életünket figyelembe véve hogyan hozható még be hitelesen. Tehát onnantól fogva, hogy mindenkinek a kezében van egy okostelefon, a klasszikus véletlenekre alapuló, vagy hogy mondjam, az életnek a meglepetéseire alapuló helyzeteket, azt alapvetően ugye nem lehet már összehozni. Tehát, hogy innentől fogva ugye az érdekesség is egy picit kimúlt ebből az egészből, nem? Vagy ez nem egy kihívás szerinted?
8: Szerintem ez egy abszolút kihívás, mert gyakorlatilag tényleg ezeket a meglepetésszerű dolgokat nagyon nehéz. Tehát most már egy mobiltelefonnal okozunk inkább meglepetést, és nyilvánvalóan vannak azok az olyan típusú filmek, mint például a Teljesen idegenek, ugye, aminek magyar remake-je is történt, hogy mindenki kiteszi az asztalra a telefonját, és minden, ami érkezik a telefonra, azt mindenki felolvas, hogy kiderül, hogy egyébként azáltal, hogy egyébként a mobiltelefon nagyon közel hoz minket egymáshoz, el is távolít. Tehát, hogy most például szülőként elmegy a gyermek táborba, és akkor minden este telefonálsz vele, napközben, ha bármi történik, küld SMS, stb. De az a fajta izgalom például, hogy akkor hazajön a táborból, és akkor leül és elmeséli csillogó szemmel, hogy mi történt velem egy héten keresztül, az például nincs. És most a filmek is tulajdonképpen ugyanebbe az irányba mennek, hogy túl közvetlen minden, de amiatt meg egyébként nagyon-nagyon távolságtartó, és hogy egy csomó mindent el lehet emiatt titkolni a másik erő. És valóban ez a meglepetés faktor, ez nincs. Tehát az, hogy tényleg most beül valaki egy bankrablás után egy villanyautóba, aminek gyakorlatilag még a töltöttségi szintét is megmondják, bármerre is megy, és még azt is kiszámolja a mesterséges intelligencia, hogy a meneküléshez melyik irányt lenne jobb és célszerűbb választani, akkor azzal valóban meg lehet-e úszni egy bankrablást, egy gyilkosságot, vagy bármit.
9: Ugye? Yeah.
8: Igen.
9: És akkor eljutunk oda, hogy a Pusztító című filmből az jelenet, az teljesen jól adja magát, amikor ugye beül a Stallone, nem tudom, hogy hívják a filmben, és akkor vezetne, és akkor az autó elkezd okosabb lenni, mint
8: igen,
9: és
8: igen.
9: Akkor azt mondja, hogy hagyjuk az egészet a nébe, és átadja a lehetőséget a másiknak. Na, hát kicsit azért ebbe a világba megyünk.
8: Igen, és hát például mondjuk a Taxi című filmet sem biztos, hogy le lehetne ugyanígy forgatni, mert hát gyakorlatilag a németeket az autó alapján simán nem kéne rájönni a festéktükre, mert hogy simán. Ugye ott még az van, hogy rálőnek ugye egy nyomkövetőt, amit aztán a festék, ugye amikor ráfújják, akkor az betakar. Mondjuk az nyilván az se igaz, de a poén kedvéért az még működik, de hogy például már ilyen filmeket se lehetne leforgatni, de hogy tényleg menthetetlenül megyünk a villany irányba, és akkor itt most egy újabb nagy subjectet nyitunk.
9: Hát, menthetetlenül én azt gondolom, hogy ez az egész kérdés jóval bonyolultabb annál, mint hogy az általában fel van osztva, és el van mesélve, mint történet a közvélemény számára. Európában van egy ilyen nagyon erős és egyértelmű és egyetlen egy technológiát favorizáló elképzelés, ugye erről én sokat szoktam írni. Ez egy EU-s direktíva, ami arról szól, hogy nagyjából 12 év múlva vége van annak az autózásnak, amit eddig ismertünk, mert hogy ugye onnantól fogva lényegében, és lehet ez sokféleképpen apostrofálni, de lényegében arról szól a dolog, hogy csak villanyautót lehessen eladni. Nehezen lehet elképzelni, hogy ez 12 év múlva működjön, jelenlegi tudásunk szerint, de valamiért mégis menjünk tovább ebbe az irányba, miközben egyébként a világon erősen diversifikálódik ezeknek a dolgoknak a piaci helyzete, tehát hogy nagyon más, tehát szét fogunk egy kicsit szakadni, máshogy fognak közlekedni Észak-Amerikában, máshogy fognak közlekedni Kínában, máshogy fognak közlekedni Afrikában, és máshogy valószínűleg Európában. Ez egy nagyon érdekes dolog lesz, mert az, hogy mindenki akkumulátoros elektromos autóval tudjon közlekedni, az arra egyszerűen nincs meg a nyársak. Ez nagyjából konszenzusos dolog, meg hát...
8: De akkor mi tolja mégis ebbe az irányba az európai döntéshozókat?
9: Hát az, hogy beleszerettek ebbe a megoldásba, és azt gondolják, hogy a fizikát ki lehet zárni törvénykezéssel. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy bármiféle, hogy mondjam, ellenesség dolgozik bennem, mint ahogy ezt szokták apostrofálni, egyszerűen nem hiszek abba, hogy dolgokat egy íróasztalon el lehet dönteni. Uh-huh. Ilyen komplexitású dolgokat egy íróasztalon mellett el lehet dönteni, miközben egyébként most is egy villanyautóval jöttem, teljesen, most már tényleg nagyon régóta, egyfelől ugye azért, mert a tesztautók zöme ugye most már villany, másfelől meg nyilván érdekelt is ez a technika, tehát nekem most nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem 2016-ban volt először saját villanyautóm, és teljesen tudom élvezni ennek a dolognak az előnyeit, ami...
8: Zárójeles kérdés, neked hány autód volt 7, eddig életedben?
9: 7 van most összesen, aktívan, és hogy hány autóm volt, ami saját volt, hát egyébként nem olyan nagyon sokkal több, olyan tizenvalamennyi. Nem vészes, nem vagyok egy
8: autó. Nem vészes.
9: Hát, mert nem nagyon tudok megválni az autóimtól, tehát ami, hogy egyszer megveszek, aztán azt meg is tartom.
8: Mennyi mennyiségi kedvezményt kapsz a kötelező felelősségbiztosításnál?
9: Hát képzeld el, hogy én már próbáltam ez ügyben valamit tenni, mert hogy sokkal egyszerűbb lenne, hogyha ezt már lehetne flottázni, de
8: nem lehet.
9: Nem mindegyik. Ez külön van, meg külön oda kell figyelni. Nagyon deprimáló az a része a dolgoknak.
8: Sajnálom, fogad őszintén együttérzésem. Na jó, hanyarodjunk vissza a villany dologra, tehát hogy mik az akadályai? Tehát mondjuk én azt látom, hogy ugye az, hogy mondjuk benzinkútban mennyire vagyunk felszereltek, és villanyautó töltőben mennyire vagyunk felszereltek, és hogyha mondjuk most így hirtelen, akár mondjuk jövő ilyenkorra Budapest lakosságának legalább a harmada elkezdene otthon autót tölteni, az mondjuk mennyiben fektetné meg az elektromos hálózatot. De én azt sem nagyon látom, hogy ez a 10-15-20 éves távlatban ez például megoldódna.
9: Hát én ezt energetikai oldalon kevésbé érzem drámainak, tehát szerintem ahol van kereslet, ott megteremti magát a kínálat is, előbb vagy utóbb. Nyilván ez egy nagyon, nagyon dugló egyszerűsítése ennek a kérdésnek. De nem azt érzem itt alapvető és fundamentális.

0: alapvetően képes arra, hogy minden területen kiváltsa azt, ami eddig volt, ez nagyon hangsúlyos, minden területen kiváltsa azt, ami eddig volt, akkor nem kell szubvencionálni. Meg akkor nem kell tiltani semmit, ami korábban volt. Az alapvető vitám a fundamentalista és minden egyebet eltiporni akaró villanyosokkal szembe az az, hogy ezt így, tehát ez így nem működhet. Tehát, hogyha valamit szubvencionálni kell még mindig, meg valamire nem ugyanazok az adószabályok vonatkoznak még mindig, meg minden egyéb alternatívát el kell lehetetleníteni, akkor olyan, mintha az a dolog önmagában nem lenne életképes csak is kizárólag. Én pusztán ennyit fogalmazok meg újra és újra, miközben egyébként nyilván szépen növekszik a mindennapi bizniszünkben is a villanyautóknak az aránya, tehát nagyjából együtt mozog azzal, ahogy a piac működik. Mi is gyakorlatilag minden hónapban már lassan eladunk egy vagy két villanyautót is. Nagyon sokszor én beszélem rá egyébként az ügyfeleket, még olyan ügyfeleket is, akiknek nem feltétlenül jutna eszükbe magától, hogy villanyautót vegyenek, hogy hát így figyelembe véve ezeket a körülményeket, amiket megbeszéltünk, ahogy él, ahogy használja az autóját, ahogyan gondolkodik erről az egészről, egyébként teljesen adja magát, hogy ő cseréljen egy villanyautóra, anyagilag belefér, otthon tud tölteni, stb. Lehetnek végig sorolni olyan passzusokat, amiket, hogyha ki tudunk így pipálni, akkor egyébként ma már jobb megoldás egy villanyautó, csak hát nem mindenre. És a hangsúly azért alapvetően van, hogy miért akarunk mindenkire ugyanolyan sapkát húzni.
1: És itt a mindenre, hogy akkor most azt is kell érteni, hogy mondjuk a közúti áruszállítástól kezdve a mezőgazdasági gépekig minden villanya kell, hogy menjen? Vagy azért, mit tudom én, most rába Steigert majd még el lehet adni 20 év múlva is.
0: Én mindig azt szoktam erre kérdezni, hogy most tehát mi a megállapítandó cél? Az ön cél az, hogy legyen villany, vagy legyen az a cél, hogy legyünk fenntartatóbbak? Mert hogyha az ön cél az, hogy legyen villany, akkor persze lehet ilyen rendeleteket hozni. Ha az egyébkénti magasztosabb cél, hogy tegyük fenntartatóbbá közlekedésünket, akkor meg egyébként súlycsökkentés, fosszilis üzemanyagoknak a minél hamarabbi elhagyása, és akkor lehetne itt sorolni azokat a definiált célokat, amik arról kellene, hogy szóljanak, hogy egyébként ez az egész, ez működjön egy picit fenntartatóban.
1: Én is azt gondolom, hogy egyébként, hogy a fosszilist azért, de nyilván végleges a fosszilis nyersanyag.
0: Hamarabb fogunk akkumulátorral kapcsolatos problémákba ütközni ellátottság szintjén.
1: Na, én is ezt gondolom, mert hát gyakorlatilag a mobiltelefontól kezdve az otthoni porszívón át most már a fűnyíróig mindenbe akkumulátort teszünk, és azért az nyilvánvalóan, a lítium ugye, ami ennek az akkumulátornak az egyik fontos összetevője, a sokkal kisebb mennyiségben használhat, érhető el a földön, és nyilván egyébként annak a kinyerése is sokkal nagyobb környezeti lábnyomot hagy maga után.
0: De nyilván ebben is van fejlődés, és nyilván ebben is vannak egyébként alternatív megoldások, meg lesznek is. Tehát ez látszik, hogy rengeteg pénzt költünk arra, hogy ezek a dolgok valamelyik irányba tovább tudjanak menni. De megint behozok egy jó példát erre, hogy, és ez is régóta próbálom ezt a gondolatot így elhinteni, hogy nem az elektromos autók számát kell növelni, hanem a villannyal megtett kilométerekét. Nem pont ugyanarról szól a két dolog. Tehát ahelyett, hogy mindenkit belekényszerítenénk villanyautókba, ahelyett mondjuk középtávon megfogalmazott cél lehetne az, hogy minimum 100, de inkább 200 kilométeres hatótávval rendelkező plug-in hibrid autók legyenek kisebb akkumulátorral, de könnyebben elérhető módon elterjedve, mert hogy ezzel egyébként szignifikánsan lehetne csökkenteni a fosszilis alapú üzemanyag felhasználást.
1: Például a dugóban állva például?
0: Persze. Vagy ugye mindig mindenki a hatótávra van ráfeszülve, szerintem ez kevésbé fontos kérdés. Fontos kérdés, hogy bizonyos hatótáv alatt nyilván nagyon erős kompromisszumokkal tudsz autót használni. De a töltési sebesség az továbbra is egy fontos kérdés, és a töltési sebesség növelése azt szerintem fontosabb, mint a hatótáv növelése. Szóval nagyon, ez az egész egy nagyon komplex kérdés, és nekem fájó pont, hogy egyszerűen ez egy ilyen törzsi szembeállásá kezd degradálódni, és nem elegáns, ahogyan egyesek a véleményüket megpróbálják keresztülről öltetni mindenen keresztül, egy ilyen erkölcsi fölénnyel beszélve arról, hogy ha ők egy bizonyos technológia mellett letették a voksukat, akkor mindenki más az környezetpusztító és rettenetes. De nem tudom, ezek megint olyan területek, hogy

0: messze megyünk a filmtől.
1: Nem baj az egyébként, mert engem ez a téma egyébként érdekel, meg azt gondolom, hogy ezt valóban a filmekre is, ahogy ugye felvázoltuk, azért ezzel, vagy erre hatással lesz. Meg hát nyilvánvalóan a gondolkodásunkra, a hétköznapi gondolkodásunkra is.
0: Én azt gondoltam mindig, hogy az autózás az alapvetően egy annyira szép dolog, hogy az inkább egyesíti az embereket. Uh-huh. Tehát, hogy mindegy, hogy mit gondolunk a világról, mindegy, hogy milyen az alapbeállítottságunk, autóban örömét tudja lelni gyakorlatilag bárki. Uh-huh. És ez az, ami szerintem jelentősen változott. Tehát, hogy az autó is egy kulturális csatatérré lett kikiáltva. Uh-huh. Ami nekem tényleg fájdalmas, mert pontosan ezt a hozzuk össze az embereket, kezdjünk el beszélgetni egy közös érdeklődési pont kapcsán úgy, hogy egyébként távol vagyunk egymástól. Ez nincs már. Helyette még azok is képesek összeveszni bizonyos dolgokon, akik meg egyébként alapvetően lehet, hogy hasonló világnézetet élnek meg. Mert egyszerűen ez a nagyon durva törésvonal, ami valószínűleg a kulturális kérdésekben, vagy a filmes kérdésekben ugyanúgy ott van, ez ugyanúgy megérkezett ide is. Tehát egyszerűen olyan, mint hogyha az életnek minden területén így végig lenne most már húzva egy ilyen demarkációs vonal, és nem lehetne egyszerűen bizonyos kérdésekben középen állni, vagy bizonyos kérdésekben differenciáltan állást foglalni, hanem vagy az egyik oldalhoz tartozol, vagy a másik oldalhoz tartozol. Ez meg ilyen politikában értem. Ott nincs. Szerintem az ott egy értelmű ügy. Meg ez arról szól, az a természete a dolognak. Uh-huh. Az élet egyéb területein, meg hát ez a kultúrkampf, ez egy kellemetlen és idegesítő melléktermék, mert hogy olyan, mint hogyha most már lassan sehova nem lehetne visszahúzódni. Tehát, hogyha engem egyébként nem érdekel, hogy a világ hogyan csatározik egymással ezekben a kérdésekben, egyszerűen csak szeretnék beülni az autómba és vezetni egy jót, most már lassan ott is elkezdenek, hogy mondjam,
1: bekopogni az ablakon,
0: igen,
1: hogy...
0: Igen, képletesen, meg már lassan gyakorlatilag is, hogy ezt nem kéne. Vagy hogyha meg akarok nézni egy olyan filmet, ahol még ilyen, hogy mondjam, klasszikus felállású kérdések történnek, hát akkor lassan már arra se lesz igény.
1: Nehéz lesz.
0: Igen. Csak hát ezzel szerintem azt lehet elérni, hogy a társadalomnak egy jelentős része az egyszerűen nem érzi magát reprezentálva bizonyos kérdésekben, és azt szerintem mindig feszültségekhez, meg adott esetben szélsőségekhez vezet.
1: Én most részben azért örülök egyébként a Barbie film sikerének, mert hogy pont ezeket a klasszikus értékeket egy nagyon szórakoztató és bátor társadalomkritikával illeti, hogy van a klasszikus női oldal, meg van a klasszikus férfi oldal, mind a kettőnek megvan a maga sokszínűsége, de hogy ezek nem átjárhatók, és a női szerepeket, a nők, a férfi szerepeket meg inkább a férfiak viseljék. Lehet az sokféleképpen, de hogy meg kellene őrizni ugye ezt a tisztaságot, hogy ne keverjük. Én elfogadom, ha valaki van, és azt mondja, hogy ő szeretne a másik oldalban is reprezentáns lenni, de hogy én nem gondolnám azt, hogy a csendes többség is ugyanerre vágyik.
0: Igen, de hát látod, hogy milyen furcsa extremitások alakultak ki a világban. Tehát ezért a mondatér mondjuk a tengeren túlnak bizonyos részein lassan kirángatnának a stúdióból.
1: Értem, de egyébként meg nem értem. Tehát ugyanaz, hogy most, hogy én nem vagyok ellene a villanynak, mert nem vagyok ellene a villanynak, de hogy tényleg innentől kezdve csak ezzel lehessen, nekem ez olyan érzésem van, hogy van egy gazdasági érdekcsoport, amelyik ha fene-fenét eszik is, a saját haszna érdekében megpróbálja ezt a dolgot keresztül verni. Gyakorlatilag most még csak ott tartunk, hogy Európán, mert hogy valahogy, mint hogyha Európát betudták volna ennek a szándéknak a képviseletébe hajtani.
0: Hát ez viszonylag egyszerű, ugye Európának az autóipara az, ami a legkompetitívebb volt a világon, és hát Európa autóipara szenvedi meg ezt a legjobban. Tehát ez
1: hogy sikerült, és neked, mint szakértőnek van erre valamilyen teóriát, hogy kinek sikerült ezt a kompetitív iparágat térdre kényszeríteni? Hát mert ez most úgy tűnik, hogy ez egy ilyen térdre kényszerülés, nem?
0: Sok összetevős kérdés ez, de hát alapvetően ugye abban a pillanatban, hogy a dízelbotrány megtörtént, abban a pillanatban lehetett tudni, hogy innentől fogva hosszú-hosszú időn keresztül egy defenzív pozíciót kénytelen fölvenni az autóipar, ami így is lett, tehát hogy nem még nagyon-nagyon sok évvel azután is, hogy ez az egész történet napvilágra került. Még mindig ott tartunk, hogy az az EU-s politikus, aki az autóipar védelmére kell bármiben, annak nagyon nehéz utána a sajtó meg a nyilvánosság nyomását, legalábbis egy típusú generált nyilvánosságnak a nyomását abszorbálnia magáról. Uh-huh. Eleve nem kellett volna, hogy jussunk ideig. Uh-huh. Ez is egy sok összetevős dolog.
1: Hogy itt is a kapzsiság lehet a háttérben? Vagy hát finomabban fogalmazok a haszonszerzés?
0: Mindig, tehát ez mindig egy több oldalú kérdés. Tehát semmiféleképpen se szeretném elfoglalni azt a pozíciót, hogy én védem az autóipart, mert amint megtörtént, az megtörtént. Tehát az nem kérdés. Az egy más kérdés, hogy azért, ahogy idővel tovább mentünk, gyakorlatilag mindenkiről kiderült, hogy valahol, valamilyen formában, vagy nagyon kicsit, vagy egy kicsit jobban, vagy nagyon, de azért érintett volt itt valami fajta sumákolásban. Ugye ez egy hitelességi kérdésként lett utána keretezve, érthető módon, és hogyha a hitelességed csorbát szenved, akkor utána viszont át lehet rajta tolni gyakorlatilag bármit. Ugye ezek, hiszen defenzívában vagy. Tehát most mire hivatkozzál? Hivatkozzál arra, hogy de hát mi alapvetően jó fiúk voltunk, csak itt egy picit csaltunk. Nem jön ki jól. Alapvetően, hogyha ezt nagyon cinikusan akarjuk nézni, akkor ez egy olyan ügy lett volna, amit egy jól működő európai gazdaságvédelemmel foglalkozó titkosszolgálati akció azért időben megakadályoz. Mint ahogy ezt egyébként hasonló ipari botrányok esetében azért láthattuk a világ más tájain működni ezeket a típusú dolgokat. Hát ez itt ugye nem történt meg, hanem még kicsit habosítva is lett az egész ügy, és aztán ennek a résnek, ami a pajzson keletkezett, ennek a mentén ugye egyre nagyobb nyomás lett gyakorolva az autóiparra, ami aztán a végén a teljes kapitulációba fordult, mert hogy ugye a cégvezetők sem akartak igazából kiállni és elmondani, hogy vannak realitások, meg vannak munkahelyek, meg vannak hogy mondjam, egyéb dolgok, amiket figyelembe kéne venni, hanem így mindenki azt mondta, hogy jó, hát akkor értve nem mindenki, van egy-egy autógyártónak egy-egy markáns vezetője, aki hajlandó még állást foglalni valami ellenében, vagy árnyalni a képet, meg is kapják érte a megfelelő jutalmukat, idézőjelben. Nagyon durva ellenkampányok szoktak ebből összejönni, meg nagyon durva újságcikkek szoktak ebből utána összejönni, tehát megérthető, hogy nem mindenkinek van ahhoz kedve, hogy ilyen harcokat, meg ilyen dolgokat megvívjon. A többségük az gyakorlatilag belesimult a mainstreambe, és eljutottunk oda, hogy egy önbizalomtól duzzadó, és egyébként alapvetően eszméletlen jó termékeket kínáló autóiparból lett egy ilyen hát így a korszellemnek behódoló és kicsit defenzívából működő és picit az unalmasságba hajló dolog, és ezzel az az alapvető probléma szerintem, és valószínűleg itt is van egy filmes analógia, hogy ebből a pozícióból nehéz izgalmas és kívánatos dolgokat kiizzadni magadból. Tehát amikor az az érzeted, hogy neked van olyan dolgot akarnak eladni, amikben ők sem feltétlenül hisznek, de mindenki jó pofát vág hozzá, azt valahogy így lehet, hogy tudat alatt, de megérzi a felhasználó meg a fogyasztó, és most egy picit ebbe az irányba vagyunk, hogy mindenki így áll az egyik lábáról a másikra, és azt mondja, hogy és aztán elmaradnak a megfelelő értékesítések adott esetben, amivel nem azt akarom mondani, hogy nincsen dinamikus növekedés bizonyos szegmensekben, lásd villanyautó, de ez a dinamikus növekedés, ez nem úgy fog kinézni, és már most látszik, hogy nem úgy néz ki, hogy húzol egy vonalzóval egy vonalat, és azt mondod, hogy na, most akkor növekszünk 50%-ot, meg 60-at, meg 70-et, és akkor az így fog folytatódni a végtelenség, és akkor mindjárt kiszámoljuk, hogy ez gyakorlatilag 2028-ra ott lesz, hogy mindenki villanyautóval fog közlekedni. Uh-huh. Ennél ez az egész képlet lényegesen bonyolultabb, és én számítok itt még érdekes kacskaringókra, de az biztos, hogy az a típusú hozzáadott érték, munkahely mennyiség és egyebek, ami meghatározó volt világszinten is, meg pláne európai szinten is autóipar szempontjából, az annak küzdenie kell, hogy az a jövőben is így nézzen ki, és valószínűleg nem fogjuk tudni megtartani az ilyen jellegű pozícióinkat.
1: Mert hogy ugye egyébként a villanyautóknak azért ugye a hajtáslánca azért az szinte majdnem egyforma, vagy hát azért nagyon nagy párhuzamosságokat mutat. Tehát, hogy most ott nem nagyon lesz ilyen, hogy mint ahogy mondjuk most az Alfának ilyen a hangja, amikor gázt adsz, meg a Volkswagennek olyan a hangja, meg hogy a stb., mert hogy sokkal kisebb már az eltérés, meg az önálló fejlesztési irány, nem?
0: Ez abszolút így van, de legyünk ebben is, sőt, legyünk ebben most egy picit optimisták. Ahogyan a fókusz áthelyeződik erre a dologra, úgy érződik az, hogy azért generációról generációra nagyon nagy ugrások vannak komfortban is, vezetési élményben is, töltési sebességben is, súlycsökkentésben is, tehát tény és való, hogy sokkal nehezebb a differenciálási potenciál egy-egy villanyautó kapcsán. De azért azt mondani, hogy ezek is ugyanolyanok, ez nem igaz, és szerintem egyre inkább érződik, hogy a különböző ízek azok így elkezdenek újra jönni ennek kapcsán is. Az egy sokkal markánsabb tendencia, hogy a világ legnagyobb autópiaca, a kínai autópiac, az darabszámát tekintve gyakorlatilag előzi az Egyesült Államok, vagy az észak-amerikai piac és az európai piacot összesen. Tehát a kettő együtt nincs már lassan akkora, mint a kínai. És azért ennek értelemszerűen van visszaható hatása. Tehát amíg az előző sok évtizedben az volt a helyzet, hogy teljesen természetes volt, hogy a világ autózásának az epicentruma az Európában van, mert itt csinálják a legigényesebb, legjobb autókat, itt van német autópálya, itt van az elvárás, hogy 200-zal is tudjon menni egy autó, és olyan legyen a futóműve, és olyan legyen a vezetési élmény, stb. Tehát ezt lehetne hosszan sorolni. Ezek egyre kevésbé fontosak. Egyfelől az emberek lejöttek a vezetésről, tehát hogyha körbenézel, hogy hogyan közlekedünk, hát mindenki a telefonjába révedve kacsázik az úton, sajnos, és egyre több vezetés támogató rendszerrel egyébként még inkább csökken egyébként a vezetés tudatossága és a vezetési képességek, tehát egyre kevésbé izgalmas az, hogy egy autó számomra szubstanciálisan ugye, arról szól, hogy a vezetési élmény, futómű, motorváltó, stb. Ez egyre kevésbé érdekes.
1: Eleve induljunk ki abból, hogy ha esik az eső, akkor meghal a város, mert hogy akkor vezetni kell.
0: Ez például, meg oda kéne figyelni, meg ilyenek, így van. De ugye ez a része a legdrágább az autózásnak, és a legkevesebb embert kezdi érdekelni. Tehát értelemszerűen elmegyünk abba az irányba, ami a kínai vásárlókat érdekli úgy igazán, hogy legyen minden inkább egy sokadik kütyű az ember életébe, és az, hogy ez egyébként történetesen mozog, hát akkor történetesen mozog, de hogy nem ekköré van építve, nem a storytelling az, ami...
1: Tehát, hogy akkor inkább a fotel legyen fontosabb az autón belül, mint az, hogy milyen hangja van a motornak.
0: Meg, hogy milyen kanyarsebességre képes, meg, hogy mennyire responszív a kormány, meg szóval ezek
1: majdnem kizártál a beszélgetésből, de értem. Jó, és akkor mik lehetnek az alternatíváink? Tehát engem meglepett, hogy a közelmúltban a Rolls-Royce bejelentette, hogy mini reaktorokat kezd el fejleszteni, és ugye ezeket elsősorban most azért fejlesztik, mert hogy a különböző űrmissziók során akarnak gazdaságos és könnyen kezelhető energiaforrásokhoz jutni, de a hosszú távú céljai között azt is felelevenítette a Rolls-Royce, hogy ennek a zsugorítása az olyan mértékűvé kellene, hogy irányuljon, hogy akár ezek autókba is, vagy akár háztartásoknak a fenntartására is alkalmasak kellene, hogy legyenek. Ez lehet például egy irány? Vagy a hidrogén? Mert a hibridet azt mondtad, amit én is egyébként támogatnék.
0: Hát tegyünk különbséget, ugye, mármint a Rolls-Royce esetében is, ugye ez a powertrain történet, ez egy, tehát ami a turbinákat gyártja, meg ilyesmi, ez ugye egy más üzletág, mint amit, mert ugye most egy autós témány beszélgetésben, hogyha bedobjuk, hogy Rolls-Royce, akkor mindenki egyből ugye a márkára fog gondolni, amelynél egyébként az elektrifikáció szintén eléggé előre adott állapotban van, de azt teljesen értem is, mert a vásárlói profil, meg a felhasználói profil az teljesen alkalmassá teszi arra, hogy nagy márka legyen. Ez meg, amiről meséltél, ez már egyébként a 60-as években is, 50-es, 60-as években is felmerült bizonyos amerikai autógyártóknál, hogy ilyen mini atomerőművekkel közlekedjenek az autók, hát nyilván nem lett belőle semmi, szerencsére. ki tudja, hogy már hogy világítanánk. Az biztos, hogy az autó is része lesz egy komplexebb energetikai rendszernek, ez látszik. Tehát ilyen jellegű törekvések vannak, hiszen az akkumulátor azért képes értelemszerűen hálózati szinten is, legalábbis egy bizonyos elterjedtség fölött hálózati szinten is képes arra, hogy valahogyan befolyásolja azt, hogy hogyan működjön az energetikai hálózatunk. A hidrogén, ugye, amit kérdeztél, ez egy ilyen állandó első kérdés. Bárhol az autó jövőjéről beszélünk, és akkor elmeséljük ezt a villanyautós történetet, meg hogy mi volt eddig, meg mi következik. Mindig az első ilyen mentő kérdés, vagy egy ilyen de ugye minden úgy lesz, mint eddig.
1: Akkor nem térek el a fősodortól ezzel a kérdéssel?
0: nem, de ez egyébként teljesen rendben is van. Én nem hiszek abba, hogy az autóipar irányából jöve a hidrogénhajtás az olyan darabszámokat és olyan költségszinteket el tudna érni, hogy az jelentős szerepet játszon innentől fogva. Tehát magyarul alulról fölfelé ez a dolog nem fog menni. Az alulról fölfelé alatt azt értem, hogy ha a hidrogén az autók hajtására koncentrálódik, és onnan terjed tovább a gazdaság további részeibe, akkor ez nem nagyon működik a mostani tudásunk szerint legalábbis. A legtöbb elemzés az erről beszél, és én hiszek, vagy én is inkább ennek az elméletnek hiszek. De nagyon sok minden változhat, ezt mindig érdemes hangsúlyozni. Abba viszont igen, abba hiszek, hogy ha azok a nagy ívű kísérletek, amik Ázsia bizonyos országaiban zajlanak, Koreáról beszélünk, Kínának bizonyos részeiről beszélünk, Japánnak bizonyos elképzeléseiről beszélünk, ami arról szól, hogy egységesen és összességében az iparnak, és még a nehéz iparnak is az energiaigényét inkább hidrogén alapon közelítjük meg, akkor lehet ebből az egészből egy olyan skálázható dolog, ami aztán elhozza azt, hogy akár infrastruktúra, akár az autó bekerülési költsége szintjén ez egy reális alternatívája tudjon lenni, egy harmadik alternatívája tudjon lenni a közlekedési reformnak, vagy átalakulásnak. De azt jelenleg, főleg így, ahogy most állunk Európában, hogy nagyon rá vagyunk egy dologra cuppanva, azt én nem látom, hogy itt a következő 10-20 évben egy egyébként is iszonyatos pénzeket felemésztő infrastruktúra fejlesztés, ami a villanyról szól, mellett még lesz arra akarat és pénz, hogy a hidrogén irányába is tovább menjünk.
1: Mondanám, hogy ez a végszó, de ne ez legyen már a végszó, mert hogy karácsonykor érkezik a Michael Mann rendezésében, ugye Adam Driverrel, meg Shailene Woodleyvel, Patrick Dempseyvel és Penelope Cruzzal a Ferrari című film, hogy akkor már zárjuk filmessel, hogy te, mint olasz autórajongó, mondhatom ezt, mennyire várod ezt a filmet?
0: Hát ezt várom, tehát azért ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon izgalmas dolog lesz.
1: Az előzetesét láttad már?
0: Láttam, és sokat ígérő. Remélem, hogy fel fog tudni nőni a feladathoz, azért Ferrari nem volt egy egyszerű figura.
1: Nem, hát ez mondjuk az aszfalt királyaiból, aminek ugye az angol címe a Ford versus Ferrari, abból is kiderült. Azt a filmet csak láttad, azt nyilván...
0: Azt láttam, persze, és jó is volt.
1: És nekem az egyik nagy kedvencem a vágása, az annyira zseniális, hogy bármikor szívesen még oktatom is a fiataloknak. Tehát akkor mondjuk azt, hogy várjuk a Ferrarit, és mondjuk azt is kívánhatjuk akkor így zárszóként, hogy több Enzo Ferrarihoz hasonló eltökéltségű vezetőt kívánunk az autópiacra, autós cégek élére.
0: Az a baj, hogy ezeknek a figuráknak a kora azért leárt, sajnos, pedig szerintem szórakoztatóbb világban.
1: És valószínűleg benzingőzős ebbet is a szó jó értelmében.
0: Abszolút.
1: Várkonyi Gábor, köszönöm szépen.
2: Színem Anna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Hát még a témával gurultunk volna tovább, de a műsoridő csak eddig engedte, hogy ezt tegyük. Még egyszer köszönöm Várkonyi Gábor autópiaci szakértőnek, hogy elfogadta meghívásomat, és jót autóztunk a Színem Annában. A hallgató közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Színem Anna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, mind minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszönjük a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornái. Manna FM. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
3: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
2: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük! Reklám hangzott el.
5: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Turisták tűntek el a horvát tengerpartnál. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Egy dunai fenékküszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a Paksi atomerőmű és a Dunaszent Benedek település között, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a paksi kihelyezett ülésről beszámolva hangsúlyozta. Első körben 35 ezer, majd 110 ezer köbméternyi követ használnak fel a munkálatokhoz. Emellett Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek elsüllyesztésével emelni tudnak a Duna vízszintjén. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ismét felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása, tette hozzá a kormányfő. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó, az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. Nőtt. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. Négy portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei-tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
6: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
7: Miért az örökkévaló a mi Istenünk? Ugye milyen jó a kérdés, választ is kapunk erre reményeim szerint ebben az adásban. Hello, én Bali Mónika vagyok, itt van velem természetesen Pajor Tamás, és vendégünket is köszöntjük, professzor Rogási Gyulát. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a felkérést.
8: Részemről megtiszteltetés.
7: Tanár úrról tudni kell azt, hogy magyar klasszika filológus, filozófia történész, egyetemi tanár, a Szent Pál Akadémia és az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem oktatója. Az apropó, amiért meghívtuk, a legújabb könyve, ami idén 26-ban jelent meg, Miért az örökkévaló a mi Istenünk, a korai kalám és a középkori zsidó filozófia. Nagyon komoly téma, kitérünk erre ebben az adásban, de még mielőtt erről beszélgetünk, nem éppen egy üdítő nyári koktél, amivel készültünk, de talán fel tudjuk lazítani. Tanár úr, a posztszekuláris korszakban te hogy látod globálisan a keresztény egyháznak, melyek a legnagyobb kihívásai?
8: Igen, hát ez körülbelül olyan kérdés, mint amikor a matematikusnak egyszerre fölteszik, vagy egy matematikusnak a hajdani Felix Klein 10 kérdését. Nos, hát természetesen itt ugye külön kellene választani azt, hogy az embernek az egyik foglalkozása évtizedek óta az ókeresztény kar, mármint filológiailag, és külön kell választani azt, hogy az ember, az az én, mert én is gyakorló hívő vagyok, következésképpen ezt a kettőt valahogy egy közös horizonton kell, vagy kellene megjeleníteni. Ezen kívül pedig, hát nyilván, aki erre a kérdésre igazán avatottként válaszolhatna, azaz akár főpapként, akár misszionáriusként, de mégis járja a világot, és a világkereszténység állapotával és helyzetével, ha szabad így fogalmazni, globálisan szembesül. Hát erről ugye esetemben szó sincs. Az, amit látleletként nyilván minden értelmes gondolkodó ember és, hogy is mondjam, sok érzékeny ember észrevesz, az azt, hogy az európai kereszténység az a totális csőd állapotában van, vagy legalábbis látszat szerint. Ugye egyikünk sem lát bele a másiknak a koponyájába, és nem lát bele az elméjébe, de hát az egyház, mint szervezet tényleg ilyen állapotban szenved, vagy senyved, hogyha jobban tetszik. Hogy ennek milyen okai vannak, hát ez nyilván lehet, hogy is mondjam, sok távlati horizonton is vizsgálni. A szekularizáció kifejezést használtad, amely egy divatos szó, de hát végül is a szekulum tényleg nem jelent más, mint azt, hogy vagy korszakot jelölünk vele, vagy pedig egy nemzedéket. Na most itt ugye, ha nemzedékekre bontjuk a kérdést, akkor nyilvánvalóan az első korszak határa, amely meghatározó, az a második háború utáni limesz választóvonal. De nem csak az egyházak hívő életében, vagy kulturális életében, hanem egyáltalában az oktatás, a nevelés, a napi kultúra, a művelődés, az emberek kulturálisági szintje, stb. Stb. Mindezeket vizsgálva is korszakhatár. Tehát elvesznek azok a támpontok, amelyek évszázadokon át mind a szekularizált, ha egyáltalán létezett ilyesmi, mind pedig az egyház belvilágát jellemezte, a klasszikus kultúra, a humán kultúra, az úgynevezett studia humaniora, tehát a latin-görög antikvitás, az egyháztörténet, a korai patrisztika, és így tovább. És helyette voltaképpen nem maradt semmi. Tehát igazából véve a kulcs kifejezés itt az lenne, hogy a nagyon szépen és nagyon elegánsan fogalmazva görögül a tokenon, az üresség, és ahol ez a bizonyos üresség felüti a fejét, ott automatikusan fölmerül a veszély is, hogy oda bárki beköltözhet. Ugye mindannyian ismeritek a Máté evangélium, illetve a szinoptikus evangélium ama példáját, persze a személyre szólóan érvényes, és nem pedig a kultúra, vagy az egyház kultúra globális állapotát illetően, hogy ha a gonosz szellem kimegy az emberből, vagy kiűzik, és nem gárdírozza magát, nem próbál meg minden módon, hogy mondjam, szinten maradni szellemi értelemben, akkor sokkal rosszabbul jár, mint a kezdeti állapota volt. Na most azt hiszem, hogy itt, ha tovább lépünk, és a másik fontos korszakhatárt vizsgáljuk, amely szinte közhely, de tényleg közhely, ugye a francia forradalom utáni szekularizáció korszaka, akkor azt látjuk, hogy egy hosszabb kiüresedési folyamat, amely semmiféleképpen nem bizonyult végzetesnek. Után következett be ez az állapot, mert hát most már 80 éve, hát az is óriási idő, ahol az emberek szemmel láthatólag sokkal védtelenebbek szellemi, vagy ha jobban tetszik, spirituális értelemben, mint bármikor az elmúlt 18 évszázad folyamán, vagy 19 évszázad folyamán, ami egyenlő a kereszténység térhódításával, spirituális és kultúrtörténetével. Tehát az egyik fontos fogódzó, azt hiszem, hogy ez a bizonyos kiüresedés. Ugyanis csak műveltségelemekkel, kultúrával, irodalommal, művészettel, politikával, stb. Föltölteni azt a szférát, azt a teret, ha jobban tetszik, amelyet így vagy úgy jól, rosszul, de mégis 18 évszázadon át mind a nyugati, mind a keleti kereszténység betöltött, és hát szervezte az élet mindennapjait, és a magas kultúrát, a magas politikát, és így tovább. Szóval ezt a hiátust, ezt az üres teret betölteni, hát szemmel láthatólag nem nagyon sikerül. Na most természetesen ennek ellene lehet vetni, hogy kérem tisztelettel, ha az európai kontinensen, vagy az PR világban nem is, de a harmadik világban, különösen Afrikában és Latin-Amerikában mégiscsak elindultak bizonyos spirituális mozgalmak, bizonyos bünkösdi karizmatikus szlenggel kifejezve ébredési mozgalmak, amelyek hol, hogy mondjam, csak fölfelé ívelő periódusban, hol pedig aláhanyatló periódusban, de mégiscsak jellemezték ezt a bizonyos elmúlt 70-80 évet, illetve természetesen többet is, de azt látjuk, hogy nem bizonyultak alkalmasnak, legalábbis Európában nem, az európai világban, és ugye Ausztráliától Kanadáig így próbálom felfogni az európai világot, és ebben a tekintetben úgy tűnik, hát ne legyen igazon, de nagyon úgy tűnik, hogy ezek az ébredési mozgalmak sem voltak képesek betölteni azt a funkciót, amelyet, mint mondtam, jól rosszul 18. évszázadon át a kereszténység spirituális, politikai, minden egyéb életszervező értelemben képes volt betölteni.
9: Jó, de hát szerintem eléggé adja magát, hogy az, amit szekularizációnak hívunk a felvilágosodás óta, az abba a térbe robbant be, amely tér már korábban kiürült. Nem csak, hogy kiürült, hanem negatív tartalommal telítődött. Tehát, hogyha az, amit most nemes egyszerűséggel úgy fogalmaztál meg, hogy jól-rosszul, de egy egyházi narratíva uralta ezt a 17-18 évszázadot, hát, hogyha a jól és a rosszul arányát ilyen elbagatelizálhatjuk, és azt mondjánk, hogy jól-rosszul, akkor lehet, hogy nem került volna sor a szekularizációnak ilyen mérvű térnyerésére. És én amellett, hogy továbbra is töretlenül őrzöm a hitemet a Bibliában, van egy olyan elnagyolt előfeltevésem, hogy talán mindez Isten tudtával zajlódott, sőt engedélyével zajlódott, és bizonyos társtudományokban, vagy társdisziplinákban, vagy irányokban kiszerveződött az igazság, vagy az igazság keresésének a mandátuma, mert hogy az egyház, hát nem azt mondom, hogy csődöt mondott, de igen, azt is lehetne mondani, és nem úgy mondott csődöt, hogy megszűnt létezni, vagy deklaráltan elhagyta volna mondjuk a bibliai hitet, hanem ennél sokkal rosszabb deformálódásról van szó, valamiről, ami utálatossá tette, taszítóvá, riasztóvá, mérgezővé, fenyegetővé tette az emberek tömegei előtt a fő üzenetet. És amíg mondjuk az evangéliumokban azt olvassuk, hogy Jézushoz igyekeztek közel menni a bűnösök, szó szerint így mondja Lukács evangélium 15. része, most azt látjuk, hogy az egyházaktól a bűnösök, tehát itt most a szelidebb szóval az ámhárecre gondolok, tehát az a földnép, az egyszerű emberek mai szóval, nem közeledni próbálnak úgymond Jézushoz, hanem ha Jézust az egyházzal azonosítják, hanem menekülni tőle. Na, tehát ez lett az eredője ennek az elmúlt 18 évszázadnak, és az, amit említettél, hogy a modernitásban ezek az ébredési mozgalmak sajnos tisztelt a kivételnek, meg a történelmiek között is tisztelt a kivételnek, de tulajdonképpen a nagyon sok ezek közül a mémkultúra tartalmait kezd el növelni, ahelyett, hogy ténylegesen helyreállította volna azt, ami a szekularizáció létrejöttét okozta. Bocsánat, hogy ilyen hosszúra nyúlt, de most hosszan átadom a szót neked, mert nem tudtam rövidebben megfogalmazni sajnos ezt az összetett gondolatot, ami bennem van ezzel kapcsolatban.
8: Jó, hát kár pedig, ugye itt éppen az lett volna a leglényegesebb, hogy ugyan mit is kellett volna helyreállítani, vagy szinten tartani.
9: Hát talán azt, ami, csak egy mondatban, talán azt, ami az első századbeli judeo-kereszténységben, vagy ami közvetlenül Jézus tanítványi körében még megvolt.
8: Jó, hát akkor viszont kénytelenek vagyunk visszamenni, visszaarasszolni, a kezdetekhez, ugyanis ugye egészen bevett álláspont az, hogy a kereszténység már nagyon korán fölmondta azt a szerződést, vagy mandátumot, ugye a mandátum az a kézretételt jelenti, amelyet eredendően hát a tanítványok, a tanítványok tanítványa és így tovább nagyapám látta Lenint kapott. Na most, hogyha így közelítünk a dologhoz, akkor viszont semmi egyebet nem teszünk, mint azt mondjuk, hogy kérem szépen, hát itt a válság tünetek már a kezdetén megjelentek, és voltak éppen semmi sem történt az elmúlt 18 évszázad során, mint tűzoltó munka, és így tovább, és így tovább. Ez azért egy kicsit sarkos álláspont lenne, hogy finoman fogalmazunk. Na de, ha már egyszer visszatértünk, és ez nekem nagyon jól jön, mert mégiscsak az egyik kedvenc korszakom, például a második század, hogy, és ha szabad belekapaszkodni abba a kifejezésben, mert Mónika említett, hogy székulum, szekularizáció, és így tovább, hogy gyakorlatilag megszoktuk azt, hogy a világkorszakok, vagy a korszakok egyáltalán, ez a bizonyos titokzatos fogalom, ami görögül ájon, séményelveken, olám, vagy álma, vagy valami eféle, ez nagy globális időszakokat ölel át. És ez nem biztos, hogy így van. Lehet egy világkorszak tényleg akár fél évezrednyi tartamú is, és lehet, hogy mondjam, olyan gravitációs kollapszus tartalmazó, vagy olyan gravitációs állandót, hogy tényleg csak néhány évtizedet terjed ki. Na most, hogyha ezt így vetetted fel ezt a kérdést, akkor kapaszkodjunk bele ebbe, és úgy tűnik például, hogy a názareti halála után például önálló világkorszak az apostolokkal féljelezve, amely a Hurbánig ívelt, magyarán a szentély elpusztításáig, Jeruzsálem elpusztításáig, a Sekhina, ugye a zsidó szemléletnek megfelelően újabb számüzetésbe vonulásáig, és így tovább, és így tovább. Továbbá újabb világkorszak az, amely a Hurbántól a Bar-Kokhba felkelésig ível, ez is ugye alig több, mint fél évszázad, igen, 60 év, amely aztán utána jön a nagy galút, az exilium, amely egyenlő az egyház nagy világkorszakával, azzal a bizonyossal, amelyet vizsgáltunk, és amely akár a francia forradalomig, akár a 19. századi pozitivizmusig, pozitív életszemlélet, tudományszemléletig, akár a második háború utáni, ha szabad így mondani, végső és visszavonhatatlan szekularizációig ível. Na most melyikbe kapaszkodjunk bele? Nyilvánvaló az, hogy ilyenkor azt szokták mondani, hogy a kereszténység eredeti mandátuma az mégiscsak valamilyen módon tapadt a zsidó kereszténységhez. Uh-huh. Ezt ugye két nemzedéken keresztül lehetett jól kitapinthatóan megőrizni, a második század derekától fogva szemmel láthatóan gyakorlatilag az egyház történet nagyon erősen a zsinatokig leírható úgy, mint elszakadási kísérlet, kimondva kimondatlanul, elszakadási kísérlet, vagy egyáltalán megtagadási kísérlet, méghozzá undorral és megvetéssel, mindezzel az eredeti meglátommal szemben, mely hát a zsidó örökség, vagy hogy nevezzem, nevezel, ahogy akarod. És ennek megfelelően kellene ilyen szempontokat is vizsgálni, hogy akkor mit keres ebben a bizonyos keresztény hermeneutikában, exegézisben, vagyis a szentírás világának magyarázatában az, amit az antik világ, hogy mondjam, csúcs teljesítményei jelenítenek meg. Hát nyilván nem elsősorban a tragédia költészet, hanem a görög filozófia. És akkor szemben láthatólag abba a problémába ütközünk, hogy hát végezzük el a gondolatkísérletet, milyen lenne ez a keresztény exegézis, hermeneutika, írás magyarázat akkor, hogyha ez nem történik meg. Nem vagyunk képesek elvégezni, mert hiszen egyetlen támpont áll rendelkezésünkre, akkor valószínűleg olyan lenne, mint a Talmud. Most ilyenkor nyilván a átlag keresztény hányja a keresztet, hogy csak az ne. És ugyanaz a probléma a kereszténység egyetemes történetével is, tehát most természetesen beleértem nem a nyugati kereszténységet csupán, hanem a Kalchedon után kivált keleti egyházakat, és egyáltalán az ortodoxiát. Tehát valóban az egyetemes, katholú, ez az ad verbium, de mindegy, kereszténységet, nincs belőle kettő, csak egy. Következésképpen, ha egyetlen egy van, akkor analóg sémát nem helyezhetünk melléje, hogy alternatív gyanát, úgy értem, hogy egy másik variáció gyanát, ez van, ezzel kell valamit kezdeni, és ismét mondom, hogy ha nagyon radikálisan gondolkodunk, akkor a válság tüneteket már erre a két világkorszakra, mondom a Hurbánig, tehát az apostolok János kivételével, életidejével, illetve a Bar-Kokhba felkelésig, vagyis a zsidóság Szentföldről való elüzetéséig ível. Na most természetesen sok értelme nincs tekintettel arra, illetve van, de nagyon elvont fogalmi sémákba fogunk ütközni. A hétköznapi rituális vagy liturgikus élet megszervezését illetően azért mégiscsak bölcsebb dolog azokat a támpontokat igénybe venni, vagy azokra támaszkodni, amelyek mégiscsak tartalmazzák a székulum, a generációk fogalmát, tehát az előző nemzedékek örökségét. Ekkor viszont azt látjuk, hogy például szűkebb hazánkban a kereszténység már nagyon régóta, különösen a római katolikus kereszténység, az leginkább úgy írható le, mint nem tudom, hogy ismeritek ezeket a neveket, hogy Bálint Sándor vagy Erdélyi Zsuzsa, gondolom igen.
9: Én sajnos nem.
7: Nem.
8: Bálint Sándor klasszikus műve, néprajz professzor, vagy úgynevezett szakrális néprajz professzor, a Karácsony Hüsvét Pünkösd, vagy az Erdélyi Zsuzsa vallásos népköltés gyűjteménye, a Hegyet, Hágék, Lőtös, Lépők, stb. Világosan bizonyítja, hogy ez az a bizonyos népi vallásosság, amelynek hát annyi köze van néha a kereszténységhez, hogy hát nagyítóval kell keresni a támpontokat, illetve hát másfelől meg létezik a kereszténységnek egy olyan, hogy mondjam, epicentruma, szellemi és kulturális epicentruma, gyakorlatilag egy kijelentő mondatban, szűk kijelentő mondatban elhelyezhető, és ez nem más, ahogy mondjuk az orosz ortodoxok köszönnek, ugye? Christus veszkrésze, Krisztus feltámadott. Uh-huh. Ez a doktrina Krisztiának, tehát a keresztény alaptanításnak az epicentruma mindenféle népi vallásosságban benne van. Na most akkor melyiket választ?
9: Én inkább
8: valami... Sok koncentrikus kör által írható le a probléma, azt hiszem.
9: Én egy picit távolabb mennék ettől a képtől, mert ezt a leírást, és nyilván ez egy nagyon adekvát és nagyon szakszerű megközelítés volt, amit te most itt körbeírtál, de hogyha mondjuk a misszió a legszentebb hatáskiváltás szempontjából nézzük, vagyis abból a szempontból, hogy egy mai nem zsidó keresztény, ergo pogány, érintetlen, szűz, a Biblia szempontjából szűz, szekularizált közeghez hogy lehetne eljuttatni a leginkább eredeti, vagy általunk elképzelt, vagy mint karizmatikus hívő, akinek voltak Isten élményei, megélhető, igaz kereszténységet, akkor nagyon nagy kérdőjelek gyűlnek a levegőben, mert egész egyszerűen a fogalomhoz, hogy kereszténység, és az összes ehhez kapcsolódó társfogalomhoz, Isten, Biblia, egyház, lelkészek, papok, üdvösség, kárhozat,
7: gyülekezet,
9: mindenféle ebbe a tárgykörbe tartozó fogalmak egész egyszerűen olyan szorongást, taszítást, olyan aszociációkat keltenek az emberek nagy részében, amelyeket, hogyha elővesszük ezeket a fogalmakat, akkor utána azon kell dolgoznunk, hogy hogyan bontjuk le az ezek által kiváltott előítéleteket. Vagyis létezhet-e szerinted egy teljesen újonnan megszült, most nyilván nem örökre kikapcsolva a szent kifejezéseket, vagy egyáltalán nem kikapcsolva, de hogy egy új, mert ugyanazt a szót is lehet egészen más szemlélettel kimondani, alkalmazni. Szóval hogyan lehet egy új szótárt megszülni, hogyan lehet újra nekifutni ennek, bekalkulálva a félresiklásnak ezt a sokrétű és óriási károkat okozó romhalmazát, megőrizve azt, ami jó belőle, de azért maximálisan elkerülve azt, hogy egyszerűen kimondva, hogy a hallgatóinkban ne a szorongás nőjön, ne az kumulálódjon, hogy ja Isten, megint meg akarnak erőszakolni, szekta taggá tenni, felekezeti taggá tenni, fenyegetni a pokollal, nem tudom én mi, hanem tényleg elhangozzék az, amit az evangélium jelent, jó hír, valami szívmelengető csoda, ami miatt Jézushoz oda mentek a prostituáltak, a bűnözők, a seftelők, az akárkik, és ők, akik elvileg félniük kellett volna Istent, hogy majd megbünteti őket, ők oda menekültek az Isten fiához, és ott jól érezték magukat, és hogy ez hogy jöhet létre újra, és hogyan lehet kikapcsolni az erre épülő, és tulajdonképpen ezt felhasználó, instrumentalizáló rendszert, ami nem képes még arra sem, hogy reflektálja, hogy emberek, nagyon eltévedtünk.
7: Ha nagyon profánul, nagyon röviden ki akarom ezt egészíteni, tényleg arra kérünk, hogy missziós aspektusból nézzünk már rá erre a nagyon nagy problémára. Amit telefestettél az első 10 percben, az a kórkép az egyházról, az nagyon szürke és nem vonzó, tényszerű természetesen, és tényleg, ha maradok profán, akkor azt mondanám, hogy ha a Jézus brand márka ma az egyház, akkor nem hatékony. valamit tenni kell.
9: Nem csak, hogy nem hatékony, hanem teljesen kontraproduktív, és ha valami távol áll az igazi názereti Jézustól, amennyit én megismertem belőle, akkor az biztos, hogy ez.
8: Uh-huh. Jó, akkor most...
9: Tiéd a szó.
8: Köszönöm szépen. Semmiféleképpen nem szeretnék úgy feltűnni, mint aki az úgynevezett történeti kereszténység, vagy a hagyományos egyházak védelmezője, de én azért jóval konzervatívabb vagyok nálatok ebben a tekintetben, főleg azért, mert hát alternatíva hiány, továbbá a legújabb megújulási mozgalmak, vagy ébredési mozgalmak csődje folytán, azért továbbá koromnál fogva. Bár ez nem látszik a rádióban.
7: De itt érzik. Vannak a kamerák, úgyhogy jó, a YouTube-on látszani fog.
8: Továbbá koromnál fogva azért óvatosabban fogalmazok általában. Nagyon sokszor elmondtam már, de hát akkor két részre bontva azt, amit a tisztelt műsorvezetők, illetve a kérdezők az imént előtártak. A misszió, mint olyan, most ugye a latin kifejezés etimológiája nyilván világos, tehát nem kell belekapaszkodni kérdését, és azt, hogy hogyan lehet vonzóbbá tenni azt, ami mint Goethénél a Faustban, ugye fakó minden teória, tehát szürke, hát tényleg minden teória fakó. Az egy a hétköznapi élethez, a természethez és egyebekhez képest. De hagyjuk, mert az idővel nem szabad garázdálkodni. Tehát az egyik, amit szeretnék hangsúlyozni, és ez a dolognak a kezdetére vonatkozik, a kérügma, tehát a jó hír kihirdetése, nyilván nem véletlenül, de most nem akarok ironizálni, a zsidó világban történt. Ami disztinktíve azért figyelmet érdemel, és ez az, amit olyan nagyon sokszor elmondtam már, hogy mielőtt elhangzott volna, hogy elközelget, hogy közel valóvá lett Isten országa, most megtakarítjuk a görögöt, térjetek meg, ugyebár. Előtte a názereti nagyon fontos, ha tetszik, missziós tevékenységet folytatott, amelyet én úgy nevezek, hogy a káhál, vagy ha tetszik, az eklészia, tehát a gyülekezet, a káhál restitúciója. Vagyis, hogy előtte nyakra főre gyógyította meg a bénákat, a vakokat, a nyomorékokat, egyebeket, akik a szinái törvény értelmében nem voltak jogosultak a káhál tagjává válni. Ez feltehetőleg missziós tevékenység, és nem teoretikus tevékenység, hát illetve természetesen teoretikus, és utána hangzik majd el az a bizonyos programmatikus mondat, vagy programmondat, és természetesen nem véletlenül Keresztelő János letartóztatása, illetve majd a halála után, tehát a kontinuitást, a tradíció kontinuitását, a Selselet Kabbalát, ha tetszik, figyelembe véve. Ez az egyik. De, akárhogy is nézzük, néhány kivételtől eltekintve a római centúriótól a szíro-fűniciai asszonyig, tehát a libanoni nőig, azért általában az egész procedúra zsidó közegben zajlik. Ott persze lehet disztingválni, hát nyilván a jeruzsálemi farizeus szemszögéből a galileai, akármilyen ívő ember volt, és akármilyen kiválóan ismerte is az írásokat, megmaradt Amhorecnek, vagy Amhárecnek, tehát egy ilyen alantas műveletlen lénynek, stb. És nyilván nem véletlenül használtad ezt a kifejezést, hogy akkor talán itt kellene valahogy kopogtatni, és talán ajtó nyittatik, ha olyan szűz közeget vizsgálunk, mint mit tudom, egy hiváró indián Claude Lévi-Strauss idejében, vagy egy kannibál törzsfőnök.
9: Hát vagy ma egy Z-generációs TikToker.
8: Hát majdnem ugyan, hát azért nem egészen, ez generációs.
9: Mert ugye halljuk be, hogy az említett indiántos tagjaiból viszonylag kevéssel találkozunk napi
7: igen,
9: szinten.
7: Igen, én nem szoktam.
9: Kevesebben, mint az interneten lógó fiatal.
8: Jó, ezt vagy értem, idősen. Értem, én is értem, mint klasszika, akár a sími, akár a görög, vagy bármennyi élő szövegolvasó, órán, hogyha kérdés elhangzik, akkor első dolog a telefon, hogy nem is próbál meggondolkodni, elemi szinten se.
9: Jó, de zökkenjünk vissza a fő témához.
8: Jó, tehát ezt a bizonyos szűz közeget vizsgálva, vagy kérdezve, vagy firtatva, jobban tetszik. Hát ez az, amivel az ember nem mozoghat otthonosan, sosem volt misszionárius, hogy mit lehet csinálni, és mit nem. Minden esetre abba bele lehet kapaszkodni, hogy a Máté evangélium végén, mint mindenki tudja, azt olvassuk, hogy menjetek el a lakott világ széléig, ez ugye a hajdan az oikumenét jelentette, és én majd veletek leszek egészen a világkorszak végéig, és végezzétek a úgynevezett missziós tevékenységet. Ez jól rosszul folyt. Tehát a globusz a felszínen érintkezett a zsidó keresztény, illetve főleg a keresztény világgal. A legújabb iszlám inváziót vagy influenciát nem számítva eléggé sikeresen. Nem tudom, feltételezem, hogy mindannyian jól ismeritek azt a zseniális Borges eszét vagy novellát, ami a Márk evangélium címet viseli.
9: Nem, de Borgest ismerem, de
8: te a novellát. Ismered, Monika? Kolléga úr sem?
10: Már nyomkodja,
8: igen.
10: Keresi a telefonon a választ.
8: Arról szól, hogy egy misszionárius valahol, ebben a bizonyos indián világban,

0: Félretéve az író, mondom, zseniális, tehát egyáltalán Borges minden szinten zseniális, tehát ez nem meglepő, de ennyit a szűz közegről, hogy itt mit lehet csinálni, vagy mennyiben különbözik a missziós tevékenység mondjuk Borja Szent Ferenc japán vagy kínai tevékenységet, ehhez én nem szeretnék hozzászólni, mert egyszerűen semmiféle tapasztalatom nincsen. Maradjunk inkább...
1: Gyere közelebb a mikrofonhoz.
0: Maradjunk inkább a mi TikTok világunknál.
1: Jó, jó.
2: Csak az a helyzet, hogy az a szűz közeg, amiről te beszélsz, tehát egy az evangéliummal korábban semmilyen módon nem találkozó őserdei pogány, barbár, illetve egy posztkeresztény világ úgymond idézős szűz közegek, óriási a különbség. De most miért ebbe belemennénk, mert tulajdonképpen ezt a dolgot járjuk körbe és körbe. Mondta egy nagyon érdekes dolgot, hogy Jézus, és nagyon igaz, Jézus evangélium hirdetése az hatalmas, nagy karizmatikus tettekben állt, és ezt egészítette ki az a tanítás, ami utána akkora nyomatékkal bírt, hogy akik el akarták fogni, azt mondták, hogy ember még így nem szólott, és ő hatalommal tanít, nem úgy, mint az írástudó. Na most felmerült a kérdés, hogy ugye általad is játékba hozott karizmatikus kereszténység és különböző megújulási mozgalmak, amelyek igazából azt tűzték zászlókra, és részben nem fel is tudták mutatni, hogyha nem is jézusi, de az esetben jézusi szintű csodák is történtek, de valahogy, mint hogyha az erre épülő egyházak utána ezt hasonlóan a középkor kegytárgy kultuszához és relikvia gyűjteményéhez rátelepülve kisajátították, már igazából csak az emlékét, és rendszert építettek rá, amely üzemeltetni akarta ezeket a csodákat egy kicsit, és ez az üzemeltetési szándék nagyobb szakadékot hozott létre, mint akár a csodák nélküli világ. Uh-huh. Mert a csodákhoz szoktatott, vagy a karizmatikus élményekhez szoktatott hívők utána így sokkal nagyobb űrbe kerültek, amikor tulajdonképpen ezeknek a csodáknak már igazából csak a látszata, vagy az elvárása, vagy a hangulata jelenik meg bizonyos ilyen karizmatikusnak még mondható megnyilatkozásokban, de nincs felmutatva az az erő, és akkor mi kezdődik el? Óriási erőlködés, hogy akkor nem elég a hitünk, gyorsan csináljunk valamit, hogy elég legyen, vagy a látszatkeltés, hogy azért a rendszer bármi áron fönnmaradjon, és ennek is ismerjük különböző konkrét módozatait. Az a kérdésem, hogy egy ilyen helyzetben, ha ez ezáltal kiváltott ellenérzéseket nevezzük szűz bevetetlen területnek, ami már hát meglehetősen nem szűz, hanem inkább tönkretett föld, akkor mit lehet csinálni a missziónak? Hogyan találhatnánk továbbra is, azt kérdezem, egy új nyelvet? És én ezt most nem úgy értem, hogy most kezdjünk el ilyen mondva csinált hülyeségeket alkotni, hogy és azt átnevezni, mert ez nem fog működni, hanem mi az a kisugárzás, az az érintés, az az új hang, az az őszinte gesztus, bármi, ami megfeleltethető, ami lehet, hogy nem fog fölállítani egy nyomorékot, bocsánat, hogy ilyen csúnyaszót mondtam, a tolószékből.
1: De bemutatja, hogy Jézus Krisztus vonzó.
2: De valamit mégis visszaad, nem akar akkora lenni, amekkorát maga sem tud már megugrani, csak a látszatát felmutatni, meg mindig elhitetni, majd ez lesz, hanem csak azt mondja, hogy veled vagyok, vagy nem tudom, valami triviális dolgot, de azt úgy mondja, hogy valami bizseregni kezd a másiknak a szívében, és azt mondja, hogy fú, ez engem érdekel, ezért érdemes élni.
0: Szabad hozzászólni.
1: Hát örülnénk.
2: Bocsánat, hogy én csak ilyen hosszan tudom.
0: Tekintettel arra, hogy idézőjel hosszan mondod mondókád, a többből következően számos szempont vetül föl, ugye mindegyikre kitérni nehéz, de mondjuk azt a distinkciót kellene talán akkor mérlegelnünk, amely az általad használt posztkeresztény vagy posztkrisztiánus világ kifejezésből fakad. Jó, rendben van, ezt fogadjuk el, tulajdonképpen különösebb erőszakot nem követünk el sem logikailag, sem pedig kultúrhistóriailag.

0: Azt kellene talán akkor mérlegelnünk, hogy ez a posztkrisztiánus világ, ez egyszerűen csak közömbös, vagy pedig, ugye ismerem a Nietzsche iránti vonzódásodat, mármint teoretikus vonzódásodat, nem a, és a doktrinális vonzódást, vagy pedig ellenséges. Tudnék, a beszélgetésünk elején elhangzott egy kifejezés, notabene görögül, ugye a tokenon, az üres, az üresség. Hát akkor a képlet roppant egyszerű, hogyha ez a posztkrisztiánus világ éppen úgy kiüresedik, vagy kiüresedő félben van éppen. Ezt talán nyugodtan állíthatjuk, tehát ugye a vallási bazár és a szellemi bazár beláthatatlan, tehát annyi egzotikus futóbolond hirdeti az igét az interneten, ugye ez már semmi se kerül, hogy előbb-utóbb megcsömörlik tőle mindenki. Tehát, hogyha az utóbbira tekintünk, vagyis, hogy nem ellenséges okvetlenül, vagyis, hogy a kereszténység, a föld és a világkultúra elárulója, hát azóta eltelt másfél száz év, hanem egyszerűen csak közömbös, és ezt a közömbösséget tovább fokozzuk a kiüresedés fogalmával, vagy pedig szimptomájával, ha szabad így fogalmazunk, akkor úgy tűnik, hogy a kereszténységnek már a valóban doktrinálisan is, és hát a karizmák tekintetében is működőképes kereszténységnek valószínűleg új távlatai nyílnak meg, és új esélyei kínálkoznak. Ezt még most, különösen szűkebb hazánkban nem nagyon tapasztalhatjuk, mert éppen a kaotikus üresség vagy kiüresedés állapotát vélem felfedezni, de nem biztos, hogy igazam van. Ha ez bekövetkezik, akkor viszont nem tudom, hogy melyek azok a szervező elvek, amelyek per analógiám szóba jöhetnek. Az általad felhozott példa, egy galileai, ahogy mondottuk, mindig M. Horace maradt. Igen ám, de itt volt a jobb karára, Jesuva Bochereknek a szíjazva az írás, amelyet kívülről tudott mindenki. És ez volt az alap, hogy mondjam, csak narratíva vagy kontextus, amelyben egyáltalán a názereti Jézus megszólalni volt képes, illetve kettőt lépni volt képes. Ezt az állapotot nyugodtan kiiktathatjuk, ezt nem lehet reprodukálni. Igen. Maradt tehát az üresség, ahol nyilvánvalóan csak a magam példájával élhetek, hogy tudom én, 36 és fél éves emberként totális csődben nem sokra mentem volna egy olyan közegben, ahol hogy mondjam, csak szubstanciák és szubszisztenciák röpködnek a levegőben, én pedig ugyanúgy. Tehát a karizmákra kell helyezni a hangot.
1: Igen, de mi van akkor, ha a karizmák maguk is egy idő után így instrumentalizálódnak, tehát beépülnek egy olyan rendszerbe, ami utána úgy válik taszítóvá a külvilág, vagy akár a belvilág számára, hogy egyébként még ezek a karizmák részben működnek is benne. Tehát itt egy nagyon bonyolult kérdésről van szó, mert nem arról van szó, hogy létrejött egy álkereszténység, és akkor találjuk meg az igazit, hanem az álkereszténységben is nagyon sok igazi ellen van, különben nem is tudna tömegeket vonzani, és amíg meg nem született új modell, az meg, vagy esetleg adott esetben a már nagyon elhasznált történelmi mintázatú egyházakban is néha fellelhető nagyon-nagyon vonzó, nagyon őszinte, igazi dolog, és már nagyon nehéz eligazodni, hogy mi a hiteles. És míg de közben meg azt érezzük, hogy aki az egészről semmit nem tud, és nagyon-nagyon távol áll attól a maga korában írástudatlannak nevezett galileitól, de még egy középkori jobbágytól is, aki valahogy a kiskátét tudta legalább fejből, vagy nem tudom. Szóval attól is nagyon messze áll. Hogy tudjuk neki azt úgy elmondani ezt az egészet, hogy ő benne ne a menekülő görcs fokozódjon, hanem az érdeklődés.
0: Szerintem az érdeklődés az primordiális, tehát az érdeklődés hogy úgy mondjam, az éhség és a szomjúság meg kell, hogy előzze az evés.
1: De mi van, ha ott van a felszín alatt, ott van ez az éhség és szomjúság, és az fedi le, hogy ő azt hiszi, hogy azért nem tud arra felé menni, mondjuk a Biblia felé, Jézus Krisztus felé, mert számára maga a szó is, hogy Jézus Krisztus egyenlő mondjuk azzal, hogy a nagymamája kiskorába elvitte magával a misével, és ott szorong, misébe, és ott szorongott, és nem volt olyan jó neki, mert mondjuk nem jött ki a lépés, és akkor ezzel, vagy az elmúlt 16 évben Orbán Viktor hányszor hivatkozott arra, hogy a templomból jön, meg így a keresztény úgy a nemzet.
2: És Tomi, megakasztalak, mert már csak 9 percünk van.
1: És neki ezt jelenti.
2: Igen, akkor neki... a keresztény. Neki mit mondjunk? És tanár úr, neked egy fontos információ, illetve a nézőknek és a hallgatóknak, hogy egyre több olyan információ birtokában vagyok, ami a Z-generációsokról, illetve Z-generációsoktól érkezik. Elkezdtek ezek az emberek nagyon, ezek a fiatal 20 évesek már nyíltan kommunikálni az ő vallási éhségükről, és az, ami hozzám eljut, az arról szól, hogy visszafogottabb, zeneileg is visszafogottabb, és a karizmatikus megnyilvánulásoktól is visszafogottabb közösségek azok, ahová vágynak. Egy fontos dolog van számukra, legyen őszinte az, aki kiáll, ha csak egy gitárral, vagy két hegedűvel, vagy kiáll prédikálni. Erről mi a véleményed? És tényleg csak pár percünk van, és még beszélnünk kell a könyvedről is.
0: Igen, hát először is legnagyobb sajnálatot kell közölnöm, hogy én gyerekkoromban egyáltalán nem szorongtam. De ez legyen magánügy. Te is jól tudod, mindannyian jól tudjátok, hogy ezek a bizonyos karizmáta, ugye? Ezek az első Korintuszi levél 12. fejezetében szépen rajstromozva kerülnek elénk. Melyik az első karizma? A pisztisz, a hit. Na most ugye a pisztiszre, a hitre hogyan jut az ember?
1: Kicsit menjünk közelebb, légy szépen mikrofon.
0: Szóval, hogy a pisztiszre hogyan jut az ember, hogyan jut el, stb. Ez ugye most nem tárgyalható, mert sokkal bonyolultabb, vagy sokkal egyszerűbb kérdés annál. De hát összességében véve...
1: Hát maga a pisztisz azt mondja, most egybeszúrás.
0: De lényege az, hogy adatik.
1: Adatik, de bocsánat, az bizalmat is jelent, mint tudjuk.
0: Természetesen, tehát, és még sok minden egyebben.
1: És sok minden egyebben, de itt pont a bizalomnak a kiváltása, tehát a bizalomnak egy óriási deficitje van.
0: Szemben ugye a Héber Emuná kifejezéssel, amely a zsidó világhoz való tartozást híven leírja, tehát egyfajta hűség vagy bizalom, ugye a keresztény pisztisz soha nem lehet ez. Na mindegy, a lényeg az, hogy a karizma kifejezés is tökéletesen devalválódott.
1: És mi értem?
0: Tekintettel arra, hogy hát elesik az etimologizálás lehetősége. Ugye a charis egy olyan sok értelmű kifejezés, mint a latin grácia, ugye sok mindent jelenthet, tehát a kegy, a kedvesség, a mindenféle egyéb benne van.
1: Jaj, de jó.
0: Tehát ugye Heidegger szórakozik ezzel, hogy a felvilágló báj üzenete, báj fordítja, stb. A lényeg az, hogy maga a kifejezés is, ha már képes vagyok etimologizálni, ha szabad ezt a hasonlatot használni, vagy többféleképpen megszólítható. De hát az alap az, hogy ahogy én megszólítatom, ugye az adatikból, nekem is meg kell szólítatni. Tehát voltak éppen itt egy olyan szituációról van szó, amely, hogy is mondjam, csak nem elvont fogalmi séma, noétikus fogalmi séma alapján írható le. Elsősorban egy olyan szituáció, amely az ember, hogy is mondjam, a hívő ember mi volt, tehát szükségképpen és kizárásos alapon írja le. Tehát aki nincs megszólítva és nem szólítja meg, nyilván az örökkévalót, az nem válik személyé a szó valódi értelmében. Individuum lehet, minden kiváló ember lehet, stb. Tehát itt egy olyan korrelációról van szó, korreláció, tehát viszonyról, viszonyfogalomról, amelyet nem lehet külön-külön vizsgálni. Tehát én akkor vagyok valaki, hogyha viszonyom van a Istennel, az örökkévalóval, és megfordítva, hát azt azért nem állítom, hogy akkor valaki, hogyha velem viszonyom van. De
1: számomra mindenképpen.
0: Ez a korreláció, behelyettesíthetetlen, és ez kell, hogy szerepeljen a szótárban, nem pedig ennek a komponensei. Tudnélik a pisztis, a charis, a charisma, a grácia, most hagyjuk ezt. A lényeg az, hogy ennek a bizonyos, hát ha akarod bizalom, ha akarod kegyelem, ha akarod kedvesség, bánom is, stb. Charisnak a helyreállítása, az nem teoretikus probléma természetesen.
2: Jaj, de jó.
0: Tehát nem azáltal lehetséges, nem árt persze, hogy én mennyire vagyok képzett teoretikusan, és mennyire vagyok érzékeny teoretikus, mert olyan biztos, hogy kéz a kézben jár, hanem hát ez tényleg egyszerűen olyan korreláció, ahol meg kell hagyni a másik szférának hát az abszolút szuverenitását. Jesaja profétát idézem, aki éppen ezekre a kevercs galileakra nézve mondotta, vagy írta le, hogy mit mondott, azt nem tudom, hogy Jósvébe Bereszel Mávet Ornága Heléhem, ugye a halál árnyékán a völgyében lakokra.
1: Ezt most ismételd el, Mónika.
2: Elmondhatom
0: lassabban is.
2: Tedd meg, és héberül és magyarul, és utána átérünk a könyvedre.
0: A halál árnyékán a völgyére ömlik a fény. Lakókra, halál árnyékán a völgyére, rakókra ömlik a fény. Pont. De nem ők öntik magukra a fényt.
2: Ez a tetőpont. Megállítalak. Professzor úr, ne haragudj. Megállítalak, marad 3 percünk, és te feltetted azt a nagy kérdést az új könyvedben, hogy miért az örökkévaló a mi Istenünk. Én meg kutakodtam, azt mondja az AI erről a könyvedről, alcíme a korai kalám és a középkori zsidó filozófia. Nem pusztán száraz eszmetörténet ez az írás, hanem annak a drámai szellemi folyamatnak a rekonstrukciója, amely során a bibliai kinyilatkoztatás hitvilága találkozott a görög filozófiai racionalitással, ráadásul egy iszlám közvetítő közegben, a kalámban. Helytálló ez?
0: Hát helytálló, csak éppen ebből valaki valamit kihüvelyez, akkor Jancsi legyen. Pardon, bocsánat. Szóval lényeg az, hogy ez a bizonyos cím, ez természetesen kicsit torzít, mert nem más, mint idézett egy 9. századi zsidó szerzőnek, egy bizonyos Dawud al-Mukammasnak, valahol Észak-Szíriában született, egészében, majdnem egészében fölmaradt művéből az Ishrum Makalatból, a 20 fejezetből, annak is azt hiszem a 10. fejezetéből, és az örökkévaló nincs benne, mert a kérdés nem héberül fogalmazódik, vagy állítatik, hanem arabul. És ebben az a szép, ugye bár, hogy ugyanazt a kifejezést használja, amit a Korán nyelve is használ. Én ugye kicsit szépítettem a dolgokon, mégsem írhattam azt, hogy miért Allah, a mi Isten.
2: Noha,
1: erről az Elohim és az Allah etimológiai
0: ugyanaz. Ez nem egészen, mert a másik nő nemű eredendő, mint az arab. Jó, mármint valahol az ős rétegekben. Egy szó mint száz, ez a bizonyos programmatikus mondat az egész könyv, illetve az egész vizsgált kontextus leglényegét is, hát tagadni nem tagadja, de bizonyos határok közé szorítja, hiszen egy olyan világról van szó, amely utoljára talán a művelődés történetben fölülírja a nyelveket, vallásokat és tradíciókat. Az arab csak egy közvetítő nyelv, egyébként emellett a szír és a perzsa is jelen van, és ezen az arab nyelven filozofál mindenki, tehát a szírek is, a perzsák is, a úgynevezett arab-arabok is, keresztények, zsidók, különböző 3 szír, egyház, felekezet, stb. Mindenki, és közös problémákon töprengenek. Tehát itt az az egészben a legszebb, és azért használom a szellemi koiné kifejezést, ugye a bibliai görög nyelv koiné szavára hajazva, hogy valami olyasmi merül fel, azóta soha a közös kérdezhetés joga, vagy kérdezés joga. Hát nyilvánvalóan a válaszok azok rettentő módon különböznek, és ez a kontextus szétesik, vagy ez a szövet, ugye textus, textum, a szövetet jelent szövevényt, szétesik abban a pillanatban, amikor ennek a bizonyos kalámnak, amely a 8. században üti fel a fejét, és tulajdonképpen annyit jelent, hogy racionális teológia, és ennek a módszereit követi mindenki, a zsidó, keresztény és muszlim egyaránt, nem kifejezetten a hivatalos egyházok által, hogy is mondjam, csak támogatva. Az első, amit vizsgálnak, és az első, ami, hogy mondjam, közösnek tűnhet, az a tafhid, a Isten egyedül valósága, és ez a skolasztikában is jelen van. Hát igen ám, csak hogy itt ugye a zsidók és muszlimok remekül megértik egymást, hiszen az Adonai Echad és az Allah egyedül valósága az nem kérdés. De hogyan gyöböszöljük bele ebbe a sémába a keresztény trinitológiát? Uh-huh. Sehogy. Következésképpen egy olyan elképesztően szerte burjánzó és hihetetlen színes, izgalmas világ bontakozik ki, mint egy 2,5-3 évszázadon keresztül a szemünk előtt, amely, hát hogy úgy mondjam, párját ritkítja. És ebből a szempontból nyilván az az ezotéria fog, hogy mit most Mukammasztól, vagy Szádjagántól, kezdve Moshe Maimonig, vagy Narboné Moshéig, zsidók megnyilatkoznak a filozófia, vagy a kalám nyelvén, másodlagosnak tűnik. Egyszerűen még az is vitatárgya, hogy létezik-e ilyesmi egy középkori zsidó filozófia. Vagy pedig, nyilván egy ortodox azt fogja mondani, hogy ez nem filozófia, ez teológia, illetve akár halakhává is, tehát a hétköznapi vallási élet törvényvilágává is transponálható, csak a nyelv az, ami, vagy amely, hogy mondjam, mindenki számára érthető, így vagy úgy. Na most ugye, hogy ez, ennek mi a teszterje, szabad így fogalmazni, az, hogy a felek évszázadokon át egymást, ezzel befejezem, egymást ütik, verik, gyalázzák, egyáltalán nem érdekli őket Isten egyedül valósága, nem érdekli Isten transzcendenciája.
1: Ez így szokott lenni valamiért.
0: Neomatikus voltam, az érdekli őket.
1: Annyira szeretjük egymást, hogy utáljuk egymást.
0: Ki a jobb logikus? Ki az, aki az organomban, annak is első két könyvében, elsősorban, tehát az analitika proterában, vagy a topikában, illetve a Porfirios eszagógiában járatosabb, és ki az, aki a másiknak a teológiai tantételét képes szétszincálni. Ebben a szírek a legjobbak.
2: Egyre több kérdés merül fel, ez szoktunk arról beszélni,
1: a legtöbb hallgatónkban ezek a kérdések.
2: Biztos, hogy ezek a kérdések foglalkoztak.
1: Gyula professzorom üzemi műfokra került el a végére. Tényleg csak azt tudom mondani, hogy ülök a széken és nyomom és a szövetet.
2: Vissza, és gyere vissza, mert épp csak elkezdtük ezt a beszélgetést. Miért az örökkévaló a mi Istenünk? Nagyon szeretem ezt a kérdést. Egyszer választ kapunk rá. Dr. Rugási Gyula professzor úr, nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Hát
1: nem éppen a bulvár dagonyában tapicskoló kedves hallgatóinknak füleinek volt kedves ez a mai adás, de azt gondolom, hogy ez nagyon nagy szükség van az ilyesmire.
2: Nagyon köszönöm.
1: Önmagában a felvillantás annak, hogy élnek még közöttünk olyan tudósok, mint Gyula, aki tényleg, hát Heller Ágnes is a legműveltebb és legokosabb embernek mondott még, amikor élt szegény, és nagyon megtisztelő, hogy eljöttél. Köszönjük szépen
2: még egyszer.
0: Ismét köszönöm szépen a lehetőségét és a hallgatók türelmét.
2: Köszönjük a figyelmedet. A CrossGPS podcastban dr. Rugási Gyulával beszélgettünk. A premierekkel keddenként este 7-kor találkozol a Crosson, a Mannán pedig szombatonként este 6-kor. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
1: Sziasztok!
3: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. CrossGPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: támogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. Azonnali intézkedéseket rendelt el a kormány a Duna vízszintjének szabályozására Paksnál. Elérte a szárazföldet az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Az első esztendő bárka már Pakson van, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány miatt. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. Eszerint a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az asszály és vízhiány elleni kárelhárítás és védekezés feladatainak végrehajtásával, valamint azzal, hogy azok költségeit a központi költségvetésből biztosítsák. Az Omán partjainál zátonyra futott tankerből szivárgó olaj elérte a szárazföldet, közölte a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet, amely vízhelyzeti tervet dolgozott ki a szennyezés megállítására. Az Európai Uniós szankciók alatt álló hajó, amelyet az orosz árnyékflottához soroltak, 130 ezer tonna nyers olajat szállított Indiába, amikor két hete megfeneklett egy ökológiailag kényes térségben. A Greenpeace szerint az olajszőnyeg mérete már 1000 négyzetkilométer. Nőtt. A hajó elérését a monszun időszak nehezíti. Négy portugál fiatal tűnt el az éjszaka az Adriai tenger horvát partjainál, kettejüket napközben megtalálták. A turisták egy kis gumicsónakkal indultak útnak egy szennytől északra fekvő kempingből, de a viharos tengeren nyomuk veszett a Velebit csatornában. A keresést tovább folytatják. Az idei nyár hőhullámai 15 milliárd euró többletköltséget is okozhatnak Franciaországnak, jelentette ki az ökológiai átmenetért felelős francia miniszter. A tartós aszály miatt az országban több mint 40 ezer embert sújt vízkorlátozás. A rendkívüli meleg fennakadásokat okoz az energiaellátásban, a hajózásban és a közegészségügyben. A költségeket tovább emelik az erdő és bozott tüzek is. Folytatódik a napos szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Fantasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: G'day to you, it's Joel and Luke here with For King and Country, and here is the story behind our song Love Me Like I Am.
2: One of the great statements of God.
3: Mielőtt Istennel találkozunk, ki vagyunk szolgáltatva a bűneinknek, és így van ez az egész világon mindenkivel. Nem számít, hogy nő vagy-e vagy férfi, felnőtt vagy gyerek, idős vagy fiatal. Nem számít, hogy mennyire gondolod te magadat jó embernek. Az sem számít, hogy mit gondolnak rólad a többiek, hogy te mennyire vagy jó ember. Mert amíg nem ismered Istent, addig bűnben vagy. De eljön egy bizonyos pont az életedben, amikor Isten bekopogtat hozzád, és ha engeded, akkor találkozik veled. És hidd el, hogy ott is, abban a pillanatban, előtte is és utána is úgy szeret majd téged, ahogyan vagy.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I'm Katie Nicole.
2: And I'm Mike Weaver from Big Daddy Weave. And this is the story behind our new song, God is in this story.
3: Jesus name,
4: our new song is about God taking the broken things.
5: Az új dalunk arról szól, hogy Isten egyszerűen elveszi, bekötözi és meggyógyítja az életünk azon részeit, ahol megsebesültünk. Nem tudom, hogy mi zajlik most az életedben, de azt tudom, hogy győzedelmes Istenünk van, akivel minden csatát megnyerhetsz, és veled együtt viseli el, és hordozza a sírüléseid fájdalmát. És ami még fontos, hogy ő nem mond le egyikünkről sem.
2: God's in the midst of whatever it is that you're going through right now, and he's able to turn it around and use it all for your good.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Élet, öröm, zene.
0: Élet, öröm, zene.
4: Élet, öröm, zene.
0: Ez a Manna.
4: He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on, everybody all over the room, open your mouth and worship him. Lift your hands and bless him in this place.

0: you deserve.
1: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en. A Pax Televízió jó voltából.
2: Istenem, feladom, ennyi, feladom.
3: És te meg azt kérdezi, na befejezted? A Biblia azt mondja, nem én találtam ki, azt mondja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Készen vagyok bármire, mindennel elbírok. Az egyik lányomnak volt egy ciszta az egyik petefészkén, ami elég nagyra nőtt, és miközben eltávolították, az orvosok véletlenül elvágták a húgyvezetékét. Ezért a lányomnak egy jó évig, vagy másfél évig stent volt a húgycsövében. Állandóan kórházba kellett járnia, hólyagfertőzése volt. A stentet kivették, meg visszarakták, és nem működött. Megpróbálta elkerülni a műtétet, a még komolyabb műtétet, és stb. Stb. És tudjátok, valahányszor új dologgal próbálkoztak, akkor a lányom reménykedni kezdett, hogy ez lesz majd a megoldás, és hogy ezzel véget ér ez az egész. Tudjátok, milyen az, amikor reménykedsz, hogy vége, és megint történik valami. Nos, a lányom csinálja a hangos könyveket. És nem olyan régen olvasta fel ezt a könyvet. Aztán egyik csalódás a másik után érte őt ezzel az egész egészségügyi dologgal. De elmondta, hogy miután felmondta a könyvet, a különféle előállt helyzetekben

0: Pacon él, Isten az én oldalamon áll. Neki jó terve van az életemre, és én engedni fogom, hogy megújítsa az elmémet az igéjével. Van egy fontos dolog, amit szeretném, ha megértenétek, mert vannak, akik azt gondolják, nos, én minden héten gyülekezetbe megyek, Joyce. Az nem elég? Nem. Meg kell tanulnod helyesen gondolkozni. Ezért mondja a Biblia, hogy meditáljunk Isten igéjén. Meditáljunk Isten igéjén. És tudjátok mit? Sok keresztény fél ettől a szótól. Mert néhány hamis vallás, meg az ezotéria kiforgatta a jelentését, ezért a keresztények azt gondolják, meditálni. Na ne! Isten azt mondta Józsuénak, meditálj az igén éjjel és nappal. Mit jelent meditálni? Azt, hogy gondolkozni rajta, valamit újra és újra átforgatni az elménkben, és halkan kimondani az órunk alatt. Pontosan ezt jelenti az a szó, ha megnézed a héber jelentését. Újra és újra az elménkben forgatni. Szóval leülhetek reggel valahová, vagy máskor is lehet, tedd, amikor futsz. Nem számít, hogy mikor teszed. Gondold át 10-szer, és suttogd el. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít. Nincs semmi, amit ne tudnék megtenni Istennel az oldalamon. Nem leszek legyőződ, nem fogom feladni. Meg tudom tenni, bármit is kell megtennem. Nem fogok félni az élettől, nem fogok rettegni a dolgoktól. Szembenézek velük, bármit akarsz Istenem, azt én meg tudom tenni, itt vagyok, számíthatsz rám, nem fogom feladni, nem adom fel, bármi jön az életben, azzal megbirkózom. Nos, tedd ezt nap, mint nap. Úgy értem, csak tedd ezt 7 napig, ahogy eredetileg javasoltam. Egy hét után el fogsz kezdeni másként gondolkozni. Az emberek sok dologtól tartanak, és ez rokona a félelemnek. Tartok a mosogatástól, attól a sok mosnivalótól, tartok attól, hogy elmenjek vásárolni, tartok attól, hogy forgalomban vezessek. Néhányan közületek, mire ez a gyönyörű, csodálatos életet megváltoztató konferencia véget ér, ha nem vigyáztok, tartani fogtok attól, hogy hazamenjetek. Tartok attól, hogy hazamenjek, mert tudom, hogy a kölykök valószínűleg nem csinálták meg, amit mondtam nekik, és én nagyon mérges leszek. Látjátok, mit csináltok? Már eleve felkészítitek magatokat, hogy hazamenve rosszul viselkedjetek, és akkor a többiek majd azt gondolják, nos, ennek a konferenciának sem volt semmi értelme. Pedig ti csináljátok ezt magatokkal. Attól tartok, meg ettől tartok. Én már nem engedem meg magamnak, hogy tartsak dolgoktól. Mi értelme van tartani valamitől, ha úgyis meg kell csinálni? Nálnod. Tartok tőle, tartok attól, hogy nem fogok ellenállni ennek a sok csokinak, amíg itt vagyok. Nem kell tartanod tőle, csak döntsd el, hogy enni fogsz-e vagy sem. Ha nem akarsz, akkor ne egyél, ha meg akarsz, akkor egyél. Ennyire egyszerű. Nem kell enned belőle, ha nem akarsz. Ó, de hogy nem, te nem érted. Tudod, miért van ez a problémád? Azért, mert meggyőzted magad, hogy van ilyen problémád. Azt mondtad magadnak, hogy ez így van. Minden nap csokit kell ennem. Nem, nem kell. Ha olyan helyen volnál, ahol nincs csoki, túlélnéd. Hidd el nekem, túlélnéd. Ha konzervekben árulnak a csodákat az élelmiszerüzletben, hányan rohannátok a boltba és vennétek kartonszámra? Jól van. Nos, hadd mondjak valamit. A csodák a mieink lehetnek, de nem konzervekben jutunk hozzájuk. Annyi csodád lehet, amennyit akarsz, ha úgy állsz a dolgokhoz, hogy képes vagyok, képes vagyok, képes vagyok. Hú, túlságosan jól szórakozom. Döntsd el, hogy sikerülni fog.
1: For success.
0: Légy olyan ember, aki nem hajlandó feladni.
1: To give up.
0: Ha reggel felkelsz és tartasz valamitől, akkor mondd ki a következő dolgot. Nem fogok tartani ettől a naptól. Semmitől sem fogok tartani, amit ma fogok csinálni. Sőt, nem csak, hogy nem fogok tartani tőle, még élvezni is fogom. Élvezni fogom, hogy a forgalomban vezethetek. Élvezni fogom a mosogatást. Élvezni fogom a háztakarítását. Élvezni fogok mindent, amit ma tenni fogok, mert Isten gyermekeként jogom van ehhez.

0: As a child of God.
1: Okay, nos látom ám, hogy hogyan néztek néhányan. Nos, Joyce testvérnő, te nem tudod, hogy én hogyan érzek. De hát már elmondtam, hogy miért érzed magad úgy, ahogy. Azért érzed magad úgy, mert úgy gondolkozol, ahogy gondolkozol. Hú-hú, halleluja! Hát én nem érzem magam túl boldognak. Nos, gondolom. Az nem működik, hogy szomorú és mérges gondolatokon gondolkozunk, és közben boldogok vagyunk.
0: And be glad and happy.
1: Ha kiigazítod a gondolkozásodat, akkor az Isten igéje és a saját tapasztalataim alapján is ígérhetem neked, hogy rendbe fog jönni az életed. Isten ígéretei mindenki számára állnak, senki sem kivétel, aki csak hallja. És én nem valami agykontrollt tanítok, meg pozitív gondolkozást, de hadd kérdezzek valamit. Ha választhatsz a pozitív és a negatív gondolkozás között, akkor miért választanád a negatívat? Á, ez csak egy csomó pozitív gondolkozásos nonsens. Nos, még ha az is lenne, mi a baj azzal? Á, ez csak egy agykontroll. Nos, jobb, ha kontrollálod az agyadat, mert ha te nem, akkor az ördög fogja. Hú, nem kéne ennyire izgatottnak lennem, ettől elfáradok. Legyen egy én vagyok, és én képes vagyok hozzáállásod. Én Isten gyermeke vagyok, felkent engem. Ő bennem van, üdvösségem van, betöltött a Szent Szellem. Krisztus értelme van bennem. Tudod, az életem mostani szakaszában egy nap többször is elmondom, hogy Krisztus értelme van bennem. Mert időnként mondani akarok valamit, aztán fogalmam sincs, hová tűnik a gondolat.
0: Can't figure out where it went.
1: Okay, szeretnétek hallani egy nagyon vicces történetet rólam? Tudjátok, ahogy kicsit érettebbé váltam, rájöttem, hogy már nem tudok annyi dologgal lépést tartani, mint amire régen képes voltam. Úgy értem, még mindig elég éles az elmém, de egyszerre csak egy vagy két dolgot tudok észben tartani, és nem 8 különbözőt. Szóval egyik reggel egy csomó dolog történt. Sokan hívtak telefonon, sok ilyen olyan dolog történt. A dolgok nem abba az irányba haladtak, amire kellett volna. Próbáltam elindulni otthonról, már késésben voltam a megbeszélésemről. Indulás előtt utoljára kiszoktam vinni a kutyát, hogy elvégezhesse a dolgát. Utána meg beviszem, aztán meg kap egy jutalomfalatot. Szóval kivittem a kutyát, aztán elővettem a jutalomfalatot, de az ő szája helyett a sajátomba tettem. Szóval a legújabb vicc a családban, hogy oda kell figyelni anyura, mostanában kutyakaját eszik. Másnap épp átöltöztem, és az alsó neműimet be akartam dobni a szennyes kosárba, de a kukába dobtam őket. Arra gondoltam, na ebből elég, bennem Krisztus értelme van. Mert tudjátok, hogy mit mondana az ember ilyenkor legszívesebben? Nem tudom, hová tettem az eszem. Hiába, már nem úgy működik az agyam, mint régen. Remélem, nem lesz Alzheimerem. Manapság semmire sem emlékszem. Nem, nem fogok ilyet mondani. Bennem Krisztus értelme lakozik. És tudjátok, lehet, hogy Isten nem akarja, hogy 8 dolgot csináljak egyszerre, lehet, hogy többé nem engedi meg ezt nekem, és le kell csökkentenem azoknak a dolgoknak a számát, amelyeket egy időben csinálok, de ez nem jelenti azt, hogy nincs jó agyam. Nagyon figyelj oda, hogy mit engedsz a gonosznak a fejedbe ültetni. Jól van, nézzük meg a Bírák 6-ot, és nézzünk meg egy férfit, aki nem hitte, hogy meg tudja csinálni, amit Isten mondott neki. Bírák 6, a 12. verstől. Ó, te jó ég, 12 ponton van. A csapatom tagjai most valószínűleg fogadásokat kötnek, hogy befejezem-e ezt az egészet a hétvége folyamán. Köszönöm. De megpróbálok jól viselkedni. Bírák 6:12-től. Nos, ő egy Gedeon nevű férfi volt, akit Isten használni akart, és hadd mondjam azt, hogy ma sokan Gedeonként vagytok itt, Isten használni akar benneteket, de ha nem látod magad úgy, ahogy Isten lát, akkor ha Isten el is hív valamire, te mégsem fogod elhinni, hogy meg tudod azt tenni. Hinned kell, hogy bármit kér Isten, azt te meg tudod tenni. A csodák akkor lesznek a mieink, ha hiszünk. Aztán eljött az Úr angyala hozzá. Szóval megjelent egy angyal ennek a férfinek. Tudod? Ha már elég kétség és hitetlenség van benned, akkor semmi sem fog meggyőzni téged. Az Úr angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Így látta őt Isten. Bátor és erős vitéznek. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszélnek nekünk, hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és Midian kezébe adott. Hát milyen válasz ez arra, hogy megjelenik egy angyal, és azt mondja, az Úr veled van, bátor és erős vitéz. Ó, Istenem! Ó, Uram! Szinte látom, ahogy ez a férfi összezsugorodik, és azt gondolja, hogy ő egy senki. Ó, Uram! Ha Isten velem van, miért vannak ilyen rossz körülményeim? És ha Isten igazi, akkor miért vannak ezek a problémák az életemben? Jól van, nézzük meg a következő verset. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj a te erőddel, szabadíts meg Izraelt Midian markából, én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? A következőt nagyon szeretem. Hiszen... az én nemzetségem a legszegényebb Manasséban, és én a legkisebb vagyok atyám házában. Istenem, a rossz embert választottad. Ahelyett, hogy azt mondta volna, Istenem, ha te mondod, hogy képes vagyok rá, akkor így van. Mindenre van erőm a Krisztus által, aki megerősít engem. Nos, tudjátok, mi volt az ő problémája? Az, hogy önmagára nézett, és nem Istenre. Ez az, amit nem tehetsz, hogyha hinni szeretnéd, hogy meg tudod tenni, amit kell. Nem nézhetsz magadra, mert ha magunkra nézünk, akkor természetszerűleg azt fogjuk gondolni, nem bírom tovább, nem tudom ezt megcsinálni, nem bírom tovább. Istenem, hallasz engem, nem bírom ezt tovább. Ezt akár be is fejezheted, mert ez Istent nem hagyja meg.
2: Ó, Istenem! Feladom, ennyi, feladom!
1: Isten meg azt kérdezi, na befejezted? Szólj, ha vége! Tanulj meg egyetértésben lenni Istennel. Nos, Gedeon elindult, és Isten használta őt. De két vagy három bizonyítékra, meg gyapjúra volt szükségre, meg hasonlókra, és tudjátok, Isten azt akarja, hogy elhiggyük a beszédét, és el akarom mondani neked, hogy Isten nagyszerű dolgokat tud tenni rajtad keresztül. Nem érdekel, hogy honnan jöttél, milyen iskoláid vannak, milyen a családi háttered, mit csináltál rosszul, mik a természetes képességeid. Isten hihetetlenül elképesztő dolgokat tud tenni, ha annyit mondasz, Istenem, itt vagyok. Ha másokon keresztül tudsz tenni dolgokat, akkor rajtam keresztül is. Itt vagyok. Hiszem, hogy meg tudom tenni, amit kérsz tőlem. Néhányan unatkoztok az életben. Ez így is van, felelitek. Azért van ez így, mert nincsenek izgalmas gondolataitok. Kezdj el arra gondolni, ki tudja, milyen jó dolog történhet velem ma. Hú, ez egy jó nap lesz. Azt feleled. Nos, egyszer erre gondoltam, és semmi sem történt. Pont erről beszélek. Tudjátok, időnként azt mondom Istennek, nem tiszteletlen módon, de azt mondom neki, Istenem, addig nem fogom be a számat, amíg győzelmet nem látok ezen a területen. És hiszem, hogy ilyenkor Isten úgy van vele, igen! mert azt akarja, hogy kitartóak legyünk. Ha a Biblia azt mondja, hogy bárki megkaphat egy adott dolgot, akkor te is. Ha Isten bármit megtehet bárkiért, akkor Isten érted is tehet valamit. De én a legkisebb vagyok a családomban. Én vagyok a legszegényebb a csapatban. Vedd le a szemedet magadról, és nézz Istenre. 4. Mózes 13.25. Mindent meg tudok tenni az életben, amit kell, Krisztus által, aki megerősít engem. Azt szeretném, hogy gondolkozzatok ezen, és mondjátok ki. Gondolkozzatok, és mondjátok ki. Mondjátok ezt magatoknak, amikor füvet vágtok, amikor takarítotok, vagy munkába mentek. Nem tudom, mi fog történni ma, Istenem, de akármi lesz az, kezelni tudom majd, méghozzá mosollyal az arcomon, mert te velem vagy. Ha csak akkor leszel boldog, ha tökéletes a napod, akkor bajban vagy. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből. Visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiainak egész közösségéhez, a Párán pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták, elmentünk arra a földre, ahova küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. Nos, sokat hallottak az ígéret földjéről. A sok éves pusztai vándorlás során, és most már elég közel voltak. Most már kiküldhettek néhány kémet, hogy milyen is valójában. Szóval visszajönnek, hoznak gyümölcsöket, amik olyan nagyok, hogy két embernek rúdon lógatva a vállán kellett vinnie. A rúd a férfiak vállán volt, a gyümölcs pedig lelógott. Ilyen nagyok voltak a gyümölcsök. És aztán azt mondták, oké, itt van ez a gyümölcs, és elég szuper, 28. vers, de... Na, ezen a ponton vétjük el. De... Óriások vannak a földön. Aztán el is nevezték őket. Jebusziak, hettiták, paraziták, az ilyen iták, meg olyan iták. De erős nép lakik azon a földön. A városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk. 29. vers. A délvidéken Amálek lakik, a hegyvidéken a hettiták, a jebusziak, az emóriak laknak. És Káleb. A csodálatos Káleb, aki 85 évesen kérte Istent, hogy adja neki a hegyét. 85 évesen ő azt mondta, Istenem, adj nekem egy hegyet, mert még ebben a korban is a szemem nem gyengült meg, és 85 évesen még mindig erős vagyok. Adj nekem egy hegyet. A Biblia azt mondja Kálebről és Józsuéról, hogy másfajta lélek volt bennük, mint másokban. Benned milyen lélek van? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, de, nem, nem, de. Hagyd ki ezt a beszédedből. Tudom, hogy Isten jó, de... Tudom, hogy az ige azt mondja, hogy senkinek se tartozzam, de olyan sok adósságom van, és de... Nos, tudom, hogy a Biblia azt mondja, hogy legyen önuralmunk, de... De... Itt a gyümölcs, ahogy Isten megmondta. Igen, de... Káleb azonban, 30. vers. Káleb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta. Bátran fölmehetünk. Úgy szeretem ezt. Tudjátok, miért volt fontos, hogy azonnal menjenek? Azért, mert nem akarta, hogy túlgondolják a dolgot. Sokszor túlgondoljuk a dolgokat. A Biblia azt mondja, hogy Dávid gyorsan odafutott a diadalra, amikor Góliáttal nézett szembe. Nem akart azon gondolkozni, hogy milyen nagy volt Góliát, és hogy ő meg milyen kicsi. Azonnal. Én a seregek urának nevében jövök ellened, és még ma levágom a fejedet. A jövőjét profétálta. Néhányan azt gondoltátok, hogy Isten elétek helyezett néhány jó dolgot, de halálra gondolkoztátok a dolgot. Addig gondolkoztatok rajta, amíg eltűnt az egészből minden élet. Addig gondolkoztatok rajta, amíg annyira be nem rezeltetek tőle, hogy összezsugorodtatok és elfelejtettétek, kik vagytok Krisztusban. Néha még mindig azt érzem, hogy nem tudom, mit csinálok, de kiállok ide és csinálom. Állandóan azt mondom Dave-nek, hogy fogalmam sincs, hogy jutottunk el ide onnan, ahonnan elkezdtük. Egyszerűen nem tudom, csak nem tudom. Ha megnéznénk egy fényképet, hogy annak a háznak a pincéjéből indult a szolgálatunk, akkor elképzelni sem tudja az ember, hogy történt ez. Tudjátok, valószínűleg nem értitek, hogy Isten nélkül teljesen lehetetlen lenne számomra ezt csinálni. Lehetetlen. Ha ez nem Isten lenne, nem történhetett volna meg. Úgy értem, lehetetlen. Nem tudott volna megtörténni. Semmiféleképpen. Nem tudott volna. De vannak csodák, ha hiszünk benne. Amen. El kellett kezdenem egyetértésben lenni Istennel. Ha te azt mondod, hogy képes vagyok rá, akkor így van. 12 ember ment be a földre. 10 azt mondta, ez lehetetlen. Csak 2 mondták, hogy meg tudják csinálni. Bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele. 31. vers, de a többikém azt mondta, nem tudunk ellenük menni. 2 azt mondták, de tudunk. 10 azt, hogy nem tudunk. Muszáj lesz figyelmen kívül hagynod az életedben lévő negatív embereket, ha bármit is tenni akarsz Istenért. Ne gondold, hogyha Isten eléd tesz valamit, akkor mindenki tapsolni és drukkolni fog neked. Nekem mindenki azt mondta, hogy nem leszek képes erre, hogy őrült vagyok. Még a gyülekezetemből is kiraktak. Minden barátomat elvesztettem. Te egy őrült nő vagy. Nos, haha, itt vagyok. De megértem, hogy miért gondolták ezt. Teljesen megértem. Valószínűleg én is azt gondoltam volna, hogy őrült vagyok, ha belegondoltam volna, de nem tettem. De ezt nézzétek meg. 33. vers. Nézzük meg ennek a végét. Sőt, láttuk ott az óriásokat is, a nefilimeket, az anák fiait, akik az óriásoktól származnak. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Miért nem hitték, hogy le tudják győzni az óriásokat? Azért, mert a saját szemükben is rovaroknak látták magukat az óriásokhoz képest. Saját magukra néztek,
3: az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillusz Dorka, Szacsvai László és Spindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmjének választották Ansziban.
3: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
5: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna víz szintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna víz szintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltatók közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt, hangsúlyozták. Különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a Gödöllői Hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri Hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
6: Változatos és értékes tartalom.
7: Élet,

0: valóságot. A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap, augusztus 12-e. 81 éve alakult meg a Magyar Újságírók Szövetsége, a legnagyobb múltú és létszámú média szervezet Magyarországon, rövidebb nevén MUOSZ. Mintegy 5000-es tagságában, szakosztályokba, vidéki klubokba szerveződve, az írott és az elektronikus sajtó, a széles értelemben vett kommunikációs szakma minden képviselője jelen van, újságírók, szerkesztők, fotósok, karikaturisták, dizájnerek, szóvivők és PR szakemberek. 2010-ben nyitotta meg kapuit új székházuk a 6. kerületi Vörösmarty utcában. A felújított és átépített egykori Keglevics ház az Aradi és a Szondi utca között nem csak média szakmai programoknak ad otthont, de egyben Budapest egyik új továbbképzési kulturális szintere. 95 éve született szintén a mai napon Cigány György író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és József Attila díjas érdemes művész. A győri Bencés gimnázium diákja volt, majd a Zeneakadémián szerzett zongoraművész tanári diplomát. 1956-tól a Magyar Rádió munkatársa, illetve zenei főosztályvezetője, majd a Magyar Televízió munkatársa, elnökségi tagja, a művészeti producere, a zenei műsorok stúdióvezetője lett. 99-től az Írószövetség költői szakosztályának elnöke. Rendszeresen orgonált a Krisztina városi templomban. Lánya Cigány Ildikó író és az első női pilóta Magyarországon, fiai Cigány Zoltán filmrendező, író és Cigány Gergely operatőr. 339 éve vívták a második mohácsi csatát, ahol Károly herceg katonái megverték Szulejmán nagyvezérhadait. Még ezen a napon megvívták a nagyharsányi csatát is, melynek győzelme visszafordíthatatlan tényé tette Buda visszakerülését. 98 éve fejeződött be a 9. újkori nyári olimpia Amsterdamban. A politikailag semleges holland fővárosnak sikerült végre egy valóban békés olimpiát szerveznie 1928-ban. A résztvevőkről szóló számok minden eddigit meghaladtak. 46 országból 14 sporták képviselői 109 számban versenyeztek, összesen 2724 férfi és 290 női sportoló. Ezen az olimpián lobbant fel először az olimpiai láng, mely előtt minden nemzetküldöttség elvonult. A magyar csapat zászlóvivője Egri Kálmán volt. Tarzan Johnny Weissmüller itt úszott le a világon elsőként 1 percen belül 100 métert, mögötte a második a magyar Bárány István lett. A többi magyar résztvevő is szép eredményeket ért el. A kardvívó csapat aranyérmes lett, és az egyéni döntőt is két magyar vívta, így Tertyánszki Ödön arany, Pesaur Attila pedig ezüstérmet kapott. A dobogó legfelső fokára állhatott még Keresztes Lajos könnyű súlyú birkózó és Kocsis Antal légsúlyú ökölvívó. Ezüstérmes lett a magyar vízilabda csapat, és a birkózók is bezsebeltek még 2 ezüst és 1 bronzérmet. 98 éve hunyt el a mai napon Endre Béla festőiparművész, az Alföldi Iskola jeles képviselője. 1910-től minden nyáron Mártéjon alkotott. 13 éve, hogy nincsen közöttünk, Vukán György Kossuthia zongoraművész, zeneszerző, aki mintegy 150 film zenét írta. Balázs Béla és Erkel Ferenc díjas, mintegy 150 film, 50-60 színpadi mű, rádiójáték, illetve balett kísérő zenét szerezte. Zenei karrierje mellett fogorvosként is dolgozott. 6 éve hunyt el Kulcsár Gergely, olimpiai ezüst és bronz érmes gerelyhajító. 4 olimpián vett részt. Az 1964. évi tokiói olimpián ezüst, a 60. római és a 68. évi Mexikó városi olimpián bronzérmet szerzett. 3 olimpián ő volt a magyar csapat zászlóvivője. 12-szer volt magyar bajnok, gerelyhajításban többször megjavította a magyar csúcsot. Ő volt az első magyar gerelyhajító, aki 80 méteren felül dobott. 77 éve született Mark Knopfler, brit rockgitáros, énekes, zeneszerző és producer, a Dire Straits alapító tagja. Pályáját 1969-ben a Yorkshire Evening Post rock kritikusaként kezdte, majd a Lowton College tanára volt, londoni pubokban zenélt és képzőművészetet tanított félállásban. 1977-ben alapította a Dire Straits együttest, amellyel 1978-ban Európában turnéztak a Talking Heads előzenekaraként, később világkörüli turnéjukon felléptek a Live Aid-en is. 1980-ban Bob Dylan és Steely Dan, majd 86-ban Tina Turner lemezének producere is volt, és aztán később 86 és 90 között a Dire Straits felfüggesztette a munkáját. 90-ben a Notting Hill Willis-szel dolgozott, lemezt készített Chet Atkins country gitárossal, majd ismét a Dire Straits-szel szerepelt a nyári Nebworthy fesztiválon.

0: Budapest Update.
1: Szokás szerint már is mondom a budapesti aktualitásokat. Hazánk egyik legnagyobb táncházas eseménye a Folk Park Táncház Fesztivál az 5. jubileumához érkezett, ami 2021-ben egy különleges kísérletként indult, már a Budapest Park egyik legjobban várt hagyományává nőtte ki magát. Egyetlen éjszakára az egész park a népzené és a néptáncé lesz, ahol 3 tánctéren egyszerre szól az élő muzsika, és több ezer ember ropja a táncot a csillagos ég alatt. A jubileumi Folk Parkot idén augusztus 21-én rendezik meg, közvetlenül a Bagosi Brothers Company nagy sikerű Csillag az ége koncertje után. A koncerten a zenekar ismert dalai népzenei hangszerelésben csendülnek fel, a színpadon néptáncosok közreműködésével, így a folk hangulat ezúttal nem ér véget a ráadásnál. Folytatásként érkezik a hajnalig tartó Táncház Fesztivál. A Folk Parkra a kezdetektől úgy tekintünk, mint a népzene örömünnepére. Az évek alatt ráadásul bizonyította, hogy a népzene és a néptánc ugyanúgy képes több ezer embert összehozni, mint bármelyik könnyű zenei koncertünkön. Külön öröm számunkra, hogy idén a Bagosi Brothers Company Csillag az égen műsora és a Folk Park szinte egyetlen közös történetté áll össze, mondta el Ferenc Sándor, a Budapest Park brand menedzsere. A népzene tehát nem nosztalgia, hanem élő, folyamatosan megújuló műfaj, amely ugyanúgy képes megszólítani a mai közönséget, mint a kortárs könnyű zene. A Budapest Park és a népzene kapcsolata 2019-ben kezdődött, amikor az első táncházat megszervezték a nagy tánctéren. A kezdeti sikerek után a program évről évre tovább fejlődött, 2021 óta pedig a Folk Park keretében már egy teljes estére a népzene és a táncház világa költözik be a rendezvényre. Egynapos kulturális fesztivált rendeznek Budapesten szeptember 12-én. A holland sikerformátum alapján szervezett eseményen még kísérleti fázisban lévő művészeti projektek, performanszok kapnak teret magánlakásokban. Jön a Hova Tova, az első holland stílusú egynapos fesztivál. A koncepció lényege, hogy a költséges helyszínbérletek helyett egymástól séta, tömegköz vagy bicikli távolságra elhelyezkedő magánlakások nyílnak meg egy napra a látogatók előtt, ahol kora délutántól késő estig zenei, kulturális és tudományos programok várják őket, írta a művészeti portál a Prey. A lakások átmenetileg előadóterekké válnak, koncertekkel, felolvasásokkal, lakásszínházi előadásokkal és kerekasztal beszélgetésekkel. Miután ilyen esemény még nem volt Magyarországon, biztosan különleges lesz az első, egy non-profit rendezvény, amelynek hátterében egy elhivatott fiatal kultúra szervezőkből, művészekből és egyetemistákból álló csapat áll, és amely minőségi programokat kínál, elérhető áron, elsősorban fiataloknak. A fellépőket és a konkrét programokat a legegyszerűbb a HT oldalán követni. A szervezők örömmel várják produkciók, szervezetek, társulatok jelentkezését. Közben lezárult a Budapest Play, megvannak az utcazenei verseny győztesei. A Budapest Play utcazene fesztivál és verseny záró napján hirdették ki a díjazottakat, akik értékes nyeremények mellett fellépési lehetőséget is nyertek. A Budapest Play utcazene fesztivál és verseny szombati záró napján ünnepélyes keretek között adták át a szakmai és közönségdíjakat. A fődíjat Larissa Rosis, míg a közönségdíjat Esther Brown Wood érdemelte ki a többnapos eseménysorozat végén. Az Egyesült Államokból származó, de magyar gyökerekkel rendelkező és nemrég a magyar állampolgárságot is megszerző Larissa a fődíjjal oklevelet és értékes tárgyereményeket vehetett át. Az énekes, aki 3 éve rendszeresen utcazenél Budapesten és környékén, a verseny elismeréseként pénteken a Sziget Fesztivál közönsége előtt is felléphet. A félig amerikai, félig magyar énekes dalszerző Esther Brown Wood a közönségdíj elnyerésével szintén értékes tárgyereményekben részesült és lehetőséget kapott a Szigeten a bemutatkozásra. A szakmai zsűri döntés alapján további elismeréseket is kiosztottak. Az első Budapest Play hangszeres utcazenei díját a latin zenét játszó Alex Torres érdemelte ki, míg az Artisius szerzői külön díját Héja Norbert kapta. Utóbbi a díj részeként mentor programban vehet részt, emellett felléphet a Szigeten, valamint tárgynyereményben is részesül. Közben sűrített menetrenddel és éjszakai közlekedéssel készül a BKK a Sziget Fesztiválra. A H5-ös hév a szokásosnál gyakrabban jár, a Liszt Ferenc repülőtérről transferjárat visz az Óbudai Szigetre, a 6-os villamos pedig éjszaka és hétvégi menetrend szerint közlekedik. Az augusztus 16-áig érvényes Sziget City Pass korlátlan utazást biztosít Budapest közigazgatási határán belül. Közleményük szerint a fesztivál idején a szokásosnál sűrűbben éjszaka is jár a hév, a Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre augusztus 15-ig transferjárat közlekedik. A buszok augusztus 15-én és 16-án az ellenkező irányba az Óbudai Szigetről a repülőtérre szállítják majd az utasokat. A nagykörúti 6-os villamos a rendezvény ideje alatt minden éjjel a hétvégi sűrű menetrend szerint jár. A környéki éjszakai járatokon nagyobb befogadó képességű járművek is közlekednek. A BKK közölte azt is, hogy az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de fesztivál környékén is lezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani. A 220 126-os autóbuszok módosított útvonalon közlekednek. A rendezvényhez kapcsolódóan a BKK Sziget City Pass by Budapest Card elnevezésű 2,5 napos karszalagokat hoz forgalomba, amelyek augusztus 10 és 16 között korlátlan számú utazásra jogosítanak Budapest közigazgatási határán belül a legtöbb vonalon. A rendezvény a MOL Bubi közbringáival vagy akár elektromos rásegítésű kerékpárral is könnyen elérhető. Közvetlenül a fesztivál bejáratánál ideiglenes Bubi állomás működik a fesztivál ideje alatt. A BKK a Filatorigát hívállomásnál a belváros felé vezető oldalon mobil ügyfélpontot létesít, ahol igény esetén angolul is válaszolnak a közlekedéssel kapcsolatos kérdésekre. Több mint 80 év után kinyitották a Dunából kihalászott második világháborús motor oldaldobozát, megmutatták, mit találtak benne. A motorkerékpár a Batthyány tér közelében volt látható a folyó rendkívül alacsony vízállása miatt. A több mint 80 év a Dunában fekvő járművet az ISZAP szinte tökéletesen megőrizte, így egyben sikerült kiemelni. A ritka leletet a Pest vármegyei kutatómentő szolgálat segítségével hozták felszínre. A múzeum munkatársai most az oldaldobozt is kinyitották, amelyből többek között egy Bosch gyújtó gyertya, a bakelit gyertya tartójával, olajozó flakon, zsírzó tubus, szigetelőszalag, hengerfejkulcs, gyertyakulcs és egy kis drótkefe is előkerült. Közben őrizetbe vette a rendőrség annak a bűnszövetségnek a feltételezett irányítóját és közvetlen segítőjét, aki a gyanú szerint hamis okmányokkal és megtévesztéssel próbált megszerezni több összesen 100 millió forint értékű ingatlant Pest vármegyében és a fővárosban, közölte a Pest vármegyei rendőrfőkapitánysága a rendőrség honlapján. Felidézték, hogy a nyomozás adatai szerint a bűncselekmény sorozat már legalább 25 ingatlant érint Csömörön, Szadán és Budapesten. Az ügyben eddig 10 ember szerepelt, de köztük több már gyanúsítottak is, míg egy szemét elfogató parancs alapján keresnek. Az elkövetők által célba vett ingatlanok összértéke meghaladja a 600 millió forintot, ugyanakkor a rendőrség gyors közbelépésének köszönhetően a sértetteket végül nem érte vagyoni kár, az ingatlanokat pedig a csalók nem tudták megszerezni. A lefoglalt bizonyítékok alapján a rendőrök azt is vizsgálják, hogy a bűnszövetség készült-e további hasonló csalásokra. Azt is írták, hogy a főkapitányság üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás és más bűncselekmények miatt folytat eljárást. A gyanú szerint az elkövetők előre megszervezett szereposztásban dolgoztak, hamis személyazonosító okmányokat és valótlan tartalmú meghatalmazásokat használtak fel, magukat a tulajdonosnak vagy hozzátartozójának adták ki, majd a hivatalos ügyintézés látszatát keltve próbálták megszerezni vagy értékesíteni a kiszemelt ingatlanokat. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Manna Morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hőszigetjelenség jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. augusztus 12-e van, szerda, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Rendészeti munkacsoport alakult Budapest közbiztonságának javítására. Madárgyűrűző akció indult a Naplástónál, megkezdik a Gubacsi híd helyreállítását. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Várhatóan augusztus végétől meghosszabbított útvonalon közlekedik a 81-es trolibusz Budapesten. A járat az Ősvezértere és a Mexikói út mellett már a Dózsa-György út metróállomást is eléri, így közvetlen kapcsolatot teremt Zugló, Angyalföld és a 3-as metró között. A változtatásról a Budapesti Közlekedési Központ társadalmi egyeztetést tartott, amelynek során a beérkezett vélemények többsége támogatta az útvonal meghosszabbítását. A tervek szerint a 81-es tróli a Mexikói úttól, az Erzsébet királyné útján és az Állatkerti körúton keresztül halad tovább a Váci úti irodanegyed felé, végállomása pedig a Dózsa-György út M lesz. Az új útvonal egyik legfontosabb előnye, hogy átszállásmentes összeköttetést biztosít Angyalföld és Zugló között, valamint közvetlen kapcsolatot teremt az M3-as metróval. Emellett a Mexikói út térségéből egyszerűbben elérhetővé válik a BVSC úszoda is. A meghosszabbított 81-es a hét mindennapján nagyjából hajnali 5 órától éjfélig közlekedik majd, alacsony padlós légkondicionált trollibuszokkal. Hétköznap reggel 12, napközben 20, délután és késő este pedig 15 percenként indulnak a járatok. Hétvégén várhatóan 20 perces követési idővel lehet számolni. Rendészeti munkacsoport alakult Budapesten. A 30 napos fokozott rendőri akció lezárása után is folytatódnak a közbiztonság javítását célzó intézkedések a fővárosban. Budapest és a belügyminisztérium képviselői több hosszabb távú lépésről is megállapodtak, egyebek mellett rendészeti és kríziskezelő munkacsoportot hoznak létre. Karácsony Gergely főpolgármester Kis Ambrus főigazgató társaságában egyeztetett Posfai Gábor belügyminiszterrel, Baricska Norbert budapesti rendőrfőkapitánnyal és Bódis Kriszta társadalompolitikai kormánybiztossal. A megbeszélésen értékelték a július közepén elindított fokozott közbiztonsági akció eddigi tapasztalatait, valamint azt, hogy milyen intézkedésekre van szükség a program befejezése után. Az elmúlt 3 hétben 97 fővárosi helyszínen összesen 1600 rendőr vett részt az ellenőrzésekben, akik mintegy 11 000 szolgálati órát teljesítettek. Az akció során 154 embert fogtak el, és 118-at állítottak elő. Emellett 80 szabálysértés és 72 büntető feljelentés történt, valamint 154 helyszíni bírságot szabtak ki. A főpolgármester szerint ugyanakkor Budapest közbiztonsági problémáit önmagában a fokozott rendőri jelenlét nem képes hosszú távon megoldani. Számos közterületi probléma hátterében szociális, egészségügyi, hajléktalansági vagy más társadalmi nehézség áll, ezért ezek kezeléséhez a rendőrség mellett szociális és egészségügyi szakemberek bevonására is szükség van. Karácsony Gergely szerint van olyan szolgáltatási helyszín, ahol a szociális szakemberek tapasztalatai alapján a kliensek csaknem 90%-a korábban a gyermekvédelmi ellátórendszerben élt. A főváros már egyébként létrehozta a saját közterületi munkacsoportját, amelyben a rendőrség, az érintett kerületek, valamint közterületi, szociális és egészségügyi szervezetek dolgoznak együtt. A kormánnyal folytatott egyeztetésen pedig abban állapodtak meg, hogy a 30 napos akció után konkrét végrehajtási terv alapján folytatják a közbiztonság megerősítését. Augusztus végéig felülvizsgálják a rendészeti szerveket és a szabálysértési eljárásokat érintő jogi, illetve hatásköri kérdéseket is. Emellett létrejön egy havonta ülésező rendészeti munkacsoport, amely rendszeresen értékeli a fővárosi helyzetet és meghatározza a következő feladatokat. Külön kríziskezelő munkacsoport is alakul, amely elsősorban a közterületi problémák mögött álló szociális kérdések kezelésére koncentrál majd. Eljárást indított a budapesti rendőrfőkapitány

0: termékekkel, beült az Audiba, majd egyszerűen továbbhajtott. Az esetet rögzítő autós a felvétel hangját nem tette közzé, elmondása szerint azért, mert a történteket látva olyan megjegyzéseket tett, amelyeket nem szeretett volna nyilvánosságra hozni. A szabálytalan megállás nem csak a járműforgalmat akadályozta, hanem a kijelölt gyalogos átkelőhelyet is elfoglalta, így a gyalogosok közlekedését is nehezítette. A felvétel végül a budapesti autósok közösségéhez került, amely arról számolt be, hogy a BRFK történtek miatt eljárást indított. Madárgyűrűző program kezdődött szerdán a 16. kerületi Naplástónál. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület budapesti csoportjának augusztus 26-áig tartó akcióján az érdeklődők testközelből is megfigyelhetik a befogott madarakat, és azt is megnézhetik, hogy hogyan zajlik a gyűrűzés. A szakemberek természetvédelmi engedélyek birtokában úgynevezett függönyhálókkal fogják be a madarakat, amelyeket ezután kis zsákokban visznek a gyűrűzőállomásra. Itt megvizsgálják, majd egyedi azonosítóval ellátott ornitológiai gyűrűt helyeznek a lábukra, végül szabadon engedik őket. A látogatók közben közelről is megnézhetik és lefényképezhetik az állatokat, valamint kérdezhetnek a szakemberektől. Lendvai Csaba, az akció szervezője az Inforádiónak azt mondta, hogy a madárgyűrűzés fontos információkat szolgáltat többek között a vonulási útvonalakról, az egyes fajok élettartamáról és arról is, hogy mennyire ragaszkodnak egy adott területhez. A madarak lábára kerülő fémgyűrű egyfajta személyi igazolványként is működik. Ha az állatot később Magyarországon vagy akár több ezer kilométerrel távolabb ismét befogják, akkor az adatok alapján követhetővé válik a mozgása. A program időzítése pedig azért is érdekes, mert több énekes madár vonulási időszaka éppen most kezdődik. A nádi posszáták egy része például ilyenkor indul dél felé, hogy végül a Szaharától délre fekvő afrikai területeken töltse a telet. A Naplástónál elsősorban énekes madarak kerülhetnek a hálókba, egy-egy reggelen akár 15-20 különböző fajjal is találkozhatnak a résztvevők. Időnként pedig nagyobb madarak, például harkályok, szajkók vagy rigófélék is felbukkanhatnak, bár ezek ritkábban akadnak a hálókba. A szervezők különösen fontosnak tartják, hogy a programba gyerekek is ellátogassanak. A városban élők közül sokan csak könyvekből vagy képekről ismerik ezeket a fajokat. A gyűrűzőállomáson viszont néhány percre egészen közelről megfigyelhetik a madarak tollazatát, csőrét és más jellegzetességeit. Az akció pedig augusztus 26-áig tart a Naplástónál. Több ütemben kezdődnek meg a Gubacsi híd helyreállítási munkálatai augusztus 15-én szombaton. A Budapest közút tájékoztatása szerint az első hétvégén két alkalommal is teljesen lezárják a hidat a közúti forgalom elől. A karbantartás első szakaszában a híd saruin végzik el a szükséges javításokat. Emiatt szombaton éjfél után 1 perctől hajnali 4 óra 22 percig, majd vasárnap éjfél után 1 perctől reggel 8 óráig teljes útlezárásra kell számítani. Ezekben az időszakokban a Gubacsi hídon egyáltalán nem lehet majd áthajtani, kerülni kizárólag a Kvassai híd felé lehet. A lezárások a közösségi közlekedést is érintik. A Gubacsi hidat használó BKK járatok a munkálatok idején módosított útvonalon közlekednek, a pontos változásokról később adnak részletes tájékoztatást. A helyreállítás pedig ezzel nem ér véget, a munkálatok második ütemét várhatóan októberben végzik el, amikor a híd dilatációs szerkezeteit cserélik ki. Ennél a munkafázisnál már nem teljes lezárást terveznek, hanem félpályás forgalomkorlátozás mellett dolgoznak. A Budapest közút pedig arra kéri a közlekedőket, hogy az augusztusi lezárások idején előre tervezzék meg útvonalukat, és számoljanak hosszabb menetidővel. A társasága a munkák előrehaladásával további tájékoztatást ad majd az aktuális forgalmi rendről. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.
2: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementi spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni, Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. A Budapest környéki erdők számtalan szépséget rejtenek, több száz éves fákat, különleges alakú sziklákat, páratlan kilátást nyújtó hegycsúcsokat és vadregényes várromokat. A világ Budapest szedte össze a Budapest környéki várakat. Az erdőket sokszor emlegetjük olyan vidékként, ahol távol lehetünk az emberektől, ahol kicsit kiszakadhatunk a civilizációból. Azonban láthatjuk, hogy az erdőkben is mindenhol ott vannak az emberi élet nyomai. Néha egészen romantikus formában, a fák sűrűjéből előbukkanó romos várfalak képében. A Vértes, a Börzsöny vagy a Pilis tele van kisebb erődítményekkel, sok közülük az Árpád korban épült, jellemző, hogy vadászkastélyként használtuk őket. Vitányvár elhagyatottsága ellenére meglepően jó állapotban megmaradt erődítmény, egyes falszakaszai 10-15 méter magasan állnak. A Vértesben található, legegyszerűbben Szárliget felől közelíthető meg az országos kék túra vonalán, csupán nagyjából 100-200 méterrel a vár előtt kell rátérni a kék vár jelzésre. A várat valószínűleg a Csák nemzetség emeltette a tatárjárás után, első említése 1319-ből való. Tulajdonosai gyakran változtak. Egy időben a hédervárjak, majd a rozgonyiak birtokát képezte, de aztán később luxemburgi Zsigmond erődítményeinek számát gyarapította. A 16. században a török kétszer is megostromolta és bevette, miután visszavívták, lerombolták, hogy még egyszer ne juthasson oszmán kézre. Köveinek jelentős részét ezután elhordták különböző építkezésekhez. A Börzsöny leglátogatottabb bára jó eséllyel Nógrád, de a jóval ismeretlenebb Zuvárat az őt közvetlenül körülvevő vidék miatt is érdemes meglátogatni. Márianoszra környéke a hegység kevéssé látogatott, de annál szebb része. A vár másik neve Ódamásd vára, nem összekeverendő a Damásdi várral, ami szintén a közelben található az Ipoly partján. A vár története meglehetősen régre nyúlik vissza, és már az Árpád korban véget ért. A leletanyag szerint már a 10-11. Században aktív élet folyt itt. Szabálytalan négyszög alakú kőfallal, árokkal és sáncokkal körbevett erődítmény állt itt. A 13-14. Században pusztult el, a 80-as években végzett ásatások tanúsága szerint tűz okozta az épületvesztét. A köveit a Nagy Lajos által 1352-ben alapított Márianoszra kolostorba építették be. Dömös az uralkodói testvérharc tanúja. A visegrádi hegységben a dömösi prépostság romjai mellől csodás kilátás nyílik az egész Dunakanyarra. Gyönyörködés közben senki nem gondol arra, hogy milyen véres királydrámának volt helyszíne az egyházi épület. Egy oklevél szerint első László 1079-ben Dömösön tartózkodott, vagyis ekkor már kellett itt állni a királyi kúriának, amihez a kor szokásai szerint biztosan tartozott kápolna. A szentiavatott lovak királyt Kálmán követte a trónon. Az ellene fellázadt Álmos herceg a Szentfölddel zarándokolt, hogy bűnbocsánatot nyerjen, hazatérve alapította meg az antiójai Szent Margit tiszteletére a dömösi monostort. Bármennyire is ájtatosnak tűnnek ezek a cselekedetek, Kálmánt nem győzték meg, így aztán megvakítatta testvérét és annak hívnak fiát Bélát, hogy alkalmatlanok legyenek az uralkodásra. Apa és fia Dömösre menekültek ekkor, innen pedig Bizáncba. A krónikák szerint Kálmán Dömösre küldött egy vitézt, hogy ölje meg a potenciális trónkövetelőket, de Álmos herceg Margit oltárába kapaszkodva a szerzetesek segítségével menekült meg a merénylettől. A monostort később a tatárok dúlták fel, a veszprémi majd az esztergomi püspök tulajdona lett. Luxemburgi Zsigmond itáliai szerzeteseket telepített ide, de a hely a 16. századra elveszítette a jelentőségét. A török időkben végleg elpusztult, a köveit az új barokk templom falaiba építették be a 18. század elején, ma néhol 5 méter magas fal maradványokat láthat az ideérkező, az altemplom megmaradt, a mai napig ökumenikus imahelyként működik.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: A Betesda gyermekkórház kerítése mellé került Kolodkó Mihály miniszobrász egyszerre két alkotása, Dr. Bubó a Bagoly doktor és a rajzfilm sorozat második részének szereplője, a félős nyúl. Egy egész generáció nőtt fel többek között Dr. Bubó, valamint Ursula a nővér, Csörmester és a többiek kalandjain. De ha ismeri egy mai gyerek Bubóékat, hanem a kisfigurák biztosan leveszik őket a lábukról. A rajzfilm sorozat második részében felbukkanó, mindentől, mindenkitől és mindig rettegő nyuszi, komikus és minden bizonnyal megmosolyogtatja a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ezzel szemben Dr. Bubó maga a szakértelem egy komoly orvos benyomását kelti, és aki ismeri a rajzfilmet, az tudja jól, hogy a Bagoly doki bizony érti a dolgát, és még cuki is. Az ő kettősüket látogathatjuk meg ezentúl a Hermina útnál. A fővárosi állat és növénykert 1866. augusztus 9-én nyitotta meg kapuit, 160 éve mutatja be bolygónk állat és növényvilágát. Egy idő alatt túlélt két világháborút, egy csődöt és több teljes átépítést, miközben királyi ajándékba kapott zsiráf és a világ első lombikor szarvúja is lakott benne. A kerek évforduló alkalmából néhány info érkezik a Városliget egyik legismertebb intézményének történetét és legkülönösebb epizódjait bemutató Világ Budapest válogatásban. Például 1866-ban nyílt meg a Pesti Állatkert, Magyarország első állatkertje, amelynek első igazgatója Xántusz János a kiváló természettudós volt. Az év végéig 66.918 látogató kereste fel, Erzsébet királyné pedig már egy héttel a megnyitó után végig sétált a kerte. 1868-ban Ferenc József Erzsébet királyné közbenjárására egy Margaret nevű vemhes zsiráfot, vagyis nyakorjánt ajándékozott az állatkertnek. Az állat elhelyezésére külön épületet kellett emelni, érkezése után pár hónappal, augusztusban pedig meg is született a kisborja. Így a budapesti volt a világ negyedik állatkertje, ahol zsiráfborjú született. A fővárosi állat és növénykert ma mintegy 18 hektáron terül el. A 2025 és 26 fordulóján készült állatkerti népszámlálás szerint a Városligeti kertben 658 állatfaj, 7542 egyedéről, valamint 78 tenyészetről gondoskodnak. Az állatok közül 4570 hal, 840 emlős, 789 madár, 370 hüllő és 153 kétéltű él, 138 veszélyeztetett faj szaporításában pedig nemzetközi tenyészprogram keretében vesz részt az intézmény. Október 11-ig látható a Verőcei Gorka Múzeumban Bartis Katalin Dóra kerámia művész Bőség című kiállítása. Az alkotó 10 éve készíti kézzel épített egyedi hangvételű kerámiáit a Kasműhely néven, amelyekben a játékos mesebeli formák és a szimbolikus jelentéstartalmak alkotnak egységet. A kiállítás a természet gazdagságát, az élet sokszínűségét és az alkotás örömét állítja középpontba, miközben betekintést enged a művész karakteres kerámia világába, különleges élőlények és életfák segítségével. Szeptember 13-áig a 2000-es évek budapesti éjszakai életének vizuális emlékeit idézi meg a Magyar Zeneháza pop-up kiállítása. A tárlat a magyar partifotózás pixelzajos, vakú villanásokkal teli korszakába kalauzol. Eltűnt klubok, ikonikus éjszakák és ismerős arcok elevenednek meg Glódi Balázs fényérzékeny fotográfus képein keresztül. A megnyitom Matek Márk egykori Süsfelnap Westbalkán és Holdudvar rezidens zenél. A szeptember 12-i Independent Label fel lemezvásár kísérő programjaként megvalósuló tárlat ingyenesen látogatható.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a gödöllői hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Dunaszent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszintje, ezért felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek, miután további apadás várható a Dunán. A szolgáltató közösségi oldalán azt írták, mindent megtesz a biztonságos ivóvízellátás fenntartásáért, de a tartósan alacsony dunai vízállás egyre kedvezőtlenebb körülményeket teremt. Hangsúlyozták, különösen fontos, hogy az ivóvizet elsősorban a mindennapi alapvető szükségletekre használjuk, és mellőzzük a nagy mennyiségű, nem létfontosságú vízfelhasználást. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet, ahol minden kérés ellenére tovább emelkedik a vízfogyasztás. Marokkóban többeket őrizetbe vettek azzal a gyanúval, hogy határsértésekre bíztattak másokat az észak-afrikai spanyol városok Ceuta és Melilla területére, közölte a Rabati belügyminisztérium. A tárca szerint a közösségi médiában felhívások jelentek meg egy újabb augusztus 15-i tömeges határsértésre. Július végén 80 ezer ember jutott be jogosulatlanul Ceuta területére, 83 ember meghalt. A menedékkérők ügye vitát váltott ki az Európai Unió külső határainak védelméről és Spanyolország felelősségéről. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon jár a gödöllői hév csütörtöktől augusztus 19-éig. A kimaradó szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Szombaton és vasárnap csak az Őrsvezértere és Cinkota között. A többi napon az Őrsvezértere és Kistarcsa között járnak szerelvények a H8-as vonalon. A munkák a H9-es Csömöri hév közlekedését nem érintik. Folytatódik a napos, szeles idő eső nélkül, főként a Tiszántúlon lehetnek erős széllökések. Hajnalban 12-18, napközben 27-32 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos. Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos a műsor mai vendége, akivel állandó szakértőként most eljött az ideje, hogy beszélgessünk a tetoválás eltávolításról, mert hogy az az egyik leggyakoribb kezelés, amit most én látok, legalábbis nem a leggyakoribb kezelés, inkább úgy mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor látni, hogy emberek úgy döntenek, hogy ezt már nem akarom, és ugye van lehetőség, régen nem volt ilyen, hogy akkor kiszedetek magamból egy tetoválást. Mit jelent ez pontosan? Hogyan zajlik ez? Mikor érdemes újra tetováltatni? Ezekről beszélgetünk a mai műsorban. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat, nagyon szívesen.
1: Beszéljünk egy kicsit általában a tetoválásról. Sokan akarják eltávolítatni. Vajon mi készteti az embert arra, hogy egy feltetoválás, nyilván sminktetoválás és egy másik, ami díszítő vagy esztetikai tetoválás, az más, de hogy mi az, mit tapasztalsz, ami az embereket arra készíteti, hogy eltávolítassák, és mivel jár az eltávolítása?
2: Leginkább én onnan indulnék ki, hogy miért tetováltatunk. Tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a tetoválás 1000 millió évvel ezelőtt a börtönből indult ki, illetve csapathoz való tartozást tud kifejezni. És pontosan ugyanezért tetováltatnak most is az emberek, mert önkifejezés egyik módszere, illetve nagyon sokszor az összetartozást jelképezik vele. Itt én a testtetoválásokra gondolok. Uh-huh. A sminktetoválásoknál pedig nyilván azért, hogy minél szebbek legyünk, aki állandóan sminkel, sokkal egyszerűbb az élete, hogyha már eleve ott van rajta a gyönyörű tus, gyönyörű szemöldök. Azért sminktetoválunk, hogy könnyebb legyen a hölgyek élete, illetve, uh-huh, hogy minél szebbek legyenek.
1: Ébredéskor is.
2: Ugye? És ébredéskor is, mert ugye, aki szép, az reggel is.
1: Igen, ezt már tudjuk. Igen.
2: És sajnos idővel ezek a tetoválások megkopnak, átalakul az arcunk a sminktetoválásnál, felvarratjuk a szemhéjunkat, elhúzza a sminktetoválást, illetve nem úgy sikerül, ahogy azt a hölgy elképzeli, vagy nem úgy áll be a szín, mondjuk egy zsíros bőrön, egy szemöldöknél, ahogy ő azt eredetileg gondolta. Testtetoválásoknál pedig nagyon-nagyon sokszor látni, ugye nem ez a szeretlek Mari felirat, uh-huh, hanem ennél azért már sokkal szebb tetoválások vannak, amik az összetartozást jelképezik, de megszűnik a kapcsolat, átalakul az élet, és már nem szívesen viselik magukon ezt a kapcsot az emberek, ezeket szokták leginkább kiszedetni.
1: Uh-huh. A sminktetoválásnak a divat miatt történik az eltávolítatása sokszor, vagy legtöbbször?
2: Ketté bontanám ezt is, szemöldök, illetve szemhéjtetoválásra. A szemöldök tetoválás eltávolítása az nem feltétlenül a divat miatt történik, hanem azért, mert már nem szép. Más a színe, esetleg a tömött tetoválás helyett, ami régen volt, szálasat szeretne berakatni, és ezt nem lehet egy tömött, telibe satírozott szemöldökre megcsinálni. A szemhéjtetoválások eltávolítása pedig zömében azért történik, mert igen, megváltozott a divat, megváltozott a kor előre haladtával a szemének az állása. Amit én látok, legtöbbször volt régenben ez a divat, ez a cica farkat húztak, hogy így minél cicásabb legyen a tekintet, ezt a cica farkat ütjük ki a leggyakrabban.
1: Tetoválás eltávolítás miért, hogyan, miként történik, mikor érdemes újra tetováltatni, mik a szabályok és mik a javallatok? Erről beszélgetünk a mai műsorban dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvossal, a Dunakanyar Esztétikai Centrum vezetőjével. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tetoválás, eltávolítás és újra tetoválás, esztétikai szempontok, bőrgyógyászati szempontok. Erről beszélgetünk ma hálandó szakértőnkkel, dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász kozmetológus szakorvossal. Beszélgettünk arról, hogy mi az oka általában a tetoválás eltávolításnak. Most beszéljünk, kérlek Ildikó, egy kicsit arról, hogy milyen eltávolítási módok és lehetőségek vannak. Mennyire fájdalmas, mik utána a javallat? Mire kell ügyelni? 100%-osan eltűnik-e például a régi tetoválás, amit el szeretnénk tüntetni?
2: Jó, maradjunk általában a tetoválásoknál, és akkor nem bontanám külön, hogy smink vagy testtetoválás. A testtetoválásoknál mégis megemlíteném azt, hogy nagyon sokszor rátetováltatnak egy fedőtetoválást az eredetire kiszedés nélkül. Ez is egy megoldás, nem feltétlenül esztétikailag a legszebb, meg akkor még több rétegben, még több festékanyagot juttatunk be. Van, aki azt mondja, hogy nem kerül be a nyirokkeringésbe, azért bekerül a makrofágokba, a nyirokba. Az eltávolításnál pedig többféle módszer létezik. Vannak a kémiai eltávolítások, hát nem tudom, hogy ezek mennyire biztonságosak, főleg egy szemhéjtetoválásnál, azért ezek marós savak be tudnak kerülni óhatatlanul is a szem területére. Nyilván ezt én így nem merem kijelenteni, mert biztos lesz, aki azt mondja, hogy nem, én sosem merném megkockáztatni a savas lúgos eltávolítást szemkörnyéken. Úgyhogy leginkább a lézeres tetoválás eltávolítás az, ami marad, ami szerintem a legbiztonságosabb, de ebből is többféle gép létezik. Van olyan tetoválás, amit egy karbonlézerrel el lehet távolítani. Nagyon szépen ezek inkább a fekete festéket, a csak fekete festéket tartalmazó tetoválások. Vannak kevert színű tetoválások, még akkor is, ha mi azt gondoljuk, hogy nem kevert. Azokat már egy picit nehezebb a hagyományos neodímium jaglézerrel eltávolítani, mert ott az úgynevezett hard lézer funkciót kell használni, ami után sajnos hegesedhet a bőr, és nagyon nehéz vagy lehetetlen arra a területre újra tetoválni. A legmodernebb eljárás pedig a pikoszekundumos lézeres tetoválás eltávolítás. Hatalmas minőségi ugrás a lézerek tekintetében. Ugye a pikoszekundum alatt jut el a lézersugár a megfelelő pigment szemcsébe. Ez hihetetlenül rövid, tehát el se tudjuk képzelni, hogy mennyire rövid időintervallum. És ezáltal nem sérül meg a bőrfelszín, tehát nem hegesedik, gyönyörűen, gyorsabban el lehet távolítani, mint a nanoszekundumos neodímium jaglézerekkel, és sokkal szebben lehet újra tetováltatni azt az adott területet, ha valakinek ez az igénye.
1: Dr. Kondorosi Ildikó bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos a vendégem a mai Manna délutánban, akivel arról beszélgetünk, hogy hogyan is zajlik a tetoválás eltávolítás, miért kérik, milyen modern módszerek vannak, és most már eljutottunk oda, hogy mikor érdemes újra tetováltatni, mert ugye ez is nagyon fontos, hiszen hogyha valaki valamit kiszedett, akkor általában előbb vagy utóbb szeretne egy másikat, vagy egy másmilyet a helyére. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Tetoválás eltávolítás, erről beszélgetünk ma. Szakértő vendégem dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Dunakanyar Esztétikai Centrum vezetője. És akkor eljutottunk oda a beszélgetésben, hogy mikor lehet és mikor érdemes újra tetováltatni, mert általában azért a hölgyek, akár sminktetoválásra, akár esztétikai testtetoválásra van szó, előbb-utóbb akarnak egy újat.
2: Bár van, aki azt mondja, hogy soha többet, de általában azért szeretnének új tetoválást. Ugye a testtetoválás az abszolút szabad, bárhova tetováltathat, akár az eltávolított tetoválás helyére is. A sminktetoválás újra tetoválása inkább a kérdés. Én itt általában együtt dolgozom tetoválóval, tehát hogyha valaki tudja, hogy kivel szeretné újra tetováltatni, vagy ha nem, akkor én javaslok nekik, és azért nagyon fontos együtt dolgozni, mert ő tudja megmondani azt, hogy milyen bőrre tud már újra tetováltatni, mi az, ami el tudja esetleg fedni a még kicsit jelenlévő régi tetoválást, vagy teljesen ki kell szedetni, és csak utána fogja tudni ezt úgy megcsinálni, hogy az tényleg nagyon ütős, nagyon szép legyen.
1: Mielőtt folytatnánk az újra tetoválást, annyit még hadd kérdezzek meg, Ildikó, hogy fáj-e a tetoválás eltávolítás, illetve hány alkalom az, amíg valóban eltűnik? Mondjuk akkor most csak beszéljünk egy telibe tetovált satírozott szemöldökről.
2: Szerintem az fáj a legkevésbé. A testtetoválások eltávolításnál nyilván az alhason, a lábfejen, csuklótájon levő tetoválások eltávolítása a legkellemesenebb. A szemöldök tetoválás eltávolítást mindig érzéstelenítésben csináljuk, bár olyan pici terület, és olyan gyorsan lehet haladni a géppel, hogy nem egy kibírhatatlan fájdalom. Tényleg pár perc alatt megvan. Ami viszont nagyon-nagyon kellemetlen, az a szemhéjtetoválás eltávolítás. Amire én szeretném felhívni a hölgyek figyelmét, hogy soha ne menjenek bele olyan szemhéjtetoválás eltávolítási módszerbe, ahol nem használnak szemvédő kupakot. Nagyon veszélyes, megsérülhet a szaruhártya, és abból csak a baj van. Úgyhogy mindig be kell helyezni ezt a szemvédő kupakot, és csak úgy engedjenek bármit is a szemkörnyékükön, bármilyen lézerkezelést. Mert ez a kupak, ez egy védelmet ad a szemnek. Még egy nagyon fontos jó tanács, ha elmennek szemhéj tetoválás eltávolításra, mindenképpen vigyenek magukkal sofőrt, ugyanis ödémásodik, bevérezhet, és nem biztonságos mondjuk Budapestről, teszem azt, Bajára egyedül levezetni.
1: A tetoválás eltávolításnak van-e valami utókezelési rutinja vagy protokollja, amit mi hozzá tehetünk otthon? Bőrkezeléseket, nyilván itt krémekre vagy szérumokra gondolok, illetve amit nem csak hogy lehet, hanem amit meg is kell tennünk.
2: Igen, itt nagyon függ attól, hogy milyen módszert választunk. Én leginkább a pikoszekundumos lézerkezelésekről tudok nyilatkozni, úgyhogy bár nem történik bőrfelszín sérülés, mégis a klinikai végpont az az, hogy egy pár perc múlva megjelenhetnek apró kis kapilláris vérzések az eltávolítás területén. Ez teljesen normális. Még úgy is, hogy a bőrfelszín nem sérült, érdemes hálmosító, regeneráló krémeket használni otthon egy pár napig, amíg ez rendben nem jön, illetve, hogy hű maradjak önmagamhoz, a fényvédőkrém használata kötelező ezeken a területeken.
1: A vendégem volt dr. Kondorosi Ildikó, bőrgyógyász, kozmetológus, szakorvos, a Dunakanyar Esztétikai Centrum vezetője. Köszönjük az idődet!
2: Nagyon szívesen, Petra!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Bármilyen, én nem azt várom.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét megváltoztató találmányok sorozatunkban ma a Ford T-modellt ünnepeljük, amit magyar szakembereknek is köszönhetünk. Henry Ford azt mondta, hogy a vevőnk bármilyen színben megrendelheti autóját, feltéve, hogy a szín fekete. 1908. október 1-én került piacra a detroiti Ford Motor Company világhírű autója, a híres Ford T-modell, akkor került piacra, de augusztusban készült el. Attól a naptól kezdve 825 amerikai dollárért lehetett megvásárolni a Bádog Böske becenevet viselő járműt, amely alacsony előállítási költségei és a hasonlóan kedvező ára folytán néhány év alatt a világ első népautójává vált.

0: új születésű Galamb Józsefet, aki Farkas Jenővel és az amerikai Child Harold Wills-szel együtt kulcs szerepet játszott a következő években megalkotott fortípusok és prototípusok megtervezésében. A cél kezdettől fogva természetesen egy viszonylag olcsó, egyszerű formatervezésű és tömegesen gyártható jármű megalkotása volt, amelynek révén az autó tulajdonosok körét a középosztálybeli polgárokkal is ki lehetett bővíteni, hogy többé ne legyen luxus az autóval közlekedni. A tervezők munkája nyomán, ahogy ezt a Rubikon is írja, már 1904-ben megszületett az A modell, 4 évvel később pedig a T betűvel jelzett prototípusról Ford úgy ítélte meg, hogy képes lesz betölteni a neki szánt szerepet. A hamarosan világhírűvé váló Ford T első példánya 1908. augusztus 12-én készült el a vállalat detroiti gyárában, október 1-én pedig, ahogy már említettem, ki is került az autópiacra. Az ára, ahogy mondtam, szintén 825 amerikai dollár volt, ami ma nagyjából 18 ezer dollárnak felel meg, forintra átszámolva ez egy középkategóriás gépkocsi ára. Galamb, Wills és Farkas munkája nyomán a Ford T éppen olyan lett, mint ami ennek a cég tulajdonosa a népautót egykor megálmodta. A gépkocsi mindössze 540 kg-ot nyomott, köszönhetően annak, hogy a benne rejlő 22 lóerős 4-hengeres motort egy abban az időben nemrég feltalált sokkal könnyebben tartósabb acélötvözetből készítették el. Az autó két sebességes váltóval, valamint egy Galamb József által megtervezett mechanikus kuplunggal működött, és képes volt akár az óránkénti 60 kilométeres sebesség elérésére is. Ford az autó árának alacsonyan tartása érdekében a T-modell megalkotása után leállította az újabb típusok tervezését, és inkább a világ minden szegletét megkódító gépkocsi fejlesztésébe fogott. Az évek során a Ford első szélvédőt és fémkaroszt szériát kapott, miközben a sorozat gyártás révén lehetővé vált az alkatrészek cserélése, tehát az autó gyors és olcsó javítása is. Az új gépkocsi alacsony árának másik titka a minimalista hozzáállás volt, vagyis hogy a gyártók csak és kizárólag olyan munkálatokat végeztek el, melyek a biztonságos működéshez okvetlenül szükségesek voltak, és ennek eredményeként például az autót hosszú ideig kizárólag fekete színben lehetett megvásárolni, de a Ford T-t a belső kialakítás szempontjából sem jellemezte a fényűzés. Egyszerű puritán jármű volt, amely kiszolgálta a tulajdonosát, és az olcsó vételára ellenére Henry Ford számára sem bizonyult ráfizetésnek. Az új Ford modell sikeréhez ugyanakkor a hirtelen támadt népszerűség és kereslet, valamint az akkoriban viszonylag olcsó üzemanyag még nem volt elegendő, mert meg kellett teremteni annak a lehetőségét is, hogy a több százezer reménybeli autó tulajdonos haza is vihesse maga gépkocsiját. Ebben ugyancsak Galamb József szerzett múlhatatlan érdemeket, aki időközben a Ford detroiti gyárának az igazgatója lett, miután 1914-ben saját üzeme dolgozóit a munkafolyamatok szerint sorba rendezte, és egy-egy művelet elvégzésére tanította be őket. A magyar konstruktőr találékonysága nyomán létrejött a földkerekség első gyártósora, melyen egy évtizeddel később hetente több ezer Ford T-modell gördült le, miközben egy másik michigani gyárban naponta 10 000 motor készítettek el. A népautó hatalmas termelékenység nyomán meghódította a világot, ráadásul a vállalat az Egyesült Államokon kívül hamarosan Németországban, Argentínában és Brazíliában is újabb létesítményeket alapított. Addig elképzelhetetlen mennyiségű autó került így forgalomba, és az első világháború utáni években a Ford T szinte egyeduralkodó lett az utakon.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ha valamit idén nyáron meg kell nézni a moziban, az az Odüsszeia természetesen. Homérosz minden idők legnagyobb és legismertebb írásának ismert eposza, az Odüsszeia elkészült 2026-ban Christopher Nolan rendezésében, és 2026 júliusában be is került a mozikba, a mai napig látható, egyébként itthon is gyakorlatilag majdnem mindenhol, és külföldön is. Van néhány érdekesség, ami meglephet bennünket az Odüsszeiában, amit Christopher Nolan teljesen átírt az eredeti történethez képest, de egyébként az annyira nem is meglepő, tulajdonképpen azért a filmben mindig egy kicsit átírják az eredeti történetet, és aztán el fogok mondani pár érdekességet még a bevételekkel kapcsolatban is, mert az is megdöbbentő. Na de nézzük, hogy mi ez a hét meglepő dolog az Odüsszeiával kapcsolatban. Ugyanezt az Instájban Tihanyi Luca is írja, a bemutatása óta már az Odüsszeia, Christopher Nolan új filmje az év egyik legnagyobb filmes eseményének számít. Hát nézzük csak a szereposztást: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson és Charlize Theron főszereplésével, hát ugye nem lehet nem egy óriási durranásról beszélni. Monumentális maga az alkotás is, ráadásul filmtörténeti mérföldkőként emlegetik, ugyanis ez az első nagyjátékfilm, amelyet teljes egészében IMAX kamerákkal forgattak, és új szintre emelték a mozis látványvilágot. A rendező Christopher Nolan ezúttal minden idők egyik legismertebb eposzához, Homérosz több mint 2000 éves művéhez nyúlt hozzá, de a látványos adaptáció természetesen nem mindenben követi, nem is követhetné mindenben az eredeti történetet. A film több ponton is újraértelmezi a görög mítoszt, egyes szereplők nagyobb hangsúlyt kapnak, más történet szálak teljesen kimaradnak, a befejezés pedig egészen új irányt kap. A nagy irodalmi klasszikusok filmes adaptációi ritkán követik betűről betűre az eredeti történetet, és ezért egyszerűen elkerülhetetlen, hogy a film versus valóság párharc megjelenjen itt is. Christopher Nolan sem egyszerű illusztrációt készített a Homérosz eposzból, hanem egy saját értelmezést, tulajdonképpen egy ilyet alkotott, amelyben a hangsúly az emberi döntéseken van, a trauma feldolgozásán és a hazatérés lelki jelentésén. Ami azért nagyon érdekes különben, és azért van, ha valamikor erőteljes és igazi létjogosultsága, ami most van, mert tulajdonképpen mindannyian a világban, legyünk földrajzilag bárhol, legyünk bármilyen életkorban, tulajdonképpen ezek a leghangsúlyosabb problémái a ma emberének. A döntéseink, a választásunk, a traumafeldolgozás, amiről annyit lehet hallani most már előadásokban, írásokban, könyvekben, reels videókban, és a hazatérés lelki jelentése pedig elkerülhetetlenül fontos, nem csak a hétköznapi életünket tekintve, hanem a hitünket tekintve is. A hitben járó ember sokszor beszél a választás fontosságáról, és a hazatérés nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, de tulajdonképpen ami az ultimate hazatérést jelenti, ez mindig az Istenhez való visszatérés, vagy a hitünkhöz való visszatérés, vagy a bennünk rejlő isteni magnak a megtalálása, az ahhoz való visszatérés. Ezért is óriási jelentőségű az Odüsszeia. Szóval itt vannak az érdekességek, nézzük meg, hogy mi ez a hét dolog az Odüsszeiában, amit Christopher Nolan teljesen átírt. Például a trójai háború sokkal hangsúlyosabb. Ugye az Odüsszeia a Homérosz eredetiében ott kezdődik, ahol a trójai háború már véget ért. Odüsszeusz és társai elindulnak hazafelé Itakába, és a híres falu történetét csak említésekből ismerjük meg egyébként a filmben. Maga az ostrom nem része ennek az eposznak. Az istenek háttérbe szorulnak. Ez is nagyon érdekes. Az eredeti eposzban ugyanis az olimposzi istenek szinte folyamatosan alakítják az eseményeket, közülük Athéné, Odüsszeusz legfontosabb támogatója, segíti Télemakhoszt apja felkutatásában, és közben jár Zeusznál, hogy Odüsszeusz elhagyhassa Kalipszó szigetét. Koldusnak álcázza a hazatérő királyt, és a történet végén békét teremt. A film ezzel szemben sokkal emberközelibb megközelítést választott. Zendaya Athéné ugyanis megjelenik, ám szerepe jóval visszafogottabb, és Nolan inkább Odüsszeusz lelki útjára és a döntéseire helyezi a hangsúlyt. Aztán a második érdekesség, Kalipszó története új értelmezést kap. Nola filmjében Lotus segítségével tompítja Odüsszeusz emlékeit, így a múlt felidézése a történet egyik fontos dramaturgiai elemévé válik. Antinousból valódi főgonosz lesz. Ugye Homérosznál a legellenszenvesebb alak. Ő szervezi Télemachosz meggyilkolását, sértegeti az áruhás Odüsszeuszt, és elsőként esik el a bosszú során. Nolan azonban ennél is nagyobb szerepet ad neki, Robert Pattinson karaktere a film egyik központi antagonistájává válik, aki személyes konfliktuson keresztül testesíti meg mindazt, ami Odüsszeusz otthonát fenyegeti. Ugye a gonosz szerepének központosítása egy figurában és hozzávezetve minden olyan szálat, ami az életünket megnehezíti, a hamisság, a képmutatás, a kapzsiság, a hatalomvágy, ez nagyon jól ábrázolja a mai embert. Kimarad az egyik legismertebb jelenet, ez is érdekesség, még ugye az Odüsszeia a legismertebb epizódjai közé tartozik, Polüphémosz, a Küklopsz története. Ez a legendás jelenet Nolan adaptációjából teljes egészében kimaradt. Aztán Kirkész szerepe jóval kisebb, mint az eredeti Homérosz írásban, és végül, ami fontos, hogy a befejezés teljesen más, de erről nem beszélek, mert hogy nem fogom lelőni a poént. Aztán akkor néhány érdekesség még, a bevételek szempontjából már most a legsikeresebb film az Odüsszeia. Július közepén bemutatták a filmet, és eddig 1 milliárd 104 millió dollárt, azaz 350 milliárd forintot termelt világszerte, hogy ezt a Guardian megírta. Nolan korábbi rekordtartója a 2012-es A sötét lovag, a Felemelkedés volt, amely 1 milliárd 85 millió dolláros bevételt ért el, míg a Virtuális dobogó harmadik helyén a másik Batman filmje, A sötét lovag áll. Aztán ott van a kontextus, ugye, a gyártási költségvetése a hírek szerint 250 millió dollár volt, a marketing kiadásokat nem számítva, ez Nolan egyik legdrágább filmje. A filmet a kritikusok is nagyon kedvezően fogadták, és a bemutató hétvégén világszerte már akkor a bevételi lista élén nyitott, és két egymást követő hétvégén is megőrizte ezt az első helyet. Szóval, hogyha csak egy filmet nézünk meg idén nyáron, akkor az legyen az Odüsszeia. Már csak azért is, mert mindannyian tudunk valamilyen módon kapcsolódni, és hiszem, hogy az az alak, akit Robert Pattinson alakít, az az összes pici és nagyobb gonoszság összetevővel sokkal könnyebbé teszi számunkra, hogy felismerjük ezeket a karaktereket a saját környezetünkben, a jelen életünkben is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A nőiség, a női divat története, a női stílus története, annak a változása, változásai az évek során, ahogy ígértem, erről lesz szó a mai Manna délutánban. A vendégem Korata Mónika, divattervező, divatszakértő, a Pommerverde képviseletében. Ő a tulajdonos, a megálmodója ennek a divatvonalnak. Szia Mónika, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Mesélj nekem kérlek, honnan indult el a legnagyobb változás, hogy valóban Coco Chanel-e az, aki meghatározó volt ebben, vagy volt egy korábbi pontja is a női divatnak, a női öltözködésnek, a női stílusnak?
2: Hát szerintem a változás, azt mondhatni, hogy egy örök változás van a divatban, de közben pedig valahogy mindig és mindig visszatérnek bizonyos stílus elemek, de kezdjük úgy, hogy mondjuk egy 100 évvel ezelőtt, az 1920-as évektől kezdődött igazából szerintem egy ilyen nagy stílusváltás. Akkoriban, hát sajnálatos módon ugye a háborúk is közbeszóltak, és ezáltal a nők egy picit lazábban kezdtek öltözni. Tehát nem volt már ez a nagyon vaskalapos divat, úgymond. Lazább ruhákat vettek föl, a hajukat rövidre vágatták. 30-as években jöttek az első farmer nadrágok, ugye Marlene Dietrich volt az, a német színésznő, aki először ezt divatba hozta, és bekerültek.
1: Az a magas derekú bőszárú nadrág, ami Dietrich nadrágnak is neveznek, igaz?
2: Igen. Igen, ami például most ismét divat, ugye, ebben a szezonban igazából ezek a bőszárú nadrágok, amik igazán divatosak, ezt szűk skinny fazont lecserélték erre a bőszárú fazonra a nagy divat tervezők.
1: Amikor a korai divatról beszélünk, akkor ott nem csak arról volt szó, hogy valaki valamilyen stílust visel, vagy nem visel, mert olyan nagyon sok variációs lehetőség nem volt. Tehát volt variációs lehetőség a kalapokban, esetleg a kistáskákban, vagy a kesztyűviseletben. Aztán amikor Coco Chanel és Madeleine Dietrich által megjelent a nadrág is, ami először hát gyakorlatilag skandallum volt, hogy egy nő nadrágot hord, mégis elkezdték ezt valamilyen módon nőiesíteni és ellensúlyozni, ellenpontozni sminkkel, frizurával, kiegészítőkkel.
2: Igen, pontosan, különben az 50-es évektől volt az, hogy például a cipelők és a táska már harmonizált, hogy a frizurákra fölváltotta ugye ezek a rövidebb frizurák, és ahogy mondtad, igazából nem voltak olyan, nem volt olyan széles választék a divat terén, mint amit ugye elmondhatunk már most. Ugye a 2000-es évektől jött igazából ez a globalizálódott a divat, ugye digitálissá vált, sokkal jobban elérhető, akár az interneten keresztül is a divat, és hát így kitárult úgymond a világ, és sokkal jobban tudják a nők kifejezni a stílusukat. Szóval az önkifejezés így a ruhákkal, a frizurákkal, a kiegészítőkkel sokkal hangsúlyosabbá tudott válni, mint mondjuk akár az 50-es években volt.
1: Mennyiben változtatta ez meg a nőket? Az egyéniséget, a személyiséget, a világhoz való hozzáállást, a kiállásunkat, a megjelenésünket, a büszkeségünket. Ez hogyan változott az idők során?
2: Hát szerintem ez nagyon-nagyon jól látható. Tényleg, például mondok egy példát. Most valamelyik nap hallgattam egy interjút egy fiatal emberrel, aki azt mondta, hogy az 50-es években mennyire másak voltak a nők, mint most, majd 50-hez közel álló nő még akár csajosnak gondolhatja magát, és akár úgy is öltözhet, még sokkal jobban ki tudták a nőiességüket fejezni, mondjuk az 50-es években, mint Elizabeth Taylor, vagy Sophia Loren, és hát ez volt az, ami nekem igazából nem tetszett, amikor azt mondom, hogy egy férfi akarja megmondani, hogy mi nők, hogy a nőiességünket. De az 1950-es években az volt a divat, és 2024-et írunk, teljesen más világot élünk, és igenis a nők annak megfelelően öltözhetnek, ahogy éppen akár természetesen a munkájuk megköveteli, de sokkal jobban kifejezhetik az egyéniségüket, mint annó régen.
1: A divatról, a női vonalakról, a női divat fejlődéséről beszélgetünk a mai Manna délutánban. Korata Mónika divattervező a vendégem a Pomme Verde képviseletében. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy miben változott az elmúlt 20 év divatja, és hogy vajon van-e új a nap alatt a divatvilágban.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendége továbbra is Korata Mónika, divattervező, divatszakértő a Pommerwerde képviseletében, akivel arról beszélgetünk, hogy van-e új a divatvilág napja alatt, hiszen azt vesszük észre, hogy bár lehet, hogy mondjuk a 20-as éveikben járó lányoknak új mondjuk az a vonal, ami megjelenik akár a fast fashionben, akár a boltoknak a polcain, vagy az internetes oldalakon, mi tudjuk, hogy ezt már viseltük a 90-es években, de mégis mindig vannak újítások. Ki határozza ezt meg, Móni? Hogyan jön ez egyáltalán össze a régi és az új?
2: Hát ezt mondhatni, hogy a nagy divattervezők és a divat ikonok azok, akik így meghatározzák talán az aktuális divatot. Most, hogy már elterjedt ugye az internet világa, és ezek a közösségi oldalakon nagyon sok példaképük lehet a fiataloknak, ugye akár egy ilyen influencernek, hogy ugye róluk beszélünk, akár több százezer vagy milliós követőtábora lehet, és igaziból ők nagyon nagyban befolyásolják a divatot, hogy ők mit vesznek fel, milyen frizurát, milyen sminket készítenek maguknak, és hát a mai fiatalok igazából ezután mennek, kiválasztanak maguknak éppen szimpatikus olyan sztár, vagy
1: akinek követhetik a stílusát. Tetszik,
2: és igen, és akkor azt így előszeretettel szeretik követni, de szerintem nem csak a fiatalok, szóval nem csak a 20 évesekről beszélünk már, hanem akár a 30-as, 40-es, vagy még idősebb korosztályról is.
1: Móni, mivel kell vigyáznunk, amikor nagyon követjük a divatot? Ugye az már önmagában egy furcsa dolog, hogyha azt gondoljuk, hogy mindenkinek jól áll ugyanaz.
2: Hát igen, ez az, amire nagyon oda kell figyelni szerintem, hogy mindenképpen az alkatunknak megfelelő ruhákat válasszuk, mert ugye most hiába nagyon nagy divat a bőszárú nadrág, de ugye az nem áll mindenkinek jól. Ennek ellenére mondjuk egy magas hölgy az, aki, vagy a magas hölgyeknek áll ez igazán jól, de én is 164 centi vagyok, és tudom jól, hogy nekem is lesz, van a gardróbomban ilyen nadrág. Úgyhogy erre mindenképpen szerintem oda kell figyelni, hogy mindenképpen a testalkatunknak megfelelően színekben is azokat válasszuk, amit nekünk jól állnak, ezt mindig általában kiszoktam hangsúlyozni, mert egy rosszul megválasztott színnel akár több évet is öregíthetünk például magunkon.
1: Hogyan választjuk ki azt, hogy mi áll jól nekünk? Honnan tudjuk, hogy a meglévő aktuális, legutolsó divat szerinti ruhák közül mi az, ami nekünk való, és mi az, ami nem?
2: Hát ez mondjuk egy elég nehéz dolog.
1: Önismeret kell hozzá elsősorban.
2: Igen, mert ugye jó esetben belenézünk a tükörbe, és akkor látnunk kéne, hogy mi az, ami jól áll vagy sem, de hogyha ez nem megy, akkor akár egy barátnőt megkérhetünk, vagy a párunkat, de az internet az nagyon jó barátunk, és akár ha már beazonosítjuk a testalkatunkat, hogy éppen mi hová tartozunk, akkor már nagyon jó segítséget találunk akár az interneten is, vagy nagyon jó szakemberek vannak, akik kifejezetten erre vannak specializálódva, hogy megmondják nekünk, hogy mi az, ami nekünk jól áll, akár színekben, fazonokban, és akkor azt szerint válogassuk össze a ruhatárunkat. Én mindig azt ajánlom, hogy mindig legyen egy jó pár alapdarabunk, és ahhoz válasszunk az éppen aktuális divatnak megfelelő egy-egy darabot, amit aztán jól tudunk kombinálni egymással.
1: A Manna délután vendége Korata Mónika, divattervező, divatszakértő, a Pommerwerde tulajdonosa. Vele beszélgetünk hamarosan tovább itt a Manna délutánban arról, hogy 2024-ben mire kell figyelni, milyen divat eszközök és divat trükkök azok, amelyekkel egy kicsit felfrissíthetjük a ruhatárunkat, hogyha mondjuk nem akarunk sok pénzt költeni, milyen kiegészítőket vásároljunk, mik a divat színek és milyen fazonok lesznek divatosak idén.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Korata Mónika a Manna délután vendége, divattervező, divatszakértő, akivel arról beszélgetünk most, még a továbbiakban, hogy 2024 miről szól a divat szempontjából, milyen színekről, milyen fazonokról, milyen kiegészítőkről.
2: Hát idén, ahogy már az előbb is említettem, mindenképpen a bőszárú nadrágokból egy darabot válasszunk. A flitterek, amik még, és az ilyen fémes csillogású anyagokból készült ruhák, felsők, azok, amik extrán divatosak lesznek, de én mindig amondó vagyok, hogy a klasszikus divat az, ami örök, és azokból is bátran, nyugodtan választhatunk, attól függetlenül, hogy nem a legutolsó divat szerint jöttek le a kifutóról, mondjuk.
1: Ami a férfiak és a gyerekek öltözködését illeti, ott ugyanúgy változik a divat, ugyanúgy vannak trendek, friss színek, fazonok, amiket ha valaki szeretne, akkor követhet?
2: Természetesen ugyanúgy elég nagy iparág tartozik a férfi divat, vagy akár a gyerek divat területén is. Talán nem annyira gyorsan változik, és nem annyira sok oldalú, és nagyon nagy változások vannak ezen a területen, de abszolút a legutolsó divat szerint öltözhetnek a férfiak is, vagy öltöztethetjük a kicsiket is. Csak meg kell találni a megfelelő helyeket, ahol ezeket be tudjuk szerezni.
1: Zárásképpen, Móni, az még nagyon érdekelne, hogy hogyan tud kényelmes lenni az, ami stílusos, és hogyan tudunk úgy divatosak lenni, hogy közben ne álljunk be a sorba, és ne legyen belőlünk tömegcikk.
2: Hát igaziból én is ezt a vonalat követem, ugye én is ilyen ruhákat szeretek tervezni, ami kényelmes anyagokból készül, nagyon sokszor ilyen szabadidő jellegű, amit nagyon-nagyon jól lehet ötvözni csinosabb darabokkal, és pont ezért van meg a, úgymond a varázsa szerintem, mert a hétköznapi dolgozó nőknek ez egy nagyon jó alternatíva szerintem a mindennapokra, ha ilyen ruhadarabokat tudnak beszerezni, és ilyen ruhadarabokat tudnak viselni.
1: Még egy dolog, ami fontos, Carrie Bradshaw óta divat az, hogy semminek semmivel nem muszáj passzolnia, tehát nem kell, hogy passzoljon az övünk, a táskánk, a cipőnkkel, fölvehetünk tornacipőt tűszoknyával vagy estéivel. Ez divat is lett, mennyire állja meg a helyét ez még ma is?
2: Abszolút. Én is ennek a híve vagyok. Szerintem mai napig egy nagyon jó kombó, mondjuk akár egy tűszoknya egy bakancsal vagy egy sportcipővel, és egy sportosabb felsővel, és akkor itt azt mondom, hogy csak a tűszoknya az, ami egy elegánsabb darab. Szóval ez még a mai napig divatos, hogyha használhatom rá ezt a szót.
1: Móni, köszönöm szépen, hogy ránk értél, köszönjük a segítséget, biztos, hogy fogunk még beszélgetni itt a Manna délutánban divat és stílus kapcsán. A Manna délután vendége volt Korata Mónika, divattervező, divat szakértő, a Pommeverde tulajdonosa. Köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ahogy ígértem, elmondom, hogy a sütőpapír mi mindenre jó, mert nem csak a sütésnél jön jól. Például lehet vele desszertet dekorálni, sőt fedő helyett is használható, helyettesíthető vele a fedő. Egy jól felszerelt konyhában nyilván nem hiányzik a sütőpapír, ha csak éppen el nem fogyott. Nem csak a sütemények készítésénél tudjátok használt venni, de természetesen ugye a legpraktikusabb sütés során, mert úgy nem ragad le a sütemény tésztája, könnyen lehet vele dolgozni, és mosogatás sem lesz rémálom. Egyébként teszem hozzá, hogy nem csak sütemény sütésnél, hanem hogyha például az ember egy kacsasütő tálban süt mondjuk egész fasírtot, akkor ott is nagyon hasznos tud ez lenni, hogyha nem tartunk igényt az alatta lévő fűszeres kis zsírra, később majd szafnak vagy pácnak. Szerencsére a boltok polcain egy csomóféle sütőpapírból lehet választani, van méretre vágott, perforált, vastagabb, vékonyabb, de hát száz szónak is egy a vége, ugye a cukrászkodásnál mindig jó, hogyha kéznél van, teljesen mindegy, hogy milyen, a lényeg csak az, hogy ne tapadjon le rá a sütemény. Tulajdonképpen, hogyha azt nézzük, hogy mi mindenre jó egy sütőpapír, akkor például lehet benne tárolni sajtot, szendvicset belecsomagolni, például a füstöl dolgokat, amiket ugye spejz híján és nyári konyha híján az ember nem tud már úgy tárolni, mint ahogyan azt régen tárolták, és ahogyan azt kellene tárolni, ezért természetesen soha nem nejlomba tesszük, hanem például a sütőpapírba ugyanúgy be lehet csomagolni. A szalonnát, a füstölt oldalast, amíg a hűtőben van. Torta díszítésnél is nagyon jó jön, semmi más extra nem történik ilyenkor, csak egy kiigazítunk egy sütőpapírt a forma méretéhez, azt körberajzoljuk, és aztán szépen ki tudjuk már díszíteni a tortát, mert hogy erre a formára rá tudjuk nyomni a csokit, a cukormázat, ezzel le tudjuk követni a megrajzolt formát, amit rárajzoltunk a papírra, vagy ha éppen nincsen kéznél habzsák, akkor sütőpapírral is lehet helyettesíteni ezt. Tölcsér alakúvá kell hajtogatni, sodorni, felülről bele kell tölteni a tölteléket, nyilván alul a csücsköt levágjuk, és már lehet is nyomni belőle nagyon ügyesen, szépen a habot vagy a cukormázat. Fedőhelyettesítőnek is tök jó a sütőpapír, ha éppen nincs kéznél a kedvenc edényünk fedele, vagy a nem kedvencünknek, de nincs meg a fedele, vagy egyszerűen csak nincsen fedele, vagy egy serpenyőhöz szeretnénk használni, akkor nincsen gond, előveszük a sütőpapírt, méretre vágjuk, és rá lehet tenni. A rögzítésnél két fakanál lehet az ember segítségére, és ennyi az egész. Ha sütőpapírra szedjük ki a frissen sülteket, például ugye sokan konyhai papírtörlőre szokták kiszedni, például a rántott húst vagy a rántott zöldségeket, sült krumplit, mondván, hogy úgy kevesebb zsír kerül a tányérra, hát ez a megoldás is jó, de a hírek szerint sütőpapírral az igazi, mert hogy a papírtörlő nagyon hamar átázik, egyrészt nem túl csinos, mikor a rántott húson rajta marad egy-két ilyen kis zsíros olajos szalvéta, viszont a sütőpapírral ez nem fog megtörténni, ráadásul a mosogatásnál is fogjuk érezni, hogy milyen jó döntést hoztunk, és ugyanúgy kicsöpög belőle a zsír meg az olaj, úgyhogy emiatt nem kell aggódni, és ami még fontos, hogy nem csak a konyhában tudjuk használt venni a sütőpapírnak, mert hogyha például összegyűrünk sütőpapírt galacsinná, és ezzel átdörzsöljük a vasaló talpát, akkor szépen egy egyszerű mozdulat után táncra perdül a vasaló a ruhán, vagyis a ráégett és az idők során rá sült és rá tapadt kis rétegeket szépen le lehet a talpnak a károsítása nélkül dörzsölni róla, hiszen nem egy durva dologról beszélünk. Plusz egyébként, hogyha nincsen otthon dörzsi, akkor egy nagyobb, jól összegyűrt sütőpapíros galacsina még az edényeknek az alját, vagy a belsejét is meg lehet dörzsölni egy kis mosószerrel, és minimális vízzel, hogy habozzék meg, hogy tudjon csúszni, és a zsíroldó hatás meglegyen, és tök jól működik így is a sütőpapír. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindenkinek legyen otthon sütőpapírja.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A migrénes fejfájás könnyen pokollá teheti az életünket és a napjainkat, de a megfelelő ételek fogyasztásával nagyon sokat tudunk javítani a helyzeten. Vannak, akik egyből gyógyszer után nyúlnak, amint elkezd hasogatni a feje. Ez általában csak időleges enyhülést hoz. Van, aki elkezd fogyasztani nagy tempóval vizet, és a gyógyszert beveszi, de természetesen érdemes odafigyelni arra, hogy hosszú távú eredményt szeretnénk elérni, vagy hosszú távú javulást, hogy odafigyeljünk arra, hogy milyen ételeket fogyasztunk, mert hogy az egyik mellékhatásként a fájdalomcsillapítók szedésénél jelentkezik egy úgynevezett rebound fejfájás, és a tüneteket az is fokozhatja, hogyha nincs elegendő magnézium a szervezetben. Amennyiben hasonló panaszai vannak az embernek, akkor mindenképpen érdemes több magnéziumdús ételt beiktatni az étrendbe, helyet szorítani nekik, de hogyha elgondolkodunk rajta, hogy vajon mi a kapcsolat a magnézium tartalmú ételek és a fejfájás között, hát ugye azon túl, hogy a magnézium egy létfontosságú tápanyag, több mint 300 különböző folyamatban vesz részt a szervezetünkben, a hiánya sok-sok kellemetlen tünetet produkálhat, többek között a fejfájás is előkelő helyen szerepel a tünetek között. A legtöbb ember nem fogyaszt elegendő magnéziumot, és egyesek érzékenyebbek a hiányára, mint mások. A sportolók például nem csak nátriumot veszítenek a verejtékükkel, hanem magnéziumot is. Így magyarázta Roxana Eshani táplálkozási szakértő. Azt már a tanulmányok is megerősítették, hogy az alacsonyabb magnézium szint mellett nagyobb a migrén jelentkezésének az esélye, de ez szerencsére fordítva is

0: igaz, tehát a magnéziumpótlás nagyon jól tud segíteni a migrénes rohamok előfordulásának a valószínűségén, tehát csökkenteni tudja azokat. Egy 2020-as tudományos áttekintés, ami a Nutrients című folyóiratban jelent meg, ezzel összefüggésben azt is megállapította, hogy a magnézium hiány lehet a tenziós fejfájás elsődleges kiváltó oka. A kutatók ezért úgy találták, hogy a magnéziumpótlás megfelelő alternatíva lehet azoknak a gyerekeknek és időseknek, akiknek gondot okoznak a hagyományos fejfájás csillapítók mellékhatásai. A magnézium fontos szerepet játszik az izmok összehúzódásában is. Ezt is megjegyezte egy szakértő, dr. Deborah Lee, ezért aztán az is megalapozottnak tűnik, hogy köze van a tenziós fejfájás kialakulásához, ami az esetek 70%-ában az izmok feszülésével jár. Tehát a nyak és a fej körülötti izmok feszülnek, és attól fáj úgy a fejünk, mint hogyha a fejbőrünk fájna. Ha tehát kevés a magnézium a szervezetben, a hiány pótlása segíthet enyhíteni az izomfeszültséget, és ezáltal ezt a típusú fejfájást is. A magnézium egyébként azt is befolyásolja, hogy miként reagálunk a stresszre. Ez azt jelenti, hogy ha például csökken a csontjaink magnézium szintje, akkor előfordulhat, hogy kevésbé tudunk felkészülni a stresszre, ami közvetve vezet fejfájáshoz. A táplálkozási szakértő ezért is javasolja, hogy a gyakori migrénes tünetek esetén igyekezzünk több magnéziumban gazdag ételt fogyasztani. Ki lehet próbálni a sötét leveles zöldségeket, a teljes kiőrlésű gabonákat, a hüvelyeseket, illetve az olyan dióféléket és magvakat, mint például a mandula, a tökmag, sőt az étcsokoládét is, de azért az a csínyán, mert hogyha valaki migrén érzékeny, akkor a túl sok magas kakaótartalmú étcsokoládé konkrétan migrént okozhat. A magnézium tartalmú táplálék és étrend kiegészítőknél arra kell odafigyelni, hogy olyan formában legyen benne a magnézium, ami könnyen felszívódik, mint például a magnézium bizglicinát. De hogyha megvan a megfelelő magnézium szint a szervezetünkben, akkor már nagyon nagy lépést tettünk annak érdekében, hogy a fejfájást elűzzük az életünkből.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy kicsit időzzünk akkor el a szabadságszobornál, az amerikai szabadságszobornál, a legendás hölgynél, ami és aki minden filmben megjelenik, akiről legendák szólnak, és akinek a története is nagyon érdekes. A szabadság megvilágosítja a világot, vagyis az ismertebb nevén szabadságszobor, mert hogy eredetileg a műnek a neve az, hogy a szabadság megvilágosítja a világot, ugye a fákja, amit Lady Liberty a kezében tart. A szabadságszobor New York előtt a Liberty Islanden található, a Hudson folyó torkolatánál. Acélvázas részből készült szobor Franciaország ajándékozta az USA-nak függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobrász Friderik Auguste Bartholdy volt, a belső szerkezet mérnöki munkáit pedig, tessék figyelni, Gustave Eiffel végezte, nem meglepő módon a zseniális Gustave Eiffel, aki építőmérnök volt, építés, filmszerkezetek építésére szakosodott francia építőmérnök és gyáriparos egészen pontosan, és amellett, hogy a New York-i szabadságszobor belső fémvázát ő tervezte, és ő is építette emellett a legendás Eiffel-torony, sőt még a nyugati pályaudvar is az ő kezemunkáját és az eszének a zseniális munkáját dicséri. A nőként ábrázolt szabadság egy fákját tart a jobbjában, és egy táblát a bal kezében. A tábla felirata 1776. július 4-e, vagyis az Egyesült Államok függetlenségének kikiáltása. A nő alak egyik lába láncokon áll, ez jelkép az elnyert szabadságot, a rabság eltiprását. A USIA szerint a korona 7 ága a 7 tengert és a 7 kontinenst jelképezi. A teljes magassága a talajtól a fákja tetejéig 93 méter, beleértve a talapzatot is. Maga a szobor 46 méter magas, a tömege 204 tonna. A talapzat második emeletén lévő múzeum a szobor történetét mutatja be, mert hogy ez az építmény, tehát a talapzat, ez egy óriási nagy, egy monumentális építmény. A talapzat második emeletén, tehát itt van ez a múzeum, a szobor belsejében pedig egy csiga lépcső vezet a koronában lévő kilátóhoz. Minden harmadik fordulónál van egy pihenő, ott lehet szusszanni. 1916 előtt a jobb karban lévő létra is nyitva volt a nagy közönség számára, de ma már csak a személyzet használhatja a fákja világító berendezéseinek a karbantartására. Ami pedig a szabadság hölgyének történetét illeti, Edouard René Lefebvre de Labouille történész és politikus több vitát is kezdeményezett Franciaországban arról, hogy mi lenne a legmegfelelőbb ajándék az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozata centenáriumára. Frédéric Auguste Bartholdy francia szobrászt megbízták tehát, hogy tervezzen egy szobrot az 1876-os határidőre megadott pontig. A szobor Port Saidban állt volna, és a tervek szerint Egyiptom fényt visz Ázsiába lett volna a szobornak a neve címe. Az ihletet ehhez Abu Szimbeli templomok óriás szobrai adták. Ez a projekt folytatódott volna, ha Egyiptom akkori vezetője, Ismail Khedive nem találta volna túl költségesnek. Na hát ekkor született meg az évfordulós ajándék ötlete, amely akkoriban megrázta Franciaországot. A harmadik francia köztársaság sokak szemében ugyanis még ideiglenesnek tűnt, akik a monarchia visszatértét, vagy pedig a napóleoni alkotmányos rendszerhez hasonlót óhajtottak. A köztársasági eszme kifejezéseként ajándékot adni a tengeren túli nővér köztársaságnak, annak idején nyilván, annak idején is mondjuk így politikai célokat szolgált. A szobor, mint a Eugène Delacroix, a Szabadság vezeti a népet című képének a fő alakja volt. Érdemes utána nézni a képnek. Sok a hasonlóság, de van némi eltérés is közte, és egy kicsit belemászunk az írásokba, akkor is érdekes dolgok derülnek ki. Az első kisméretű modellt 1870-ben építették, ez jelenleg Párizsban van a mai napig, a Luxemburg kertben, a modellje pedig egy egyiptomi muzulmán parasztasszony volt, aki alapján a szobor készült. Abban azért egyetértés mutatkozott, hogy az amerikaiak építsék meg a talapzatot, Franciaország pedig a szobrot. Ennek ellenére a források mindkét országban elégtelenek voltak. Franciaországban különböző illetékeket vetettek ki, rendezvényeket és lottót szerveztek, hogy a 2.250.000 frank összegyűjjék. Az Egyesült Államokban pedig jótékonysági színpadi előadásokkal, kiállításokkal, aukciókkal, sőt, ökölvívó mérkőzésekkel gyűjtötték össze a pénzt a szabadságszobor megépítésére, pontosabban a talapzat megépítésére. Közben pedig Bartoldinak mérnöki segítségre is szüksége volt, hogy a hatalmas szobor strukturális problémáit megoldja. Ugye ide már kellett egy kis statikai tudomány is. Ezzel pedig megbízta a Gustave Eiffelt, az Eiffel tornyot tervező cég tulajdonosát, Eiffel pedig bevonta a részletes munkában Maurice Coquelint is. 1878. június 30-án aztán Párizsban a világkiállításon mutatták be a szobor elkészült fejét, a Trocadéro palota kertjében, még a szobor többi részét a Mars mezőn állították ki. 1879. február 18-án Bartoldi szabadalmaztatta a tervét, a talapzatra szánt pénz pedig lassan gyűlt, ezért aztán, és akkor most tessék kapaszkodni, mert itt jövünk mi magyarok, Pulitzer József, ugye a Pulitzer díj legendás alapítója, a The World vezércikkében támogatta a gyűjtést, és innentől kezdve, hogy megszületett az éles hangú kampány, sikeresen motiválta az amerikaiakat, és egyben 50.000 új előfizetőt is szerzett magának Pulitzer. Nagyon okos volt a pasas. A pénz aztán végül 1885. augusztusára összegyűlt, a talapzat tervét Richard Morris Hunt készítette, az alapkő letétele pedig augusztus 5-én történt, és a bentheimi homokkőből készült talapzatot 1886. április 22-én be is fejezték. A szobor 1888. júliusában készült el Franciaországban, és 1885. június 17-én érkezett meg New Yorkba, az Isere fregat fedélzetén 350 darabban szállították oda a nagyságos asszonyt, 214 csomagban, az összeállítása 4 teljes hónapon át tartott. 1886. október 28-án az Egyesült Államok elnöke Grover Cleveland leplezte le több ezer néző előtt magát a szobrot. Egyébként a sors iróniája, hogy Cleveland volt az, aki New York állam kormányzójaként megvétózta a talapzat építésére szánt 50.000 dollár kifizetését az állam költségvetéséből. 1916-ban a szobrot robbanás károsította, ekkor zárták el a fáklyát a látogatók elől. Ugyanabban az évben Gatson Borglum, a Rushmore hegy szobrásza módosította az eredeti fáklyát, levágta a lángot alkotó rész nagy részét, és belső világítást helyezett el benne. 2001. szeptember 11-ig a szobor belseje is nyitva volt a látogatók előtt a koronából, ahol egyszerre 30 ember fért el, kiváló kilátás nyílt az öbölre. A várakozási idő általában több mint 3 óra volt, de aztán a szeptember 11-i támadást követően a szigetet lezárták. A Liberty Island 2001. december 20-tól aztán újra fogadta és fogadja a látogatókat, a talapzatot és a benne lévő múzeumot 2004. augusztusában nyitották újra, míg magát a szobrot és a koronában lévő kilátót 2009. július 4-én, úgyhogy már újra megtekinthető Lady Liberty.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániás, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Az átmeneti enyhülés után a hétvégén visszatér a kánikula. A vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklését kéri a fővárosi vízművek. Karbantartás miatt rövidebb útvonalon fog járni a Gödöllői Hév. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A szerdai paksi atomerőműbe kihelyezett ülésen rendelte el a kormány egy dunai fenékküszöb építését az atomerőmű és Duna-Szent Benedek között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsőjeztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén, stabilizálva az erőmű hűtővízellátását. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el, a munkához Budapestről és Szentesről rendeltek ki katonákat. Az előrejelzések szerint 4-5 napon belül